0: a segítség, és attól, hogy te snowboardozással törtetsz itt a lábadat, ugyanúgy fogunk neked segíteni, mi akik nem snowboardozunk. Ugyanígy, hogyha te injekciószerhasználó vagy, neked ugyanolyan szolgáltatást kell kapnod, mint bárki másnak, és hogy el kell szakadnunk attól a képtől, hogy egy ilyen várfal tetején állunk, lent vannak az anyagosok, és üvöltünk, hogy gyertek be az anyátok úristenit végre, mire ők szólnak, hogy de hát nincsen kapu. És akkor leszólunk, hogy pofázni azt tudtak. És hogy nem engedjük be őket. És hogy valamilyen módon egy társadalomnak a működését nagyon jól leképezi azt, hogy hogyan nyúl a kábítószer kérdéshez.
1: Persze, sok mindent elárulom, és sok nyilván vannak áthallások.
0: Igen, és a mi kormányzatunk az utóbbi időben annyira siralmasan és szégyenletesen kezeli ezt a kérdést, annyira álszent módon, hogy ez egyre dühítőbb.
1: Dühös vagy.
0: Hát inkább be tudom magam rántani ezeken a dolgokon néha.
1: Jó. A lassan véget ér a műsor. Akkor most van hétfőn reggel műsorod a Tilosba, de az nem erre fókuszál a kérdésre.
0: Nem, a héttérítő az teljes egészében közéleti műsor. Ott fölbukkan a drog, mint kérdéskör, de a héttérítőnek a küldetése az más, mint a drogdiskurzusnak a generálása. A héttérítő küldetése az azt gondolom, hogy valamilyen módon annak a felelősségnek a megnyilvánulása, hogy mi, akik nagyon szabadok vagyunk, és szabadon rádiózhatunk, valamilyen csoda folytán engednek rádiózni hétfő reggel, amit amúgy én magam sem értek mindig, hogy ez hogyan lehetséges, de hogy a felelősségünk az, hogy másokat is sokkal szabadabbá tegyünk. És hogy szerintem ez viszi előre a héttérítőt, és ezért jó leülni hétfő reggel a mikrofonhoz, és ezért is dolgozom olyanokkal a héttérítőben, akik nagyon bátrak, és lemernek ülni hétfő reggel, és azt mondani, amit gondolnak.
1: Ez egy nehéz időszak, amikor elindul a hét pedig.
0: Igen.
1: A legtöbb ember hétfőn lesz öngyilkos.
0: Hát ezért is felelősségünk a héttérítőben, hogy akkor talán nem, hogyha hallgatják és látják, hogy amúgy mennyire szép az élet, mert meg tök szép.
1: Amikor nem rádiózol és nem szociológus vagy, akkor mit csinálsz, hobbi?
0: Hát a kegytárgyak azok elviszik azért ezt.
1: És akkor így mész ilyen ecseri, vagy pecsában megszűnt.
0: Hát bakancsost átböngészem, de én azt gondolom, hogy nekem én azon kevés szerencsések egyike vagyok. Nincs. Ezek elmennek. Ezek elmennek, az a lényeg.
1: Ez így megy keresztül rajta. Tehát nem valami nagy raktárba. Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt, kicsit vagyok. Nekem csak egy kérdésem van ezzel az egészen kapcsolatban, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt 5 évben 95%-ban leépítik. Elmúlt 10 évben leépítik ezeket a programokat. És te, mint aki ebben nem is hivatásként, hanem mint életcélként kezeled, hogy éled ezt meg, hogy látod, hogy a világ, vagy nem a világ, de legalább Magyarország az így, vagy a Magyarország felelős vezetői ellenet fordulnak?
0: Hát rosszul, de...
1: Hát most mire gondoltál, hogy mit fog mondani?
0: Hát az van egyébként, hogy...
2: De amúgy hát kérdés, nem tudom.
0: De abból a szempontból érdekes a kérdés, hogy amúgy... Tehát rosszul élem meg, de ugyanakkor meg érzem megint azt, amit a 90-es évek végén, hogy van egy progresszív tér, ahová amúgy meg onnantól kezdve, hogy elkezdtek szűkülni a pályázati források, megint a legjobb képességű, leginnovatív módon gondolkodó emberek érkeznek ismét a szcénánkba. Tehát, hogy persze nagy veszteségként élem meg rosszul, de hogy abban is bízok azért, hogy meg tudjuk még változtatni ezt az irányt valamilyen módon, és hogy előbb-utóbb megbukik ez a rendszer.
2: Aha, és akkor tehát mindig van remény oldalon.
0: Így van, meg hát csak kár, hogy harcolni kell. Kár, hogy nem lehet rendesen dolgozni.
1: Elvisz sok energiát.
0: Rengeteget. Ezért zártuk be a Tűcsere programot. Nem azért, mert Kocsis Máté bezáratta, mert annyi energiát vitt el a vele való hadakozás, hogy akkor a többi programunk bukott volna meg.
2: Köszönöm további.
1: Okay.
0: Csak annyit erre a hobbira, hogy gyakran fel szokott merülni, hogy én azon szerencsések egyike vagyok, akinek teljes egészében a hobbija, meg a munkája egymásra fekszik. Tehát, hogy én teljesen, amikor dolgoznom kell, akkor 90%-ban azt én ilyen nagyon öröm örömszerűen élem meg, és hogy ez nem szerencsém, mert egy tök tudatos törekvés volt. Amikor autószerelőnek tanultam, és reggel fel kellett kelni 5-kor, hogy 6 órára beérjek a szakma gyakorlatra, akkor az ágyon ülve megfogadtam, hogy soha, soha az életben, ha egyszer felnövök, ezt nem fogom vállalni, mert hogy belehalok. És hogy azon fogok mindig dolgozni, hogy akkor keljek föl, amikor föl kell kelnem, de hogy örömmel keljek föl, hogy na, milyen jó meló lesz ma. És hogy szerintem valahogy ez az, amikor a hobbi így összefolyik a melóval.
1: Szerencsés ember vagy.
0: Ja igen, ezért mondtam, hogy...
1: Arisztokratikus attitűd, de jó. Sok sikert.
0: Köszönöm.
1: A Tilos Rádió haza és haladás vendégünk Dávid Fecó volt, aki Tilos Rádiós szociológus. Hogy definiálni? Mi
0: most a legújabb, amit kitaláltam magamnak, az a biopolitikai szakértő.
1: Biopolitikai szakértőnk. Ozzi volt itt, aki érzékenyen keverte a dolgokat. Tilos Rádió, Manfred Mann. Köszi, hello.

0: had a jump in and his shrunken suit, but it's quick like eyes and a black salute, and his filed out teeth and a hobnail boot. His pistol of pistols in his pockets, aiming at me and aiming at his wife. The band falls silent, no fear for their life, but fear in my guts like tangled twine. 'Cause all I got is brass knuckles and a flow. Mert mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Coleman. Tavaly a 361 ezer emberből 22-t vittek el az egy hét alatt detoxikálni. Hogy erről mit kéne gondolni, jó-e vagy rossz arány, nincs odaírva. Különben meg kit érdekel. A cikkből az is kiderül, hogy a hét nap alatt a szigetlakók 3,6 tonna főzőkolbászt és 1,4 tonna virslit zabáltak fel, hozzá 3,5 tonna savanyúságot, 3,2 tonna kenyeret, meg 73 ezer zsemlét tömtek a pofájukba. Koszban, porban, bűzben, zajban. Sárban hempergő, félig meddig már megsüketült részegek, kábítószeresek. Láttam pár bejátszást a tévében, köszönöm szépen. Abban különböznek csak az állatoktól, hogy két lábon járnak, de ad azt is csak az ötödik sörig. Annak miért nem járt utána a cikk írója, hogy a 361 ezer ember egy hét alatt hány tonna ürüléket nyomott ki magából? Ha pisztolyt szegeznének a halántékomhoz, hogy indulás tata irány a sziget, akár csak egy órára is, inkább a golyót kérném a fejembe. A hív megállóban átcsorgok. Megyek a szigetre, hogy hazahozzam a fiamat. Ne ott töltse az időt zülléssel, hanem nálam olvasással. Annyi jó könyvem van. Az én otthonom a kulturált művelődés minden elképzelhető feltételét biztosítja. De ha nem akar olvasni, szívesen beszélgetek vele. Mesélek a gyerekkoromról, vagy az anyai nagyapámról, aki izgalmas, regényszelő életet élt, végigharcolt két világháborút. Vagy játszhatunk is, van sakk, malom, térbeli amőba, meg más logikai társasjáték, fel vagyok készülve. Bármiben benne vagyok. Ha a zenét erőlteti, a sziget után nyilván, akkor sem állok ellen. Letöltünk egy kis Beethovent, vagy Schubert-től valamit, az Ave Mariát. Becsukjuk a szemünket, átadjuk magunkat az élvezetnek. Felbontunk egy 0,33-as sört, nagy gyerek, már megisszuk ketten. Főzök káposztás cvekedlit. Megbeszéljük a fogszabályzót, jó végig gondoltam, üsse kő, kifizetem. Ám bátor bevallom, még most se látom úgy, hogy előre állna a két szemfoga. Ki van kapcsolva a mobiltelefonja? Két haverjával ment ki a szigetre. Egyiknek sem tudom a telefonszámát, de a nevüket sem. Fel kellett hívnom a kollégámat, a körszakálas Bélát, hogy egyáltalán mi a menete annak, ha az ember ki és be akar jutni a szigetre. Közlekedés, jegyvásárlás, orientáció. A körszakálas Béla úgy tesz, mintha fiatal lenne. Minden évben kijár a szigetre, kinézi előre a koncerteket, szépen karban tartja az elméjét. Bárkivel bármiről tud beszélgetni. Képbe van. Például tudja, mi az, hogy blog, meg világzene, meg streaming. Az öltözőben azt szokta mondani, hogy junkie, meg hogy funky. A körszakálas Béla úgy tudja, hogy kíváncsiságból vágyom az állatok közé. Az igazi célomat, a fiam kimentését előtte nem merem vállalni, ő a fiatalok oldalán áll, nem támogatná a missziómat. 12 000 forint a napi egy. A 10 000-esemet visszahúzom, amint a pénztáros nő érte nyúl, hadd legyen egy kis munkája vele, érezze, hogy tisztességesen megdolgoztam érte. A kép, amit a tévé mutatott, nem pontosan adja vissza a valóságot. Lődörgő fiatalokat látok, sárban hempergést egyelőre nem. Egyik helyről vándorolnak a másikra, onnan ide, két koncert közti időtöltés. Jó, azért felmenteni nem fogom őket, mindenkinek, akivel csak összenézek, látom a tekintetében a huncutságot, azt, hogy bármikor készek rá, hogy trágyában lapos kusszanak, miközben üvöltve hánynak. Talán még ma, talán csak holnap, de tagadhatatlanul ott a szándék. A fiamnak itt semmi keresni valója. Az anyja engedte el, de én hazaviszem. A vállás óta ezt játsszuk. Amit én engedek, ő tiltja és fordítva. Levittem a honvédba birkózni, hogy férfi legyen belőle, de a harmadik edzésről hazaráncigálta az anyja, mondván az ő fiának ne legyen karfiol füle, és ne dörgölözzön izzadt férfi testekhez. A torkomon porszemcsék táncolnak, szürkét köpök a papírzsebkendőmbe. Hagymás hússzaga és trágya bűz elegye kering a vonuló tömegben.
A körszakállas Béla azt ígérte, hogy nem én leszek a legöregebb a szigeten. Hát, egyelőre én vagyok. A szövet nadrágom alja belelóg egy pocsolyába, amit kikerülni nem lehet, csak átkelni rajta. 10 percese vagyok itt, a fehér zoknim már is barna. A belebújós félcipő rossz választás volt. Félmeztelen fiúk összekapaszkodva énekelnek egy nem létező nyelven. 3 közülük tarkopasz, a negyediknek derékig érő haja van, mintha barátait és ő viselné. Úgy érzem, ha szembe jönne a fiam, nem ismerném fel. A távoli színpadokon zajló koncertek hangfoszlányait elnyomja egy mély basszus, nyugtalanító, monoton döngése. Harapdálom az ajkamat. Egy tisztásra sodor a tömeg. Kemping sátrak és szárító kötélen lógó ruhák tarka egyvelege. Kapásból kiszúrok egy jellegzetes alakú lépcsős sátrat, zöld színűt. Pontosan ilyet néztem ki egy áruházi katalógusból körülbelül 15 évvel ezelőtt. Sokáig tipróttam, megvegyem-e vagy sem. Mire végül rászántam magam, az utolsót is elvitték raktárról. A márkájára is emlékszem, Coleman Coast Waterproof. 2 személyes. Akkor még együtt volt a család, a gyerek még kicsi, kényelmesen elfértünk volna benne 3-asban is. Kilépek a sodrásból, megközelítem a sátrat. Lássuk, csak élőben is olyan szépe, mint a katalógus fotón. Viszonylag új példány. Ezek szerint azóta is gyártják, azaz a Coleman Coast Waterproof bevált, sikeres modell. Amint megtapintom a vízhatlannak hirdetett anyagát, kilép belőle egy aszimmetrikus arcú 20 év körüli lány, és bemutatkozik Ivona néven. Közvetlen, mosolygós, tört angolsággal beszél. Wroclawból érkezett a fesztiválra. Kezet nyújt. Elárulja, hogy a tegnapi labelló csókversenyen 9. lett egy belga pánkkal, akivel utána meg sem állt az asztrológus sátorig, ott azonban kiábrándította őket az okleveles jövendőmondó, azt mondta, nincs jó jövőjük, ezért a mai labelló fordulóban már nem együtt indulnak. Mára még nincs partnere, kacsint rám Ivona. Értem, bólintok, de mennyibe kerül a Coleman Coast Waterproof? Nezlotyiba mondja, euróban. Rövid fejszámolás után meghökkentően alacsony számot nyök ki. Ennyiért most biztosan megvenném, egy percig sem haboznék. Tényleg csak ennyi, Ivona? Igen, nem téved. A zseppénzéből vette 2 éve. Fú, kéne egy sátor. Rászoktathatnám a fiamat a természet szeretetére. Az apás napokat nyáron vízparton töltjük sátorban, pecázunk. Este bográcsozunk és megfelezünk egy sört. Megnézném a Coleman Coast Waterproofot belülről is, ha lehet. Ivona bólint, lehet. Belépek. A lány felhívja rá a figyelmemet, hogy vonzódik az öreg pasikhoz. Most veszem először szemügyre Ivonát, bugyiban van és pólóban. Tágas a sátor. Na ezt például a katalógus fotóból nem derült ki. Lefekszem és megkérem Ivonát, nyúljon el mellettem, hadd lássam, 2 felnőtt hogyan fér el. Van magánál kondom? Kérdezi Ivona. Nincs, felelem, nem hordok magamnál. 25 éves múltam, mondja a lány, és te? Én 51 vagy 56. Öregnek érzem magam? Kérdi. Igen. Akkor jöttem rá, hogy öregszem, amikor egyszer az autóbusz a végállomáshoz ért, és az utasoktól mikrofonba elbúcsúzó sofőrszavát magam elé mormoltam, megismételtem, viszontlátásra. Jó 10 perce fekszünk egymás mellett, amikor Ivona hirtelen felpattan, és pánikszerűen a fejéhez kap, hajat kéne mosnia. Szerintem első lépésnek egy zuhany sem ártana, na, de nem adok hangot a gondolataimnak, ki vagyok én, hogy beleszóljak a külföldi fiatalság tisztálkodási szokásaiba. Nekem is mennem kell, mondom, a fiamat keresem. Személy leírást adok róla, hát ha találkozott vele. Magas, barna hajú fiú. Ivona azt tanácsolja, ne legyek hülye apa, hagyjam a fiamat szórakozni, és én is lazuljak el. Várjam meg, elmegy hajat mosni, visszafelé hoz füvet. Ajánlatot teszek a sátorra. Nem eladó, kell neki a fesztiválokra. Magasabb vételárat ajánlok, és hozzáteszem, hogy most épp igen erős a forint.
Szereti az idősebb férfiakat, mondja újra, és megjegyzi, nála van kondom a sátorban. Ivona elment. Hosszasan utána nézek. És amikor végleg elnyeli a tömeg, amikor meggyőződöm róla, hogy semmi esély rá, hogy visszanézzen, hozzálátok a sátor bontásához. Gyorsan dolgozom.

Sziasztok, én Maros András vagyok, és az előbb a Coleman című novellát olvastam föl. Most pedig épp egy készülő regényem, a 2-3 Dán című regényemből fogok felolvasni részletet. Ez a regény remélhetően idén elkészül még. Mivel nehéz egy regény részletet kontextusba helyezni, úgy gondoltam, hogy a elejéről kezdem. A vidéki Magyarországot is látni kell, mondta Magnus, és azt javasolta, utazzanak, nézzenek széjjel. Barátai, Mikkel és Sören vonakodva fogadták utitársuk ötletét, ám hogy elejét vegyék a koppenhágai felszállás óta egyre sűrűbben jelentkező hisztiknek, Magnus hisztieinek, rábólintottak. Menjünk, legyintettek, ha így akarja, legyen, bánjuk is mi, a lényeg, hogy ne húzza fel magát. Magnus az ország eldugott, feltáratlan zugába vágyott, egy házrészt akart ott kivenni. Két éjszakára. Valami kihalt falura gondolt, ahová kalandos út vezet, ahol nincs turista látványosság. Bele akart süppedni a magyar életbe, nyakig, fejtetőig. De szempont volt az is, hogy a település ne legyen túl messze a Balatontól, legfeljebb fél órányira stoppal. Ennél konkrétabban Magnus nem tudta körülírni kívánságát, ezért ráhagyatkozott az angolul aránylag jól beszélő utazási ügynöklányra, aki az első útjukba eső irodában egy ablaktalan betonpláza negyedik emeleti kuckójában fogadta őket, készségesen mosolyogva. Miközben katicás hajgumival összefogott lófarkát dobálta egyik válláról a másikra, úgy szórta az ország településeinek neveit és az ottani látnivalókat, mintha a Google Street View fotóiról puskázna. Végül két ajánlást tett az asztalra, ezek közül az egyik egy frissen befutott cím volt, erre próbálta rábeszélni a fiúkat. Beismerte, hogy az ajánlott házban még egyetlen ügyfele sem szállt meg, sőt a községet sem kereste fel még senki a törzs listájáról, de ha fiúk valóban kalandra és felfedezésre vágynak, ez lehet a megfelelő úti cél. Az ország még ismeretlen lyuka, szinte szűz terület. Virgin Hole, mondta a lány, de amint a kifejezés kicsúszott a száján, elpirult, majd egész mondatban korrigált, szóval hebegte, izgalmasabb így, hogy a cím mellett még nincs csillagminősítés. A helyesbítő mondat idejére angol nyelvtudása bizonytalanabbá vált. A pult aloli polcról papír alapú térképet vett elő, strasszköves műkörmét Vöcskönd településhez koccintotta. Ez az. Magnus közelebb hajolt, szemügyre vette a gombos tűhegynyi foltot. Mikkel megállapította, hogy Vöcskönd egy apró község, egy átjárhatatlan zsákfalu, majd kétségbe esetten összenézett Sörennel Magnus háta mögött. Magnus kérésére a lány néhányszor elismételte a falu nevét, Magnus egy papírlapra felírta, hogy Vöcskönd, majd maga is megkísérelte a falu név magyar kiejtését. Érezvén, hogy a helyzet kezd komolyra fordulni, Mikkel enyhe remegéssel a hangjában bátorkodott megjegyezni, hogy tulajdonképpen még Budapestet sem fedezték fel rendesen. Úgy értve, hogy egyáltalán nem. Eddig csak az éjszakai élettel ismerkedtek egy legény búcsút tartó angol csapattársaságában. Mikkel azokra a királylány kakas és sörös

az orruk elől happolta el az utolsót. Amikor sorukat türelmesen kivárva végre a romkocsma pultjához tolultak, arcuk előtt becsapódott egy kakasszárny, utána egy királylány kesztyűs keze, megelőzte őket egy kakas meg egy királylány, hogy ők ketten vegyék fel a többi kakas, királylány és sörös doboz rendelését. Szören egyetértett Mikellel, és ennek a maga esetlen okoskodó módján hangot is adott, valami olyasmi szavakat használva, hogy a nappali Budapest eddig csak a reptérről bevezető utat mutatta meg magából, és azt is gyorsított felvételben, a taxi ablakán keresztül. Vesézzük ki inkább Budapestet, és hanyagoljuk Vöcköndöt. Magnus szemöldöke ívbe görbült, ami vagy a meglepettségnek, vagy a dűnek, vagy még inkább a kettő kombinációjának volt a jele. Magnusnál mindhárom érzést a homlok emelkedés kíséri ideomotorikusan. A többiek jobbnak látták nem forszírozni a dolgot. Elfordultak, elhallgattak. Mikkel fejbúbjáról az orrára pöccintette a napszemüvegét, és az így ráboruló sötétségben próbálta elképzelni, milyen lehet egy magyar falu, ahol semmi sincs. Zalaegerszegen, a pályaudvaron taxit fogtak. Vöcköndt innen 15 kilométer. A göndörhajú 40-es sofőr a tenyerét dörzsölte örömében, élete fuvarja hullott az ölébe, erre várt, mióta először taxiba ült. Külföldiek euróban fizetnek. Úgy tartotta tisztességesnek, ha szerencsés fordulatért cserébe extra szolgáltatást nyújt, megmutat útközben ezt-azt. Alig mentek pár métert, már is kitérőt iktatott be, a Göcsei úton befordultak a Mártirok útjára. A sofőr félreállt, a taxiórát sportszerűen leállította, és körbe mutatott. Ez itt Ne keresd. Ez a hely neve, így hívják, Ne keresd. És most figyelem, moment! Mutatójával a magasba bökött, így intve türelemre a dánokat, kapkodva felhívta a bátyját, és megkérdezte tőle, hogy mondják angolul, hogy ne keresd. Don't look for, továbbította a választ büszkén utasainak, a mondat végi itt elkerülte a figyelmét, készfejével félkört rajzolva ismét bemutatta a környéket, ez tehát itt, don't look for. A 40-es kilométer táblánál hagyták el Zalaegerszeget. Mikkel és Szören szerint a civilizációt is. Eltűntek a házak, baljós kietlenség lepte el a tájat. Ebbe a semmibe hasított bele egyszer csak a Zala-Szent Iván nevű település. A dánok megkönnyebbültek. Az út mentén hangulatos futballpályát láttak ápolt gyepszőnyeggel, a felezővonal magasságában háromsoros lelátóval. Észlelve három utasának érdeklődését, a sofőr odabökte, megye kettő, van tú? Magnus újabb tervet eszelt ki, és ezt azonnal közölte is a barátaival. Meg fognak tekinteni egy magyar falusi labdarúgó mérkőzést, már amennyiben augusztus közepén tart már, vagy még a szezon. Végre egy jó ötlet, gondolta Mikkel. A nagyívű jobb kanyarban, a letekert ablakokon át megnézték a Zala-Szent Iváni templomot, majd a kanyar után a kocsmát is. Utóbbi pontos elhelyezkedését jól az eszükbe vésték. Az újabb és újabb civilizáció nyomok jobb kedvre derítették Mikkelt és Szörent. Elhatározták, hogy végigjárnak majd pár kocsmát, isznak helyi sört helyi részegekkel. Szören a zsebéhez kapott, hogy mobiltelefonját előszedje és lefotózzon egy falu részletet, de így már sokadjára most is csalódottan és dühösen döbbent rá, hogy nincs nála mobilja. Otthon hagyta, de nem a budapesti szálláson, hanem Kopenhágában. Ez volt Magnus egyik fő kikötése, senki sem hozhat mobiltelefont, mert akkor folyton azt bámulnák. Interneteznének, SMS-eznének. Magnus azt vallotta, és még ha nem vallotta is be nyilvánosan, Mikkel egyetértett vele ebben, ha kéznél van a telefon, képtelenség kikapcsolódni, lehetetlenség egymásra hangolódni, a látnivalókra koncentrálni. Tehát mindhárman mobiltelefon nélkül jöttek. A készülék hiánya Szörent viselte meg a legjobban. Ő rettenetesen szenvedett, nem bírta megszokni.
Bárhova mentek, szállodába, étterembe,

be kávézóba, az első kérdése mindig arra irányult, mi a wifi kód, csak utána esett le neki, hogy semmi szüksége le. A fényképezőgépek a hátizsákokban lapultak, a hátizsákok a taxi csomagtartójában. Nem tudott hátszőren fényképeket készíteni. Zala Szent Ivánt elhagyva egymásba érő dombok rajzolódtak eléjük, ezek együttesen, mint egy pöffeszkedő, uralkodó család, fennhíjazva tekintettek le az alattuk elterülő napraforgó mezőre. A taxis az egyik messzi domb felé bökött, mely egy előre nyúló terasszerű nyúlványt növesztett ki magából. Egy különös geológiai képződményt borító tömött, zöld lombkoronákból fehér templom torony ágaskodott ki. Vöcskönd, mondta a taxis azzal a fokú büszkeséggel, amivel a Don't Look For fordítását adta tovább. Arrébb egy másik teraszos domb is felfedte magát, ehhez is tartozott egy terasz meg egy fehér templom torony. A kettőt együtt látva már nem is volt egyértelmű, melyik vöcskönd. De bármelyik volt is az, ezt meg tudták ítélni, hogy gyalog távolságra messze esett Zala Szent Ivántól, ahova már gondolatban berendezkedtek, ahol kocsmázással, sétával, a templom megtekintésével, a foci meccsel, újabb kocsmázással már is betáblázták a zalai kiruccanást. A következő falu, melyen áthaladtak, a Kemend és Ollár egyesülésével létrejött Kemendollár. Az összeolvadás évében, 1895-ben úgy látszik nem okozott különösebben fennakadást az amerikai fizetőeszközzel való egybecsengés, pedig az időtájt már több mint 100 éve a dollár volt az Egyesült Államok hivatalos pénzneme. Elég lett volna a két kínálkozó lehetőséget egyszer hangosan kiolvasni. Ollár Kemend vagy Kemendollár. Utóbbi érdekében más érvet nehéz elképzelni, mint a kemendiek erőteljes lobbiát, miszerint az ő falujuk méltóbb rá, hogy a szó összetételben előbb szerepeljen. Magnus a rádióból szóló zeneritmusára mozgatta a fejét. Mikkel és Sören az atléta trikó sofőr válláról, csak nem szó szerint leugró tetoválást tanulmányozta, elrajzolt Kentaur. Összemosolyogtak. Ahhoz képest mekkora belső ellenállást kellett elnyomnia, hogy rászánja magát a zalai kirándulásra, Mikkel most egész sikeresen adta át magát a pillanatnak. Úgy érezte, hogy ők is, mint kedvenc Dickens regényében a pikvikisták felfedeznek, tapasztalatokat, benyomásokat gyűjtenek, idegen vidékeket ismernek meg. Milyen jó, milyen pontos és szellemes beszámolókat tudna ebből írni Magnus. Remekül fogalmaz, szikáran, érzékletesen, szórakoztatóan. A Fiat leengedett ablakain beömlő forróságot csak csekély mértékben ellenpontozta, hűsítette a látvány. Az élénk zöld dombok lágy hullámzása. Magnus egy adott pillanatban kibújt a papucsából, és már épp a lábát készült kilógatni, amikor Mikkel hátulról megbögdöste, jelezve, hogy az ellazultságnak e fokatán túlzó pimasság volna, nem feltétlenül jönne jól Dánia nemzetközi megítélése szempontjából. Egy szembejövő teherautó éppen csak hogy a sávjában maradt, a taxisnak kellett lejjebb húzódnia, hogy elkerülje az ütközést. Magnus elmerengett az országúti közlekedés zavartalan fenntartásának fő mozgatórugóján, mindenki életben akar maradni. De miért veszi ezt mindenki készpénznek? Miért ne jöhetne szembe egy autós, aki az öngyilkosságnak azt a módját választja, hogy 80-nal belerohan a szembejövő kocsiba? Ha most frontálisan ütköznének és mindannyian odavesznének, vajon mennyi idő alatt érne el a halálhírük Dániába a hozzátartozókhoz? Egy óra? Öt óra? Egy nap? E kérdés felvetésének pillanatától Magnus minden szembejövő autósban egy öngyilkos jelöltet látott, aki az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát, és a közlekedési szabályokat betartva folytatja útját, éli tovább életét, és este, amint az elétolt vacsorát rágja, azon gondolkozik, hogy holnap újra megpróbálja.

Sziasztok, Maros András vagyok, és két-három Dán című készülő regényemből olvastam fel az előbb egy részletet, melynek folytatása most következik. Tehát a három Dánunk, ez még nem a felolvasás, most csak szövegkörnyezetbe ágyazom az elkövetkező írást. Két, illetve három Dánunk útra kelt Zala megyei Vöcköndbe, hogy ott megismerje a vidéki Magyarországot is, hiszen egy országot csak így lehet megismerni, mondta Magnus. A taxi olykor méretes gödrökön gurult keresztül, ami egy idő után kimondottan szórakoztatta a három skandinávot. Ha egyen átzöttyentek, már várták a következőt, ami jött is. Tudnilik a vezető addig mérlegelte, fontolgatta, merről kerülje ki a lyukat, míg a végén mindig belement. Toldozott-foldozott út volt eleve. A dánok jókedve a kemendollári vasúti kereszteződésig tartott ki. Amint a taxi áthuppant a sineken, egy alattomosan megbúvó vascső csonk kiszúrta a balhátsót néhány kilométerrel Vöcskönd előtt. Az 50 méterrel arrébb lévő buszmegállóba tolták a defektes kocsit, ott zavartalanul lehetett kereket cserélni. A taxisofőr félreérthetetlen kézjelekkel kért segítséget a dánoktól, ám konkrét részfeladatot egyiküknek sem adott. Magnus karóráján 38 fokot mutatott a hőmérsékletjelző. A nap perzselő sugarai elől a felhők félve félre húzódtak. Szören, fehér vászon ingén verejték pacák jelentek meg és terjedtek, szinte percről percre, de izzadságszak helyett teste még mindig erős kölni illatot árasztott. Mikkel egy hosszú kort jéghideg Carlsberger cserébe odaadta volna egy új percét, két kortyér kettőt, stb. A hátuk mögött, a főút mentén vas és fakerítések váltogatták egymást, a földszintes házak lakói alig, hanem a leeresztett redőnyök mögé menekültek a hőség elől. Előttük már látszott a falu vége tábla. Az út jobb oldalán nyíló mező mélyén, az úttól jó 50 méterre elemeire szedett darús kocsi darabjai látszottak, mintha a száraz gyomok közül nőttek volna ki a rozsdás vas elemek. Tőlük nem messze egy félbehagyott kőszobor teteje is előbukkant, elégedetlen alkotója száműzhette ide elfaragott művét. Mivel meghatározott feladatot nem kaptak, a fiúk dologtalanul sürgülődtek, a kocsi csomagtartója körül totyogtak, nyakukon érezvén egymás leheletét. Kereket cserélni egyikük sem tudott. Hasznavehetetlenségüket fontoskodó hümmögésekkel igyekeztek észrevétlenné tenni. A taxis magyarul szitkozódott hosszasan, ami perlekedő locsogásnak hangzott a dánok fülében. Mikkel erősen koncentrált, hát ha sikerül elcsípni egy nemzetközi szót, amiből kiderül, ő rájuk vonatkozik-e az indulatos mondatfűzér. Mondjuk egy Danish, vagy egy Denmark, vagy egy Viking. De nem, semmi fogódzót nem kapott. A dallamos káromkodás monoton morgássá alakult. Magnus szerint a sofőrjük valójában egy kóbor hegyi szellemhez imádkozó zarándok. A taxis mellesleg nem a teszetosza dánok miatt dühöngött, önmagát ócsárolta, amiért korábbi fogadalmait megszegve elvállalta az Egerszegen túli fuvart, amiért nem bírt ellenállni a hátizsákos külföldiek euró bankjegyeinek. Mikkel körbenézett. Fél órát vesztettek a kerékcserével. A taxis ugatásszerű nyögéssel a csomagtartóba lendítette a sérült gumit, ami összelapította és mocskolta Mikkel hátizsákját. Aztán a kocsiba terelte a fiatalokat. Mennyi. Mikkel szeretett olvasni a jelekből, úgy érezte, megvan hozzá a bölcsessége, hogy értse őket. A defektben is meglátta a szimbolikát. Nem csak az abroncson keletkezett lyuk, de ő bennük is.
Az illúzió kapott léket, az illúzió, melyet be kellett látnia eddig is csak erőfeszítésekkel, mesterségesen tartott életben ő és Sören. Kocsmázás a helyiekkel, falusi foci meccs, kevésbé rossz a rosszban. Mikkel biztosra vette, hogy Sören is hasonlóképpen vélekedik, legalábbis ezt vette ki szomszédja szomorú tekintetéből. Ha nem ismerné, persze azt is gondolhatná, hogy Sören éppen lételméleti kérdéseket boncolgat magába, de mivel ismeri, tudja, hogy ez az ő esetében teljességgel kizárható feltételezés. Rossz kedvű lett, ennyi. Megint rossz kedvű. Nyilván nem elemezte a körülményeket, nem bányászott saját lelkében, és még csak nem is kötötte konkrét helyszínhez, a kemendollári vasút átkelőhöz a dolgot. Egyszerűen csak elillant belőle az ábránt, hogy a magyar falusi életben elmerülni, két éjszakát eltölteni a világ végén tényleg olyan jó, ahogy ezt Magnus elképzeli. Már nem szólt a zene. A menetzajon kívül csak az akkumulátorról működtetett, műszerfalra cuppantott ventilátor lapátjainak duruzsolását lehetett hallani, valamint Magnus sóhajtozásait, fogcsikargatását. Már ő sem lelkes? Nem lehetett tudni. Miként minden grimassa, minden gesztusa, úgy a sóhaja is több jelentéssel bírtak. Valamit jelentettek. De hogy mit? Arra mindig csak később, a tetteiből lehetett következtetni visszamenőleg. Gyakran még akkor se. Mikkel becsukta a szemét, feje a mellkasára kókadt, ott pattogott az egymást követő kátyuk szabálytalan ritmusába. A kemendollári futballpályára már rá se hederítettek, pedig elmentek mellette, látták, és azt sem észlelték, hogy átkeltek az alafolyón. Keskeny út vezetett Kemendollártól Vöcköndig. Hogy két szembejövő autó elhaladhasson egymás mellett, az egyiknek ki kellett térnie a füves patkára. Az út bal oldalán dombok emelkedtek, a jobb oldalon lankás, megsárgult, száraz szántóföld terült el. Egy körülbelül 400 méteres szakaszon alagutat formáztak a fejük fölött összeérő lombkoronák, pajsként óvva őket az égi hősugárzótól. A levelek közti réseken át betörő nap fénypöttyökkel mintázta az utat. Az alagútból előbújva ismét érezték a nap perzselő erejét. Egy tarka susogó melegítőt és drap kendőt viselő néni az útmenti füves sávban lépegetett, egyik kezében demizsont lóbált, a másikat görbe háta mögé szorította. Túlöltözöttségének puszta látványa hőgutát okoz. Vöcskönd. Egy meredek domb oldalába épített, zárt fekvésű kis falu. A helységtábla alá egy EU zászlóval ellátott feliratot függesztettek, de a hátsó ülésen utazó két dánt a hír, hogy Vöcskönd be van kötve az európai vérkeringésbe, cseppet sem vidította fel. Sejtéseik szerint az elől ülő Magnus sem, csak hogy Magnus sosem fogja belátni, hogy tévedett, holott a két barát gyanúja szerint már ő is tisztában van vele, hogy marhaságot eszelt ki. A defekt óta Magnus egyenes háttal ült, lábait szorosan összezárva feszített. Visszabújt a papucsába. Ennek ellenére Mikkel és Sören tudta, hogy visszahúzódása, feltételezhető csalódása nem hoz változást, marad az eredeti terv. Magnus ragaszkodik hozzá, hogy kitöltsék Vöcköndön a három napot, lealudják a két éjszakát, értékes időt rabolva el a teljes magyarországi nyaralásból. Mikkel sorra vette magában a budapesti nevezetességeket, melyeknek csak a neveit tudta, illetve egyiknek másiknak az úti könyvben szereplő fényképével is találkozott már. Személyesen azonban még nem volt hozzájuk szerencséje. Halászbástya, parlament, Lánchíd, hősök tere. Anélkül, hogy ezeket láttad volna, haza se gyere, mondta fiának búcsúzóul Mikkel apja, félig viccből, félig komolyan. Halászbástya, parlament, Lánchíd, hősök tere. 1978-ban ő, az apa is látta őket. Elég, fiam, ha csak odaülsz a Szép Művészeti Múzeum lépcsőjére, mondta az apa, és onnan fél órán át bámulod a hősök terét.
Ez már önmagában feltölt és erőt ad. Ha már elkeveredik a múzeumhoz, az Egon Schiele kiállítást is kötelező megtekintenie. Látta a hirdetményeket Budapest szerte. Schiele az apja egyik nagy kedvence, talán a harmadik. Második Schiele mestere Gustav Klimt. A képzeletbeli dobogó legtetején pedig örök elsőként letaszíthatatlanul a dán Christopher Wilhelm Eckersberg áll. A Rákóczi, a Jókai és a Kölcsei utcák találkozásánál egy picin téren a sofőr hirtelen megállt. Kipattintott a biztonsági öve nyelvét, kiugrott az autóból. A dánok kíváncsian, vagy ijetten figyelték minden mozdulatát. A motor járt. Mi az, elfut? Itt hagy minket? Nem futott el, nem hagyta ott őket. Az autó mellett állt. A zsebeiben kotorászott, keresett valamit. Ülőhelyzetben képtelen lett volna erre. Mit csinál? Kérdezte Mikkel. A revolvere után kutat, mondta Magnus. Semmi különös, lelő és kifoszt. Nem tudjuk, milyen a magyar vérmérséklet. A Lonely Planet erről mélyen hallgat. Mikkelt most rettenetesen zavarta, hogy ennyi év ismerettség után sem tudta, mi jár valójában Magnus fejében. Mire szolgál a vicc? Saját feszültségét oldja vele? Így ismeri be tévedését? Szemtanú nincs, folytatta Magnus. Üres falu, ráadásul zsákfalu. De amúgy se lakik itt senki. Hetek múlva fedezi fel a tetemeinket egy szúnyogírtó vegyszert szóró helikopter vezetője. Szerintem csak simán megérkeztünk, mondta Szörem. Mikkel elemzéseinek fókusza ezzel kitágult, immár az eddig vele egy oldalon álló Szörent is kezdte vizsgálni. Ez az ember most komolyan vette Magnus szavait? Szören szétnézett, mint egy állványon körbeforgatott kamera. Azt találgatta, hogy ha helyben vannak, melyik épületben fognak megszállni. Abban a foltozott tetejű, téglaszínűre vakolt tákolmányban, melynek homlokzata előtt áttekinthetetlen kábel hálózat lóg. A ház udvarán, az épület melletti száraz gazos területen felújított Krisztus szobor állt. Kívül a rozsdás vaskerítésen egy tábla EU zászlóval és egy összeggel 2611,44 €. Ennyiből újították fel Krisztust. A szobor két oldalán egy-egy kuka őrködött. Vagy az a másik lesz az? Az az ikerház? Az egyik fele vakolatlan és elhanyagolt, a másik jó állapotú. Vagy az a mocskos beton alapú, melynek tövében épp galambok tartottak gyűlést? Nem szállunk ki? Kérdezte Szören. Nem kapott választ. Mikkel is körbe tekintett. Ekkor még nem sejtette, hogy ez a csomópont, ahol épp vesztegelnek, a centrum, a belváros, ahol a vöcköndi élet zajlik, ahol most rajtuk kívül nincs senki, és mintha soha nem is lett volna, illetve semmi jele annak, hogy valaha lesz. A busz megálló fémvázas váróbódéjának hiányzott mindkét oldalsó üveglapja, az építmény tetejéből meg egy tenyérnyi darab tűnt el. A megálló mellett fa hirdető tábla állt, a hirdetményekkel teleírt papírfecnik magatehetetlenül kókadoztak, lifektek, rég elfolyt rajtuk a tinta. Ha Mikkel tisztába lett volna vele, hogy pillanatnyilag a település üzleti, kulturális és közigazgatási központjában tartózkodnak, amihez képest Vöcköndön csak a kíjebb létezik, talán előre szökken a vezetőülésre és beletapos a gázba, meg sem áll Zalaegerszegig. Jegyváltás, Intercity, Göcsej, Budapest, Halászbástya, Parlament, Lánchíd, Hősök tere, Schiele kiállítás. Nem szállunk ki? Ismételte Szören. Nem, felelte Magnus. A sofőr még mindig a zsebeiben turkált, szisztematikusan haladva zsebről zsebre, bal első, bal far, jobb első. Több kört is leírt így. Néha elfújdogálta arcába omló göndör hajzatát.
Menetszél és kereszthúzat nélkül álló helyzetben mit sem ért az autó ventilátor lapátjainak erőtlen suhogása. Mindhárman izzadtak, már nem csak Sören. Magnus, ha izzad, rongyszagú. Egy szabadtéri használt ruha turkálónak lehet efféle állott bűze eső után. A taxis végül előkotorta, amit keresett, egy gyűrött nyugtát, erre írta fel magának az adatokat az egerszegi pályaudvaron, utca, házszám, tulajneve. Visszaült a kocsiba. Három dermet utas kényszeredett vigyora fogadta. Mentek tovább, kíjebb. Mikkel összenézett a sofőrrel a visszapillantó tükörben, és ugyan nem látta a magyar tekintetében az őrület szürkés-fehér fényét, mégis eszébe jutott egy jelenet a Pickwick klubból. Ebben a kocsis a földhöz vágta a kézhez kapott viteldíjat, majd arra szólította fel utasát, Samuel Pickwicket, verekedjenek meg a pénzért.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a 2-3 Dán című készülő regényemből olvasok éppen föl. Két részt már felolvastam, és most akkor egy harmadikat is fogok. Ott tartunk, hogy három dán hősünk megérkezett Vöcköndre, és megkeresik a Zimmer Freyjüket, hová befizettek. A ház tulajdonosa, nem, bocsánat, innen. Vöcskönd néptelen útjain gurult a taxi. A házat keresték. Most a sofőr kezdett dudorászni magabiztosan, mint akinek a tenyerében ott van Vöcskönd utcatérképe, trillázott, mint egy beéneklést végző kontratenor. Eljutottak a falu végi katolikus templomig, mely mellett az út visszafordult önmagába, egy szabályos hurok volt, mögötte szakadék tátongott, nincs tovább. Ez tehát a zsákfalu utolsó zsákutcája, annak is a vége, sőt, Mikkel, aki szeret olvasgatni a jelekből, arra gondolt, hogy a templom egyúttal a kereszténység végét is jelöli. Illetve egy alig észrevehető, göröngyös, barátságtalan földút vezet még onnan lefelé, valószínűleg az is a szakadékba torkolik. Ha itt a kereszténység vége, akkor itt van mindennek a vége, Vöcskönd egyenlő világ vége. A sofőr tett egy teljes kört a hurokban, lassan, elegánsan, mint aki az operába hozta illusztris vendégeit. A templomtól számított ötödik háznál ismét megállt. Sárgára vakolt, jó állapotban lévő földszintes épület. Most már valóban megérkeztek. Innen egy kőhajításnyira volt a falu, a kereszténység és a világ vége. A ház tulajdonosa Mille Elemér, 64 éves, de jóval többnek néz ki. Bácsizzák is sokan, tulajdonképpen mindenki, aki ismeri, de nem a kora miatt. Bácsizták őt fiatalon is, a neve miatt. Valaki megneszelte, hogy a Mille bácsi 1000 csókot jelent olaszul. Azóta. Rajta ragadt. Mille bácsi. Egyesek tovább mentek, és Adriano Celentano híres slágeréhez illesztették. Pontosították a nevét. 24 Mille bácsi. Ami komoly vitát gerjesztett a Bezerédi busz megállóban, mely vita a kemendollári kisboltban folytatódott. Ide az egyik résztvevő, aki magát nyugdíjas latin tanárnak vallotta, már szótárokkal felfegyverkezve érkezett, és váltig állította, hogy ha már 24, akkor nem Mille, hanem Milla. Aval a végén, különben is, és egyellel. Jó, legyen, ráhagyták. Úgy is nehéz volt megjegyezni, úgysem esett jó kimondani. Maradt hát Mille bácsi. Mille bácsi az udvarán álló ősrégi lakókocsi árnyékában egy kemping széken ücsörögve várta dán vendégeit. Az budapesti utazási irodától kapott utolsó információ alapján déli érkezésre számított. Azóta ott ült, már vagy egy órája, csak egyszer hagyta el posztját, akkor is jó okkal. A hátsó kertbe ment megkavarni a bográcsban rotyogó welcome bablevest. Sajnálatára kicsit sűrűbb lett a kelleténél. A taxi leparkolt a kerítés előtt. Mille bácsi a térde fölé húzta lazán gumírozott barna cserkész zokniát, méretes pocakján meghúzta az elrongyolódott zöld bermuda övét, ne lógjon rajta semmi, amikor a fiúk előtt kinyitja a nyikorgó vaskaput. Széttárta a karját, mosolygott ősz szakálában, mint Benedek Elek. Örömében bolondos vakkantásokat hallatott. Íme élete első vendégei mindjárt dánok. Fiatalok, életerősek, egészségesek. Megfelelnek a bürós kisasszony leírásának. Ha minden a terve szerint alakul, több vendégre már nem is lesz szüksége. Nézzétek, lakókocsi, mutatott Sören az udvarra. Látták a lakókocsit a többiek is, de nem volt hozzáfűzni valójuk, Sörennel ellentétben ők vélhetően nem csak pozitív előjelűek emlékeket őriztek. A dánoknál nemzeti sportként űzött családi lakókocsis nyaralások idejéből. Mikkel és Sören kezet nyújtott Mille Elemérnek, aki a rendszerváltás előtti időkből hozván a tudást, hogy a készfogások erőssége alapozza meg a viszonyt, a mettől meddig hány métert,
jól megropogtatta a két skandináv fiú csontos ujjait. Hát mégiscsak ő volna itt a házigazda. Magnus körülményes előkészületek után szállt ki az autóból. Biztonsági övet ekkora műgonddal még sehol a világon nem oldottak ki. Ilyen elővigyázatossággal még senki sem helyezte vissza azt a helyére. Úgy tolta el magát az üléstől olyan lassú, koncentrált izomerő kifejtéssel, mint a gyűrű gyakorlatot végző szertornász, aki támasz ülőtartás után kézállásba emeli magát. Miután kiszállt, lassan lépegetett, szinte egy helyben, mint aki a holdon jár. Mintha soha nem akarná elérni Mille elemért telkének bejáratát. A három dán közül Sören és Magnus világos bőrűnek számított, Sören családfájáról, annak főjebbi tartományaiból írek tekintettek le. Magnus parasz gyerek volt, gyakorlatilag a szabad ég alatt nőtt fel, bizonyos szögekből nézve mégis kórosan sápatnak tűnt, oka vérszegénység, az anyjától örökölte. Félt is a naptól meglehetősen. Ha viking király lett volna, a napfélő Magnus nevet kapja. Ezért volt különösen meglepő, hogy ő, aki óvta a bőrét, most lekapta izzadt büdös testéről a rövidújú pamutinget, és az ellenséges nap felé fordulva, mint egy villám napfürdőt vett. Ez alatt Mikkel és Sören és a taxisnak segítkeztek a hátizsákok kiemelésében. Magnusról tudva levő volt, hogy sajátos belső logika szerint hozza döntéseit, de a spontán napozást még az ő laza kötésű rendszerében is idegennek jelenségnek látta a két barát, irracionálisabb volt Magnus minden egyéb napi irracionalitásainál. Mikkel hosszú pillantást vetett a templom felé, de nem kétségbeesve, ahogy a feketébe öltözött özvegyasszonyok szoktak harangszót hallva. Mikkel nem várt sugallatokat, nem számított rá, hogy a templom tornya felől a megdicső ülés szellőjeli bennyen felé, mely aranyozott aurát von köré, egyszerűen csak elmélázott, és ebbe a bambaságba, ebbe a kiürített elmébe kúszott be váratlanul a nagy elhatározás. Hogy kész, hogy vége, nem tartja tovább magában. Ki mondja a mondatot, ami már évek óta kikívánkozott belőle, ami beköltözött a lelke egyik zugába, és ott ketyegett bombaként halkan alattomosan. És most úgy döntött, működésbe hozza. A mondat, ez a kimondásra váró, a közös egyetemi évek alatt fogalmazódott meg Mikkelben. Azóta ketyeg bent. Mikkel, Sören és Magnus nem csak évfolyamtársak voltak, lakótársak is, egy háromszogás lakást béreltek közösen a dán főváros Österbro negyedében. Mikkel finom ráhatásokkal próbálta formálni Magnust, tapintatosan utalt bizonyos dolgokra, jelzéseket küldött felé, bízva benne, hogy diszkrét nevelési módszere burkolt intelmeinek sokszori ismétlése megteszi hatását. Elvégre Magnus értelmes gyerek. De Magnus nem értette, vagy nem akarta érteni a kódokat. Egy hét, egy hónap, egy év, két év után se történt változás. Élt tovább, ahogy a lakótársak elképzelései szerint otthon, a közép-jütlandi tanyán megszokta, ahogy az apjától, az anyjától és a két bátyjától látta. Magnus egyszer elszólta magát. Az olborgi nagyapa mondta régen, amikor a ribiszke termesztés mellett még állatokat is tartottunk. Az istállótok úgy néz ki, mint egy rendes lakóház, a házatok meg úgy, mint egy istálló. Ezt az idézetet emlegette Mikkel és Sören újra meg újra, amikor Magnus helyett vagy után pakoláztak, takarítottak vagy mentegetőztek a főbérlőnek. Két teljes évet húztak le hárman a Nordre Frihavensgade 3 alatt az agyagszínű klinkertéglákkal kirakott ház negyedik emeleti lakásában. Magnus különös szokásai, kiszámíthatatlan megnyilvánulásai, a legváratlanabb sértődései gyakran tették próbára Mikkel és Sören önuralmát, de végül két-három esettől eltekintve, ami sokas sok, sikerült magukat meggyőzni, hogy érdemesebb szó nélkül hagyni a dolgot, mint Magnusszal konfrontálódni. Épp a két-három eset tanulságait levonva jutottak erre az álláspontra. Elviselték a faragatlan modorát, figyelembe vették a lelki hullámzásait, elfogadták azok következményeit, alkalmazkodtak hozzájuk.
Ha megsértődött, napokig esedeztek a bocsánatáért. Támogatták a jelentéktelen ügyek iránti lelkesedését, az érthetetlen fellángolásait, türelmesen végighallgatták hasonlóan érthetetlen szívfájdalmait, sérelmeit. Hát de miért? Miért viselték el? Miért nem dobták ki az első adandó alkalommal? Jogos kérdés. Jogos, mégis pofon egyszerű rá válasz. Azért nem, mert szerették. És tisztelték, most is tisztelik. Felnéztek rá sok minden miatt. Például csodálták benne, hogy ki tudja vonni magát a túlokoskodásra, agyon kombinálásra épülő egyetemi szellemiség hatása alól. Könnyedén, ösztönösen. Úgy növesztett maga köré védőbúrát, hogy ő maga azt észre se vette. Érintetlenül a surranó pályán suhant át a minden percében versenyre hívó, vibráló egyetemi éveken. Magnus nem érdekelte, ki hányasra vizsgázott, ki mit ért el, ki hol tart, mi a divat. Függetlenítette magát a beilleszkedés kényszerétől. Ellenállt az erős sodrásnak, haladta maga tempójában. Az, hogy merre, szintúgy nem érdekelte, haladt valamerre. Amikor épp haladt. Fittyet hányt az őt ért kritikákra, kivéve ha azokat barátok fogalmazták meg. Azokra vagy megsértődött, vagy hatalmas hisztit csapott. Magnus minden szava és cselekedete után oda lehetett volna biggyesztenie két mondatot. Hát ez most így alakult. Legközelebb talán máshogy fog. Mikkelt elkápráztatta Magnus könnyedsége, vagy ahogy ő hívta, beleszarisága. Leginkább azért, mert alkatilag hozzá a másik véglet volt közelebb. Ő tudatos volt, nem ösztönös. Töprengett, elemzett, vizsgálódott, következtetéseket vont le. Egy másodpercre sem állt le az agya, rövidebb, hosszabb időszakokban alvászavarral küszködött. Megrögzötten kereste a jelentéseket, szimbólumokat, a mögöttes tartalmakat. Volt honnan örökölnie, festőművész apja és gitárművész anyja még abban is csak az artisztikus kifejezésmódot látták, ha megpenészedett az eperlekvár. Órákon át vitáztak, milyen üzenetet óhajt átadni a penész. Majd úgy döntöttek, megfestik és elpengetik. Kialkotják, kijátsszák. Mikkelt lenyűgözte, hogy Magnus a legnagyobb kuszaságból is fantasztikus érzékkel azonnal kihalászta a lényeget, az igazságot. Ő Mikkel csak kétnapos elmélkedéssel volt képes eljutni ugyanarra a következtetésre, amire Magnus a kérdés felmerülésének pillanatában, hogy aztán rögtön egyetlen pimasz tőmondatban ki is mondja észrevételét. Az igazság különösen fájdalmas, ha közléséhez elég egy alany meg egy állítmány. Amennyire vonzotta, legalább annyira taszította Mikkelt Magnus egyszerűsége. Imponált neki, de soha nem cserélt volna vele. Okos fiú volt, ezt elismerte, miként mindenki más az egyetemen. Az évfolyam társak bizonyos köre azonban elhatárolódott tőle a származása miatt. Egy farmer csemete, aki szerencsét próbál Koppenhágában, de aki szégyenszemre vissza fog kullogni oda, ahová tartozik, és vizsgálja tovább a tehéntrágya fölött köröző legyek röptét. Ez a diákcsoport Magnus miatt a két szobatársat, Szörent és Mikkelt is kerülte. Ám ugyanez a társaság, az elhatárolódók, akik napközben az egyetemen vissza se köszöntek Magnusnak, a koppenhágai éjszakában nem tágítottak mellőle. Mert Magnus fizikai ereje mindenkinek, aki körülvette, biztonságot nyújtott. Ha valaki szóváltásba keveredett egy az egyetemen kívüli fiatallal, amire gyakorlatilag minden éjszaka sor került, Magnus pusztán azzal, hogy magas, erős termetével odaállt, elcsitította a feleket. Nem kellett tennie semmi egyebet, csak ott kellett lennie. És ha még az agresszív nézését is bevetette, ami mindenki szerint félelmetesebb volt, mintha oda csapott volna, még gyorsabban szétrebbentek az összeszólalkozók. Igen, a tekintete félelmetesebb volt még a termeténél is. Filmekben látni ezt a tekintetet gyilkosok szemében. Viszont soha se verekedett. Soha. Aki ismerte, nem is félt tőle. A sokkal inkább tartott váratlan hisztieitől. Mille bácsi vaskerítése előtt totyogtak. Hátizsákok a lábuknál. Szören kifizette a fuvardíjat, amiben Zalaegerszegen megegyeztek. A sofőr megveregette a dán vállát.
Mikkel átgondolta, érdemes-e kimondania, ami kikívánkozik belőle, de még mielőtt a mérlegelés végére jutott volna, rá nem jellemző módon elsiette, kimondta. Itt, Vöcköndön, a Rákóczi utcában, Mille Elemér kerítése előtt. Régi adósságát rótta le ezzel. Magnus, te egy döbbenetesen nagy fasz vagy, mondta Mikkel. A hangja elcsuklott, de a címzett így is tisztán értett minden szót. Mintha Magnus csak erre várt volna. Egy okra, ami miatt úgy igazán megsértődhet. Már az egyetem alatt számtalanszor bizonyította, hogy bármilyen megjegyzés sértésnek vehető, tulajdonképpen csak is rajta múlik, mikor mit vesz zokon. Ha megbántódott, képes volt heteken át szótlanságba burkolózni, vagy egyszerűen csak fogta magát és bezárkozott a szobájába. Legközelebb egy hét múlva látták a menzán, amint egy lazactálat piszkál unottan. Magnus szemöldöke felszökkent. Magára kapta az inget, és a még nyitott csomagtartóba visszadobta a hátizsákját. Undorral, mint aki rabszolgát utasít, megbökte a sofőrt, aztán az autóra mutatott. E két pontot, sofőrt és gépkocsiját összekötve adta ki a parancsot, a vezető foglalja el a helyét, és csinálja, amit egy sofőrnek csinálnia kell, vezessen. Ezzel egyidejűleg ő is visszamászott a kocsiba, az első ülésre, becsapta és egy gomnyomással lezárta az ajtót, maga elé meredve várakozott. Mikkel és Sören egyszerre termett Magnus mellett, egy dán mondatot ismételtek, hangzásából ítélve több felkiáltójel volt a végén. Együttes erővel próbálták feltépni az ajtót. Zalle Egerszeg, rivált a vezetőülésbe süllyedő sofőrre Magnus.

0: Kelt a karót hallottátok, illetve hallgatjátok a Tilos Rádión, ahol a vasárnap délutánokat Maros András dobta fel, reméljük. Egy nagy titokzatosság után egy kicsit kérdezek. Mit is hallottunk most? Bár mondogatta, de azért tisztázzuk.
1: Igen, ez a 2-3 Dán című készülő regényemből voltak részletek. Tulajdonképpen az elejétől olvastam, és 3 részletben szerintem eljutottunk olyan 30. oldalig is talán.
0: És hány oldalasra tervezed ezt a készülő regényt? Kb. Hány fejezet be fog ez beleférni?
1: Hát szerintem ez egy olyan 200-300 oldal közötti kis road movie szerint.
0: És kb. Hol tartasz?
1: Hát már 2/3-ával meg vagyok ez. Ha minden jól megy, akkor ez akár egy idei könyv is lehet.
0: Értem. És milyen most az időbeosztásod? Tehát ezt mikor írod, hogy írod, mikor teheted meg?
1: Hát ezt most benne vagyok egy forgatókönyvíró munkában. Most nagyjából az viszi el az időm nagy részét, de amikor az éppen nincsen, mert az ilyen szakaszokban szokott rám jönni, akkor foglalkozom ezzel a regénnyel, és ezt vagy otthon, vagy egy kávézókban szoktam írni.
0: Kávézó, és a kávézóban nem csak írsz, hanem fülelsz is, hogyha jól látom ugye a Facebookon, ahová átköltöztetted a Kávéházi Pillanatok című blogodat.
1: Igen, ez először csak egy-két ilyen bejegyzésnek indult, de az olvasók nagyon támogattak benne, hogy ezért füleljek gyakrabban és pofátlanabbul. Aminek az lett az eredménye, hogy valóban így balkézről, miközben dolgozom a regényemen, születik egy, talán egy másik könyv, na, most már azért ezt is lehet sejteni. Kávéházban elcsípett pillanatok, kicsit tovább gondolva, néha párbeszéd töredékek, vagy egy megfigyelt jelenséget rögzítek, miközben éppen egy jelzőn gondolkodom a regényben. És ezekből így születnek ilyen két sortól kezdve, akár egy oldalig egy ilyen kis szösszenetek.
0: Értem. Hát ugye elég rosszul időzítettünk itt, úgy látom, elnézést, de még szeretnénk ezekből. Tehát aki utána szeretne nézni, hogy itt is hallott, esetleg régebbi keltakarókat meghallgatni, ahol az Andrásnak már írásait hallhattátok, akkor az andrásmaros.com az az oldalad, ugye?
1: Igen, és ez a Facebookon pedig a Maros András írói oldalon mennek ezek a szösszenetek, a kávéházi pillanatok.
0: Amiből egy pillanat alatt föl is olvasol nekünk gyorsan.
1: Jó,
0: olvasok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen. Akkor tényleg télen csak párat, annyira van időnk, hogy lássátok, vagy hallhassátok, hogy ez milyen rövid is tud lenni egy kávéházi pillanat.

Például egy ilyen kétsoros. A japán házas pár két iPaddel körbefotózza a tálcán érkező paraszt reggelit, majd a nyers szalonnát házi barack lekvárba mártogatva jó ízűen hozzálátnak. Vagy három férfi ül az ablak melletti asztalnál, cégvezetőségi ülést tartanak. Férfi 1. Gyerekek, november van, meg lesznek a számok? Férfi 2. Akarjuk, hogy meglegyenek? Férfi 1. Meg tudnak lenni? Férfi 3. Ne legyenek meg. Férfi 1. De elvileg meg tudnának lenni? Férfi 2. Hát, ha nagyon-nagyon akarjuk. Férfi 1. Hülyeség lenne akarni? Férfi 3. Igen. Férfi 2. Én nem tudom, hogy akarom-e. Férfi 3. Én tudom, hogy nem akarom. Mindegy, gyerekek, most rendeljünk, innen folytatjuk. A nagyapára bízták az unokát. Elviszi kávéházba, mert ott ingyen van a Magyar Nemzet újságolvasó keretben. Nagypapa kávézik és olvas, unoka kakaót iszik és unatkozik. Aztán támad egy ötlete. Papus, barkobázzunk, én kezdem. Meg is van, gondoltam. Nyávog? Kérdezi a nagypapa. Nem. Akkor nem tudom. És akkor még egyet. Hajd, most én fizetek. Nem. Én fizetek. Nem. Pultkor is te fizettél. Nem. Múltkor pont, hogy te fizettél. De én most kétszer annyit ettem, mint te. Na, ez van. Nem ez van, hanem az van, hogy ragaszkodom hozzá, hogy én fizessek. Jó, de akkor többet nem reggelizünk együtt, ezt garantálom, ha ilyen vita lesz belőle. Jó, akkor nem reggelizünk együtt, nem érdekel. Jó, mondjuk engem se. Akkor én fizetek, jó? Fizes. Köszönöm szépen.

0: Puszi, nyuszi!
1: Sziasztok! Újra itt a Hont és Hanna 24 órás különkiadása, és a következő vendégünket üdvözöljük, aki pár perc késésére megérkezett, és csak 4 órája van, hogy itt
2: bemutassuk
0: két róla később, és nem marad sokáig.
1: Ellenben nagyon csinos és nagyon jó hangja van, és pont ezért szeretnénk vele picit beszélgetni, hogy ő egy most kortárs, kedvelt zenekarnak az énekesnő, aki mellesleg színésznő is, de most erre ne térjünk ki.
0: De mi akkor a zenekar neve?
1: A zenekar neve Akt, aki három színész, most már 2 színésznőből áll, és feldolgozásokat játszanak, és sanzonokat.
0: A csodálatos
1: hölgyet Palóc Eszternek hívják. És
2: köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Adjuk is át neki a szót, hogy pár mondatban bemutatkozzon.
2: Igen, tehát az Akt zenekar, Akt Koncert Színház 2005-ben alakult meg. A Merlin Színházból indultunk ki, most leszünk 10 évesek, úgyhogy következő novemberben lesz egy jubileumi koncertünk. Valószínű a Pótkulcs klubban, hiszen a Pótkulcsnak nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk, éveken keresztül támogattak minket. Az alapító tagok, Takács Paulina, én jó magam, Nemes Szabina, Miklusi Csák Aliz, most már csak ketten énekelünk, az elmúlt 2 évben 3 tagú volt a zenekar, és a szónak a legrosszabb értelmében elvesztettük az egyik tagunkat. Váradi Viktóriáról van szó. Élő zenekar van mögöttünk, egy zongora, szaxofon vagy trombita, dob, basszusgitár. Részben fellépünk pubokban, klubokban, részben fesztiválokon, és a harmadik vonal, meg a kulturális rendezvények.
1: De ahogy látom, nagyon sok ilyen külföldi szerződéstek is van, ugye?
2: Igen, igen, próbálkozunk, helyesebben ugye Belgiumban, illetve Hollandiában jártunk, és fogunk menni. Ott, tehát ezekben az országokban működik az, hogy ha jók vagyunk, illetve valamilyen értéket képviselünk, akkor visszahívnak minket, és lehetőséget kapunk nagy fesztiválokra is. Tavaly jártunk Belgiumban.
0: Tehát nagyon hamar rájöttetek arra, hogy itthon fű virág nem terem.
2: Igen.
0: Oké.
2: Okay. Helyesebben 8 évig, és azért igen, tehát ezt 8 évig reménykedtünk ebben, és ez el kell mondani, hogy nagyon sok barát segít és segített nekünk, és például van arra lehetőségünk, hogy fellépjünk a Szépművészeti Múzeumban, a Múzeumok Éjszakáján, vagy az Iparművészeti Múzeumban, vagy nagyobb világzenei fesztiválokon, de igazából az a fajta elismertség, vagy ilyen, tehát az Belgiumban rögtön megkaptuk, hát az első utcazenéléskor az utcán.
1: Hát
2: meg
1: a kifinomultság.
0: Nem, meg a polgári, igen, igen. Onnantól egy kicsit biztosítottabb a létetek, hogy már földről van öntudatotok?
2: Igen, igen. Tehát az, hogy sok felől kaptunk megerősítést abban, hogy ez nem... Hát ez nem minden napos, amit csinálunk. Furcsa hangzik, hogy én mondom, de általában azt a 2 nagyon pozitív kritikát kapjuk, hogy egyfelől képviselünk egyfajta nagyon erős élet szeretetet, élet örömöt.
0: Amit nem lehet érteni Magyarországon.
2: Igen, és amit rögtön megéreznek. Rögtön megéreznek, ahogy kimegyünk és elénekeljük a magyar slágereket, és nekem értenek semmit, de imádják az egészet.
1: Én is voltam több koncerten már életem folyamán, és több viszont kezdeni az alapítom, is ott voltam, hogy viszont is olvasta a honlapotokat, látom, hogy nagyon sokféle típusú dalt játszatok, mondjuk kezdve az olasz slágerektől, a francia sanzonon keresztül, a lakodalmas dalokon keresztül, hogy ezek az vannak tematikus koncertek, vagy pedig egy-egy koncerten mindenféle zenét játszatok igény szerint?
2: Igény szerint, tehát vannak tematikus koncertjeink, tehát például amikor itt volt egy finisszázs rendezvényünk a Iparművészeti Múzeumban, hogy nyilván francia sanzonokat játszottunk, hiszen ez francia szecessziós kerámiás kiállítás volt. Hogy egy világzenei fesztiválon nyilván, hogy nem magyarul fogunk énekelni, most Hollandiában március
0: 1. Tehát a jó cigányzenészek úgy?
2: Nem, azért nem teljesen, mert
0: Ők sokat tudnak, nekik a jazzbe is jó.
2: Így van, így van.
0: Erre gondoltál?
1: De a prostitúció még nem kísértett meg.
2: Nem, azért próbáljuk.
1: Az zenei értelemben.
2: Így van, így van. Ráadásul alkalmi kapcsolatok.
3: Na hát, meg pláne. Egyészeges kalandok. Mi persze.
2: Igen, igen, ez egy nagyon régre visszamenő elnevezés, amikor mi még az NK-nál tájáztunk.
0: De mi az nálad
2: divaság? Hát divaság is egyfelől egyfajta ilyen, tehát megérése mindannak a dolognak, amit esetlegesen egy adott rendező mellett színházban nem tudtunk. Uh-huh.
0: Szabad csapongások területe?
2: Igen. Igen.
3: Mik ezek, amiket nem tudatok megélni, de az akton belül.
2: Ezek, tehát gyakorlatilag olyan számokat választunk ki, saját magunk, illetve a nézőink is szoktak, rajongóink is számokat választani, amik nagyon-nagyon tág, elkezd spektrumba, vagy skálán mozognak, és gyakorlatilag 10-12-15-100-120 karaktert el tudunk játszani. Egy vagy egy számon belül, vagy egy koncerten belül, uh-huh. ami óriási,
0: ja,
2: óriási
0: dolog. Ja, hogy ez is érdekel, hogy a szerep.
2: Igen.
0: Szerepformák.
2: Uh-huh. Mert ugye ez az, amit mindenki hát meglát rögtön.
0: És a zene húzza a szerepet. Uh-huh.
1: Meg a szerep az ember.
2: Attól függ, ez számfüggő. Hogyha az adott szám nagyon erős uh-huh. zeneiségű, nagyon jó zene, nagyon jó zenei fölépítésű, akkor utána jön a szerep. Hogyha a szám uh-huh. az gyengébb, ellenben egy nagyon jó karakter, akkor előbb jön a karakter, és az uh-huh. húzza a zenét. Néha a zeneileg jobb lesz a szám, mint az originál. Uh-huh. Attól függ. Uh-huh. Hát ez egy váltakozó dolog. És most március 1-én megyünk Harlembe egy nagy fesztiválra, csak magyar repertoárral, úgyhogy ez nagyon fontos.
0: Végre Harlembe magyar szó hangzik?
2: Igen, azt igen. Ez egy,
3: na, magyar nyilván betörlök Harlembe.
2: Hollandia, bocsánat, hollandiai Harlembe. Hollandiai Harlembe megyünk egy nagy fesztiválra. Ez egy nagyon nagy történés a mi életünkben, úgyhogy...
3: És hogy alakult ki?
0: Egy jó tanácsom lehet? Amikor a Palotai ment a Harlembe, tilos rádiós DJ-ről van szó, egyszer csak megállította egy feka fiatalember, és azt kérdezte, fehér testvérem, te mit tettél a fekete közösségért? Erre a kérdésre már itt van keresztül a válasz. Lehet, hogy nem ugrik be.
4: Ez nem az a Harlem.
2: Igen, ez a hollandiai Harlem, ez nagyon fontos hangsúlyozni.
0: Tudod, hát én szóvic.
2: Igen, igen, persze. Csak hozzá kellett volna raknom.
3: Bennetek színésznőben amúgy ezt hogy alakult ki? Tehát így mondtatok, hogy fú, de jó lenne amúgy zenéket játszani, vagy hogy alakult ki?
2: Biztosan megyünk oda is, mindenhol fogunk menni. Maga az alap sztori vagy történet az, hogy a Merlin Színházba 2004-ben összeálltunk egy színdarabra, amit Halász Péter kezdett el rendezni, mm-hmm. aki később éppen beteg lett, és az asszisztense vette át az irányítást, ő fejezte be az előadást. Ennek a darabnak a címe Madame K, és a mm-hmm. Madame K-ban vannak összekötő dalbetétek, illetve maga a rendezőben volt összekötő dalbetéteket, és akkor ezekből a dalokból, ha már ezeket franciául megtanultuk, úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy koncertet.
5: És a névválasztás, a formáció névválasztása?
2: Igen, a névválasztás az Csete Borbálának köszönhető, aki nagyon-nagyon gyorsan egy pályázatot írt nekünk, és annó muszáj volt egy nevet adni, ugye ez még a Madame K kapcsán, ugye Csete Borbála, ő a Madame K színdarabnak a fordítója, és a francia intézethez valamint az NK-hoz pályázott, és azt mondta, hogy fú, egy nap alatt valamit ki kell találni, hát mi legyen, mi legyen? Hát ezek összeálltak egy alkalomra, legyen akkor, ugye, alkalmi kapcsolatok társulása. Uh-huh. Tehát ez innen jött, és akkor megkérdezte, hogy ez nem-e gáz, mondtam, hogy hát, akár még jól is ülhet el, tehát még akár reklámértéke is lehet, úgyhogy így lettünk.
0: Hát ettől kurva jó a név,
1: érted?
2: Igen, és azért bárhová megyünk külföldre, azért nem rögtön az jut eszébe.
0: Maradjatok együtt.
2: Igen. Úgyhogy aktuális, igen. Minden benne van.
1: De tervezitek hosszú távon, ugye?
2: Persze.
0: Hallgassunk már zenét, mert megőrülök, de szeretném már hallani. Nem lehet?
1: De lehet, hallgassunk bele.
2: Persze, hallgassunk bele, ez egy ilyen összevágott mix, amit meg fogunk hallani.
0: Azt mondom, hallgassunk bele.
2: Picit.

0: Akkor visszajöttünk.
1: Igen.
0: Igen, és meghallgattattuk a csodálatos énekhangot. Van az Esztának egy bejelenteni valója ma estével kapcsolatban.
1: Egy nagyon fontos bejelenteni való. Ma este 9-től a Sárga Zebrában, a Kazinczy utcában lesz egy koncertünk.
2: Programajánló
1: hallgatók. Így van, igen, igen. Ne
2: hagyjuk ki.
1: És ez részben egy fő próbája a hollandiai koncertünknek. Csak magyar számok lesznek, semmi francia, semmi olasz, részben pedig egy születésnapi koncert.
0: Ami a sajátod.
1: Igen, a saját születésnapi koncert. Barátainknak nagyon sok meglepetés vendéggel.
3: Ma a szüli napi koncerted van ma?
1: Részben.
4: A
1: de ez tulajdonképpen...
4: Van?
1: Nem, ez tegnap előtt volt.
3: Az még belefér.
1: 21-én.
3: Hol? Még egyszer mondja, de...
1: Sárga zebra.
3: Mennyi? Van beugró?
1: Nincsen.
4: Magyarok?
1: Nincsen. Ez egy nagyon-nagyon kedves, nagyon baráti hely.
0: De kicsi.
1: Úgyhogy pici, nagyon pici, viszont nem is akartuk
3: videók
1: ezt nagyobbra.
3: Videók nem fognak készülni rólatok?
1: Nagyobbra.
3: Készültek rá? Nem tudom.
1: Készülnek, igen, YouTube-on készülnek. Van? Folyamatosan
3: de
1: készülnek
3: róla.
5: Van videótok a YouTube-on?
1: Van fönt videóanyag. Van fönt videóanyag, általában olyan videóanyag, amit rajongóink készítettek. Tehát...
5: Koncert
1: fel. Ez a feelinges.
2: Bejöm a YouTube-ra, hogy akt, akkor nem üteszik titeket.
1: Igen, az a baj, akt. Koncertszínház, akt színház első videó, akt színház második videó. Valamint ugye van egy saját weboldalunk, fenn vagyunk a Facebookon, akt koncertszínház, tehát akt koncertszínház csoportban megtaláltok minket és mindenfajta információt. És ugye a weboldal az pedig aktszínház.hu.
3: Jó.
1: Igen, ami még fontos, hogy március 8-án nőnapon, ez nagyon fontos nekünk, az IF kávézóban fogunk fölépni egy nagyon különleges koncerttel, nagyon különleges hangszereléssel, úgyhogy arra is készülünk.
3: Mi a különleges
2: hangszerelés?
1: Igen, az azt jelenti, hogy ez egy ilyen koncert, tehát általában a koncertjeink buli koncertek. Uh-huh. Ez meg egy zenei koncert lesz, tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy hegedűs kollégánk föllépne, amit nagyon várunk, ő nagyon különleges hatást tud elérni a koncertjeinken. Tehát ez tényleg zenélésről szólna, és éneklésről, és finomságokról. Így van. Általában amúgy a koncertjeink ez nagyon fontos, ilyen show jellegűek, és bulik, és azt mondják, hogy ezt emiatt jók.
0: A színpad élet az nagyon erős.
1: Az nagyon erős, és valamint egy ilyen nagyon erős lelkiség. Vagy egy lelki kapcsolat.
3: Mire ment volna Mick Jagger nélkül?
1: Van, mindenképp van.
2: Például?
1: A nézőkkel például, meg egymással.
0: Meg a nézők egymással.
1: De mindenképpen van egy kikacsintás a nézőkre, ezt nem is lehet elkerülni. Tehát amikor nagyon pici helyeken van.
3: A zenei tudatformád, vagy azért színésznőnek gondolod még magad?
1: Kialakult. Nekem volt egy jazz formációm, egy jazz trióm, és nagyon-nagyon szeretném ezt a vonalat folytatni. Tehát,
3: Jó, akkor te nem vagy pályaelhagyó.
1: Nem, biztos, hogy
3: jó, hát...
1: Ez fontos, én tudom, hát...
3: Mondhat egy példákat.
1: Igen, biztos, hogy nem szeretnénk.
0: Hogy kerültél kapcsolatba Halász Péterrel?
1: Jézus Máriám, szerintem látott engem, vagy megnézett, vagy... Ez annyira régen volt, hogy vagy jártam a színdarabjaira, szerintem annó.
3: De nem a 60-as években.
1: Nem, akkor még azt sem tudtam, hogy jól kell járni színházba. Nem, vagy ő látott minket, vagy...
3: Elképzeled ezt a műsort, ezt a Otti Hannát, az ő egyik színházi tagja, Bálint Pista alapította. Ezt, amiben most van.
1: Igen,
3: a squad.
1: A squat, sőt, neki még láttam rendezéseit a Muszínházban, a kocsmakutyákat is. Még annó.
3: Hát ilyen kicsi a világ, látja.
1: Úgyhogy valahol neki köszönhetjük ezt az egész aktól. Most színházban állandóan nem játszok. Tehát különböző filmekben, reklámfilmekben kapok nagyobb vagy kisebb vagy közepes szerepet. Nem nagyon. Ez egy nagyon-nagyon szűk kör a szinkron, pedig lehetne, de annyira szűk a hasonló munkákat, tehát ilyen hangos könyv, vagy
3: a magyar szinkron szűk és szar lett. A magyar szinkron világszínvonalú volt, Gyerekek, most a magyar szinkron szégyelje magát az összes szinkron stúdió. Ott, olyan szintre süllyedt végig, kézzel néha visszakeresek régi felvételeket, mert inkább meghallgatom a Latinicsa vagy a Gábor Miklóssal, mint hogy ezekkel a népművészeti filesedényekkel. És, és amikor ez történt, akkor mondták azt, hogy legyen hungarikum. Ezt, nem viccelek.
2: Igen.
3: Tehát amikor elpusztult a magyar szinkron, akkor valakinek eszébe jutott.
2: Ez most volt.
3: Ja.
1: Igen, és hát így színészi oldalról pedig sajnos az a helyzet van, hogy ez eszméletlen kevés ember kezében van maga a szinkron lehetősége, és el lehet jutni ilyen tömegszinkronig egy-egy, így van, és nem véletlen, hogy az a pár ember nagyon félti, mert ők
3: is mondtam egy nevet.
2: Tehát akkor nagyon belterjes volt, azt mondod.
1: Nagyon belterjes, mint ahogy minden, de a szinkron pláne.
3: Pláne, igen.
1: A szinkronban, tehát még akár egy reklámfilmben nagy munkával be lehet jutni, vagy egy jó játékfilmben egy kis szereppel, egy nemzetközi van. De
3: most a szinkronban nem kerülne be a szinkronba.
2: Ez én kihalásszerűen működik, mondjuk most már azt mondod teljesen.
1: Valószínűleg igen. Amennyire látom, igen.
3: Hányan szomorúan, akármilyen kevés, mégis jó pénz lehet ez a, ugye mindig is a színész létforma, ami nem volt magasan dotált soha.
1: Nem, soha nem.
3: Igen, na abból vették el a szinkront, igen.
1: Igen, és sajnos régebben, ugye visszatérve erre, hogy pályáztunk, nem keveset pályáztunk, nem kevés energiával, nagyon jó pályázatokat írtunk, és most azt látjuk, hogy ez teljesen feleslegesé vált.
3: Jó, péntek van, nincs remény, az a szlogenje a műsornak.
4: Van.
0: Ez mindig vita kérdés.
4: Van remény.
3: Nem, örülök, amikor hallok ilyeneket.
2: És terveidben van azért, gondolom, hogy visszamész a színházba. Hogy
1: mindenképpen szeretnék, csak szeretném megtalálni azt a színházat, amiben tényleg olyan rendezővel dolgozhatok, tehát ahol nem az óriási kompromisszum van, belülről, hogy az ember megcsinálja, mert ott van a szerződése, vagy mert elkötelezte magát, mert igent mondott egy munkára, hanem amit tényleg egy olyan munka, ami motivál.
2: Nem mondom, hogy mondjál példákat, hogy kikkel nem akarsz dolgozni, hanem hogy kikkel szeretnél dolgozni,
3: ilyen a kérdésem. Nem lehet, onnantól, hogy nem nevezte meg őt, ez lehetetlen. A színészi szakmát ismerned kell, ez egy rettenetes.
0: Ezt azt nem.
3: Figyelj, egy színész kilép a szobából, elkezdik szídni.
2: De nem is kérdeztem meg azt, hogy nem is fogom megkérdezni. Az a kérdés, hogy kikkel szeretnél dolgozni, kik voltak azok, akik mellett mondjuk jó volt dolgozni, nem érted, vagy milyen szerepek voltak, vagy darabok.
3: Nem mi?
0: Egyet már mondott.
1: Igen. Igen, és tehát jelenleg a legutolsó olyan munka, amit tényleg azt gondolom, hogy egy értéket képviselő munka, azt a Gödörben, még a régi Gödörben csináltuk egy olasz rendezőnővel. Ő Velencében él, alkot, pedagógus, színésznő, egy fantasztikus jelenség. És ő rendezett Budapesten egy workshopot, és a workshop végén kiválasztott magának színészeket. Na most ez az, ami itt nem működik, csak egy külföldi szemével megvalósítható dolog, tehát nálunk azért az van, hogy rámutatok, hogy vele, itt pedig arról volt szó, hogy volt egy hetes workshop, és azt
3: ízlés
1: mondta, hogy...
3: Ízlés alapján választott.
1: Így van. Tehát, hogy ki az, aki az egy hét alatt bizonyított, vagy nem bizonyított, vagy neki tetszik, vagy nem tetszik. És ez egy nagyon izgalmas előadás lett. Magyarország történetéről szólt amúgy, és én nem kaptam benne maszkot, nagyon ez egy maszkos előadás volt, de én nem kaptam maszkot éppen. De hát egy olyan gondolkozású, meg egy felfogású hölgy, aki... Szóval akivel azt gondolom, hogy érdemes volt, és valószínűleg még keresni is fogjuk egymást. Például.
0: Vagy amíg fel nem bukni egy új Halász Péter, nem?
1: Így van. Tehát azért az ember ilyenkor tudja, hogy így nagyjából ilyen kültelki, külvidéki színházakba kaphatnak kompromisszummal szerepet, és arra majd.
0: Most még visszatérve a zenére, hogy ilyen nagyobb fesztiválra hívnak titeket?
1: Igen, ahova állandóan, tehát az elmúlt 3 évben mentünk, az Balaton-Lellén, ez a Babel Sound Fesztivál, világzenei fesztivál, ez egy nagyon nívós fesztivál. Sok külföldi vendéggel, napközben foglalkozásokkal, programokkal, és ide szoktunk elni, mint állandó jelleggel ide szoktunk elni. De hívnak minket máshová is.
2: Milyen rendszeresen van mondjuk a...
3: Tudod, hova gyertek? Képzeld, hogy itt a Hunti Hannában évek óta, nem viccelek, 4-5 éve, vannak ilyen szobakoncertek.
1: Na.
3: És az Ágoston Bélától elkezdve Presser Gáborig, Ladányben, Evzámbó, mindenki játszott. Ja, Szent Efrén férfi kórus. Ortodox zenét itt nyomtak. Gyertek el énekelni majd ide. Jó?
1: Jó, jó, köszönjük szépen. Bármikor nagyon-nagyon szívesen. Érdekes
3: élményed lesz, meglátod. Nem koncert, nem próba. Kettő közötti.
1: Uh-huh. Jó, jó, azt
2: eljött.
3: És akkor színi élvezem magam.
1: Nagyon-nagyon jó lesz. Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó hangosítás.
1: Az...
0: Tényleg jó.
1: Ezen nagyon sok minden múlik, tehát ezen egy egész koncert múlhat, a hangosításon és a technikán is.
3: Volt olyan pármai, olasz párma, csezzenekar, aki itt fölvette a koncertjét, és aztán New Yorkban az lett híres.
1: Na.
3: Csak azért mondom, hogy
1: tudunk,
3: hogy rögzíteni.
2: A Bohémien Betyát is itt vettem.
3: Vagy a Bohémien Betyát.
1: Nagyon jó.
2: Köszönjük
1: szépen a lehetőséget. Igen.
3: Na, jó?
1: Igen, nagyon szépen köszönjük. Ez nagyon jól hangzik, nagyon szuperül hangzik.
3: Kell venni majd a kapcsolatot velünk.
1: Igen, és azt szeretném itt is mondani, hogy szükségünk lenne menedzserre, bárki, aki így gondolja. Ezt kvázi önerőből csinálom tulajdonképpen 80%-ban is, és nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát egy koncert előtt átgondolni, hogy mi hogy jut el, a keverőládától, egy hangfalig, az állványokig, és amúgy meg mi van ott, és mi nincs ott, és mi legyen a koncert sorrend, és milyen ruha, és milyen megjelenés, és hogy az a zenész
3: ne felejtse el
1: azt, és különben meg azt gondolom, hogy van bennünk nem kicsi lehetőség.
3: Menedzserek, pénz van a dologban. Figyeljetek!
1: Bizony, ezért vezetünk. Dolgoztunk együtt nagy cégekkel.
2: Szia!
4: Feri.
3: Ja, köszönjük.
2: Hello!
5: Hello, do you speak English?
2: Yeah.
5: Hi, my name is Matej. I'm calling from Radio Student from Ljubljana, Slovenia.
2: Hi.
5: Have I reached Tilos Radio?
3: Yes, this is Tilos
2: and
3: Radio.
2: It's live.
5: It's live?
2: Yeah.
5: Okay, then I think I missed the number.
2: <I'm sorry. laughs> Okay, don't worry.
5: Okay.
2: Bye-bye.
5: Okay, have a nice day.
3: Bye. You too.
2: Bye-bye.
3: You
2: de édes. Na mindegy, gondoltam, hogy nem minket hallgat igazából, hogy
3: de
2: magyarul... Hát ugye nem nagyon beszélt magyarul, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon megfogta ez a menedzseri poszt így angolul.
1: Hát, rögtön Ljubljanából megfogtam.
2: Azt mondjuk értem volna egy angol, és rát, hogy na én leszek a menedzseretek, tehát mondjuk az lehet jó járni.
3: Ha a szlovén menedzser is jó menedzser.
1: Már majdnem lehetőséget láttam benne, de
3: szlovén menedzser, jó menedzser. Nem búcsúzunk el tőled akkor, mert abban bízunk, hogy fogunk
2: hallani. Mindenképpen.
1: És nagyon szépen köszönöm.
3: És ma este menjetek a szüli napjára.
1: A koncertünkre, a sárga zebrába. És mindenképpen gyertek a koncertjeinkre is. És köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Nem hiszem,
2: mi jön. Köszönjük,
1: Bolden. Na,
3: ebből is látszik, hogy van remény. Na, attól, mert a nők szépek, még nem...
6: Halló, sziasztok! Ez itt a Teszt és Lélek rendkívüli adása a gyűjtögetők nagy gyűjtő napján. Mi a gyűjtögetésre fogunk beszélni, és vendégem dr. Csigó Katalin.
1: Sziasztok!
6: Tehát mi arról a részről fogunk beszélni, ami már betegségbe hajlik, úgyhogy mindjárt erről is fogunk beszélni, de először akkor Katalin kérdezem, hogy minden vendégünket meg szoktuk kérdezni, hogy ő hogy lett pszichológus, és hogy kerül ide.
1: Ugye
6: ezért hát...
7: Hát ez még valahol a 90-es években nyúlik vissza. Bementem egy könyvesboltba, és levettem Freud bevezetés a pszichoanalízisbe című könyvét. Na. 15 évesen, rongyosra olvastam, semmit nem értettem belőle, de az volt az érzésem, hogy valami olyat mutat, ami roppant érdekes, és hogy szerintem ott minden eldőlt. Uh-huh. Ez nem volt kérdés, hogy én pszichoterapeuta leszek, és az analízissel fogok foglalkozni.
6: És ez így is lett.
7: És így is lett.
6: Jó. Igen. És akkor hogy kerültél ugye az osztályra? Uh-huh. Ugye most már ugye más neve van, de a Nyírő Gyula Kórháznak van egy speciális beteg pszichiátriai osztálya, igen, ami kényszerbetegségekkel is foglalkozik.
7: Igen. Én ott 17 éve dolgozom.
6: Tehát ez hát rögtön az egyetem után?
7: Igen, uh-huh. Igen, igen. Az egyetem utolsó évében ismertem meg Németh Attila főorvost, akkor ő még főorvos volt, és a Lipót még létezett. Igen. Mi még ott képződtünk. És ő hívott erre az osztályra dolgozni, amit ő alakított ki. És tulajdonképpen az ő hatására kezdtem el kényszerbetegekkel foglalkozni. Azt mondta, hogy Kati, csináld, ez egy érdekes dolog. Uh-huh. Valóban. Tehát, hogy ez egyik legizgalmasabb betegségcsoport, és az egyik legnehezebb is, és mégis ez történik 10 éve, uh-huh. És az utóbbi években dolgoztunk ki egy olyan speciális pszichoterápiás programot, ami azt hiszem, hogy tényleg egyedülálló.
6: Oda mindenképpen eljutunk. De akkor egy kicsit most, ugye, aki, ugye nagyon sokféle gyűjtésről lesz ma szó, hogy mi minden gyűjtenek az emberek. Tehát ugye, hogy van egy gyűjtő szenvedély, amit köznapi nyelven így mondunk, és van ez, amit már betegségnek hívjuk. Próbáljuk meg valahogy ezt elkülöníteni, és esetleg definiálni, hogy mi az, hogy kényszerbetegség.
7: Ez két külön fogalom, igen. A kényszerbetegség és a gyűjtögetés szindróma. Uh-huh. Tehát a kettő, uh-huh. Az két külön betegségcsoport. Uh-huh. Vannak olyan gyűjtögetők, ami kényszerbetegséggel társul, de ez ma már az új betegségosztályozási rendszerben, uh-huh. Ez egy teljesen külön kategóriának
6: de
7: tekinthető.
6: A DSM
7: 5-ben. Igen. Maga a kényszerbetegség az egy olyan betegségcsoport, ami kényszer gondolatokból és kényszer cselekvésekből álló tünet együttes, aminek az az érdekessége, hogy végül is gondolat nagyon sok minden lehet. Tehát, hogy ez impulzus, kép, képzett fantázia, ami automatikusan bevillan az ember fejébe, és a beteg úgy érzi, hogy képtelen tőle szabadulni.
6: Tehát, hogy valamit meg kell tenni.
7: Nem feltétlenül, tehát hogy ezek lehetnek akár riasztó képek, például egy agresszív kép, uh-huh. Látok egy véres jelenetet, jaj, és abban attól a képtől nem tud a beteg megszabadulni. Olyan gondolat is van, ami őt valamire készteti, hogy leellenőrizze az árat 88 millió módszor, vagy megmossa a kezét, vagy visszamenjen az utcán, és azt ellenőrizze, hogy nem lökötte le valakit a villamos elé. Mm. Tehát ezek nagyon kínzó képzetek, és ennek következtében alakulnak ki a kényszer cselekvések. Tehát a cselekvések mindig arra vonatkoznak, hogy valahogyan ezeket a képzeteket, gondolatokat, képeket az ember kilökje a fejéből, és próbálja azokat semlegesíteni.
6: És akkor ugye valahogy szóba kerülnek ugye a szorongás, mondjuk ez mind szorongás, magas szintű szorongással jár.
7: Az az érdekes, hogy egészen idáig ezt gondoltuk, aha. Hogy ez egy szorongásos betegség, az utóbbi 1-2 évig, aha. És szorongásos betegségcsoportként is kezeltük, az összes terápiás technika erre vonatkozott. Ma már azt gondoljuk, hogy ez nem tisztán szorongásos betegség, hanem egy egészen eltérő, az összes neuropszichológiai képalkotó kutatás azt mutatja, akár genetikai kutatások, hogy bizonyos módon a személyiség sérüléséről van szó a kényszerbetegségnél, aha. És ebben mondjuk számomra különösen az az érdekes, aki pszichoanalitikus szemléletbe gondolkodom, hogy itt az analitikus elméletek nagyon sok mindenben igazolást nyernek, hogy valóban a pszichoanalízis gondolta azt, hogy a személyiség egy része fejlődik kóros módon a kényszerbetegségben, míg egy másik része be tudja járni a normál fejlődést. Tehát ma azt gondoljuk, hogy a kényszerekhez társulnak természetesen intenzív szorongások, de ez egy olyan működészavar, ami áthatja az ember teljes működését, és mindenre kihat.
6: Jó, akkor mondjuk egy ilyen diagnosztikus definíciót próbáljunk megalkotni, hogy mitől mondjuk az, tehát mitől, hogy vesszük észre, vagy mitől mondjuk azt, hogy ő ilyen zavarban szenved, vagy azzal él.
7: Igen, ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek vannak kényszerei, tehát ez nem kérdés. Pont ezért, mert hogy a személyiség egy része kényszeresen működik mindannyiunknál, és különösen kritikus helyzetben, ha valami bajunk van, akkor ilyen kis rituálékhoz nyúlunk, hogy a legtöbb például? Embernek van ilyen lefekvési rituáléja, hogy akkor tudok úgy ellazulni, hogyha végigcsináltam aha. Ugyanazt a fürdőszobába, hogy így mosok fogat, meg oda így elrendezgetem a kis dolgaimat, végigjárom a lakást, hogy lekapcsoltam el mindent, stb. Tehát, hogy ez természetes. Ott dől el, hogy valami kényszer vagy nem, hogyha az ember azt érzi, hogy nem tudja ezeket a dolgokat nem megcsinálni, és hogy akkor is meg kell csinálni, amikor az teljesen, az felülírja azt, amit valóban meg szeretnék csinálni. Tehát, hogy nem tudok Tehát például mondjuk vissza kell szaladnom a lakásba, és én van egy olyan tisztasági mániám, hogy ott nem megyek be a lakásomba cipővel, de ha ott felejtettem a kulcsomat, akkor visszaszaladok cipővel és kabátban. A kényszerbeteg ezt nem tudja megtenni. Annak le kell venni a cipőjét, akkor is, hogyha elkésik valahonnan, mert hogy az fölülír minden egyéb normál impulzust, vagy normál késztetést.
6: Olvastam egy valami ilyesmit, hogy ez minimum föl kell két hétig legalább fenn kell állnia, de nyilván...
7: És hogy legalább legalább egy órát az ember napi életéből lekötnek ezek a tünetek. Aha. Tehát, hogy van ennek egy ilyen időhatára hogy ez is mondjuk kérdés, azt is kényszerbetegnek tudjuk tekinteni, akik a tünetek maguk csak pár percig tartanak, de hogy azok annyira intenzív szenvedést okoznak, vagy ilyen akadályokat jelentenek, hogy mondjuk egy gondolat úgy leblokkol, hogy megállok az utcán. Tehát, hogy vannak olyan betegeink, akik áldogálnak itt-ott a város különböző pontjain, mert éppen leragadnak egy helyzetben, és amíg valamit át nem gondolnak pontról pontra, addig nem tudnak tovább haladni.
6: Most tulajdonképpen akkor a kényszeres zavarról beszéltél, és akkor azt mondtad, hogy egy kicsit más ez a bizonyos gyűjtögetés.
7: Igen, tehát a kényszer betegségnek az az egyik jellegzetessége, hogy a tünetek rendkívül változékonyak, tehát hogy nem tudjuk úgy összefoglalni a tüneteket, mint mondjuk a depressziónál, vagy a pszichotikus betegségeknél, hogy van 4-5 olyan tünet, amiből biztosan meg tudjuk állapítani, hogy valaki beteg. A kényszerbetegségnél tünetcsoportok vannak, amiknek millió változata lehet, ami az adott embernél másként van. És az egyik tünetcsoport az a gyűjtögetés. Ha most azt mondom, hogy vannak gondolatok és cselekvések, és mondjuk ezek jellemzően a gondolatok általában vagy az agresszió, vagy a szexualitás, vagy valamilyen ilyen morális dilemmázás csoportban tartoznak. A cselekvések leggyakrabban a tisztálkodás, az ellenőrzés, a szimmetria, ismétlések csoportjába tartoznak, és itt találkozunk gyűjtögetéssel. Ez az, amikor a kényszerbe beépül a gyűjtögetés. De, és ez a legnehezebb betegcsoport, akiknél kényszerek nélkül szerepel csak a gyűjtögetési szindróma. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy reménytelen velük foglalkozni, mert ilyet nem tudok mondani, mert mindenkiben általában szoktam valami reményt látni, de valóban a legnehezebb tünetcsoportról beszélünk. Általában nincs betegségbelátás arra, hogy a gyűjtögetés értelmetlen, és ezek a személyek nagyon sokszor izolálódnak, és rendkívüli mértékig rejtegetik a tüneteiket, ami a kényszerre egyébként is jellemző, de a gyűjtögetőkre kifejezetten. Tehát leplezni igyekeznek a környezet előtt, és minden módon tagadják azt, hogy ilyen jellegű problémájuk van.
6: Tehát, hogy akkor ez az azt jelenti, amit mondasz, hogy a környezet próbál valami segítséget kérni, és nem ő.
7: Hát a környezet kezd el először szenvedni. Igen. Tehát, hogy ez akár lehet egy társasházi lakóközösség is, hogy azt látja a környezet, hogy mondjuk a szomszéd valahogyan a lomtalanításon kivitt holmikat mindig beviszi, eldugdossa, a kukából kiveszi, és hogy milyen érdekes, hogy mondjuk valakinek a lakásában már nem lehet bemenni, ami korábban még jellemző volt, hogy úgy valahogy úgy nyitja ki az ajtót, hogy ne lehessen belátni, hogy oda benn mi van. Az már a nehezebb dolog, hogyha a szagok és minden egyéb is ki.
6: Tehát akkor látszik. Azt mondod, hogy nem ilyen gondolatok, mint a többinél, hanem akkor, tehát hogy magyarázza, ha mégis ide kerül mondjuk hozzátok?
7: Kevés ilyen beteggel találkozunk, és akik bekerülnek hozzánk, azokat általában már hozzák. Tehát, hogy valahogyan a család vagy a közösség rákényszeríti a betegre azt, hogy kérjen segítséget, de a legritkább, hogy a gyűjtögetés miatt kér segítséget, hanem sokkal inkább mondjuk, ha ehhez társul esetleg egy depresszív hangulatzavar, abba bele lehet kapaszkodni, hogy ő csak arról beszél, és azt mondja, hogy nincs, ez nem jelent problémát, mert tehát a gyűjtögetésnek az a lényege, hogy a beteg úgy érzi, hogy azok a holmik, amiket ő fölhalmoz, azokat majd ő valamire fel fogja használni, és valamilyen, ezt intellektualizálásnak nevezné a lélektan, valamilyen magyarázatot fűz ahhoz, hogy ő miért gyűjti össze azokat a tárgyakat.
6: Lámpa.
7: Például, vagy hogy azokat a ruhadarabokat majd ő el fogja ajándékozni a nem tudom milyen közösségnek.
6: De addig még itt feltartja.
7: De addig ezeket felhalmozza. Tehát hogy az a különbség a gyűjtögetők és a kényszeres gyűjtögetők közt, hogy a valódi gyűjtögetők tényleg értelmetlen, akár ártalmas dolgokat is gyűjtögetnek, mint ételmaradék, vegyi anyagok, flakonok, nem tudom, tehát hogy, hogy rendkívül szélsőséges lehet az, hogy, és hulladékot is konkrétan gyűjtögetnek. Míg akinél ez egy kényszerbetegségnek az egyik megnyilvánulása, ott valami jelentősége van annak, hogy mit gyűjt. Például azt gyűjti, amihez valamilyen érzelmi emlék fűzi. Tehát, hogy mondjuk volt olyan betegünk, aki azokat a tárgyakat mind eltette, amihez a családtagjai hozzáértek. És ez egy csokoládépapírt is jelenthet, amit az ember gyereke megeszik. Azt nem lehet kidobni, mert ha kidobom a csoki papírt, annak van egy mágikus jelentése, hogy azon keresztül már ártok a családtagomnak, és egy jó anya ilyet nem tesz. Tehát, hogy azok igen értelemben szemét, papír, de hogy mégis nem ételmaradék, és ott fel lehet azt fejteni, hogy ehhez valamilyen érzelem társul. Sokszor azt is látjuk, hogy a kényszeres gyűjtögetőnél ez egy olyan zavar része, hogy ami általában jellemző gondolkodási zavarként a kényszerre, hogy nem tud döntést hozni arról, hogy mi a fontos, mi a lényegtelen. Tehát ugye kettő az összemosódik, és hogy ezért kell minden tárgyat megőrizni, mert hogy nem tudok döntést hozni arról, hogy ennek van-e lényegi eleme annak a tárgynak, vagy jó lesz-e még valamire, vagy nem, és inkább nehogy hibázzak, ezért inkább mindent megtartok. Tehát a hibázást a kényszeresnek minden áron el kell kerülni, mert ez egy elviselhetetlen érzés.
6: Na most jól belecsaptunk így a közepén.
7: Mindenről beszélünk, igen.
6: Most szerintem egy rövid zenét, és utána megpróbálunk átcsapni oda, hogy akkor hogy lehet ezen egyáltalán segíteni, mert nagyon kínzónak hangzik, hogy ez milyen nehéz lehet neki. Jó, akkor most zenélünk egy kicsit.

0: Sziasztok! Itt vagyunk megint, és eddig beszéltünk arról, hogy mi is ez a kényszer, kényszeres gyűjtögetés, kényszere vagy sem. És ugye most arra gondoltunk, hogy akkor egy kicsit térjünk át arra, hogy hát hogy lehet ebben segíteni, hogyha hát valahogy oda jut.
1: Pozitívabban beszélünk.
0: Ez nagyon nyomasztó volt, igen. Még én is nagyon elszomorodtam, hogy ez milyen nehéz lehet ebben az állapotban lenni.
1: Nekem azért furcsa, mert ugye nekem ezek ilyen mindennapi tapasztalatok, hát, hogy ebben vagyok, ebben dolgozom a betegekkel, hogy már szinte néha fel sem tűnik, hogy ez, ezek ennyire nehéz tünetek valaki kívülálló.
0: Hát, most arról beszéltünk, hogy valaki megpróbálja őt oda terelni hozzátok. Van-e, aki valahogy maga megy?
1: Persze, nagyon sokan.
0: És mit mond?
1: Nagyon
0: sokan. Miért jöttem? Elkopogok jöttem?
1: Konkrétan a kényszerbetegség miatt.
0: Hogy ez már annyira kínzó.
1: Hogy ez már annyira kínzó, és valahogy nyilván azért ez már megjelenik a köztudatban, hogy lehet segítséget kérni, és aki igazán akar, az meg is talál bennünket, hogy nem olyan bonyolult kideríteni, hogy hol foglalkoznak a kényszerbetegség kezelésével. És több módon lehet kezelni a kényszerbetegséget. Nyilván a legsúlyosabb helyzet, ami alatt azt értem, hogyha valakinek úgy a mindennapi életét már akadályozzák a tünetek, hogy nem tud akár bejutni az egyetemre, a munkahelyére, tanulni, ellátni önmagát, ott érdemes a kórházi kezelést egyszerűen igénybe venni, és hogy erre van mód, van lehetőség bekerülni olyan osztályra, ahol érdemben foglalkoznak a betegséggel.
0: Például itt.
1: Tehát, hogy nálunk ez egy olyan program, ahol van olyan beteg is, aki nem is kap gyógyszeres terápiát, ami azért egy ritka dolog, hogy úgy lehet kórházi osztályon feküdni, hogy nem. Tehát, hogy ezek is ilyen tévhitek a pszichiátriával kapcsolatban, hogy itt valakit legyógyszereznek, és csak a gyógyszert látjuk megoldásnak. Ez egyáltalán nincs így. Alapvetően ez egy pszichoterápiás program, és azt mérlegeljük, hogy az adott betegünk mennyire szenved, és hogy ha úgy érzi ő is, és mi is, hogy nehéz részt venni a pszichoterápiás programban, az egy nagyon intenzív dolog, és intenzív munkával, belső munkával jár, akkor javasoljuk neki, hogy a gyógyszert is fogadja el, ami segíthet a tüneteket csökkenteni.
0: Igen, tehát hogy akkor ez egy alapvető kérdés, ami mindig felszokott merülni pszichiátriai betegségeknél, hogy van-e biológiai háttere, ami akár oki, akár kísérő, vagy akkor csak pszichológiai, és ahogy mondtad már, hogy a személyiség kvázi zavara, vagy fejlődési zavara.
1: A kettő együtt lehet igaz. Tehát, hogy igen, vannak olyan betegeink, akiknél azt látjuk, hogy akár ez egy családi halmozódást mutat, tehát, hogy már a felmenők közt is megjelennek a szorongásos vagy a hangulatzavar egyes esetei, ott feltételezünk egy biológiai érintettséget, vannak ilyen irányú kutatásaink is, de hogy azt is lehet látni, akinél azért ténylegesen kibontható egy pszichodinamikai elem, vagy egy olyan életesemény, aminél azt mondjuk, hogy az belobbantotta az esetlegesen meglévő hajlamot. Tehát, hogy talán így érdemes gondolkodni a betegségekről.
0: Igen, ugye, ahogy én olvastam, ugye szintén a szerotonin meg a dopamin rendszer érintettsége, ami a szorongásos, vagy akár a hangulatzavaroknál szokott felmenni. Tehát akkor erre kaphat esetleg gyógyszert.
1: Tehát kap egy antidepresszánst, és hogy azt úgy magyarázzuk a betegeknek is, hogy igen, a gyógyszer az olyan, mint egy mankó, hogy segít az agyban a szerotonin rendszer eltolódását helyreállítani, és arra teszi őt alkalmassá, hogy képes legyen részt venni a pszichoterápiában. Tehát ahogy az első etapban beszéltünk, a kényszer egy nagyon, tényleg a legkínzóbb belső állapottal jár a beteg számára, mert megéli azt, hogy teljesen irracionális, amit csinál, hogy hülyeségekbe tekeri bele magát, és bele gabajodik valami értelmetlen, irracionális dologba, de nem tud tőle szabadulni. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly bezártság.
0: Igen, és nagyon izgalmas volt, amikor az egyetemre jártam, 5 éves voltam, és én tanácsadás, meg pályatanácsadás szakirányra jártam, és bekopogott az egyetemre egy nő, azzal, hogy ő most jött Tündérhegyről, hova azért került, mert az volt az ő kényszeres gondolat, hogy azt súgták a hangok, ugye, hogy meg kell ölni a gyerekét. És ő úgy gondolta, hogy ezt nem akarja megtenni, de nem tud tőle szabadulni, és akkor ő is valahogy eljutott oda, és a rehabilitációban kért segítséget. Most én egy nagyon fiatal kezdő voltam. Ebben jó voltam már ugye a pálya alkalmasás, stb. És nagyon jól is haladtunk, de azért eléggé megütött engem ez a...
1: Hát ez ijesztő, hogy ennyire, ezt hallani, hogy mondjuk egy anyának van egy ilyen gondolata.
0: De hogy ez annyira szép is volt, hogy ő ezt le akarta küzdeni, ez nagyon-nagyon fontos volt, és láttam benne, hogy ez mennyi erő benne.
1: És hogy ugye ott lesz ilyenből kényszer, hogy én azért azt gondolom, minden anyának normál esetben van olyan gondolata, hogy elegem van a gyerekemből, igen, most már nem bírom, igen, a francba menjen innen el, de hogy ezt egy normál ember tudja, hogy ez most egy pillanatnyi gondolatom, igen, és majd elmúlik, vagy ez csak egy gondolat. A kényszerbetegség ott alakul ki, hogy az adott ember ettől megijed, hogy létezik, hogy ilyen gondolat az eszembe jut, megjelenik egy olyan torzítás, hogy ha ez eszembe jutott, meg is fogom csinálni, hogy tényleg kihajítom a gyerekemet az ablakon, vagy ártok neki valamilyen módon, és elkezd attól félni, hogy nehogy még egyszer ilyen gondolat eszébe jusson. És itt jönnek a manőverek, hogy hogyan tudom kitolni ezeket a gondolatokat, és ha visszatérünk a terápiára, a terápia pont olyan szemléletben dolgozunk, amiben próbáljuk azokat a pszichoterápiás elemeket integrálni egy ilyen nagyon intenzív programba, amiről azt gondoljuk, hogy hasznos a betegség gyógyításában. Ugye ma nagyon népszerű a kognitív viselkedés terápia, viszonylag gyors és népszerű módszer. Nekünk az az érdekességünk, hogy mi is alkalmazunk ilyen elemeket, de nem azt gondoljuk, hogy önmagában a kognitív viselkedés terápia gyógyítja meg a betegeket, hogy ezek kell technikákat tanulnak a betegek, ami rendkívül fontos, hogy visszaszerezze azt a készségét, hogy valahogyan kézbe tudom tartani a tüneteimet, és uralkodok fölöttük, de a feltáró terápia az borzasztó lényeges, hogy azt megérteni, hogy honnan, miért indít el bennem ez ilyen félelmeket, hogyan próbálom magamat állandóan ilyen korlátokba beszorítani és szabályozni.
0: De valahogy belenézhetünk-e, hogy ezt megértse, aki most minket hallgat, hogy milyen ez, mi az, hogy feltáró terápia?
1: ez egy pszichoanalitikus terápia. És itt az a különlegessége a mi osztályunknak, GM, más az országban, ahol az osztályvezető főorvos is pszichoanalitikus. Tehát, hogy ezért általában az analitikusok ugye magánpraxisban dolgoznak már, de hogy mi még elérhetők vagyunk az állami egészségügybe is. És tehát a feltáró terápia azt jelenti, hogy egy ponton tudunk oda eljutni, hogy tényleg a beteg képes önmagáról beszélni. Ahhoz az kell, hogy egy kicsit a tüneteitől szabaduljon. Tehát általában azzal kezdünk, hogy olyan technikákat tanítunk, ilyen egyszerű viselkedésterápiás technikákat, hogy mégis hogyan próbálja meg szabályozni a gondolatait és a konkrét cselekvéseit. Mondjuk egy 28-szor valaki kezet mos, akkor megtanítjuk őt újra kezet mosni. Ez egy ilyen látszólag egyszerű folyamat, de borzasztó nehéz újra fölépíteni egy viselkedést, és ez után
0: tehát,
1: jöhet
0: csak
1: az
0: akkor, mit jelent az újra kezet mosni, hogy csak akkor, amikor indokolt, vagy mi az, hogy újra?
1: Például ilyenekről beszélünk, hogy mit érez beszennyezetnek, mi az, ami egy normál szennyezettség, mi az, ami az ő gondolataiban már egy torzítás, hogy ő azt túlzónak gondolja, hogy nem tudom, itt most ülünk, és nem tudom, matat az asztalon, megfogom a fejhallgatót, vagy bármit, hogy ezután most nem kell kirohannom kezet mosni, hanem elég, ha az ember hazamegy, az egy természetes dolog. Egy kényszerbeteg már most ezt zsebkendővel fogná meg például.
0: Szóval ezt én otthon nagyon megtanultam, anyukám egyébként egészségügyi dolgozott, hogy amikor hazaérünk, kezet mosunk, és amikor elmegyek a munkahelyemre, hát hiszen ez egy egészségügyi, ott is mindig kezet mosok, mit csodálkoznak. De pedig nagyon hasznos, mert például engem nagyon ritkán érintenek ezek a nátha, meg ilyes jellegű, pedig csak ennyi, tehát nem szoktam sűrűn, de ha hazaérek, az biztos, és ez szerintem nagyon hasznos is, de mindig ezt is nagyon furcsának tartják, hát még hogyha ez ilyen nagyon gyakori.
1: Hát és itt jön akkor a feltáró terápia, hogy ez például innen indul el, valahol ott gyökerezik egy ilyen tünet, hogy az anyukám azt mondta, hogy mindig kell

0: az anyámon látok,
1: igen.
0: De és hogy ez onnantól tulajdonképpen a kényszerbeteg önmagával játssza le ez belül, hogy van egy ilyen fenyegető, tiltó én része, erről így szoktam a betegekkel már a feltáró terápiában beszélni, tehát így nagyon kivannak abban képezve, hogy igen, igen, ez most a tiltó részem arra kényszerít, és hogy nem mer az a szabad, egészséges én rész megjelenni, aki úgy mérlegelhetné azt, hogy én vagyok a döntéshozó, nem a bennem lévő tilalmak.
1: Szóval milyen korára is megyünk most vissza?
0: Milyen koránra? Van egy olyan életkor, ahol azt feltételezzük, hogy ilyen a kényszerek szempontjából döntő jelentőségű, azaz, amikor az én tudat alakul. Ugye ez klasszikusan Freud azt mondta, hogy az a tisztaságra szoktatás időszaka, hogy ott milyen szabályokat tanult meg a gyerek. És a későbbi Freud utáni pszichoanalitikus szerzők azt írják le, hogy ez nem csak azért fontos, hogy konkrétan a szobatisztaság hogyan alakul ki, hanem akkor alakul az énünknek az a része, amikor önmagamról olyasmiket élek meg, hogy én hatékony vagyok valamibe, és hogy nekem van egy ilyen saját kezdeményező készségem, felismerem, hogy jön egy szükségletem, nyilván akár a WC-zés szükséglete, de bármi más is, és hogy én azt követni merem, és azt hatékonyan megteszem, és ez egy visszajelzés, hogy én milyen vagyok, és ott nem mindegy, hogy a szülő
1: hát mi ugye az korlátokat, autonómia, ugye?
0: Ez az autonómia, ezt akartam körbejárni, köszi. Tehát ez nagyon fontos,
1: hogy egy ideig ugye sokszor mások akarata nyomán csináljuk ezt, és megtanuljuk, hogy hát mi szabályozzuk, tehát hogy nekünk kell majd ezt szabályoznia, és a testünkre figyelve, de mégis már autonóm módon.
0: Így van, és a betegek lehet nagyon sokszor beszélnek arról, hogy ahogy ilyesmikről beszélünk, hogy bennük hogyan tudjuk azonosítani ezeket, hogy nem merek autonóm lenni, mert rögtön a tilalmak jönnek, hogy előjön sok-sok olyan élményük, hogy jé, tényleg, hogy mondjuk én nem futkoshattam szabadon a játszótéren, mert hogy az anyám rögtön szólt, hogy oda nem állsz föl, az veszélyes, az ne fogd meg, az koszos, az... Tehát, hogy nincs egy ilyen szabad mozgástér, aminél az lehetne az élmény, hogy alapvetően a világ biztonságos, hanem a világban állandóan ilyen veszélyforrások vannak. És hogy ez ilyen 5-6 éves korra nyúlik vissza, és általában ott van egy ilyen természetes része, természetes jelenség is, hogy az óvodásoknál lehet kényszeres jelenségeket látni, aztán
1: kinőlik. Akkor ez a feltáró rész, és akkor ebből hogy lesz az javulás, vagy újra strukturálódás?
0: Hát a terápiának, igen, egy része ez a fajta egyéni terápia, és aztán egy csoportterápia is zajlik, ami hát ilyen vicces, tehát hogy ott közösen gyakorlunk helyzeteket, tehát hogy mondjuk, amiben én is beszállok, az nagyon fontos, hogy a terapeutást is lássák ilyen szituációkban, hogy oldunk meg ilyen helyzeteket, hogy nem tudom, lemegyünk a kórház udvarra, leülünk a fűbe, hát ilyet, hát ott teljesen ki szoktak borulni. Mi az, hogy leülünk Budapest közepén a fűbe? Hát az koszos. Tehát nem mezitláb a fűbe, hát olyat nem lehet. Aztán nyilván valahogyan, ha én is leülök, és a segítő terapeuta társak is, akkor van egy ilyen csoporthatás, hogyha együtt valamit meg tudunk csinálni, az sokkal jobb. Nagyon sokat nevetünk ilyen helyzetekben, hogy ott vonulunk, és mindenféle hülyeséget játszunk.
1: Látszólag hülyeséget.
0: Igen.
1: Jó, akkor megint egy kicsit zenéljünk, és próbáljunk meg visszatérni a szegény gyűjtögetésre, hogy azzal mit tudunk csinálni, jó?

0: Sziasztok! Ez itt a Teszt és Leleknek a gyűjtők napi különkiadása, és hát nyilván próbálunk a gyűjtögetésről beszélni már, amikor egy kicsit ez már túlzó. Tehát eddig beszéltünk ugye a kényszerességről, annak a terápiás lehetőségeiről, meg egy kicsit a hátteréről, és most visszatérünk oda, hogy mi van akkor, hogyha ez a gyűjtés, ez már túlzó. Hogyha a család próbál, tehát a család mondjuk észreveszi, hogy ez már nagyon túlzó, és megkeserít mindannyiunk életét, és próbálnak segíteni.
1: Tehát a gyűjtögetésről ugye azt is mondtuk, hogy ott a legjellemzőbb az, hogy a beteg leplezni próbálja, vagy valamilyen magyarázattal ellátni, hogy ő miért gyűjtögeti a ilyen-olyan holmikat. Tehát ott az elsődleges, hogy valamilyen családtagot, vagy akár az egész családot is beszoktuk hívni, hogy egyszerűen legyen arról egy közös beszélgetés, hogy ki hogyan látja ezt a helyzetet.
0: Hogy legyen nyílt ez a helyzet.
1: Hogy legyen nyílt ez a helyzet, és hogy valahogyan meg tudjuk nyerni a családot is annak, hogy ezt fel kell ismerni, hogy itt van valami kórosság. Sokszor a család is ebbe beépül, és tulajdonképpen asszisztál ahhoz, hogy jó, hát ezt a szobát nem használjuk a lakásban vagy a garázsban, ajtót már nem lehet kinyitni, de hát vannak ezzel más családok is így, nem, egyébként nincsenek. És nyilván az a cél, hogy valami közös olyan szerződésre vagy megállapodásra jussunk, ahol mindenki fölismeri azt, hogy itt mindenkinek van ebben valamilyen feladata és valami szerepe, hogy ez a helyzet idáig eljutott.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát az, hogy azért, ha a családi rendszert nézzük, vagy ebbe gondolkodunk, hogy nyilván nem csak a betegről szól ez a történet, hanem ahhoz tényleg egy család asszisztál, hogy ők valahogy ugyanúgy szemet hunytak, vagy ugyanúgy benne hagyták az indexpáciens, ugye a családterápiában sokszor így beszélünk, hogy őnála látszódnak a legerősebb hatások, de hogy azért a család tagok is ebben részt vesznek valamilyen módon, és hogy ott érdemes mindig ezeket elemezni, hogy kinek mi a feladata abban, hogy a helyzet meg tudjon változni.
0: Ugye a tévben sokszor lehet látni a spektrumon, meg ezeken az informatív csatornákon, hogy ha ilyenre valahogy fény derül, akkor jön egy csapat, és akkor egy kicsit így megpróbálják kiszelektálni azt a halmot, amiben már nem lehet bejutni ugye a lakásba. És akkor ez nagyon érdekes szokott lenni, hogy ők megpróbálják őt is valahogy bevonni, hogy akkor ezt valahogy kidobhatjuk, akkor nyilván az elején mindenre azt mondja, hogy nem, semmit. És akkor egy időt elkezd ilyen kompromisszum, tehát hogy eljuttatják valahogy a kompromisszumokra, hogy mi maradhat és mi nem. És akkor nyilván megpróbálják valahogy a normál szintre juttatni őt, hogy néz ki egy lakás úgy, hogy az élhető. Mit gondolsz erre?
1: Ez a legjobb terápiás technikák egyike, de az, amikor házhoz megy a terapeuta, de ugye hol van erre? Ma Magyarországon kapacitás nagyon kevés.
0: Például a szociális munkás ebbe így valahogy betud.
1: Próbálunk erre, vagy van erre nálunk is minimális lehetőség, de azért ezt tényleg hangsúlyozom, hogy minimális erre a lehetőségünk. Nyilván pont a gyűjtögetésnél az a legnehezebb, hogyha be is tudjuk valahogyan invitálni egy terápiába a pácienst, ott nem jelennek meg a tünetek, mert az mindig otthon van. Igen. Tehát mi csak arra tudunk hagyatkozni, amit ő elmond, és az, hogy én instruálom őt valamire, ezt nem tudom élőben megnézni, hogy ő ezt meg is csinálja az otthonában.
0: De hogyha mondjuk
1: lehet,
0: a család...
1: Szoktunk ilyeneket, hogy akkor hozzon be holmikat hozzánk, és akkor így megjelennek akár ilyen-olyan holmikkal a betegek feladatként. Ott is például a gyűjtögetésre az is jellemző, hogy ugye ami bekerült az ő zárt rendszerébe, ami az otthon, onnan az nem vihető ki, tehát hogy már ez egy feladat, hogy hozza be a kórházba akár a két zacskóban a valamit.
0: De hogy amikor a családról beszélt, úgy jutott eszembe, hogy ha nem a szociális munkás, de végülis a család is megtehetné ezt, ha oda jutnak, ugye?
1: Vannak ilyen terápiás technikák, hogy valamilyen családtagot képezzünk ki tulajdonképpen segítővé. Ez egy nagyon kétélű dolog. Igen. Tehát, hogy ezt akkor lehet, és ebben én elég szigorú vagyok, hogy csak akkor, ha tényleg azt látom, hogy az a családtag az építő jelleggel és egyértelműen a páciens érdekében cselekszik. Tehát, hogy ez ne egy ilyen manipulatív játszma része legyen, hogy hát elkezdem őt még tovább kontrollálni, ami amúgy is jellemző
0: ezekben
1: a családokban.
0: Igen, mert amit mondtál, hogy ők egyrészt szemet hújnak, másrészt hogy meghagyták abban, hogy vannak ezek, amit mondtál, magyarázatok, hogy ő miért gyűjti a bármit, és ilyen mértékben vagy mennyiségben. Tehát nem fogták magukat és raktak ott rendet. Mert mondjuk egy csomó, egy betegnél, mondjuk valakinek eltört a lába, akkor oda megyünk, és akkor ott...
1: Igen, ugye, ez sokszor tényleg érthetetlen, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy ebben hosszú évek története van, egy ilyen szemethúnyásban, hogy működik az a család.
0: Olyan túlzottan tapintatosak, tehát abszolút elfogadták. A kívülről is egy idő után már irracionálisnak tűnő magyarázatot, hogy miért van szükség arra, és miért nem nyúlunk ehhez a csodás gyűjteményhez.
1: Hát ez is lehet, vagy az is, hogy olyan mértékben fél a család bármi nemű konfrontálódástól, hogy egymással tulajdonképpen nincsenek is ilyen párbeszédek, amiből valami vita lehetne. Tehát, hogy minden ilyen negatív indulatot azt el kell kerülni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kör. Nehéz, mert pont a gyűjtögetőkre az is jellemző, hogy azért általában izoláltan élnek. Tehát, hogy nagyon kevésüknek van családjuk.
0: Nincs család.
1: És nincs körülöttük senki. És hogy bizonyos módon lehet ezen gondolkodni, hogy ez tényleg olyan, mint egy pótcselekvés, hogy az ember valamit felhalmoz, hogy az lesz, azzal népesíti be a amúgy üres, magányos világát. Tehát, hogy sokféle elképzelésünk van arról, hogy miért történik a gyűjtögetés, hogy valamit így birtokolnom kell, tehát mint akár az evészavarok egy része, hogy mintha így magamba kéne tömni mindenfélét. Tehát, hogy ezek nagyon messzire vezethetnek ezek az asszociációk. Nincs erről igazán pontos vizsgálat.
0: Jó, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy valaki gyógyul, mondjuk ilyen hangzik, ez így ilyen pszichológiai, tehát hogy változik, mondjuk azt mondjuk, változik, igen. Akkor azt hogy lehet látni? Szóval mi a jele ennek szerinted?
1: Nyilván a változás vagy a gyógyulásnak kritériuma az, hogy a tünetek csökkenjenek. De hogy a betegek nem csak azt fogalmazzák meg, hogy kevesebbszer mosok kezet, ki fogom tudni már dobni a szemetet, egyáltalán meg tudom fogni a szemetes kukát. Tehát, hogy a gyűjtögetésnél ez is probléma, aha, hogy azért halmozódnak fel a tárgyak, mert nem tudom őket kidobni. Igen. Tehát, hogy ez is alaposan körbe kell kérdezni, hogy igen, mi tartja fönn ezt a tünetet. Tehát, hogy nyilván azt kell látnunk, hogy ezek jelentősen oldódnak, de igazából azt tekintjük valódi változásnak, vagy valódi gyógyulásnak, hogyha ehhez a belső élmény is megváltozott, tehát, hogy ő nem csak egy ilyen szabályt követ, amit megtesz a kedvemért, mert megkedvelt és megsajnálta, hogy ne kilódjon már itt a pszichológus ennyi hónapja velem, akkor megcsinálom a kedvéért, és hazamegyek, aztán úgyis marad annyiban az egész. Nyilván erről szoktam is hülyéskedni a betegekkel, de hanem hogy ő tényleg elkezd a dolgokról másként gondolkodni.
0: De egyébként ez tök fontos, amit mondasz, mert valahol minden terápiás eljárásban érezzük ezt, hogy én is azt láttam, hogy egy idő után látszik neki, hogyha ennek a valakinek ennyire fontos ez, az hat rá, hogy akkor nekem is fontosnak kell lenni. Szóval ez persze viccesen hangzik, de mégis lehet érezni, hogy őt valahogy ilyen, mintha elbűvölné, hogy nekem ennyire fontos egy másik embernek az én ügyem, hát akkor tényleg fontos ez, akkor tényleg érdemes ezt valahogy csinálni.
1: Persze, szóval én is azt gondolom, hogy a terápiás kapcsolat kulcsfontosságú, és hogy ez egy olyan erőforrás, amire lehet támaszkodni, hogy a betegek látják, hogy én lelkes vagyok, még ennyi év után is képes vagyok velük a kézmosást gyakorolni, hogy ez fontos, és akkor ők azt gondolják, de hogy ez az első lépés, és annak kell kialakulni, hogy benne legyen belül egy ilyen belső terapeuta, szóval, aki belül lelkes, és belül érzi azt, hogy ez
0: szóval
1: érdemes.
0: Ezek a filmek, amiket így látunk, hogy valahogy kitakarítják, vagy kiszeletteljek, vagy egy ilyennek, és akkor vissza szoktak menni, hogy ez meg tudott-e maradni. Aha. És lehet, hogy valahol ebben is, tehát hogy ezért is jön létre az, hogy ez megváltozott, mert hogy megérzi, hogy milyen, amikor esetleg nem úgy van az a lakásom, hogy úristen, itt szőnyeg is volt, mert hogy már nem látszott, mert annyira be volt. Tehát, hogy ilyen szobák vannak teljesen kiiktatódva a lakásból, vagy a konyhában már tudod, nem lehet egy ösvényesebb elutni, igen, mert ott vannak a dobozok, meg a minden. De amikor ezt így valahogy kiszelektálták, akkor ő képes például fenntartani, és lehet, hogy emiatt is van, hogy valaki jött nekem segíteni, és így csinálták, nem tudom, napokig, nem tudom én hányan, akkor ugyanez, mint a terápiás helyzet, hogy valaki jött és segített nekem.
1: De nekem az a tapasztalatom, hogy ez akkor is csak első lépés,
0: persze,
1: tud lenni, hogy igen, a tüneteket markáns, drasztikus erővel tulajdonképpen megszüntettük. Ez ennél a tünetnél csak így mehet, hogy kidobáljuk a holmikat. de hogy abból ő benne történt-e bármi Persze. megértés abból, hogy én hogyan élek, vagy miért kezdtem el így élni, vagy mi hiányzik, vagy mire van szükségem. Tehát ez az, ami a feltárás
0: csak
1: rész.
0: Voltam, hogy ez tényleg csak egy ilyen csinadratta ez a film, hogy lehet ennek
1: nem,
0: valóság
1: alapja. Nyilván van. Tehát, hogy muszáj bizonyos módon ez az inger elárasztáshoz hasonló Jaj. Technika, amivel én óvatos szoktam lenni.
0: Persze,
1: tehát egyrészt nem az én stílusom, ezt kell, hogy mondjam, hogy én nem szeretem a betegeket olyan intenzív, szorongó helyzetbe hozni, persze. ahol nagyon drasztikusan szembesülnek valamivel.
0: De mondom, szerintem ezekben a filmben is van egy ilyen fontos jelenet, hogy elkezdik őt kérdezgetni, hogy akkor ezt igen, ezt nem. Tehát ez, be van ez azért. Fontos. Tehát nem csak így jönnek és erőszakosan kidobálják, akar, igen, mert nyilván az igen, valószínűleg nagyon, igen. hanem hogy valahogy, tehát be van ő vonva, tehát valószínűleg van egy segítségrész uh-huh. is emögött, de hogy ez is nagy segítség, hogy valószínűleg ezt a mennyiséget egyedül leépíteni is nagyon nehéz.
1: Igen. Tehát, hogy ez,
0: tehát hiába javul, ahogy mondod, igen, hogy a belső élménnyel, és ott mondjuk nem halmoz fel mondjuk többet, ami egy nagy lépés már, uh-huh. de ami ott van, azt eleve nehéz leépíteni, vagy kiszerektálni.
1: Persze, tehát, hogy ez, ha jól van előkészítve, vagy lehetne ilyet csinálni, hogy előre már arról beszélni, hogy ez fog történni, igen. és hogy ő ott hogyan lesz képes ebben részt venni, és konkrét segítők megcsinálják. Tehát ez egy nagyon jó technika lehet.
0: Uh-huh. Na, akkor nem tudom, hogy arról azért keveset beszéltünk, hogy miben más, amikor valaki valamit gyűjt, mint ez a kritikátlan bármit gyűjt.
1: Igen, tehát hogy a valódi gyűjtés, mint hobbi,
0: igen.
1: Az valamilyen módon örömmel jár. Tehát, hogy azt én úgy tekintem, hogy bele tudok merülni abba, hogy rendezgetem a nem tudom mit. Nyilván ennek is vannak ilyen elemei, hogy miért okoz valakinek örömet a rendezgetés, a babrálás valamivel, a sorba rakás, a katalogizálás, a nem tudom micsoda. De ez egy kritérium, hogy ott ahhoz társul egy öröm, és a cselekvés abba hagyható. Uh-huh. Tehát, hogy az valamettől valameddig tart.
0: Tehát ez egy differencia specifika,
1: igen,
0: hogy
1: igen.
0: ez az öröm, és azt meg a szorongás igen. inkább, vagy félelem.
1: Én ezt magamért azért teszem, hogy nem tudom, munka után egy órát ezzel foglalkozom, mert ez jól esik, és akkor nem kell se a családdal lenni, se a munkámmal uh-huh. lenni, semmi. A gyűjtögetési szenvedély, tehát, hogy ha azt most jó értelemben, normál értelemben használjuk, az a szenvedély jelzi ezt, hogy ehhez társulnak pozitív érzések. Uh-huh. Míg a betegségnél ehhez semmilyen pozitív érzés nem társul. Uh-huh. Tehát valahol a beteg is szenved attól, hogy és épp ezt akarja elleplezni a szomszédok vagy a családtagok elől, hogy pontosan tudja, hogy kínos.
0: Ez igaz, mert hogy akinek van egy ilyen gyűjteménye, az
1: mutogatja.
0: Ezt akartam, hogy nem szokta eltitkolni, másrészt látszik, hogy öröm ránézni arra igen. bármire.
1: És abba elmélyed, és utána olvas, és foglalkozik vele. Itt ez mindig leplezve van. Tehát nem lehet bejutni fontos. Abba a szobába, abba a garázsba, abba a pincébe.
0: Aha. Ez nagyon fontos, mert ugye most a nap következő részében majd olyanokat fogunk hallani, amik tényleg örömmel különböző típusú dolgokat gyűjtöttek.
1: Azért érdemes tőlük megkérdezni azt, hogy volt-e olyan, hogy ezért már nem tudtak szabadulni attól a gondolattól, vagy hogy
0: meg
1: túl sokat, hogy meg kell szerezni, vagy hogy ott már más dolgom lenne, de én még mindig az interneten azt keresem, hogy hozzájutok-e a nem tudom melyik gitára.
0: A hiányzó bárhez. Én például a népek meséjét gyűjtöm, mint mesetere autó, és az ilyen, de minden nap megnézem, hogy a hiányzó könyvecském, amit nehéz beszerezni, az esetleg feltűnt-e valahol megvásárolható, úgyhogy ezt én vállalom.
1: És az is fontos, hogy mondjuk engeded, hogy ennek bárki más részese legyen. Tehát, hogy meg lehet-e nézni a te könyveidet, vagy el tud-e mondani ezt a mesét, meg tudod-e osztani valakivel?
0: Hát volt olyan, mivel ezt már nagyon régóta gyűjtöm, még az egyetemista koromtól fogva, volt, ami duplán volt, mert most már kénytelen voltam, ugye, egy Google Drive, ami már van elérhetek, egy listát írni belőle, hogy ne vegyem már meg, de volt egy csomó, ami duplán volt meg, ezért a meseterepot a társaimnak felajánlottam. Igen. Tehát ez nagyon fontos volt, de az, ami fontos, hogy meg legyen, azt nyilván, azt nem adom, az nekem kell.
1: Tehát, jó, hogy mondjuk megmutatni meg
0: ja,
1: tudod.
0: Hát persze.
1: Tehát, hogy ott lehetnek esetleg jelenségek, de hát ez a baj velem, hogy én elvárom minden
0: tehát, amit ki nem
1: patológiát
0: dobom.
1: Látom már, vagy hogy hol kell résen lenni, hogy mondjuk, nem tudom, valakinek van egy gitárgyűjteménye, és hogy ahhoz azt meg lehet-e fogni. vagy akkor ő ott infarktust kap, hogyha jön egy barátja, és azt le akarja venni a falról, mert hogy túlfélti, nehogy megkarcolja, nehogy valahogyan tönkre tegye. Tehát, hogy az már egy túlféltés.
0: Jó, ez jó, hogy mondod, akkor ez így fontos erre figyelni, de nem, én ezt szoktam. Szóval kiszottam minden lakásból is, tehát ez már fontos.
1: Ez az egészségesség jelzése egyébként.
0: Hogyha nagyon köszönöm, hogy jöttél, és akkor körbejártuk ezt ízelítőként, és akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket, és mindenkinek jó gyűjtő szenvedély, és sok-sok örömet.
1: És kevés kényszert.
0: Igen, sziasztok. Köszönjük. Hello.

0: Sziasztok, folytatjuk a Honti és Anna 24 órás műsorát pénteken 13-án a rádiózás világnapján, és a Szilágyi Saci, a Sándor a vendégünk, aki te tulajdonképpen fotós, vagy fotográfiai író, vagy foglalkozásodra nézve?
1: Hát most fotoművészeti íróként jegyzem magam, egy olyan 20 éve. Eredetileg én magyar történelmi szakon végeztem, irodalmár szerettem volna lenni, de azt elsodorta a mozgalom, hogy úgy mondjam. Aztán 90 után nem szálltam be a politikába, hogy úgy mondjam. És hát vagyok, aki vagyok.
2: Miért nem szálltál be pont 90-ben a politikába?
1: Mert nem az én dolgom volt, úgy gondoltam, hogy én akkor újságíró voltam egy darabig, többek között ugye
2: igen,
1: is
2: a
0: magyar. De te narancsnál. A 80-as években viszont nagyon aktív politikus voltál a szó civil politikai értelmében, hogy akkor ez demokratikus ellenzék.
2: Igen, azért nem lehet érteni, hogy pont 90-es években nem szállt.
0: Azt értem, hogy a 90-es években miért szállt.
2: Miért? Akkor már ki lehetett ábrándulva az ember.
0: Nem a kiábrándultság, akkor hanem volt akkor remény, már a civil politika helyett jött a pártpolitika, nem?
3: De ezek érzem, addig láttál reményt a civil politikában, pedig nem.
1: Na, hát egyszerre sokat kérdeztetek, még te nem kérdeztél, mondjad.
4: Nem, mert fiúk egészen...
1: Nem,
4: egyébként én is ezzel kapcsolatban elnyomtatok, igen, most jut eszembe.
1: Na, ugye?
4: Igen. Nem, hát az, hogy volt-e bármilyen inspiráció arra, hogy beszállj a politikába, vagy megkeresések, tehát, hogy így ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban én ezt kérdezném.
0: Már, hogy mostanában?
1: Nem, hogy akkor. Hát, ha nagyon akartam volna, akkor lett volna. De nem akartam, tehát ez egy szándékos
0: volna, akár. Nem akartam volna. Akár.
2: Milyen miniszter? Milyenre gondoltam?
1: Mindenféle.
2: Nem, ez jó, ez a pontosan volt, a mindenféle.
4: Na jó, de milyen igen. Színekben, és milyen mindenféle.
1: Szóval az a helyzet, hogy én ugye valóban egy ilyen a demokratikus ellenzék egyik elég milyen figurája voltam. A nevemhez fűződik a beszélőnek az elindítása, előtte még korábban a Hétfői Szabad Egyetem, az 78-tól 85-ig ment, plusz 88-89-ben a nagy tüntetéseknek a szervezése, beleértve életem legboldogabb napját, erről majd gondolom, illetve ennek a mai kapcsolatáról beszélünk, ez a 89-es március 15-e. Meg hát a Nagy Imre temetést én piszkáltam ki a temetőből, hogy most ilyen nagyon rövidre zárjam a dolgot. És hát...
2: Neked köszönhetjük Orbán Viktor karrierjét?
1: Igen.
2: Jól hallom.
0: Okay. Megcsinálta volna a nélkül is szerintem az Orbán, az ő karrierjét, de tényleg...
1: Majd beszéljünk róla, szerintem az a beszéd az nagyon rendben volt akkor és ott, de mindegy. Na, visszatérve, hogy a Danis Gyuri barátommal, aki az SZDSZ-nek volt egy ilyen szervező zsenie, elképesztő űrge egyébként, szegény meghalt két éve, vagy valahogy így két éve, vagy egy, már nem is emlékszem, hogy tavaly előtt. Nem volt olyan város, ahol ne lett volna 3-4 haverja, szóval én még ilyet nem csesztem. Egy ilyen embert ismertem még rajta kívül, aki az összes létező községről tudta, hogy a templomtól balra milyenféle népség lakik meg jobbra. Ezt úgy hívják, hogy Tölgyesi Péter. Na, visszatérve.
0: Ja, fantasztikus, hogy mindent tudott. Na, azt akarok, akkor beszéljünk a Tölgyesiről
1: is, mert én
0: a politikai irányba, meg nem tudom, lehet, hogy én a Pető Iván vonalhoz álltam közelebb, de én a Tölgyesinek drukkoltam, hogy ő legyen hogy ő legyen az SZDSZ-nek az elnöke.
1: Na, de visszatérve.
0: Na, beszéljünk meg később.
1: Most még egyszer bocsássunk keresztül.
4: Aranka.
2: Az én nevemet nem kérdezted meg többször.
1: Nem vagyok rád annyira kíváncsi.
2: Igen, látom.
1: Na, szóval, hogy Aranka kérdésére, hogy feleljek. Szóval, amikor itt mentek a kerekasztal tárgyalások, akkor mi a Danis Gyuri barátommal mentünk le vidékre, és szerveztük az SZDSZ-t. És a Fideszt, mert azt akkor még együtt adták, és azok az idők voltak, amikor tulajdonképpen az MDF volt egy olyan megtűrt dolog, és nem volt teljesen veszélytelen, legalábbis ott lent helyben, tehát nekem kinyalhattak már, bocsánat, de szóval velem nem tudtak volna mit csinálni, de ott, ott lent helyben, vidéken abszolút nem volt veszélytelen megszervezni egy SZDSZ alapszervezetet. És akkor mentünk le, én mondtam, hogy gyerekek, nyugi, leverjük ezeket, mint vak a poharat, és ha már itt vagytok, akkor szervezzétek már meg a Fideszt is. Mert mondom, azt együtt adták. Egyébként én szerintem ez volt az egyik baj, amitől megvadult az Orbán. A másikat meg úgy hívják, hogy Antal József, de gondolom majd erre még
3: mitől vadult meg az együttszervezést?
1: Nem az együttszervezéstől, hanem attól, hogy nagyon sokáig az SZDSZ úgy tekintett ezekre a fiatalokra, mint a ifjúsági szervezet.
5: Mint a fidelitász, a saját fidelitász.
1: És ez nem volt helyes, én hiába mondtam, hogy ez nem lesz jó. És ezt tudni kell, hogy én az SZDSZ-es barátaimnál egy olyan 10-15 évvel fiatalabb vagyok. Tehát nagyon sokáig én voltam az ellenzék Benyáminja.
5: Egész addig, míg a Demszki. Akkor mondta, hogy mikor hogy mikor születtél, melyik?
1: Én 54. február 10-én, köszönöm szépen.
4: Akkor is nagyon jó. Születésnapot.
2: Ez jó.
1: Tehát 61 éves vagyok.
5: Göncz Árpáddal születél egy napon.
1: Pontosan így van.
5: Ő 93.
1: Üzentem is neki nekem ő ilyen atyai jó barátom.
5: Hát nekem is ő Árpi volt, bácsi, és gondolom mindenkinek itt.
1: És hát vele nem tudtam beszélni, a Zsuzsával tudtam beszélni, a feleségével, és hát körülményekhez képest jól van, ennyit tudok mondani, és ezúttal én is üzenem neki, hogy jó egészséget és boldogságot még, ami van. Na, de visszatérve, tehát mivel nagyon sok helyi szervezetet
2: azért gyűlöli az Orbán Viktor, azt mondod, a liberalizmus, mert annó ezt, akkor ez így és így történt vele.
5: Nem, szerintem nem.
1: Hát figyelj ide.
2: Ne ti válaszolj, tök
1: hogy ha engem kérdezel, hát
2: a... gyűlöli a liberalizmust, érzem a szavaiból. Holott.
1: Na de emlékszel rá, hogy 92-ig ez hogy volt? Mert hozzá képest a Kis János egy, nem is tudom mi volt. Tehát abszolút vadliberálisok voltak.
2: Hát igen. Nekem nem nagyon tetszett, hogy én hívő voltam, ők meg nem. A pápa szám, cápa szám. Nagyon antiklerikálisak
5: is neked, voltunk. Neked szemed szúrt, azt lehet, nem szereted ezt a cápa számot?
2: Hát egyedül hívőként mondogattam, hogy biztos kell, de aztán belementek.
5: Nem a hívőség, arról, a klerikális vagy nem klerikális valaki, az volt.
2: Nem, a vadliberálista mondjuk az, hogy a Fidesz valóban az elején, emlékszem, abszolút vadliberális volt.
5: Igen. Arról lehet beszélni, hogy hogyan és milyen alapon változtatgatta elveit a Fidesz, ugye? Ha egyáltalán voltak neki.
1: Én abban nem látok bele, én csak azt gondolom, vagy úgy, tehát itt távolról nézve, én azt gondolom, hogy aki meghibbantotta Orbán Viktort, azt úgy hívják, hogy Antal József.
5: Na ő magyarázhatta el neki, nekünk is a hallgatóknak,
1: hogy hogyan működik ez az ország, beleértve a klérust, és bocsánat, de én szigorúan, én nem vagyok hívő egyébként, feleségem igen, egyházi esküvünk volt, stb. Most ezt nem akarom ragozni, mert nem én vagyok most ebben az érdekes, de hogy más dolog a klérus és más dolog a hit, de hát ezt neked aztán miképp nem kell mondani, de hogy Antal József magyarázhatta el a Viktornak, hogy hogyan működik ez az ország. Tehát egyrészt, hogy van a klérus, van a 3x3-as rendesen, és hát ezen a két lábon kell állni. Nagyjából. És ha belegondolsz, akkor nagyjából ez is történik.
5: Már úgy, ezt úgy kell érteni, hogy a 3x3-as ügynökök kilétének mind titokban tartása, és a klérus
1: hát is, meg hát a régi 3x3-as hálózatból, ami még
5: megmaradt. Egyrészt a használása a hálózatnak, másrészt pedig az ügynöklista titokban tartása.
1: Hát igen.
5: Mint a zsarolhatóság.
3: És ebből fogadó nép, tehát a néplélek, mert ugye az is egyben megmögette van. Ugye ez annak a leképeződése.
1: Hát én nem tudom, néplélek ügyben mit magyarázhatott a néhai megboldogult Antal József, és egyébként nem akarom a emlékét megsérteni. Én
2: most
1: nem,
2: már.
1: Nem szenvedhettem akkor sem. de hát ugye halott túl vagy jót vagy semmit. Neki egy nagyon negatív emberképe volt. Hihetetlen negatív. És a Viktorban eredetileg nem ez volt, én szerintem, amennyire én ismertem. Én egyébként nem őt ismertem a legjobban, én a Rocky Zolit ismertem, meg a
5: Rockember az annyira fölötte áll a fideszeseknek szellemi értelemben, aki a Tahiti mitológiáról könyvet.
1: Igen, igen. Szóval azért, de én nem ilyen.
5: Szóval...
1: Hát nézzétek,
2: ez egy... tipikus fideszes. Nem. Így van, jó. De az kialakul a fideszes, az nem azonnal.
1: Tehát őt meg a Deutsch Tomival voltam én jóba. Hm. És tulajdonképpen ezekkel a szerveződésekkel.
5: Fodora?
1: Gáborral úgy később, illetve hát én is voltam lakója Kis Jánosnak, meg jóval utánam a Gábor is volt lakója, mert szóval én ettől az ellenzéki pesti társaságtól csak jót kaptam, tudod, úgyhogy...
5: Te hova valósi vagy különben?
1: Hát születni Nyíregyházán születtem, a nagyszüleim azok tunyogmatolcsiak és gacsáiak, mond valamit?
5: Hát tunyogmatolcsi, igen, de gacsáj nem.
1: Gacsáj, rozsáj,
2: ez a Gerló, nem? Ez is szeretlen. Tunyogmacsáj, jelezed a másik.
5: Hát nem, hát jó, most már tudom, most acihoz fogom kötni.
1: Gacsáj az rozsáj mellett van, azért rozsáj az onnan is, mind a kettő az ott van a, hogy mondjam, ez a szájvonal végénél, ott a, most már ukrán és román és magyar, igen, igen, hármas határnál.
3: Parcú műszaki részben.
1: És így van.
2: Hú. Közben Hóérka behozott egy tálszendvicset. Ezt...
1: Te vagy a Hóérka? Nem így képzeltem. Igen. Nem, köszönöm szépen.
2: Kellemes élmény a Hóhér.
1: Hát igen.
2: Na de nem, még mindig nem, tehát nem adtam magyarázatot az első kérdésünkre, hogy...
1: Hát hogy nem, azt magyarázom, csak én mindent ilyen hosszú petting nagy élvezet tudod, hát szóval... Tehát, hogy de hát az egyenes válasz a konkrét kérdése az, hogy hát engem nagyon sokan ismertek az SZDSZ-ben, tehát hogyha én nagyon ambicionáltam volna azt, hogy elinduljak bármilyen tisztségért.
2: Na, Demski Gábor
5: a vonalban. Vedd fel az egyik
3: kérdőjén. Haló, haló.
6: Halló, sziasztok! Bocsánat, kérdezhetek valamit, mert valami megütötte a fülemet.
1: Mondja.
6: Hogy azt mondtad, hogy az Antalnak negatív emberképe volt, és az Orbánnak nem. Ezt kifejtenéd, hogy ez mit jelent? Mi az, hogy negatív emberkép? Hogy rossznak gondolta az embereket? Vagy?
5: Nem, igen, volt humora, sose nevetett például.
1: Ezt nem én mondtam, de ez is egy... Igen.
6: Tehát úgy idegenül állt a világban, vagy...
1: Hát abszolút.
6: Jó, oké, csak ennyit akartam.
1: Abszolút, és meg azt is gondolom még ráadásul, hogy azt gondolta, hogy az embereket olyan dolgok mozgatják, mint szóval, hogy meg lehet, sőt, emiatt meg is kell venni őket, stb. Szóval nem, tényleg nem. Én például, hogyha mentem volna valahova egy hajókirándulásra, biztos nem őt választom társam.
6: Jó. Oké, rendben.
1: És ez viszont az akkori Viktorra nem igaz.
6: Bocsánat, egyébként, ha már így belemerültünk. Szóval arra azért tényleg kíváncsi lennék, aki ismerte őt fiatal korában, hogy ennek tényleg nem volt semmi nyoma, hogy ez lesz belőle, vagy jele. Tehát, hogy én azért nem nagyon hiszem, én értem azt, hogy a hatalom az teljesen deformálja az embert, de azért nem hiszem, hogy feketéből fehérre tudja átfordítani. Tehát nekem van olyan ismerősöm, aki... mit tudom én, most harmadszor válik el, és egy lehetetlen alak, és fogalmam sincs, hogy milyen nő képes összeállni vele, de ő ilyen volt egyetemista korában is, erőszakos,
5: igen,
6: stb. Stb.
5: Nekem is ilyen információm van.
6: Jó, de ezt most már a rádión meghallgatom, hogyha válaszoltak.
5: Oké, okay, köszönöm. A Big Mónika, aki a Narancsnak alapító szerkesztője volt, még abból az időből tulajdonképpen a Fidesz Hírek nevű labból akarták őket kinőveszteni, és ő azt mondta, ő részt vett akkor a Fidesznek alatt az életében, 92-ben bekövetkezett autóbaleset haláláig. Ő mondta, hogy cezaromán a Viktor.
1: Én nem ismertem olyan közelről.
5: Egy körül kezdett ilyeneket mondani.
1: De. Én nem ismertem olyan közelről a Viktor távolról. Én csak azt tudom, hogy az ilyen felszólalásai, hát pontosan azt mondta, amit az ember hallani akart, és másrészt meg Taknyolás is. Tehát nekem, amivel a tököm tele volt a 80-as években, az a, ez az értelmiségi mellédubálás. Ezt én nagyon utáltam.
3: Erre hadd tettek egy összevételt, hogy...
2: Mert miért használsz múlt időt? Most nem utálod az értelmiségi mellédumálás politika ügyben?
1: Nem feltétlen ismerem, de majd erre visszatérjük.
3: Tehát én ezzel kapcsolatban, ugye egy hallgató kérdésére, meg ezzel kapcsolatban, hogy én úgy látom, hogy ez az én véleményem, mondom, tehát, hogy én úgy látom például, amikor volt ez a dominózus beszél a hősöktől, amikor az oroszok kimenetelét forszírozta, hát hogy ott is az is egy plágium volt, már előre le volt a szervezve, és igazából ő volt az, aki magához ragadta azt, mint hogy ő hatott volna rá arra, hogy kimenjenek az oroszok. Tehát ott is rájött a néphangulatra, és én már ott ugyanezt a mentalitást láttam benne, vagy azzal kapcsolatban, mint most.
1: Ez szerintem egy városi legenda. Én most direkt megnéztem, idefelé jövet, megnéztem a interneten, hogy mi van erről. Tehát voltak ilyen-olyan csapatmozgatások az országon belül, de arról nem volt szó, hogy kivonuljanak a szovjet csapatok. És az a külügyi ember, nevét persze elfelejtettem, aki ezekben a tárgyalásokban komoly szerepet játszott, ő is a Viktor beszédhez köti. Tehát én szerintem ez, tehát utólag most mindenki olyan kurva okos, hogy én már akkor láttam, meg én már akkor megmondtam. Én szerintem ezt nem lehetett akkor látni. Tehát a Viktor egy csodálatos, tehát az volt, de nem csak benne, a többiekben is. Hát a Szelényi Zsuzsi a maga csetlés botlásával esze ágában nem volt mellé beszélni. Tehát szokás mondani, hogy a fiatalság nem erény, hanem helyzet. Lehet, de egy kurva jó helyzet. Tehát, és benne van az, hogy az, ami esetleg másokban így, tehát én annak idején sokkal többet, tehát hogy mondjam, az, hogy a rendőrség cseszegetett bennünket, ellenzékieket, azt el lehetett viselni, mert az volt a normális, az volt a dolguk, hogy úgy mondjam. De az, hogy emellé még az értelmiségi haverjaink is cseszegettek, az azért már nekem sok volt. És már pedig ez volt, és ráadásul később az SZDSZ-ben, hát én sejtettem, hogy én ott megbolondulnék ettől az értelmiségi oldudvartól, mert mindenki rohadt okos, állati okos. És hát én meg nem voltam olyan nagyon okos, meg nem is akartam olyan nagyon okos lenni, én ilyen praktikus ember voltam, csináltam egy 100 000-es tüntetést, és ez azért ne felejtődjék el, mert tulajdonképpen ezért jöttem ide.
3: De van ez a mondás, az okos ember hülyeskedik, hülye ember okoskodik.
1: Ez jó, ezt nem tudom, de hát volt ez az országos tanács, vagy mi a franca.
2: OT.
1: Hát így nem lehet politizálni. Na most én meg soha, na ez a másik, ezt már nem tudom, melyikőtök kérdezte, hogy én nem akartam, tehát nekem az ellenzékiség az nem politizálás volt, hanem erkölcs, hogy úgy mondjam.
5: De az erkölcs az mondjuk az egy gondolati szerkezet, amelyben struktúrában van az, hogy hogyan cselekszel. De a megnyilvánulás...
1: Az
5: erkölcs az egy olyan normarendszer, amelynek az alapján...
1: Ugye?
5: Gondolati dolog, egy normarendszer, egy
1: lelkiismeret... Sokkal egyszerűbb, nem, sokkal egyszerűbb.
5: Amelynek az alapján te gyakorlatilag dolgokat csinálsz, és cselekszel. Amit hát te igen, jónak találsz, azt csinálod, nem azt.
1: De ez egy sokkal egyszerűbb dolog volt, hogy jó lehet, családilag nekem nem ez jött, mert édesapám katonatiszt volt, ilyen szegény paraszti családból, ahogy már céloztam rá, hogy nagyszüleim hova valók, de ilyen kiemelt káderként elég magas beosztású katonatiszt volt. De minden esetre, mikor én már olyan felnőtt lettem, egyetemista lettem, akkor hát egyrészt arra kellett rájönnöm, hogy hazudnak az iskolában. Ugye arra kellett rájönnöm, hogy itt mindenki 50, hát nem mindenki, de amikor fölköltöztem Pestre, mert megtudtam, hogy itt van egy olyan zenekar, hogy Sirius, és akkor eljöttem, meghallgattam, és akkor azt mondtam, hogy tényleg ez volt, én Szegeden laktam, följöttem stoppal a Bercsényibe. Ez egyetlen világszínvonalú zenekar, hát nehézség. Na, De hogy itt mindenki 56-ot, vagy nem mindenki, hanem amikor már ezzel társaságra elkezdtem barátkozni, tehát hogy magán beszélgetésben forradalomnak nevezik, de nyilvánosan megment az OSE, ugye nem tudom, emlékeztek-e, maga nem tudhatja, mert fiatal, ugye októberi sajnálatos események, ilyen egész, és az, hogy én elkezdtem a hétfői szabad egyetemet, az annak az volt az oka, hogy ne legyen kettős
5: beszélt. Ez a repülő egyetem.
2: Miért nem tartóztattak le téged soha?
1: Nem tudom. Én nem bújtam el.
2: Tudom. De megérdemelti volna egy letartóztatást.
1: Meg, persze. És akkor lehettem volna én a Demszki, mi?
2: Nem, a Dajst, amire gondoltam.
1: Vagy a Dajst. Én nem kerestem egyébként a bajt. Tehát engem például a Krassó Gyuriéknak ez a akcionista cucca, ez engem inkább zavart, mint vonzott. Meg bele volt más bajom is, mert kis forradalmi hazugságért azért nem ment messzire, de hát ez mindegy, ezt most hagyjuk. Ő is halottról vagy jót, vagy semmit. Na mindegy, szóval visszatérve, hogy nekem ez egy erkölcsi dolog volt, hogy ne legyen kettős beszéd.
3: Hát igen.
1: Szóval, hogy mondjam, én nem voltam elég okos ahhoz, úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy a sorok között olvassak.
2: De ez most ezért... mi az, nem voltam elég okos, tudod, Szokratész beszél így, hogy aténiak egy dolgot tudok, hogy nem tudok semmit. Tehát így gondolja?
1: Irigykedni. Aha, igen.
2: Jó.
5: Szeretnéd esetleg is.
3: Nem, ő is olyan lesz, mint a szokrát.
1: Na jó, persze ez egy álnaív dolog, de tényleg arról volt szó, hogy de ez meg félig meddig azért komoly. Tehát az, hogy az egyetem is tud, én magyar történelem szakra jártam. Magyar tanáraim kurva jók voltak, a történelem tanáraim azok se hülyék. Nagyjából ez volt a leosztás. Szegeden kezdtem, aztán mondom, a Sirius miatt fölköltöztem Pestre. Egy darabig egyébként a Bercsényiben csöveztem meg egyebek, úgyhogy nagyon sok építész haverom van, Nagy Bálint is, aki ugye a beszélőben aztán, meg szerintem a Bábcit is én
5: olyan ismételt, igen.
1: És szerintem rajta keresztül ismerlek téged. Na mindegy, szóval, hogy ez egy intellektuális, egyrészt egy intellektuális mozgalom volt szerintem, mert gondolj bele, a beszélőnek a nagy tette szerintem igazából az volt, hogy egy politikai kultúrát teremtett. Hát addig, vagy Sziszegbe volt egy ilyen antikommunista duma a kávéházakban, nem tudom én, egy anyázás, ma így mondanánk, de hát abból a világon semmi nem jött ki. Na most a beszélő vezércikkei, ami többségét a Kis János írta, nem mindegyiket, de a többségét, ott egyáltalán lehetett gondolkodni a politikáról. Nagyon nagy dolog volt. Tehát az, hogy menjenek a oroszok, a nem tudom én micsodával, meg... Szóval ezzel semmire nem megyünk, és most is nagyon nagy szükség lenne valami ilyesmire. Én úgy gondolom. Lehet, hogy szamizdatra is, lehet, hogy hétfői szabad egyetemre is, illetve hát úgy tudom, hogy van is ilyen, egy kicsit próbáltam itt tájékozódni, mert...
5: Inkább ilyenek, mint ilyen.
1: Igen, ilyenek. Igen. Hál' Istennek. Hát,
3: de olyan szempontból, hogy most van több ilyen fórum, csak egyszerűen ezek meg így nem kapcsolnak egymásra, és marginálisak. Nem annyira beszélnek, és az volt a szerep, hogy sokkal funkcionálisabb volt, és nem volt más.
1: Hát egyrészt volt más is, tehát nem az egyetlen.
3: De nem ilyen súlya volt, tehát a beszélőnek tényleg ilyen...
1: Na jó, de azért volt, hát nézd, a beszélőnek először is azért volt súlya, azt nem tudjátok, de a 83-as év az nagyon kemény volt. Szóval akkor nagyon úgy nézett ki, hogy a zsernyákság tényleg elhatározta, hogy felszámolja az ellenzéki ügyeket. És a beszélőben is volt egy beszélgetés, hogy tehát egy ilyen szerkesztőségi beszélgetés, hogy úgy néz ki, hogy ennek nincs értelme, és abba kellene hagyni.
2: Hát, 83-ban volt egy ilyen pillanat?
1: Bizony. Hát gondolj bele, mi 80-ban kezdtük.
5: Azt meg tudod csatolni, hogy 83 körül mekkora példányszáma lehetett a beszélőnek?
1: mindig olyan 1000 körül 1000, volt, igen. Aztán 2000 volt a nagy időkben, de ez számított.
5: Azt számított. A rendszerváltás korán 7-8 volt.
1: Akkor sem volt több.
2: Nem ez számított. Hány embernek adott körbe?
5: Kikerült az utcára, felszabtére.
1: Csak elmondom, bassza meg. Szóval, hogy nem ez számított, hanem az, hogy a Szabad Európa Rádió fölolvasta. Na, az számított, mert az viszont legalább 100 000 hallgatták, ha nem többen. Illetve Csernobil után hát azt hiszem duplájára emelkedett a hallgatóság száma. Na, az számított igazán.
3: De most arra akartam kiugadni, hogy például most azért nem lehet olyan szerintem olyan hatékonyan ezt csinálni, mert annyira felgyorsult az információlomlás, annyiféle platform van, hogy egyszerűen megöli a sokféle platform.
1: Hát ezt nem tudom.
2: Szabadságtéri emlékműnél átcsorgók mutatják, hogy a Szabad Egyetem gondolata azért létezik még mindig.
3: Én csak nem tud olyan szignifikáns erőt képviselni, mint annak idején Szabad Európa meg a...
2: Hát nagyobb nyomás volt, jó van, éppen szocialista diktatúra, hát. Ami a kutyafa. Most kapitalista diktatúra, azért összemérhető ez a két korszak.
3: De nem biztos, hogy már különbség lenne, hogyha most ugyanolyan információs körülmények lennének, mint akkor.
5: Hát összemérhető, szerintem összemérendő és összehasonlítandó ez a két korszak. Szóval én mondat után más irányba ment beszélgetésre, hogy ha a demokratikus ellenzékben a politizálás az valahogy civil politizálás volt.
1: Tehát nem, számomra volt
5: az. Hát de azoknak a számára, akik ugye az ellenzéknek úgy voltak az aktivista és tagjai, hogy nem volt ez még úgy intézményesülve, hogy ne lehettek volna civil. Mindenki civil volt.
1: Hát bizonyos
5: értelme. Ugyanúgy ma ugye vannak a kormánypártok, vannak az úgynevezett ellenzéki pártok, vannak a parlamenten kívüli pártok, de akik most lépnek színre, és most szökkennek szárba, és egyáltalán alakulnak meg, vagy kezdik magukat artikulálni, ezek pont a civilek. Tehát hogy a politikát ki lehetne esetleg venni, vagy ki lehet esetleg venni a profiknak a kezéből, és részvétellel helyettesíteni nem helyettesíteni a szakértelmet, hanem hát átvenni a beleszólást, hanem is a hatalmat. Az analógiákat hogy látod akkori meg a mostani idők között?
1: Látok analógiákat. Szóval az igazság, hogy én tényleg tehát úgy csináltam végig ezt a úgymond ellenzéki politizálást, hogy én egy Népszabadságot a kezembe nem vettem, mert most mit tudtam volna meg belőle? Hát a világon semmit. Tehát azt, amit én tudni akartam, tehát, hogy számomra 56 az forradalom volt, az, hogy a Kádár gyilkos, azt én leírtam a Bibó emlékkönyvbe, bár azt hiszem, hogy ott egy kicsit ki kellett húzni egy fél mondatot, de az most mindegy.
5: De ez nem ez volt.
1: A Bibót idéztem, aki nekem elmondta, én 2-3-szor találkoztam Bibó Istvánnal, meg 10 évet töltöttem a ő munkáinak a gondozásával, és az egyik ilyen találkozásunkkor, többen voltunk nála, akkor mondta, hogy a Kádár az olyan, mint ugyanazt csinálja, mint Ferenc császár, Ferenc József és Horthy Miklós, hogy először megmutatja, hogy hol lakik az Úristen, nyakasztat és akasztat, majd aztán fokozatosan kiengedi a gyeplőt. És ezt a nyakasztat és akasztat, ezt ki kellett hagynom. Ez ugye 80-ban jelent meg, akkor hány éves voltam? 26.
2: Mondjuk 26. Meg a születben arról beszéltünk, hogy talán életedben egy szöveg jelent meg úgy, ahogy te szeretted volna?
1: Igen, ez nem az volt. ezt ki kellett venni. És egyébként ennek kapcsán ismertem meg a Göncz Árpádot. Tehát ő volt az, aki elbeszélgetett velem, hogy ezt kéri a szerkesztőség, és hát nekem nem is az, mert ha a saját szövegem lett volna, akkor azt mondom, hogy izé könnyebben belemegyek, de hát idéztem a Bibót. Tehát még nagyobb felelősség volt. De hát úgy voltam vele, hogy mindegy. Na, visszatérve tehát, hogy én köszönöm szépen, nem vagyok éhes, hogy ugye mert itt incsiklandozó szendvicseket kínálgatnak a kedves kollégák. Na szóval, hogy én nem olvastam például a Népszabadságot, meg egyáltalán az úgynevezett politikáról, hát azt gondoltam, hogy most mi a francnak, hát semmit nem lehet tudni. De. És nem foglalkoztam vele. És tulajdonképpen, hogy megelőlegezzem, most is azt gondolom, hogy egyfelől sajtószabadság van, másfelől nincs igazi újságírás Magyarországon, mert nem lehet tudni, hogy nincsenek információk. Tehát egy ilyen vélemény újságírás van, nem sokban különbözik a kávéházi fecsejtől, már bocsánat, ezt lehet magas szinten űzni, meg nem, de hát elképesztő. Elképesztő. Az a nagyon kevés az más, de tulajdonképpen még ott sem igazi információkról van szó, hanem egyebekről. Na most és ugye hát én életkoromnál fogva is, meg egyebek miatt is, én például nem facebookoztam nagyon sokáig. És most ősszel kezdtem el annak hatására, hogy eltévedtem egy-két ilyen tüntetésre, és baromira jól éreztem magam. Ez a tá-tá-ti-ti-tá, ez nekem bement a fülembe, ráadásul még korábbról is ismerős volt, ugye, hogy ez nekem tetszett. És akkor valaki mondta, hogy hát ez a Facebookon szerveződnek ezek a dolgok. Most nem akarom hülyébnek beállítani magam, mint amilyen vagyok, szóval én azért tudtam, hogy mi az a Facebook, csak nem foglalkoztam vele. És akkor gondoltam, jó, fölmászom, megnézem, hogy mi van. És fölmásztam, és hát persze, ahogy ez szokott lenni, hiperaktív lettem rögtön, hát ezt te is tanúsíthatod, hogy tele micsodáltam. Ez a bajom egyébként, hogy nem tudom ezeket a kifejezéseket se, hogy
4: nekem
1: posztoltam. Ez mindent csináltam, én mindent nyomkodtam, ezért lószar, és tulajdonképpen az volt az elképzelésem, hogy mondom, nagyon belelkesedtem ezektől a tüntetésektől. Fogalmam nem volt, hogy melyiket kiszervez, és megmondom őszintén, hogy nem is érdekelt. Abszolút nem érdekelt. Az érdekelt, hogy a színpadon elhangzott, meg maga a helyzet, hogy ott lehetek, és akkor én is

0: Összeszáz ezes.
1: Igaz, nagy csalódás.
2: Én a BBC tudósítójával, meg a rendőrségnek a izéjével mindig azon összeáll. Szoktam mondani, ehhez értek, tényleg értek. Tehát az, amit én láttam ezen az Erzsébet hídon vonulós cucc, az, ha 22.514 embernél több volt, akkor én learapom a saját fejemet. Tehát ez nem volt 20.000 embernél több. Ez biztos.
1: Ennyire elszoktunk már a tömegektől.
0: Nem, én szeretnék, hogy 100.000 legyen, szeretnék. Az a 20.000 inkább.
2: Na, visszatérve, hogy azt láttam, hogy egyrészt itt hetente volt, hogy hetente több tüntetés is van, és hát ez nem jó. Hát kifáradnak az emberek, mert azt nem csak meghirdetni kell, hanem stb. Tehát volt egy szép, és elkezdtem ez ügyben posztolni, vagy mit kezdtem el csinálni? Elkezdtem azt írni, hogy gyerekek, jó lenne azért gyűjteni, izmozni a március 15-ére. Mert tudnélik, a politikának van egy szakmai része, én ahhoz nem értek, de van egy szimbolikus része, ahhoz talán valamit értek, vagy van valami érzéken, inkább így mondanám. És tudtam, vagy sejtettem, meg valami kis tapasztalat is. Tehát, hogy én egy szép, nagy, 100.000-es március 15-én gondolkodtam, és ezt úgy meg is lebegtettem a Facebookon, és elkezdtem szervezni, és el is jutottam valameddig. Tehát az én elképzelésem az volt, hogy ugye 89. március 15-e, és nem, hogy mondjam, egyrészt nem nosztalgiából, másrészt nem akartam magam reaktiválni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ez a mostani történet, ez nem az én történetem, ez a mostani 20-30 évesek története. Én már kiszórakoztam magam, köszönöm szépen, jól megvagyok, és tényleg jól megvagyok a bőrömben, de ez nem az én sztorim. Tehát nem nekem kell megmondani, hogy mik legyenek a követelések, mit tudom én. De azt érzékeltem, hogy itt a külön, ahogy pláne, ahogy elkezdtem tájékozódni a Facebookon, hogy itt különböző társaságok vannak, és nem értenek szót, meg nem tudom én is. Azt nem gondoltam...
1: Megfúrják is egymást.
2: Megfúrják, ja, hát ez ugyanaz. Na most március 15-én anno mi 31, illetve nem mi, hanem ezt mondhatom így, és elnézést, ezt soha nem voltam álszerény, de most se leszek, tehát azt effektíve, hát én meg a többiek úgy 31 különböző szervezetet fogtunk össze. És az volt az okosság igazából, hogy mivel vonulós volt a tüntetés, mindegyik szervezetnek, amelyek egymással nem biztos, hogy szót tudtak volna érteni, de mindegyik szervezetnek tudtunk adni olyan terepet, olyan helyszínt, ahol ők megnyilvánulhattak. Nem tudom érthetően, hogy mit akartam mondani.
1: Kicsit azért meg fecském.
3: Külön helyszíneket? Tehát, hogy a
2: hát mi
3: közben?
2: Annak idején, hát nem, hát ezt előre ki volt találva, hogy ki hol szolgokon, de az útvonal mentén. Így
3: van.
2: És innen jött nekem az ötlet, hogy ezt most is meg lehetne csinálni, hogy anélkül, hogy összekényszeríteni egy izébe a különböző szervezeteket, úgy megőrizhetnék az arcukat, hogy mit tudom én, az egyik elvállalja, az nekünk még nem volt helyszínünk, de a József Nádor teret, ugye hát az elképzelés az volt, hogy délben, ahogy szoktunk volt mindig, tehát már 72-73-tól kezdve, a Petőfi szobornál kezdenénk, és akkor mennénk különböző helyszínekre. Azt tudom, hogy például a Szabadság térre senki nem gondolt, holott 89-ben az egy nagyon fontos helyszín volt. Tehát
4: és 2014-ben is.
2: És így van, de
0: tudod, mi a baj? Kérdezte veszel a Jancsót.
2: Nincs vége a történetnek. Én nem felejtem el, csak hogy ne fussunk ki az időből.
0: Miért nem szerveződnek ilyen tüntetések, mint szerveztetek? Anyám még mind a mai napig emlegeti sírva. Hogy kérdezem, Miki bácsi, miért nem csinál olyan filmeket, mint régen? Szegény legények meghozom. Azt mondja, Tibor, figyelj, most már a televízióban olyan asszisztensek vannak, akik egy napra le tudnak szervezni 8 vagy 12 embert. De olyan, mint az én időmben, hogy 2-3 ezer embert leszel, olyan már nincs. És mondom, hogy ezért változott még Miki bácsi stílusa. Azt mondja, meghaltak a bűnések is, akik tolták a kocsimat. Tehát igazad van,

0: nagyon jó az elképzelés, hogy nem kell feltétlenül egy színpadra az összes elképzelést és akaratot összehozni, hisz ezt ki lehet teríteni egy
1: több színpadra. Igen, egy út ment.
2: A Biden nem mondta
0: végig. Ezt mondom, hogy annyira analóg és hatékony szervező vagy, ahogy azt mondja a Jancsó, hogy már nincsenek is olyan szervezők. Tulajdonképpen folyamatosan azt érzem, hogy pánikhelyzet van a civileknél, vagy az ellenzéknél, hogy végre legalább valaki mondja meg. Tehát a minimum elfelé, tehát nem az, hogy összerakom és a szinergia hatásainak megfelelően kifejtődik ez a hatás, hanem a ellentétes irányú szorongást látok.
3: Hát igen, meg nyilván mindenki meg akarja mutatni a saját arcát, ami egy teljesen jogos törekvés, és épp ezért gondoltam
0: én, hogyha... De te 89-ben a saját arcodat megmutatni,
3: Én soha nem a saját arcomat akartam megmutatni, hanem én másokat akartam segíteni abban, hogy megmutathassák az arcát.
0: Na de ezt mondom, hogy ilyen figura már nincs.
2: De ez egy hatalmas különbség.
3: Hát lehet. Na mindegy.
0: De a Misetics Bálintnak én drukkolok, mert szimpatikus, és tök jó, hogy oda ment a Rogán Antalhoz, de mondjam azt, hogy a mások meg másnak drukkolnak.
2: Nem, itt... És te, bocsánat,
0: ez a Fradi Dózsa problémával
2: tegeződött, de hogy mondjuk a sok csoportosulás, ami most jelen van, úgy nem ismer részletesen az embereket, ugye?
3: Azért meg nem nagyon.
2: Na, azt mondom, mert azt akartam kezdeni, akkor lehet felfedezni bármi minőségi különbséget a szervezők hozzáállása között.
3: Mindjárt mondom, mert tehát azért nem vagyok teljesen hülye, tehát azt fölfogtam, hogy itt vannak ezek a már nem úgy értem, hogy az előbb azt akartad mondani, hogy hülye vagyok. Nem, csak hogy tiszta legyen. Tehát fölfogtam, hogy itt vannak ilyen ego szkanderek, meg nem tudom én micsodák, és de arra gondoltam, hogy itt vagyok én a múltammal, azt vagy tudják, vagy nem, az tök mindegy, de minden esetre mégiscsak egy, hogy mondjam, tehát tüntetés szervezésben elég jó voltam, hogy úgy mondjam, jó referencia munkáim vannak. Azt tudtátok egyébként, hogy a gyülekezési törvényt az csak Lex Sacinak hívják? Ez tényleg, Isten bizony a nevemhez fűződik. Na mindegy. Na visszatérve, arra gondoltam, hogy én, mint kívülálló, ha nem is összehozni, de legalább, hogy mondjam, egy asztalhoz le tudom ültetni az embereket. Pont azért, mert tehát, hogy félreértés ne essék, én nem arra gondoltam, hogy én Szilágyi Saci meghirdeti, hogy legyen egy 100 000-es tüntetés március 15-én, és akkor lehet hozzá csatlakozni. Hát ez egy baromság. Tehát nem erre gondoltam, hanem pont arra gondoltam, hogy mivel kívülálló vagyok, ezért talán könnyebben. Na, és elkezdődött ez a dolog, most én nem akarom nevesíteni, mert nem a nevek az érdekesek tényleg, de az első egy-két akadályt elég jól vettem. Tehát volt erre fogadó készség. Tehát volt készség arra, mert ugye mi volt az én problémám? Az volt az én problémám, hogyha március 15-én különböző szervezetek meghirdetnek külön-külön, nem tudom én micsodákat, akkor még a 12 pontjukat se fogjuk. Ja. Érted? Tehát egy zűrza, egy
1: kakofónia lesz.
3: Ez a helyes kifejezés. Szóval zűrzavar lesz az egészből. Nem jó. És tehát arra gondoltam, hogy ki csináljon a saját helyszínén olyan szónokokkal, akikkel akar, abban nem kell belepofázni, de legyen egy közös fölhívás, és legyen egy közös 12 pont. És legyen 100 000 ember. Meg lehetett volna csinálni. Na most mi történt? Az történt, hogy ilyen kisebb szervezetek, viszonylag kisebb szervezetekkel, akik... Na jó, itt...
1: Nem akarsz neveket mondani.
3: Nem akarok ugye neveket mondani, mindegy. Szóval ott ez...
1: Nem akar.
3: Franznak se hiányzik. Hogy jól fogadták a dolgot, főleg ezt tetszett, amire ti is reagáltatok, tehát hogy külön helyszínek, tehát egyszerre autonóm, mégis közös, és akkor lett volna egy olyan megbeszélés, ahova megérkezett ez a megint csak nem akarok neveket mondani, de egyik a 100 000-es, a másik a 60 000-es zsugásoknak a képviselői, és közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-i, de úgy, hogy ott voltak ezek, tehát akik már elvileg benne lettek volna, közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-e, ahogy ők elképzelik, vagy sehogy. És az egyik őjük azt bírta mondani, hogy ő már megbeszélte egy szervezettel, elcserélte a március 15-ét a Putyin tüntetésre, és
4: mi van? Hát, de most tényleg.
1: Ezt kérdeztem én is, amikor mesélte a Saci, hogy mi van?
3: Ha hiszed, ha nem, ez hangzott el, én sem akartam hinni a fülemnek.
0: Még egyszer.
3: Tehát, hogy a Putyin tüntetést átengedte, annak a szervezését átengedte neki, annak fejében, hogy ő megkapja a március 15-e szervezését. Tehát egy mutyi, vagy nem tudok más mondani.
4: Ez annyira kicsinyes.
0: Tüntetés mutyi van az országban.
3: És hát én egyszerűen nem, hát ott az isteni
0: lehet. Ez borzasztó. Ez borzasztó, hogy most mondtam.
3: És nem bizony nem hazudok, higgyétek el. Én nem akartam hinni a fülemnek, és az, hogy nem álltam föl, és nem mondtam, hogy hát gyerekek, pacatok, egyedül én ehhez nem kellek, annak egyszerűen az az oka, hogy nem akartam hinni a fülemnek.
1: Hát kérdezzek valamit tőletek is.
3: Igen.
1: Hogy ugye a civil, vagy a részvételi
3: ez
1: demokrácia...
3: Ez nem civil, mondjuk, okay,
0: nem, vagyunk, civil igen,
1: nem, nem, nem, azt akarom, hogy van egy részvételi szintje a demokrácia gyakorlásnak, főleg manapság, tehát azok az egyes csoportok, akik azon az útvonalon saját színeiken saját magukat képviselik, ez megy magától. Igazából nem itt van a nagy kockázat, és nem itt van a nagy kérdés, hanem ott, amikor egy metaszint megjelenik, aki majd összetereli őket, kinek a nevében tereli össze. Tehát gyakorlatilag, amikor megjelenik csírájában a képviseleti demokrácia működtetésének a kérdése, ott jönnek létre ilyen...
3: Igen, Lukám, itt most nem erről van szó.
0: Kérdés, mert én nem.
3: Nem erről van szó. Ezt a problémát, amit te mondasz, pont az én abszolút civil és abszolút kívülálló helyzetem ezt megoldotta volna. Tehát nem hozzám kellett volna csatlakozni, mint ahogy, ha bármelyik meghirdeti, akkor valamelyikhez kell csatlakozni, ha közöset akarsz.
4: Ne, hát ez nagyon durva, ez
3: De lehet is. Én, ahogy látom, itt két... Na, mert ugye kérdeztétek, hogy milyen analógiákat látok. Tehát én azt gondolom, van ez az örök vita, hogy a parlamenti pártokkal igen, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a mostani parlamenti pártok annó a reformkörösöknek feleltek meg, tehát az MSZMP-n belüli frakció izének, amivel én azt gondoltam, hogy azok csak jobbak, mint a Kádárék, de hát semmi közöm hozzájuk. Hát az ég egy adta világon, semmi közöm. Hát, és én emiatt az MDF-el sem nagyon tudtam mit kezdeni, mert azok meg ott voltak. Hát a Puzsgai segélyben voltak benne. Már bocsánat, én szeretek...
1: Most már fordítva van.
3: Szeretek
1: árnyaltan
3: fogalmazni. Na most, tehát ez engem nem érdekel. A civilekben meg mindenféle bumbánatos, mit tudom én, ómagyar síralom, emlékszel te erre? Volt valami ilyen ómagyar síralom szövetkezet, vagy egyes?
0: Ma is van.
3: De mindegy, de hát úgy voltam velük, hogy tök mindegy, semmi közöm igazán, hát az ómagyar Mária síralomhoz van, de ez a
0: hátrafelé az ómáriához nincs, igen.
3: Vagy a mi volt még a nem hitel, hanem Széchenyi kaszinó volt.
0: Igen.
3: Is meg. Ugye? Pedig mi mindent elkövettek, hogy ne emlékezzük. Na szóval, hogy ezekhez nekem nem volt közöm, de ezek civilek voltak. És azt szerettem volna, hogy igenis hozhassák el a kis táblájukat, meg a vizé, meg mondhassák el a szövegüket, stb. Na most én úgy látom, hogy mivel kétfajta igény van, emiatt kétfajta úgymond civil szerveződés is van. Az egyik igény az, hogy az Orbán rezsim takarodjon lehetőleg tegnap, vagy...
1: Tegnap előtt is melegebb éghajlatra.
3: Így van. Tehát ez az egyik. A másik meg az, amelyik azt mondja, hogy, hogy föl kell építeni a civil társadalmat.
2: De ezek most, nem egy más kizáró követelések.
3: De úgy néz ki, hogy igen.
0: De, igen.
3: Úgy néz ki, hogy igen.
0: De.
3: És egyrészt...
0: Váradi Zsolti, nem?
3: Egyrészt én nem úgy ugyanaz. Látom, hogy azok, akik ebben a tüntetés bizniszben benne vannak, amiben biznisz most nem pénzt kell érteni, hanem
4: pozíció.
0: Lázár János, hogy föl fog hívni minket. Lázár János a vonalban, viccelek, ne higgyétek el.
3: Haló.
0: Igen.
5: Halló!
3: Na.
5: Az eszme marad, csak az arcok. Mások a forradalomból viccet csináltak, énekelte a Pál utcai fiúk ugye a 90-es években.
3: Ja,
0: igen.
5: Most azt képzeljétek el, ha ezek hatalomra kerülnek. Hát amikor még ellenzékben, amikor már ellenzékben ilyenek.
3: Hát figyelj ide, én mondom, nem akartam hinni a fülemnek, hát ehhez képest a Gyurcsány Ferenc egy, nem tudom, egy szűzlány. Hát
0: úriember.
5: Ezért már régóta mondom, Magyarország pontosan ott van, ahol lennie kell. Olyan miniszterelnöke van, olyan miniszterei, és pont olyan ellenzéke.
3: Hát, nézd én.
5: Pillanat, mert a kutyám éppen megzabál egy kis kukat.
3: Oké, na helló.
0: Jó,
3: na. Hát én azért hurrá pessimista voltam, és vagyok világéletemben, tehát abból indulok ki, hogy annyira szar a helyzet, hogy ennél csak jobb lehet.
1: Igen, a pont ünnepélye, onnan már csak fölfelé.
3: Így van,
2: lejjebb is.
3: Így van. Na, visszatérve, tehát én úgy érzékelem, hogy ez kétfajta civil, úgymond civil kezdeményezés. Először is én azt gondolom, hogy amikor először elkezdődtek ezek a tüntetések,
0: két pár nappal ezelőtt Lázár János azt a szót használta.
3: Ki az a Lázár János?
0: Lázár János magyar miniszterelnök helyettes, ha jól tudom.
1: Miniszterelnökség.
3: Ja, jó.
0: Nagy posztot tőle. Csináltam egy vudu babát, ami ráhasonlít a szurkáló, mert azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil. És akkor kinevettem, hogy azért erős a kifejezés, de most, hogy így mondod, elbizonyítottam, tényleg vannak megélhetési civil
1: vannak politikusok. Vannak élhetési emberek.
0: Nem, mert önmagában a civil az, aki a megélhetésért küszködik. Egyik napról, a másik hónapról, hónapra. Ez a hódmezővásárhelyi népművészeti fülesedény, meg azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil.
2: De ő nem erre gondolt.
3: De.
0: Éppen ezt akarom kérdezni.
4: Milyen rossz, hogy valamiben lehet, hogy igazából.
0: Igen, azért tárta meg, hogy lehetséges, hogy van ez, aki ezen keresztül...
3: Én nem akarom módszerolni őket. Én csak egy dolognak voltam a tanúja, hogyha más is hasonló dolgok elő tud hozni, hát könnyű megfejteni, hogy kikről van szó, de nem akarom nevesíteni, mert a francnak se hiányzik egy per. Mindenki gondoljon, akire akar. Apja és fiáról van szó egyébként, hogy elkenjem a dolgot. Szóval, hogy de én értem, hogy miről van szó. Szóval bennük valószínű az a lázék, hogy minél hamarabb eltakarítani ezt a lopkodós. És tényleg úgy van, hogy hát minden nappal az ország milliárdokkal lesz szegényebb, vagy azért, mert na mindegy, ezt nem mondom, ezt tudjátok. Na most van a másik társaság, ami nekem nagyon-nagyon rokonszenves, és ezt kezdtem el mondani, hogy amikor a tüntetések voltak, például Kunce Gábor teljesen értetlen volt az egésszel szemben, hogyha jól emlékszem. Nem értett, tehát jött ez a nyomás, hogy de tessék pártá alakulni.
0: Igen, és a nyomorult, így van. Minden nap,
3: és igen, a civilek meg mondták, hogy én nem akarok párte alakulni, mert én civil akarok maradni. És azt nem értették meg, amit viszont én azt hiszem, hogy értek, hogy ez egy új társadalmi modell. És ahhoz, azzal szemben, hogy szarjuk le a politikát, mert mocskos, nem tudom én, milyen dolog a politika, én, aki bimon nőttem föl, én tudom, hogy a politika nem mocskos személy dolog, csak akkor, hogyha mocskos és szemét módon csinálják. Ennyi az egész. Na, visszatérve, tehát van egyszer ez az elképzelés, másrészt meg az, hogy oké, egyrészt nem tudjuk, vagy nem lehet elzavarni a Orbánt és a bandáját, Másrészt nincs is, aki odaálljon, tehát igazuk van azoknak a civileknek, akik építkezni akarnak. Na, én megmondom őszintén, hogy az én szememben ez az építkezős civil társaság, ami nagyon rokonszenves, és hát ráadásul...
6: Ez alakítja át a társadalmat.
3: Hát csak ehhez idő kell.
6: Hát idő kell, igen.
0: Nagyon örülünk, mert Váradi Zsolt, hadd mondjuk el a Honti és Anna legalább háromszor vagy négyszer láttam.
6: És még fogjuk látni, és most is látni. Már akartak, hogy bonyolult lett volna.
0: Várj, a Lex Sacit el kell mesélned, mert egy óra van.
2: Ugyan, nem, a következő mondom, helyzet, a kérdés, hogy a
6: következő vendégünk 20 percet késik, van neked még annyi?
0: Még addig hát, miről?
3: Hívjátok föl késsel 30-at, tehát fel. Ja, nem,
6: én akkor javaslom, hogy tartjuk 5 percet.
0: Egy kis zene is volt.
6: És akkor még visszajönnénk.
3: De mi zenélünk?
6: Most egy kicsit
0: zene. Nem, hogy a hallgató.
3: Ja, hogy ők
6: zene. Hallgató. És akkor egy óra 20 percet még simán.
2: Jó, vagy egymás idegen játszunk itt. Szívunk egy cigit. Fölülünk az
6: aztán. Itt vagyunk ismét. Péntek van 13-a, Honti Hanna 24 órában, van remény, és van Saci, Szilágyi Sándor itt ül közöttünk még.
7: Jaja.
6: Egyelőre.
2: Folytatottunk a témában? A civil szervezeteknek a megosztottságán is a...
6: Hát, hogy az a úgynevezett összefogás, most az, hogy ezt milyen értelemben kell gondolni, hogy az egyes civilek, akik mondjuk magukat képviselik, azokat egy március 15-e vagy valaminek a kapcsán ki fogja össze, mint különálló, vagy önálló valaki, például te, vagy más, hogy szerinted ez lesz most a fontos kérdés, amikor megjelenik a közvetlen demokrácia, hogy akkor a képviselet az hogyan zajlik?
3: Nem. Hát ez egy egyszeri alkalom lett volna, ami azt demonstrálhatta volna, hogy ezek a civil szerveződések nem ilyen elaprózott valamik, hanem pláne, hogyha összeállnak, akkor tudnak erőt fölmutatni. Sajnos ez nem sikerült. Szerintem ez nem az én kudarcom, hát elmondtam, hogy mi történt. De arról beszéltünk inkább, hogy kétfajta civil szervezet van. Az egyik az tulajdonképpen ilyen, hogy mondjam, politikai nyilvánossághoz szeretne jutni, ami érthető, mert az is egy fontos szempont, hogy ezt a jelenlegi kormányzatot le lehessen váltani. Én ugyan nem látom a realitását. Nagyon nagy a különbség a 90 előtti attitűdhöz képest szerintem abban a tekintetben, hogy akkor ugye mi egy megszállt ország voltunk, egy egypártrendszerű berendezkedéssel. Én a magam részéről nem tudtam elképzelni, én úgy csináltam végig az egész 80-as évek, 70-es, 80-as évek ellenzéki mozgalmát, hogy közben egy percig nem gondoltam, hogy az én életemben az, ami nekem fontos, hogy több pártrendszer legyen, hogy az oroszok menjenek a francba, hogy ez megvalósul. Mm. De úgy voltam vele, hogy...
6: Tehát most is úgy gondolod, hogy ez még odébb van, és hát ha idébb van.
3: Ezt nem tudom, hogy most hogy gondolom. Először is most nem nekem kell gondolni, hanem a mostani fiataloknak kell gondolni.
6: De gondolni neked is kell.
4: Miért?
6: Gondolni mindenkinek kell.
4: Mindenkinek, tehát hogy ilyen célok, nem csak a fiataloknak, vagy én gondolom.
2: És a geopolitika helyett azon mindig változik.
3: Én gondolok ezt, azt, amazt, de nem annyira, akkor inkább úgy mondom, hogy nem annyira fontos, hogy én mit gondolok. Akkor az volt fontos, most meg nem az fontos, De vannak párhuzamok, mondom. Tehát, hogy és vannak nagyon nagy különbségek. Tehát az azért egy nagyon nagy dolog, bárki bármit mond, és bárhogy azt mondja, hogy a rendszerváltás óta, meg egyáltalán az egész rendszerváltás szart se ér, hogy azt viszont higgyék el nekem a fiatalok, hogy az azért egy nagy dolog, hogy elmentek a francba az oroszok, és hogy több pártrendszer van. Akármennyire szar ez a több pártrendszer, és akármennyire
0: Visszajönnek az oroszok, szerintem?
4: nem sokára jön.
3: Hát...
0: Nem olyan egyszerű azért ez a...
3: Hát nézd...
0: Azért Ukrajna is probléma, mert...
1: Egészen szervesen, igen. Soha nem is voltak itt az oroszok, csak amikor le kellett,
0: szervesen,
1: verni, le kellett verni egy forradalmat, akkor jöttek.
0: Hadseregcsoport volt.
1: De szervesen
2: az is befolyásoló ebbe a megítélésbe, mert szerintem ezt nem lehet függetleníteni, és ilyen szempontból hasonló a helyzet a két időszak között.
3: Én ebben nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy azért mégiscsak tehát egy nemzetet az határoz meg, hogy a vezetői hátsó lábukra állnak, vagy nem. De hát, hogyha kutyaként viselkednek, akkor kutya lesz ez a nemzet is. Hogyha hátsó lábukra állnak, akkor emberi lesz.
2: Igen, de van egy történelmi szituáció, amikor hiába viselkednek bármi vezetői, és nem tudnak mit csinálni.
3: De mire gondolsz?
0: Mi Dögóra gondolsz a másik világháborúban?
2: Bármire tudom. Azt mondom, hogy, tehát, hogy ezeket az most aznak mérlegelését, hogy bekövetkezik az, hogy bármilyen rendszerváltás, bármilyen kormányváltás, ezt mindig meghatároztam egy országon, egy kis ország, nyitott gazdasága, hogy hogyan alakult a környező ország, vagy a környező geopolitikai.
3: Hát én ezt nem tudom. Egyrészt én nem ezekben a dimenziókban gondolkodtam. Én azokban a dimenziókban gondolkodtam világ életemben, hogy mi lenne a... Mi ez?
0: Hallgató a vonalban, hallgassuk meg. Mondjad!
4: Szia!
3: Haló!
7: Haló, sziasztok, ember vagyok. Csak egy kérdést szeretnék szólni az államot, hogy tud a nemzet kutyaként viselkedni? Erre kíváncsi lennék, mert...
3: Nem a nemzet. A nemzet vezetői tudnak.
7: Vezetői tudnak kutyaként viselkedni, de egy nemzet önmagában nem tud szerintem.
3: Ezt mondtam én is.
7: Ja, akkor ezt őt nem.
3: De ha veszekedni akarsz, veszekedjünk.
7: Én nem akarok, de veszekedhetünk, de másról. Ez egy tudok.
3: Nem. Épp ezt mondom, hogy egy nemzet nem tud. A nemzet vezetői tudnak kutyaként viselkedni. Ezt mondtam.
7: Igen, akkor bocs, akkor jó, akkor ezért nem maradtam el.
3: Hát köszönöm a pontosítást, oké,
7: halló.
2: De soha nem tudnak függetlenül viselkedni a környező szint.
3: Nem kell függetlenül viselkedni. Most az Orbán úgy csinál, mintha ő ilyen faszagyerek lenne, meg nem tudom én micsoda, és hogy a az EU-val szemben, meg nem tudom én mivel szemben, de hát kutyakomédia az egész.
2: Ja, persze.
3: Hát közben tényleg szaréhugyé, meg hát illetve nem szaréhugyé, hanem úgy néz ki, hogy elég rendes suskákért eladja az országot, hát szóval ilyen nincsen. Ne haragudjál. Ott vannak ezek a megint kívül.
0: Hallgató.
3: Jó.
8: Halló.
4: Szia.
0: Mondjak.
3: Nökén.
8: Szia. 48 győztes vagy vesztes forradalom volt.
3: Melyik 48?
8: 1848.
0: A forradalom szerintem győztes, a szabadságharc vesztes.
3: Ilyesmi. Nem válaszol.
0: Nem?
8: Jó, tehát a végeredmény az vesztés volt.
3: Nem volt vesztés.
1: Nekem volna válaszom.
3: Nem volt vesztés. Miért lett
1: volna vesztés? 67-ben győzött.
3: Figyelj ide, te...
8: Igen, várj egy picit, csak hadd mondja végig.
3: Nem 67-ben. 67-ben árultatott el, de...
1: Árultatott el és győzött egyszerre.
3: Igen. Na, mondjad?
8: 56, Deni?
0: Pillanat, elhúztuk
8: a kutyát.
0: Deni! Nem megint ez a kutya.
8: Leszad az útest.
3: Na most figyelj ide, megeszi azt a másik kutyát, lesz két kutyát.
8: Hát igen, 56 az győztes vagy vesztes forradalom volt.
3: Szerinted?
8: Ezt kérdezem tőletek.
0: De visszakérdeztek.
3: De én kérdezem.
8: Na, de én kérdeztem
3: előbb. Az igaz. Jó. Figyelj ide, hogyha annyit mondok neked, hogy az én születési évszámom nem 56, de az összes PIN kódomban, és ezt üzenem mindenkinek, a 56 szerepel, szóval, hogy figyelj ide, az egyetlen olyan történeti esemény, amikor Magyarország egyáltalán világ történeti tényezővé vált.
8: Na, én minden este azt szerettem volna mondani, hogy nem csak a győztes forradalmak tudják összeállítani a nemzetet.
3: Én sem mondtam, hogy a győztes forradalmak, viszont forradalmak és nem ellenforradalmak tartják
8: de
3: össze.
8: Én most nem veled vitatkozom, hanem aki veled vitatkozott ott a stúdióban, és azt mondta, hogy ez egy kiszolgáltatott nemzet, meg félembe kell venni. Tehát nem feltétlenül kell egy forradalomban nyerni.
3: Így van. Oké, köszi. Na, szóval, hogy én is azt gondolom, hogy hogy a megjött a következő.
0: De azért kíváncsi lennék a gondolatot végén.
3: Tehát, hogy persze, hát helyzet mindig van, na de egy politikust mégiscsak az határoz meg, hogy egy helyzetben hogyan viselkedik, és egy helyzetben lehet úgy viselkedni, hogy lefekszem a helyzetnek, meg lehet úgy viselkedni, hogy nem fekszem le a helyzetnek, és lehet úgy viselkedni, hogy úgy csinálok, mintha nem feküdnék le, és közben mégis lefekszem egy helyzetnek. Nem, most lehet,
0: ez az
3: Orbán
0: az utolsó, nem?
3: Miből gondolod? Na, szóval, hogy és a legaljasabb az egészben az, hogy számomra a politika önmagában, mondom éppen azért, mert én Bibó Istvánnal töltöttem 10 évet, már az ő műveivel, tehát nem egy aljas ördögtől való dolog. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy a politika és az erkölcs, a politika és az emberi józanság összeegyeztethető dolgok. De azon múlik, hogy össze kell egyeztetni. Ha nem egyeztetjük össze, ha arról szól úgymond, tehát hogyha a politika az a hatalom technikájáról szól, akkor az engem nem érdekel. Hogyha a politika arról szól, ami a szó eredeti értelme, ugye a polis, a közösség ügyeinek a rendezése, vagy annak az intézése, akkor az számomra egy szent dolog, és azt lehet szolgálni, lehet... De egy dolog nem fér bele, az egész biztos, tehát az, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, az nem fér bele.
0: Két dolgot akkor ehhez. Először is véletlenül mind a Platont olvasgattam, és azt írja,
3: hogy lehet véletlenül Platont olvasni?
4: Leesett a poltról.
0: Úgyhogy a könyvek mindenfelé hevernek, nincsenek visszatérve a helyükre.
3: Na jó, igen.
0: Nem, tényleg, igen, hogy hogy a demokráciába az, hogy a demokráciát kívülről nem lehet bevezetni, a demokráciát alulról építi föl azon szabad, egyenlő jogú polgárok közössége, aki a magasabb, nem tudom pontosan fordítani, a magasabb értékek iránt vannak elkötelezve, tehát például drámát néznek. A platoni a görög városállamban, a demokráciában teljesen természetes volt, hogy a választók szellemi színvonala megközelíti a politikusét. Ez szerintem...
2: Ez most is
0: igaz. Kétharmad! Mindjárt elkezdek kiabálni, mert lesz kétharmad.
2: Most megközelíti a szellemi színvonala.
6: A témban háromharmados képviselete volt a démosznak.
0: Egy, népek, kettő, jó, akkor
2: ez... De most is megközelítél.
0: Jó, ez egy gondolati csíra, kettő.
6: De Platón ellenezte a demokráciát fontos, is, és a színházat is.
0: Hogy Szabadkán ülök, mert itt tudok gondolni a magyarokra. Mert itthon vagyok, nem tudok a magyarokra gondolni, mert benne vagyok, de akkor ott ülök, tudok.
3: Hát gondolkodj az itteni szerbeket.
0: Az mondja, ne figyeljetek, komolykodjon. Azt mondja az a Frankfurt-i Elmélet Zeitungnak Orbán Viktor, tök komoly, ezt írásba adta, tehát nem ferdítek, hanem pontosan parafrazálom, pontosan tök vicces, hogy mi nem multikulturális társadalmat akarunk építeni. Nekünk a multikulturális társadalommal szemben van egy saját egyéni magyar megoldásunk.
6: Azt, hogy utáljuk a...
0: Jó, figyelj, ez még csak az első mondat, mit nem is vettem elő a fejszín. Az a nagyon érdekes, hogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott Ráhel. Oh. Nem.
3: Melyik? Nagyon,
0: Orbán.
4: Az ő
0: Rá. Svájcban egy liberális, multikulturális társadalomban nevelteti a lányát.
4: Igen.
0: Kérdés.
3: Na de azt hál' Istennek nem építheti.
0: Miért nem tűnik fel a magyaroknak, hogy ennek az embernek...
6: Feltűnik.
0: Nem, ha feltűnnek, érted, másnap elcsapnák. Azt mondanák, Viktor fiam, hazudos vagy, mert a édes kicsi lányod, aki számít, gondolom, számít a hazával szembe, azt a, ahol illegális a fű, legális a fű, beszélek Svájcról, a demokrácia nem a házban értitek? Nem, arra a kérdésre kell választani,
6: hogy nem az Erbágyánban tanul a
0: nem az Orbán Viktor a kérdés, a magyarok a kérdés. A magyarok.
3: A magyarok a vonal.
2: Ugyan az a kérdés.
3: Ja, megint.
9: Szia!
10: Szép jó napot mindenkinek, szervusztok!
3: Szervusztok!
10: Köszönjük el vagyok.
3: Kutyával mi a helyzet?
10: Nekem nincsen az embernek. Mati.
3: Ja, bocsánat. Ő cukros imike.
0: Jó,
3: mondjad.
10: De egyébként van ott a két aranyos kutyusa.
9: Igen.
10: Én is ezen gondolkodom, hogy a jobboldali barátaink miért szavaznak még mindig Orbán Viktorra.
0: Ez egy jó kérdés.
10: Hogy ezek halomra lopják magukat, úgyhogy az én zsebemből is kilopják a pénzt. Én egyetlen egy dologra tudok gondolni. A nyílt vagy burkolt zsidózásra, cigányozásra és buzizásra. Mert ez sajnos, az én véleményem, sajnos az emberek nagy részének tetszik.
3: Van rá fogadó...
10: Különben, hogyha én
3: jobboldali
10: vagyok... Hát persze. Ha én jobboldali vagyok és egy kicsit gondolkodom, hogy ezek tönkretették az oktatást, az egészségügyet, lopnak, csalnak, hazudnak, belehazudnak a pofámba, akkor én nem szavazok rájuk. Valamiért mégis szavazok rájuk, azért, mert írtak, vagy úgy voltak, zsidóznak, cigányoznak. Lehet, hogy rosszul gondolom?
6: Szóval nagyon lehet, hogy jól gondolod, igen.
0: Hogy senki nem
6: valóban fogadók és de az az igazság, hogy...
10: Na, hallgatlak benneteket, az én Istenem áldjon meg mindenkit, hogy vigyázzuk egymásra, szervusztok.
6: Szóval, hogy ugyanazoknak a problémáknak ugyanazon problémák helyzetből való kiutat van, aki az idegen keblemre ölelésében látja, van, aki az idegennek a
3: jó, hát ez azért
6: látja.
3: Történetileg egyrészt változhat. Tehát, hogy magyarázzam, és én szerintem most sokkal jobb a helyzet Magyarországon, mint volt ezelőtt 20 évvel. És egész egyszerűen én azzal magyarázom, hogy hála jó Istennek nagyon sok fiatal tudott elmenni külföldi, főleg európai, vagy akár amerikai ország, tehát külföldi országokba, és hát ott megtapasztalták, hogy milyen van normális, olyan, így van.
0: És implicite benne van, hogy abba bízol, hogy visszajön?
3: Én biztos vagyok benne, hogy a többség vissza akar jönni.
0: Azért mondom, mert csak az, hogy pozitív ez a tapasztalás, hogyha visszajön.
3: Figyelj, egy normális ember, hogy mondjam, nem normális ember, ez hülyeség. Tehát egy normális élethelyzet az azért mégiscsak az, hogy a barátaid, a családoddal, ezekkel vagy körbevéve, nem pedig vadidegenekkel, ahol el kell kezdened felépíteni a magad életét. Na most igazából a kérdés, amit a betelefonál föltett, igazából az, hogy mi van azzal az 1 100 000 szavazóval, aki elpártolt a Fidesztől. Hogy miért nem jelentkezik? Kezdik ez úgymond a baloldal. A büdös életben nem fog.
0: Nem fog, azt én is.
3: Tudjálik, hát egész egyszerűen ott egy fal van, le van szigetelve.
0: Vége.
3: Tehát a úgymond baloldalra, most ezen is lehetne vitatkozni, hogy mi a baloldal, meg a jobb oldal, mert én például egyáltalán vagyok biztos, hogy az MSZP egy baloldali párt. Nem. Én például önmagamat anarcho-szocialistának határoztam világéletemben meg magam, és én most is.
0: Keresztény-szocialista vagyok.
3: Az is
0: legyen. Olyan hülyeség ezt Magyarországon
3: nem,
0: mondani,
3: nem,
0: de
3: nem,
0: van ilyen?
3: Nem, én pontosan tudom, hogy miről beszélsz. Én meg anarcho-szocialista vagyok, tehát azt gondolom, hogy a lehető legkisebb méretében is, meg pláne hatókörében legkisebb államot szeretnék, magyarán ne pofázzon bele az állam az én életembe. Ne pofázzon bele. Tehát amihez nincs köze. Tehát a nők micsodáján keresztül, már tényleg mindenben, tehát hogy a vasárnapomat hogy töltse, melyek a picsába? Bocsánat, de ez
0: nem,
3: az állam.
0: A véleményem, ez a kifejezés
3: jó,
0: okay, már helyen
3: na, bocsánat.
0: Szerintem a picsa sokkal szebb szó, mint a geci.
3: Jó. Na, visszatérve, de a másik pedig az a szolidaritás, tehát ennyiben vagyok én szocialista, hogy én azt gondolom, hogy a társadalomban minél nagyobb társadalmi, tehát nem intézményes, hanem társadalmi szolidaritásra lenne szükség. Tehát de az,
0: miért?
3: Hogy egy...
0: Érted, miért?
3: Mi az, hogy miért? Hát figyelj, egy, egy olyan országban élni, ahol, ahol olyan mély szegénység van, ahol, ahol figyelj ide,
0: a mély szegénységben miért tartanak jobban együtt az emberek? Ott vagyok köztük, látom, képzeld el, hát a cigányokat se utálják annyira, tehát a mély szegénység nemzeteket is másként tesztel meg. Hát van néplélek valahol, gondolom, van, ez valahol van. Összefügg. Na,
3: csak néplélek a
0: vonalban. Aztán halló,
9: igen, utána. Igen. Szia!
11: Halló, sziasztok, Ápoló vagyok.
9: Szia, Ápoló.
11: Én is a semmi hatalmat senkinek alapelvét tartom legszimpatikusabbnak, de hadd kérdezzem meg Satitól, akinek figyelmmel kísértem a munkásságát annak idején közelről, hogy a legutóbbi választásokon ő kire szavazott, és
3: melyik volt a legutóbb?
6: Hát ki volt három, tavaly volt parlamenti, kormányzati és európai.
0: De az élek a legjobb is. Hát, melyik eredmény érdekel, hogy szavaztál?
3: Fogalmam nincs, már megmondom őszintén. Ilyen kizárásos alapon ment, elmentem, mindig elmegyek, és ilyen, hát befogom az orrom, meg becsukom a szemem, nem a szememet, nem, tehát, tehát abszolút negatív módon szavazok, nem tudok más mondani. Hát valami ilyesmi. Nem... Nem, Isten bizony, nem szoktam
0: sumákolni meg. Hadd tegyek egy vallomást. Én kétszer szavaztam a mocsok...
3: Tehát én megfordítom. Volt ma olyan, hogy az SZDSZ-re nagyon rossz szívvel szavaztam. Hmm. Inkább így mondom.
0: Képzeljétek tehát, el, volt én rossz szívvel hogy... a Bajnaira szavaztam. Én olyan hülye vagyok. Én följöttem, képzeld, Szabadkán fölvonatoztam, hogy meghallgassam ezt az embert, ott állt a napfénybe, és azt mondta, hogy ő addig nem megy el innen, míg az Orbánt el nem zavarja. Bajnai, ha hallod, te gyáva kutya, te komolyan, hogy lehet, hogy mernek ilyen mondatokat mondani? Nincs is az országban, nem is dolgozik a politikában.
9: Úgy mernek, hogy valaki, aki elhiszti, és itt
0: tényleg azt gondolja, hogy ez a felvétel nincs meg, nem felvétel, láttam, az arcomba mondta a napfényben.
4: Jó, és szerinted érdekli?
0: Igen, egy kicsit tudod, hittem neki. Tudod, azért volt nagy szemét.
6: Lehet, hogy akkor még ő is elhittem.
0: Hittem neki, átvert, apám, ő vert át utoljára a társaságban.
3: Na.
0: Vége. Köszönjük, Saci, hogy velünk voltál.
9: Egy gyereke. Átállunk a...
0: Zene van, és folytatódik a pont is. Először kiabáltam ma a mai nap folyamán. Ne, Gerló, mert mondod, majd nem is kiabáltam.
9: Hát egyszer-kétszer becsúszott, semmi gond.
0: Igen.
4: Na, kéne picit.
3: Na, hát sziasztok. Örülök, hogy még...

0: on me.
1: Üdv mindenkinek, ez a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Egészen pontosan 2 óra lesz mostantól a műsorrendben. 2 hetenként van 2 óránk. Én Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője. Vendégem Örsi László, történész, az 56-os intézet munkatársa, az 56-os fegyveres felkelők legjobb ismerője, és erről is fogunk beszélgetni. Egyébként, amit most hallottatok, az Little Richard Heebie-Jeebies című rock'n'roll száma volt, ami 1956. októberében jelent meg kislemezen. Ilyen zenék voltak máshol. De még mielőtt elkezdjük, az elkerülhetetlen téma, új korszak kezdődött a magyar sajtótörténetben, felfüggesztették a legnagyobb magyar minőségi, vagy szeriőz napilap, a Népszabadság kiadását, egészen brutális módon, minden előjel nélkül, minden figyelmeztetés nélkül, lényegében becsapva a szerkesztőség munkatársait, akik összecsomagolták holmiukat azzal, hogy most költöznek át vagy vissza Óbudára az olcsóbb szerkesztőségi irodákba, majd másnap reggel motoros futár száguldott végig, és közölte mindenkivel, hogy be se menjenek most már, még a normál fizetésüket felvehetik, aztán csókolom. Függetlenül attól, hogy a magyar médiapiac, mint olyan, nem létezik, ezt a pozsonyi kollégánk Lovász Attila nagyon precízen állapította meg egy Facebook bejegyzésben, tehát a magyar politikai elit, vagy ahogy én mondom, a magyar politikai kaszt 26 éven át, ne legyünk igazságtalanok, egy olyan 2000 óta szorgosan, legkésőbb 2000 óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy Magyarországon ne legyen szabad piacgazdaság, ahol mondjuk egy olyan súlyú, olyan tekintélyű, olyan szellemítőt képviselő napilap, mint a Népszabadság megélhet eladásokból és hirdetésekből, ellentétben más térségbeli országok hasonló minőségű napilapjaival. És függetlenül attól, hogy jogilag a tulajdonos sok mindent megtehet a lappal, ami nekünk nem tetszik, bár itten a jogszerűséggel is vannak kételyek. Ettől függetlenül ez olyan mértékű botrány és rossz előjel, amit nagyon nehéz kimagyarázni. Voltunk a tüntetésen szombaton. Én a magam részéről nem voltam elragadtatva, lehet, hogy más szögből néztem, mint olyan barátaim, akiknek jobb élményeik voltak, és utólag az Index fotójából, illetve videójából derült ki, hogy valakik elégették a Magyar Idők példányait ottan a kövön. Most lehet, hogy ezzel kifejezték a Magyar Idők, illetve a kormányzat iránti érzelmeiket, de hát ez egy politikai játszma, ahol az ember az ellenfélnek, amelyben gazemberek is vannak, egyszerűen nem ad a kezébe ilyen lapot. Tehát ez a mélységes politikához nem értés, spontaneitás, de ez csúnyább szóval amatőrizmus. Attól függetlenül, hát véleményszabadságban mindenki azt csinál, amit akar. Most erről a dologról nekem eszembe jutott valami, és kezdünk a tárgyra térni. Magyarországon utoljára ezelőtt, ha jól emlékszem, nem volt egyszer egy ilyen szélső jobboldali, ilyen náci jellegű könyvégetésről valami videó, ami nem biztos, hogy hiteles, de ha nem hiteles, akkor is szörnyű, hogy valakinek ilyen eszébe jut, de ismert, dokumentált könyv és újság égetés Magyarországon utoljára 1956-ban volt. Tudomásom szerint 3 helyen, a Kossuth Lajos utcai szovjet könyvesbolt előtt a Váci utcában, valamint éppen a Népszabadságház, vagy akkor azon a napon még Szabad Népház előtt a Blaha Lujza téren, ekkor átfordult a világ. Most ezen gondolkozunk, hogy milyen világ volt az, amikor ottan elkeseredésből könyveket és újságokat égettek, és ehhez képest milyen a mi világunk sokkal nagyobb jólétben, sokkal egy hosszú demokratikus periódus és uniós tagság kellős közep után és uniós tagság kellős közepén, békében, stb. Hogyan lehetséges az, hogy embereknek pont ugyanaz jut eszükbe, mint 1956-ban, amikor, és most már megkérdezem vendégemet, Őrsi László történészt, hogy milyen világ volt?
0: Hát mindenkit üdvözlök, milyen világ volt. Hát ez a reakció, ugye, ami akkor, az a reakció, amiről most te is beszéltél, ez akkor se volt a legügyesebb, tehát ez szerintem az égetés, ez főleg ugye a nem sokkal korábbi náci könyvégetés előzményeként, ez nem nagyon heroizálható tett volt akkor sem. Persze, természetesen érthető a tömegeknek ez a tettem, ugye, mert annyira gyűlölték azt a rendszert, amit ezt is képviselték ezek az újságok. Na most valószínűleg ugyanez játszott le akkor, tehát a Kossuth téren is szombaton, de hát itt sem volt, egyetértek veled, tehát nem egy szerencsés ötlet volt, pontosan azért, mert könnyen támadható. Tehát a Népszabadságban beszéltük, annyit mondjuk még, ugye, hogy egy pillanat erejéig, hogy az éppen 56-ban, a forradalom napokban, november 2-án jelennek az első száma.
1: Tehát nem a diktatúrában.
0: És hát nem, és hát, hogyha a forradalom emlékévéről beszélünk, akkor is ugyanakkor ezt a sajtószabadságot ért támadást is, akkor ezt is el kell mondanunk, ugye, hogy ez borzasztóan ellentétes mindazzal, amit az 56-os forradalomról hát gondolni kellene. Úgyhogy ezt még azért nekem is muszáj volt hozzátennem. Tehát visszatérve, ugye, hát ez egy reakció, egy általános reakció ilyenkor, hogy a gyűlölt, most akár újságról van szó, azt akkor elégessük, de pontosan nem. Meg akkor azt hiszem, hogy a középkori időszakban is ez egy gyakori, vagy legalábbis előforduló mozzanat volt, és hát ez, emiatt aztán, hogy...
1: Hát már ami után volt könyvalkotás.
0: Persze, volt könyvalkotás, igen. Tehát hát jobbak az, tehát fönt kell tartanunk azt az álláspontot, hogy jobbak az érvek, mint a gyújtogatás, vagy a fölégetés. Tehát az a szerencsésebb, hogy a érvekkel tudjuk meggyőzni az ellenfelet, nem ezzel az eszközzel, meg hát emiatt különböző asszociációk miatt meg pláne nem volt szerencsés dolog ez.
1: Nekünk tanulságos lehet, 56-ban miért volt szerinted forradalmi helyzet, vagy volt-e egyáltalán? Van-e olyan, hogy forradalmi helyzet?
0: Hát utólagosan van. Utólagosan van, senki nem tudta, hogy forradalmi helyzet van, ez tény, tehát mindazok, akik ugye elindották ezt a mozgalmat, ami már ugye elég korán 53 Nagy Imre első kormányzása idején, sőt inkább pontosabban nem is akkor, hanem amikor Nagy Imre megbukott 54 vége felé, elkezdődött, és aztán 56. október 22-én és 23-án ugye folytatódott, sőt, akkor csúszott ki, de mindez Ez ekkor még senki nem gondolta, hogy ebben forradalom lesz, mindenki a reformokban gondolkodott, ugye, és
1: szokás szerint
0: is, meg is ijedtek kellőképpen az értelmiség, ugye, akik a Nagy Imre és értelmiség rendkívül meg is ijedt, hogy mi lesz ebből, hát nekik is igazuk volt, úgyhogy hát ez azért fontos ezt erről beszélni, ugye, mert még mindig nem fejeződött be az a vita, hogy ki 56, hát így aztán mindenki, mert anélkül, hogy ez a talaj így föl nem lett volna lazítva ilyen értelemben a forradalomnak, nyilván nem lett volna a fegyveres felkelés sem, és hát a fegyveres felkeléssel radikálzott annyira a hangulat, hogy hát ezáltal legalább átmeneti szabadságot, átmeneti függetlenséget ezzel lehetett elérni.
1: Na most, mint mondtuk, a fegyveres felkelés szakértője vagy. Felkelőké, itt van előttem a korvinistákról írott kisméretű tégla nagyságú könyved, nagyon kitűnő olvasmány.
0: Ó, köszi szépen.
1: Rettentő alapos. Na most kezdjük ezzel. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nem is benyomásom, hát azt látom, hogy egy jogilag követhetetlen Nagy Imrékkel kapcsolatos manővert kivéve, az egész 56-ot leegyszerűsítik a fegyveres felkelésre. Pesti srácokra, az egyik sarkon ott van óriási méretben Iván Kovács László, a másik sarokban szintén óriási méretben photoshopolva Pongrácz Gergely, 3-4 emelet magasságban, mintha csak erről szólt volna. Első kérdés, valóban erről szólt, de milyen rétegei voltak 56-nak?
0: Hát természetesen nem csak erről szólt a forradalom, meg a szabadságharc sem. Hát az a gondolat, amit előbb elkezdtünk, hogy ki is 56, ugye? Én azt gondolom, hogy azért az értelmiség rétegről is volt azért némi, hát nem is kisajátítás, de legalábbis a hangsúlyátolódás még mindig is volt, és most pedig...
1: Az értelmiségek írnak róla.
0: Igen, értelmiségek írnak róla, és azért abból az irányból, és volt valami érdekes módon ellentét a forradalom alatt, érdekes módon a forradalomat elég együtt. Tehát ami közismert, a legnagyobb összefogás talán a magyar történelemben ekkor volt, ez egy közismert dolog, ugye. Akkor nem, a börtönben már elkezdődött ez a folyamat, hogy értelmiséget kiengedték, sokkal hamarabb, kevesebb büntetéseket kaptak, és hát ugye tudjuk, a 63-ban az amnesztiában rengeteg forradalmár maradt benne, akinek a vágyát, ugye a harci vágyát az egész egyszerűen gyilkossággá minősítették át, hát ami abszurd, ugye, mert azért T-34-esekkel szemben, T-54-esekkel szemben azért egy dióverővel azért mégsem teljesen lehet elmondani, hogy egy gyilkossági törekvésről van szó. És hát és ugye ezt a rendszerváltásnál, ahol bizony tényleg az történt, hogy az értelmiség azért nem feltétlenül vette figyelembe azokat az embereknek egész tömegét, akik 56 után azért nagyon sokkal súlyosabban ráfaragtak, hogy ezt a kifejezést használjam, sokkal rosszabb helyre kerültek, megtorlás sokkalban érintette őket. Hát gondoljunk bele mondjuk egy vidéki helyen, ahol valakiben be volt mondjuk a forradalomban, oda került vissza, és ott aztán nem kapott állást, vagy a legrosszabb állást kapta, és mindenütt mindig a hátrányos retorzió érte. Ez az értelmiséggel azért nem történt azért ennyire meg, és hát ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor őknek az életük ez elment, sőt a családjuk is ugye nagyon is mesinlette, és hát ugye aztán nagyon, nagyon súlyos keserűség tört ki belőlük, ugye, hogy ők rosszul jártak, még utána sem kapták meg a kellő elégtételt. Hát most ezt meg lehet vitatkozni, hogy azért mégiscsak voltak értőekvések, persze voltak, de valahogy ez aztán így nagyon szétesett a dolog, tehát az a 56-os összefogás az nagyon, az már a rendszerváltás idejénben sem nagyon volt meg, és aztán, ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé, és hát most, amit most látunk, az egy ennek, annak az ellen csapása, amikor jócskán túl nőve a korábbi aránytalanságokon. Most valóban a kormányzat ezt láthatja, hogy végül is a Nagy Imre, meg a reform értelmiségi kör szinte nem is létezett, nem csak a felkelők, és ez megint egy nagyon rossz folyamatot indít el. Azt láttam, hogy a köreinkben is, ugye, hogy most tehát most meg mi is veszük a lapot, és mindenkünk is van egy bizonyos ellenszenvünk ezekkel a fegyveres felkelőkkel szemben, akik nagy részük, nem mindenki persze, de nagyon jó fej volt annak idején, nagyon derék ember volt, és bátor is volt, hogy küzdött a szabadságért, és akkor ez rendben, 56-ban ez teljesen rendben is volt.
1: Azt, amíg talán visszatérünk rá, azért vannak még rétegek, tehát van a munkástanácsok 56-ja, amiről a 80-as években a demokratikus ellenzék fénykorában főleg ment a diskurzus, valamint van a pártoknak, az újjáalakuló, színrelépő pártoknak az 56-ja, ami pár napig tartott, de aztán meg is szűnt. Hallgassunk most megint egy kis zenét 56 októberéből, Gene Vincenttől a Blue Jean Bop című szép hangon előadott dalt.

0: szabad, független és demokratikus Tilos Rádió 90,3 FM. Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 56-ról beszélgetünk, különös tekintettel a fegyveres felkelésre. 56-ról nekem az a benyomásom, hát ezek úgy látszik örök dolgok, hogy a mitosztól nem lehet látni, hogy mi történt. Tehát ahogy nekünk annak idején elmondták a nagy októberi szocialista forradalmat, hogy Lenin ott ült a Szmolnéban, meg az Aurora cirkáló ágyúja eldördült, és a téli palota, nem derült ki belőle, hogy itt tulajdonképpen mi történt, szóval mi a fenének ült a Lenin a Szmolnéban, és ki mit csinált, stb. 56-tal is nagyjából így van. Az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki nem kutatja és nem ért hozzá pontosan. Miből lett 56-ban a fegyveres felkelés? Miért tört ki?
1: Van olyan pillanat, amikor már nincs visszaút. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádiónál megtörtént a konfliktus, hogy nem voltak hajlandó beolvasni az egyetemisták 16 pontját, sőt, át is verték őket, mert ezt ígérték, hogy be fogják olvasni, és aztán később még ugye erőszakot a rádióvédő, az ottani AVH-sok kezdeményeztek.
0: Kinek a parancsára, ezt tudjuk?
1: Hát Orbán Miklós volt ott ugye az AVH, az ezredes az AVH parancsnoka, én azt tudom, hogy ő volt, aki kiadta, de hát nyilván ő neki esik.
0: Önhatalmulag, vagy?
1: Hát az előtte, én úgy tudom, hogy előzetesen volt egy kiadva neki, hogyha olyan szituáció van, akkor használjon fegyvert.
0: Most például
1: nagy kapkodás volt, azt tudni kell, hogy óriási kapkodás volt ugye a pártközpontban is, úgyhogy ezt én teljesen pontosan nem ment, csak nagyjából kutattam még ezt a kérdést, hogy pontosan mi is volt ott, milyen percről percre, de majd előbb-utóbb ennek is, erre is sor kerítünk. Tehát így tudom, hogy ő adta ki a parancsot.
0: Ez de hány órakor volt?
1: Ez 9:30 és 10 között, este.
0: Most azt tudjuk, hogy 10-kor este 10-kor, helyi idő szerint este 10-kor, tehát magyar idő szerint azt hiszem este 8-kor összeült a Szovjetunió kommunista pártjának politikai bizottsága, és megvitatták a magyar helyzetet. És akkor döntöttek úgy, hogy katonai beavatkozás kell.
1: Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert volt egy kis pingpong, ugye, hogy akkor most...
0: Vitatkoztak, tehát volt vita, mert
1: például... De magyar pártvezetéssel is, hogy kell azért ehhez, mi kell hozzá, hogy valóban bejöjjenek. Tehát először Andropovval próbálkoztak, aztán úgy mondta, hogy a szovjet prezidium adhat erre.
0: Illetve bocsánat, a prezidium, akkor úgy hívták éppen,
1: igen,
0: a elnökség. Hívták,
1: elnökség, igen. Itt aztán végül is, de hát végül is aztán úgy látták, jó. Tehát mindez meg, ez a formaiságokat lerendezése után nem is nagyon kellett akkor még külföldről bevonulniuk, elég volt, hogyha a székesfehérvári különleges hadtest alakulata vonul. Főleg az, nem csak az, de főleg az vonul be.
0: Hát Pestre, és akkor éjfél után valamikor a legkorábbi órákban.
1: 3-4 felé, inkább 3-4 felé hajnalban jöttek meg. A belvárosban akkor tűntek fel az első páncélosok.
0: És erre válaszul, mikor alakultak meg az első magyar felkelő alakulatok?
1: Hát azért nehéz pontos választ adni, mert hát ugye minden igazi forradalomban minden

0: spontán módon történt. A kirobbanás, az előbbi kérdése is válaszolva, hogy hát senki nem tudta előzőleg, hogy ebből forradalom lesz, ott akkor rádió előtt, akkor látták úgy, hogy nem fejeztük be a választ, ugye akkor adódott valahogy úgy, hogy akkor most itt már nincs visszaút, itt már ezt érvényesíteni kell a legfontosabb követeléseket. Most mikor alakult ki? Hát akkor már elkezdődött szerveződni, de hát teljesen ad hoc módon, egy különböző helyeken, hát így a Corvin köz mondjuk az nagyon fontos helyszínek bizonyult már az első pillanattól kezdve a stratégiai szempontok miatt, ugye, hogy pont ott jártak leginkább a szovjet páncélosok a Petőfi hídon keresztül, az Üllői úton jöttek föl, meg onnan mentek a Nagykörútra. Tehát ott az ilyen, és a Corvin köznek meg egyébként is van egy nagyon jó kis stratégiai helyzete, de nem csak ott, mindenütt másott is jöttek, mentek az emberek az első napokban, aki úgy tűnt, hogy leginkább ért hozzá, arra hallgattak, az elment, jött egy másik, akkor arra hallgattak, tehát teljesen, és mind jöttek, mentek az emberek, teljesen hát még akkor csoportokat nem is nagyon lehet beszélni, akkor minden nagyon spontán módon ment, és talán 2-3-as fő csoportokban harcoltak inkább az első napokban a fiatalok, főleg a fiatalok. Hát azért fiatalok, ugye, mert mondjuk a katonaviseltek azok tisztá voltak az a helyzettel, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben azért reménytelen az ellenállás.
1: Tehát és magyarul a pesti srácok.
0: A pesti srácok voltak azok, akik segíts fiatal srácok, akik ezt a feszélyt nem mérték föl, és így kerültek szembe a szovjet páncélosokkal, akik szintén nem gondoltak arra erre leshetőségre, tehát nyilvánvalóan politikai megoldásban gondolkodtak, különben nem jöttek volna így, ilyen támogatható módon a szovjet teherautók, harckocsik is, főleg ezek a páncélautók, amik nyitott koporsoknak nevezték később őket, mert olyan könnyen lehetett molotov koktéllal felrobbantani azokat, és hát erre nem. Azt gondolták, hogy ilyen flotta demonstrációval megjelennek a városban, és akkor rendet csinálnak ezáltal. És ez nem
1: tehát
0: nem
1: ők ebben. Nem gondolkoztak az oroszok abban, hogy lőnek eredetileg?
0: Nem, eredetileg nem gondoltak. Legalábbis minden jelenre mutat, hát azért sok mindent mondhatunk, hogy a szovjetekről, de azt nem, hogy amatőrök lettek volna mondjuk a szovjet hadász, most a hadászatra gondolunk, abban nyilván nem voltak.
1: Harcászat.
0: Bocsánat, harcászat, az több pontos.
1: Ez ebben az esetben.
0: Harcászat, köszönöm. Így van. Hát azért a városi harcokon is voltak bőven tapasztalataik, ugye, és nem is nagyon régen.
1: Hát
0: nem
1: Budapestet is elég jól ismerték. Igen.
0: Budapest is jól ismerték, meg hát ugye erre van rutinuk, tehát minden jel arra mutat, hogy erre egyáltalán nem gondoltak, hogy támadás érje őket. És mondom, hát a felnőttek se, tehát hogy mondom, akik életebben emberek sem hittek volna ebben, úgyhogy teljesen a fiatal, nem igazán képzett pesti srácok voltak azok, akik főleg kivívták a átmeneti győzelmet.
1: Ha nem kezdenek el lőni, meg molotov koktélokat dobálni bele a tankokba, meg rájunk, akkor hogy alakult volna a helyzet?
0: Hát igen, a halák azok mindig kicsit nehezek, ugye, de hát lehet vele játszani. Valószínűleg akkor az lett volna, hogy bizonyos engedményeket tett volna a hatalom. Elképzelhető, hogy akkor is Nagy Imrét teszik akkor is miniszter elnöki, és valamiféle óvatos reformokkal megint próbálkoztak volna.
1: Tehát úgy alakult volna, mint Lengyelországban, hogy először van egy ilyen nyitás, aztán belesibul az egész a...
0: Ez az esélyes, hogy valami ilyesmi lett volna talán. Hát ugyanaz lehetett volna, mint ami 53-ban, hogy akkor Nagy Imre ugye megkezdheti, folytathatja pontosabban a reformokat ugyan, de nincsen igazi változás amiatt, hogy a személyi feltételek azok ugyanazok maradnak, tehát bármikor visszafordítható, tehát nem lett volna egy... Igen, hát Lengyelország aztán éppen az is jó példa erre, igen, hogy nem lett volna, a győzelem nem lett volna csak kivívva, hanem egy ilyen átmeneti kisebb engedmények szerzett volna talán az ország.
1: Most nem akarlak belevinni a susnyásba, de nekem a más olvasmányaim alapján is az a véleményem, hogy itten, ami az 56 kultuszban eluralkodott, függetlenül a harcosoknak, a hős szabadságharcosoknak a hősiességéből, az az irracionális politikai cselekvésnek, tehát a nagyon keményen fogalmazva a tájékozatlanságnak és a meggondolatlanságnak a kultusza. Tehát például a Békés Csaba könyvéből tudjuk, hogy ugye a felkelők elmentek az angol követségre, mert az amerikai követség az ilyen minimalizált üzemmódban működött, vagy nem működött, és mondták, hogy akkor most kapnak-e fegyvereket, és akkor mondták, hogy szó nem lehet róla. Most hogyan képzelték azt, és ez mindig az van, hogy az amerikaiak, az tény, hogy kétféle amerikai propaganda volt, az egyik az nem csinált semmit, illetve hát bíztatta, de nem csinált semmit, az másik az, hogy már jön a segítség, tartsanak ki. Ami rendkívüli felelőtlenség volt, de nem ez volt a hivatalos amerikai kormánypolitika, ez egy irányzat volt
0: Szabad Európában,
1: tehát ami a bürokrácia egyik leágazásában így gondolták, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a korabeli magyar diktatúrákat, hogy fönt kitalál valamit az elnök, és akkor onnantól mindenki ugyanazt gondolja, amit harcoltak egymással elméletek és érdekek, zárójelbe zárva. Magyarul, hogyan képzelhette azt bárki Magyarországon, hogy Magyarországra akár fegyverek, akár katonák érkeznek a NATO tagországokból, amikor 5 országgal voltunk határosok, abból 3 a Varsói Szerződés tagja, egy az éppen semlegessé vált Ausztria, aminek ha bárki megsérti a légterét, vagy mi, akkor óriási botrány van, a 5. pedig a Tito Jugoszláviai, ami éppen akkor békült ki valamennyire Kruscsovval, és nyilvánvalóan ez ilyenben nem ment volna bele. Szóval hogyan képzelhették azt, hogy itt bármiféle nyugati segítség jön katonai?
0: De azt kell mondanom, ugye, hogy azért a képzettség és a tudatlanság, vagy a felkészültség nem volt egyforma. Tehát a felkelő parancsnokok, ilyet nem tudok erről, hogy az ők próbáltak volna angol követségen, vagy akkor fegyvert szerezni. Hát, hogy ezek névtelen emberek, akik ezt próbálkoztak vele, és tehát nem tudunk róla tulajdonképpen semmit. Tehát itt fontos tudni, ugye, hogy azért a Corvinnak, meg a egyéb más parancsnokok azért nem tehát azok műveltebb, tanultabb emberek voltak ezért a tömegeknél, és ez jól is volt így, mert ők azért észnél voltak, amikor észnél kellett lenni. Az más kérdés, ugye, hogy azért a novemberi harcok idején sokan bíztak abban, hogy a Szabad Európa meg a más nyugati adók tudósításaiban, vagy nem mindenki, közülük sem mindenki. Volt, aki azt mondta, hogy ezek nem igaz, és nem, ne higgyetek neki, de többségük hitt annak, hogy végig csak lesz segítség, de azért ilyeneket, ezek nem voltak jellemzőek azért ezek az akciók, tehát kevesen próbálkoztak ilyennel.
1: Hamar a Corvin negyedről beszéltünk, volt 2 parancsnok, Iván Kovács László és Pongrász Gergely. Most ugyanolyan méretben, nagyjából ugyanolyan exponált helyen van, kitéve a bőrkabátos, vagy nem tudom milyen ilyen photoshopolt egész alakos portréjuk, de legalábbis nem csak 89-ig, hanem 89 után is, ugye itt végül Pongrász Gergely a főszereplő, Iván Kovács Lászlóról alig tud valamit a közvélemény, még a nevét sem nagyon ismeri, nem hogy teret. Van tere egyáltalán?
0: Nincs. Utcája? Gödön van utcája.
1: Hogyan jellemeznéd őket? Miből lett a váltás?
0: Ami történt itt, az végtelen igazságtalan. Hát azért az most már tudjuk pontról pontra, hogy az Iván Kovács volt az, aki ugye már rádió előtti 23. követeléseknél is ott volt, és követelte a pontok beolvasását. 25-én már Corvin közben tudjuk, vagy ott és ott már valamiféle parancsnok is lett, és onnantól kezdve 26-ától átvette a főparancsnokságot is, és ő nevéhez kötődik végül is az átmeneti győzelem. Tehát és ő volt az, aki tárgyalt a politikai vezetőkkel, így Nagy Imrével is, meg másokkal is, meg a katonai vezetőkkel is, meg a rendőrségi vezetőkkel is. Ez ő volt elsősorban, tehát messze nyugik, ezekben az időben ő volt az első ember a Corvin közben, és ekközben pedig Pongrász Gergely meg a társai intrikáltak ellene, És az intrikálás, ez úgy mégis odáig vezetett, hogy aztán november 1-én vagy 2-án ilyen palot, ahogy mondják, ezt ilyen bepucsolták Iván Kovácsot, egy ilyen villám érdekezett el, őkőhelyeket odahívva leváltatták, és ezt is így került aztán Pongrácz Gergely a csapat élére. Tehát aztán utána ugye tűzszünet volt, akkor mondjuk ugye mentek a dolgok a maguk útján, de novemberi harcokban pedig azért nem, tehát Pongrác alatt nem nagyon jeleskedett azért a Korvin köz. Jó, az is igaz, hogy a szovjetek legnagyobb támadást tudván, hogy a Korvin köz legerősebb november 4-én már a Korvinra irányották, de hát ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy Pongrácz Gergelyhez nem fűződnek ilyen sikerek, de viszont intrika az igen, akkor már Iván Kovácsot valami rejtésoknál fogva árulnak kiáltották, és majdnem meg is ölték, és aztán még nagyobb szégyenet találok, hogy amikor ugye kivégezték tehát Maléter és Iván Kovács és Renner Péter, egy harmadik korvinista, ennek tudatában Pongrácz Gergely az Amerikában megjelent 82-es könyvében mind a hármat nagyon csúnyán elintézi, rágalmazta, meg egyebek, és ezt Magyarországon ezt folytatta, és te érdekes módon a Pongrácz Gergely nagyon is olvasott szerző lett, tehát nagyon is keresett szerző volt, és sokan olvasták, sokan ezeket a hazugságokat ugye vették át, és nyomában rengeteg Pongrácz epigón hasonlóképpen írt, és hát így megállapíthatjuk azért a források rendelkezésünkre, a források alapján, hogy Iván Kovács azért az volt elsősorban a Korvin parancsnok, a másodszorban az is fontos, hogy mondhatjuk azt róla, hogy egy igazi demokrata volt, tehát ő minden tárgyalásnál elsőként a szabad választásokat követelte a politika vezetéstől, és az is nagyon fontosra tartom az ő személyiségében, hogy ilyet a kockáztatásával is védte a fogságba került AVH-sokat, meg pár funkcionáriusokat. Voltak egy csomó, akik önbíráskodni szerettek volna, és Iván Kovács egy társaival, ugye kiállt mellettük, és nem kis kockázat vállalva ezért. Úgyhogy én szerintem Iván Kovács azért ez egy kimondott hős. Hát ha lehet hőst keresni, akkor ő szerintem ő kimondottan olyan, akit példaképpen lehet állítani, sokakkal ellentétben. Ő egy igazi dehelyik szabadságharcos volt szerintem.
1: Ő lehetett volna eszménykép.
0: Ő lehetett volna szerintem eszménykép, mindazok miatt igen, amit elmondtunk, és hát Pongrácz Gergelyről ez nem mondható, hát én tisztelem őt is annyiban, hogy részese volt ugye a szabadságharcnak, de azért már ott a forradalom alatt is kijött az, hogy nagyon nehezen és összeférhető ember, ismerjük ugye a Kilián laktanyában történteket, a Maléterrel összecsapott, annak is az volt a háttere, hogy Malétert ugye valóban jogtalanul tartották a harcok hősének, mert ugye ő volt a katona, és nem tudta elhinni a közvélemény, hogy ezek a ifjú srácok, ezek ilyen győzelmet tudtak volna aratni, tehát valóban a Kilián parancsnokához Maléterhez kötötték, de Maléter ő volt olyan korrekt, hogy a újságírók előtt, még a nyugati újság előtt is mondta, hogy nem az ő sikere volt ez, hanem a fiataloké, tehát volt ilyen tisztességes a Maléter, és mint ugye egész életében olyan tisztességes, egész forradalom egészen a elítélésében is végtelenül tisztességes volt, tehát nagyon fájdalmas, hogy Pongrácz Gergely ilyen súlyos rágalmakkal gyalázta, és az is, hogy aztán ilyen sokan követték Pongrácot ezen az úton.
1: A valóság feltárását egy némi zene után folytatjuk, azért választottam a következő zenét, mert vendégem Őrsi László történész, nagy Rolling Stones rajongó, úgyhogy ilyen eldugott klasszikusokkal folytatjuk, mint például az 1965-ös Play with Fire, Ne játssz a tűzzel című szám, ahol Mick Jagger egy ilyen fiatal munkásosztálybeli csődört alakít, aki figyelmezteti az előkelő új csaját, hogy ne játszon a tűzzel, mert megjárhatja ugyanúgy, mint az anyja, aki ugye van benne egy ilyen mozzanat, hogy megismerkedett egy ilyen veszélyes emberrel, és most she gets her keks, mondja ilyen gúnyosan, in Stepney, not in Knightsbridge anymore, tehát a Kiksa, get someone's kicks, az ugye azt jelenti, hogy jól érzi magát, mulat, kirúg a hámból, viszont a kick az azt is jelenti, hogy rugás, tehát megkapja a rugásait. Knightsbridge előkelő negyede helyett Stepney munkásosztálybeli negyedében hallgassuk.

0: János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 1956-ról, a fegyveres felkelésről beszélgetünk, különös tekintettel a közelgő nagy állami évfordulóra. Próbáljuk felderíteni, hogy mi volt a valóság. Beszéltünk arról, hogy Iván Kovács László igazi demokrata volt. Ezek szerint a felkelők között voltak olyanok, akik nem voltak igazi demokraták, de valamennyien tényleg hősies személyiségek voltak. Mit akartak a felkelők?
1: Egy pillanatra visszatérve, hogy nem voltak demokraták, hát például talán érdekes, hogy fogok mondani, talán Angyal István volt kevésbé viszonylag demokrata, ő annyira kommunista volt, annyira szerette volna, hogyha a régi marxi lenini eszmék kerülnek, az igazi eszmék kerülnek diadalra, hogy ő nem szerette volna, hogyha szabad választás lett volna. Például egy példát mondok, egy szintén nagyon rendkívül bámulatos emberről van szó, mint Angyal István, aki tényleg aki ugye viszonylag ismert név is, hogy mennyire tisztességes és korrekt ember volt, ugye az közismert. Ennek ellenére ez mégiscsak fontos megállapítanunk, tehát hogy ő sem volt, szólnak ebben az értelemben demokrata.
0: Tehát folytatható-e 56? Azért kérdezem, mert ugye az alaptörvénynek a preambulumában, a nemzeti hitvallásban benne van, hogy hisszük és valljuk, hogy mai szabadságunk ennek és ennek is 56-nak a hősies harcaiból, ha nem emlékszem pontosan megfogalmazása, sarjad. Na most ez, hogy mondjam, nem tudom az igazságtartalma mekkora tűnik, körülöttünk a térségben, Közép-Kelet-Európában elég sok ország van, ahol nem sarjasztják a mai szabadságukat, demokráciájukat valamilyen lényegesen korábbi történelmi eseményből. Mi volt az a modell, az a demokrácia modell, társadalmi modell, amit a felkelők szerettek volna kivívni?
1: Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert a felkelők többségében azért, bár azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy tájékozottabbak voltak talán mai fiataloknál politikai értelemben, az érzésem, vagy az látszik a jegyzőkönyvekből, az látszik, de hát azért nem várhatunk el tőlük azért az, hogy pontosan kikristályosodott volna előttük, hogy mit szeretnének. Mindenesetre a felk érdekes módon, és ezt most bármennyire is tagadják azóta, a rendszerváltás óta, többségükben baloldali gondolkodások voltak, maguk a felkelők is, tehát nagyon nem szerették, ellentétben azzal, ami most érződik, nagyon nem szerették a varti rendszert, nagyon nem szerették, hogy az visszaálljon. Ugye meg gyermekkori tapasztalatuk volt arra a nyomorról, főleg akik vidéken voltak, hogy mit is jelentett az, és nagyon nem szerették a Rákosi rendszert, ezt a kettőt nem szerették. De ugyanakkor szerették volna azt, ami az a baloldali ideológiának az a része, hogy van, ugye földosztás az megvan, de nem úgy, hogy azt megint államizálják. Szerették volna, hogyha a gyárak üzemekben valóban a munkások érdekei valósulnak, meg nem pedig úgymond a kapitalisták, de a kapitalizmus nem volt igazából Magyarországon addig, tehát nem tudták pontosan, mi is ez. Nem, tehát liberalizmus, emiatt nem volt liberális sem a forradalom, egyáltalán nem volt az. Ez a fajta szó, ami aztán később munkás tanácsok törekvésében csúcsosodott ki, ez volt leginkább jellemző. Hát sajnos amiatt sem aktuális már ilyen értelemben, amiatt is csak duma ez az 56-os folytatás, ugye, mert hát az is kiderült, például a munkástanácsok sem életképesek abban a formájukban, amik egyébként nagyon szimpatikusak, végtelenül szimpatikus törekvések, azért nem életképesek. Az egyik, hát a másik ugye a nagyon legfontosabb követelések egyik, a függetlenség. Ezt most már tudjuk, hogy Magyarországnak az nem volna előnye, hogy nem volna semlegesség. Nagyon köszönöm. Nem a függetlenség. A függetlenség az persze, az fontos, hanem a semlegesség. Igen, azt akartam mondani, tényleg. Tehát, hogy ez, ugye az mennyivel, milyen hátrányokat rejtene, meg mennyire lehetetlenség volna igazából azt fenntartani. Úgyhogy hát az sem teljesen aktuális. És hát mint mondtam, hogy ez a liberális demokrácia, ez lenne szerintem, én úgy gondolom, hogy ez lenne továbbra is, amit folytatni kéne valahogyan, de ez nem volt teljesen jelen, nem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy az 56-ra jellemző volt. Annyiban volt jellemző, hogy valóban többségük azért mégis a szabad választásokat szeretett volna.
0: És sajtószabadság.
1: És sajtószabadság, persze, talán most ma az a legaktuálisabb, az a követelés, ez benne volt az is a 16 pontban, még pedig a legfontosabb követelések közül való volt. Tehát azért az a kormányzat, amelyek úgy ünnepeli az évfordulót, hogy közben így semmibe veszi a sajtószabadságot, az nem lehet azt mondani, hogy méltóképpen ünnepli meg az 56-os forradalmat.
0: Egyébként ezen szoktam gondolkozni, hogy van ez az állítás is, hogy 56-ban mutatták meg először a világnak, hogy fegyveresen szembe lehet szállni a szovjet birodalommal. Na most ez egy kicsit másképpen van, mert a kelet-európai országok nagy részében, még a Szovjetunióban is nagyon heves fegyveres ellenállási mozgalmak voltak sokáig 1945 után. A Baltikumtól Ukrajnáig, Lengyelországtól Romániáig. Magyarországon pont nem volt addig, tudomásom szerint, tehát nem. 45 és 56 között nem volt semmilyen fegyveres ellenállás. Miért most? Az a kérdés, hogy miért ilyen későn kezdődött?
1: Igen, erről is van, írtak többen, de szerintem egyik sem teljesen meggyőző, mert szerintem hogy azért igazából pontosan ezt nem lehet kideríteni. Hát van egy ilyen teória, ugye, hogy már megint vesztett az ország, már megint ugye, vesztesek mellett találta magát az ország a háború után, és ez azzal járt, ugye, hogy a trianoni területvesztés az hát igaz, hogy egész kis mértékben, de az is fokozódott. És
0: sőt, megpecsételődött.
1: Meg is pecsételődött, de egyszer mindegy, azt hiszem, hogy egy pár falu.
0: Három-négy
1: falu is ugye a határon túlra került, és hogy volt, emiatt volt egyfajta, hát ez is hozzájárult ahhoz a többi szocialista országok mellett még, meg valamennyire az is, ugye, hogy a Rákosi rendszer az talán még inkább hű tanítványa volt Sztálinnak, mint talán, mert bár ezt nem biztos, hogy el lehet mondani, de mindesetre így nagyon súlyos elégedetlenség alakult ki az a fennálló rendszerrel, tehát annál is kevésbé biztos, hogy ez volt az oka, ugye, mert itt azért 48-ig valamilyen demokrácia, az mégiscsak volt, 47-48-ig valamilyen demokrácia mégiscsak megvolt, a többi szocialista országban, leszámítva mondjuk Csehszlovákiát, ahol szintén ekkor indult be a totalitárius rendszer, ugye még 45 után már teljesen átvették a sztálinisták a hatalmat, bár mondtad, ugye Lengyelországban, meg Romániában ez nem mentén egyszerűen, igen. De én nem, szóval igazából teljesen meggyőző magyarázat erre én nem találtam még, hogy miért pont Magyarországon lett akkor, miért pont itt, miért csak itt, és miért pont csak Magyarországon alakult ki a forradalom.
0: Nem lehet az, hogy ami Magyarországon 1945 és mondjuk 47 között történt, annak a zöme a lakosság vagy a nép nagy része számára rokonszenves volt és egyetértett vele?
1: De hát az lehet, az annyiban talán, nézd, hát ez nem nyilvánult meg később, hogy ezért volt. Valamiért eltörtött, valamiért nagyon eltörtött, ennél a rádió előtt ott valami hirtelen elpattant. Ez szerintem egy pillanat volt, ami így adódott, de való igaz, hogy amit mondasz, az annyiban igaz, hogy a forradalomnak a különböző forradalmi szervezetek, a forradalmi bizottságok, meg nemzeti bizottságok nagyon nagy mértékben támaszkodtak arra a korábbi,
0: 45 utáni.
1: 45 utáni.
0: Kormányzati formák.
1: Igen, tehát azon a berendezkedésekhez, és hát ugye ahhoz a koalíciós időköz, tehát főleg ezek a pártok is futottak föl, és ezek alakították ezekben az időben vidéken is, meg a főváros egyes kerületeiben is a közgazgatást ők vették át a pár napra. Hát tehát valamennyire ez a berendezkedés mintának bizonyult, úgyhogy ilyen szempontból lehet tehát igazad lehet, de ezt senki nem deklarálta, főleg nem volt a rádió előtt, amikor kitört a balé, akkor főleg nem jött ki.
0: Tehát lehet az, hogy tendenciák, folyamatok, szükségszerűségek, véletlenek, egyéni szándékok, tehát teljesen egymás mellett létező tényezőknek az összjátékából lett.
1: Igen.
0: 56, igen. Nem a magyar nép lerázta az igát, hanem
1: valahogy így. Hát az, hogy még a tüntetésnél se jutott, senkinek se eszébe, hogy ebből fegyveres összezörülés lesz, azért azt is mutatja, hogy az a véletlennek nagyon komoly szerepe is lehetett akár. De lehetséges, hogy már ugyanilyen szituáció más esetben nem lett volna, nem akkor lett volna a forradalom, hanem csak mondjuk két nap múlva, vagy két hónap múlva, szóval én szerintem a véletlennek is nagyon nagy szerepe lehetett ebben. De mindegyikre egy biztos, hogy azért meggyőző magyarázat erre szerintem még nem született.
0: Köszönöm, most pedig fél időben hallgassunk némi lassú és melankolikus zenét, Velvet Underground, Ó, édes semmi című erős szociális érzékenységről tanúskodó dala következik.

0: Ez volt a Dr. Feelgood Roxette nevű száma, amiről az együttes a nevét kapta, és nem fordítva abból az alkalomból, hogy a Feelgoodnak a Down by the Jetty című live nagy lemeze 40 évvel ezelőtt lett első a brit album listán. Ez itt a Snobok órája, ezúttal 2 órában. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László, 56 történész és 56 specialista. Adástelefonunk 215-37-73, 215-37-73, témánk pedig 1956 a valósága a nagy ünneplés küszöbén. Ott hagytuk abba, hogy mit akartak az 56-osok, tehát mit akartak a fegyveres felkelők. Van, hát itt pedig előjönnek a személyes élmények. Nem tudom, hogy erről van-e valami kutatás, illetve hát elég szorgalmasan olvasom az 56-os intézet kiadványait, hogy a népnek mekkora része értett egyet a fegyveres felkelőkkel.
1: Ezt is elég nehéz pontosan megválaszolni. A kutatásokból az derül elsősorban ki, hogy az októberi harcokban inkább a lakosság inkább támogatta a felkelők tevékenységét, mint negyedike után. Ez érdekes egyébként, hogy miért van ennyire így, és negyedike után a közmorál is nagyon megromlott valami, negyedikén, tehát akkor lett az a szólás, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik, és odáig szerintem elmondható, hogy az a forradalom tiszta volt, onnantól kezdve...
0: A tisztasága nem engedi meg, hogy
1: stb. Szóval az tisztaság, igen, odáig, október napokban ez elmondható, november 4-től ez már jóval kevésbé, tehát hogy ez miért volt? Talán a lakosság is érezte a szovjetek bizonytalanságát, azt, hogy esetleg itt van keresnivalónk, vagy valami ez hasonló lehetett, mert akkoriban azért sokkal inkább támogatták a felkelőket, nem azt mondom, hogy mindenki, persze ezt sose így kell értelmezni, de azért akkor inkább jellemző volt, hogy itt vagyták a kapukat, be lehetett menekülni a házakba talán, és ellátták a felkelőket üvegekkel, adott esetben a molotov koktélokhoz, meg egyéb támogatás nyújtottak, és negyedikén meg már egyre, tehát eleve, de ahogy napok teltek, 5-én, 6-án pedig egyre kevésbé, egyre inkább azt, hát kire érteni meg, ugye, hogy a lakók azok nem nagyon szerették, hogy ott onnan lövöldöznek, azért a szabadságharcosok, az nagyon is veszélybe sodott a házukat, lakásukat, hát persze ők általában pincére voltak, tehát őket személy szerint kevésbé, bár volt tudunk olyan aknázásról, amely egész családot elpusztított, és mint külvárosokban, mint Csepelen, ott és rendkívül súlyos veszteségekkel járta. Ezért én ócska melós házakban ugye nagyon könnyen pusztítottak a szovjetek különböző aknákkal, meg más bombákkal. De hát ugye, akkor, hát ez a lényege, hogy egy számokat mondani, azt tényleg nem nagyon mernék, ez egy általánosságban ez mondható el, amit a beszélgetésünk legelején, hogy az értelmiség azért nagyon meg volt szeppelve elején, hogy ebből mi lesz, és ugye hát ők úgy is érezték, hogy felelősséget vállalnak azért, hogy ugye hogy ez a mozgalom idáig kiszélesedett, és ugye hát nagy volt az ijegység, mi lesz ebből.
0: Apád mit mondott? Őrsi István.
1: Apám azért az értelmiségiek közül nem tipikusan azt mondja, mint az értelmiség, tehát sokkal megijedtőbb, sokkal felkelőbb barát mondjuk, mint értelmiség nagyobb része. Tehát ő is aztán a rendszerzés után is ennek az írásaiban is jelét adta. Tehát szerintem ebben
0: legalábbis az Angyal István barátja.
1: Angyal István barátja volt, de mondjuk csak az Angyal most, az Angyal is értelmiség volt, tehát ő sem az értelmiség volt inkább, még akkor is, hogyha betonszerelő volt, az később itt is lehető ugyan, de az értelmiség volt, művelt, nagyon művelt fiú volt, hát jobb, tehát apám az sokkal megértette azokat a szempontokat, amik a felkelőket mozgatták, tehát az a radikális törekvés, ami a függetlenséggel, meg a szabadsággal egyébként megszerezhető törekvésekkel sokkal jobban azonosult. Tehát ő személyében nagyon bátor, vakmerő is talán volt időnként. Úgyhogy emiatt aztán ezzel jobban tudott azonosulni ezekkel a törekvésekkel, és ez a rendszerváltás után is, amikor megindult ez a Ez megint ez a beszélgetésük elején mondtuk, hogy a ketté vált, megint nagyon élesen ketté vált a két csoport, akkor sokkal megértést tanúsította a felkelők irányában, mint az értelmiség nagyobb része.
0: Hát nagyon bátor ember volt, tehát mint publicista is, tehát a 70-es, 80-as években ő a hallatlan igazságérzetéről volt nevezetes, és ő volt az, aki ebben a meglehetősen béket szerető és béketűrő korban engesztelhetetlenül gyűlölte Kádárt, amivel úgy kirítta a közegből, tehát nekem voltak kollégáim, meg úgy általában ilyen értelmiségi berkekben, az, hogy mondják, hogy 56 után ült. És akkor ez olyan volt, mint egy, hát nem egy, hogy mondjam, nem szégyenfolt, hanem olyasféle, mint egy nemesi levél, de semmi hatása nem látszott az illető karrierjére. Tehát viszont apád, tehát beilleszkedtek, karriert csináltak, aki látták, elismert emberek voltak. Apád nem volt hajlandó ilyen kompromisszumokra.
1: Igen, nem csak ő, azért nem lennénk igazságosak, ha csak őt emelnénk ki, de ő ilyen volt. Ha én mondom, ugye azt hiszem, hogy tárgyalagosan mondhatjuk, hogy ez valahogy.
0: De viszonylag kevesen voltak, akik nem tárgyaltak.
1: Igen, viszonylag kevesen voltak. Igen, ő az Angyal István a történő barátsága, és hát valóban ez az igazságérzet, meg ugye az hát meg ez a kádári megegyezés, ez nagyon is mindig nagyon zavart. Tehát megírt sokszor is a börtönben való kijövetel után, ugye, hogy megindult egyfajta konszolidáció, és ez az, ami neki nagyon nem tetszett.
0: Egy kis zenét, aztán kényesebb kérdésekre térünk rá. Ez pedig a Rokon szemb az ördöggel, a Sympathy for the Devil egy élő verziója 1969-ből, Rolling Stones-tól vendégünk tiszteletére.

0: Itt a Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90.3. Adástelefonunk 215-37-73. Még egyszer, 215-37-73. Széki János vagyok, az és rovat vezetője. És egy látszólag történelmi eseményről beszélgetünk Örsi László történésszel, az 56-os fegyveres felkeléssel, de kiderül, hogy elég sokat meg lehet tudni belőle napjainkról is. Például a mai magyar politikának szerintem az egyik rettenetes hiányossága, hogy képtelenek akár a politikusok, akár a közvélemény mértékadó személy formálói nemzetközi összefüggésekben gondolkozni. Amit tesznek, az gyakran nem más, mint a magyar tapasztalatok kiterjesztése a világra, és a különbségeket nem nagyon vesszük észre. Olyan október vége táján vagyunk, kezdődik a szuezi válság, és Moszkva meggondolja magát. Egyszer megígérik Nagy Imrének, hogy kivonulnak, amit hát miért ígérnének meg, hogyha megtehetik, hogy ne vonuljanak ki. Másnapra pedig meggondolják magukat. Ebben közrejátszott egy akaratlan amerikai diplomáciai hiba, ugyanis Dulles külügyminiszter mondta, hogy hát ők nem számolnak a Lengyelországgal, szintén változáson átesett Lengyelországgal és Magyarországgal, mint potenciális szövetségesekkel. Ezt ő Hruscsov szovjet vezető megnyugtatásának szánta. Hruscsov viszont úgy gondolta, hogy ezzel ő szabad kezet kapott a magyarországi beavatkozásra. És ugyanaz nap volt a köztársaságtéri vérontás. Ez a forradalomnak és szabadságharcnak egy fordulópontja. Mennyiben következett szükségszerűen abból, amit te a tájékozatlanságnak neveztél.
1: A köztársaság téli pártházastoma?
0: Igen. És az, hogy végül is lőttek.
1: Én a köztársaság téli pártházastomát is inkább a véletlen számára annak tartom, hogy úgy végződött, ahogy végződött. Ugye, mert Budapesten maradva nem történt másod ilyen esemény, ahol ilyen súlyos leszámolásra került volna a sor. Szorványosan volt egy-egy, tehát az ugye nem túl, forradalomban bármilyen fájó is, ilyenek azért előfordulnak. Így a közfeletti lincselése együtt is azért azt kell mondjuk, hogy azért nagyon kevés fordult elő ilyen a magyar forradalomban, ami ahhoz képest, hogy mennyire súlyos diktatúrát gyakorolt, és főleg micsoda borzalmas brutalitás gyakorolt az AVH a lakosság fölött, ahhoz képest ez tényleg egy elismerésre méltó teljesítmény, tehát kezet lehet csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nem nagyon bizonyultak bosszúállóknak. Köztársaság téren ez más volt valóban, de hogy miért volt más, hát itt is voltak jó páran olyanok, akik védték a sikeres ostrom után, amit azért nem tudom mennyire ismernek a hallgatók, ugye teljesen véletlenül sikerült leküzdeni az elvédők ellenállását, mert ugye az ismerjük a köztársaság teret, akkor tudjuk, a kézi fegyverekkel nem nagyon lehet megtámadni, mert ott olyan fedezék nélküli nagy térségek vannak, hogy az túlságosan kockázatos. A kivezényelt Biszku Béla által kivezényelt páncélosok, vagy közvetetten Biszku Bélát kivezényelt páncélosok.
0: Akkor páncélosok. Biszku mi volt?
1: Biszku ekkor a 13. kerületi párt bizottság elnöke volt.
0: És vagy hogy felültél a köztársaság tér?
1: Hát ő nem, ő amikor volt az ostrom, akkor a védők ugye nagyon szerettek volna segítséget kapni, és mindenhova fordultak, Biszkóz is hosszú időn keresztül. Tudni, az történt akkor már, hogy egy páncélos, egy Pilis Csabai, már páncélos volt, ami a felkelők kezére került, már ott volt a téren, és lőtte a pártházat. Ha bár lehet tudni, hogy nem volt egy gyakorlott páncél, hogy mondjam, csak harckocsizó az illető, vagy a kis csapat, 10 percenként lőttek ugyan egyet, de ez ellen teljesen képtelen volt védekezni a párt a párbizottságban lévő pártfunkcionárusok és AVH-sok, meg katonák, és ekkor mindenhova segítséget kértek, nagy nehezen aztán Biszkúr hajlandó arra, hogy a Mátyás laktanyában lévő Virág Edit, vagy Ede parancsnokot felszólítsa, hogy akkor nyújtson segítséget a pártház belieknek. Tehát ő annyit értett a honvédség közt talán, mint egy átlagos ember, tehát nem katonasághoz, tehát nem volt semmi szakértelme, az is ilyen népi nemzeti káder volt, vagy pontosabban népi káder.
0: Úgyhogy
1: nemzeti is lehet, igen. Aki úgy kiküldte, 5 percet kellett majd várni még ahhoz, hogy a rádiószögöt is megteremtse a harckocsik között, ezt elkapkodták, tehát úgy küldték ki annélkül, olyan emberekkel, akik egyáltalán nem jártak még abba a területen, és ugye ott ki, és pedig jó elvtársok, a Galló István az kipróbált jó elvtárs volt, aki a úgymond ellenforradalom ellen már igencsak lehetett egyet és mást az asztalra az ilyen különböző összecsapások során, és ott véletlenül akkor pártházat lőtték szét. Azt hitték, hogy az Erkel színházat kell védeni, ahol a felkelők voltak, úgy hitték, hogy azt kell védeni, és véletlenül ez a röviden a történet, így tudták, hogy a felkelők leküzdeni, hogy így mondjam, a felkelők együtt a védők ellenállását, és mint ismeretes, hogy akkor egy szörnyű lincselés vette, önbíráskodás vette a kezdetét. És hát, és ismételjem magam, ugye, hogy lehetett volna úgy, mint bárhol máshogy, ahol számos AVH-s foglyokat ejtettek a forradalomban, és mégse majd bántódásuk. Itt viszont azok voltak fölényben, akik gyors leszámolást akarták, és bár voltak sokan a felkelők közül, akik kimentettek több elvtársat is, akik persze később nem főtlen bizonyultak állásnak. Hát tudom, hogy például a Kovács Imre, a Veselényi utcai parancsnok helyettes, aki kimentette Méhes Lajos elvtársat, az egyik párbizottsági tagot, és ennek ellen Kovács Imrét kivégezték azért annak legyen, hogy a szerint 58-ban.
0: Ez a Méhes, aki aztán ipari miniszter lett?
1: Az onnan, de nem csak ő, tehát ilyen Hollós Ervint mentettek onnan ki, meg még jó pár fontos elvtársat. És így menekült meg. Nemes Dezső az hátul a valahogy sikerült a Rákóczi úton egy ilyen lukon sikerült átpasszírozni.
0: Aki idővel a Népszabadság főszerkesztője.
1: Ja, igen.
0: Ha már a témának vagyunk.
1: Igen, és még egy jó pár fontos későnek, mert pláne fontos pozíciók, az jutott elvtársakat is kimenekítettek a pesti srácok, hogy így mondjam, tehát ilyenek is voltak köztük. Tehát ezt arra mondom, hogy szerintem itt se lehetett előre, vagy nem lehetett pontosan tudni, mi lesz. Itt balszerencsésen végződött a dolog, ugye ezáltal ez a borzasztó brutalitással, ami sok embernek a életét jelentette, és azok között többségükben sorozott AVH-s kiskatonák voltak, tehát bárki lehetett volna közülük, akár
0: a másik
1: oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen történet volt, de visszatérve a kérdésedhez, ugye, hát bár vannak szakértők, például Charles Gárti, aki azt írt a később jelentékeny könyvében, most azt címére nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt írta meg, hogy ennek döntő szerepe volt a szovjet beavatkozásban, szerintem ebben téved, nem értek egyet ebben a Gártival, mert ugye sok bizonyíték van arra, hogy a szovjetek leginkább legfontosabb bizonyíték 68, ahol nem kellett, nem volt fontos ilyen, hogy ahhoz, hogy a szovjetek beavatkozzanak a másik ország életébe. Tehát inkább ürügyként volt nagyon jó. Tehát ürügyként volt nagyon jó, hogy miért. Ezzel az ürügyel tudták például a Titónak a

0: szerepe volt ebben, meg persze a szatellit országok vezetői is, kommunista vezetői is sürgették a beavatkozást, tehát ők ugye nem szerették volna, a precedens teremtődik az országukban, hasonló precedens teremtődik volna, érthető, hogy az ő szempontjuk is ilyen szempontból érthető, hogy meg akarták tartani a diktatúrát a saját országukban.
1: Ami egyébként 68-ban is megismétlődött.
0: Ami egyébként, tehát igen.
1: És ott, egyébként volt egy nagyon érdekes kitérő, mert Kádárnak az 68-as szerepéről elég nagy viták folynak, de azt lehet tudni, volt egy ilyen mozzanat, hogy elég sokáig óvaintett a katonai bevonulástól az oroszokat, pontosan azért, mert Magyarországon, ha október 23-án éjszaka nem döntenek, úgy akkor nem lett volna harc valószínűleg.
0: Hát azért ebben nem teljesen biztos. Hát
1: legalábbis ő így fogta fel.
0: Hát elkezdődött a harc. Az AVH-val szemben elkezdődött a harc.
1: Még
0: a
1: szovjetek de azt le tudták volna szerelni.
0: Hát nyilván, hogyha meg lett volna kellő akarat, de nagyon erős teljesen. Az nagyon fontos volt a forradalom kitörésében is, és a később fejleményében is, hogy a pártvezetés, a magyar vezetés széteső félbe volt.
1: A köztársaságtér idején létezett még az AVH szervezete, tehát a parancsnoki hierarchia létezett?
0: Elvileg már nem, mert 29-én már Nagy Imre rádió beszédével feloszlatta az AVH-t.
1: És kiadott parancsokat 30-án?
0: Már kinek az AVH? Az AVH az végén, a forradalom végéig is, pláne 25-én a Kossuth és Sortűz után nagyon komoly passzivitásba vonult. Tehát én szerintem tévedések azok a bizonyos AVH-s orlövészekről szóló visszaemlékezések. Hát nem az AVH kötelékében végezték, ők nagyon is visszavonultak, és nagyon is igyekeztek eltűnni, felszívódni, nem nagyon jeleskedtek abban, hogy most ők szembeszálljanak az akkori a forradalmi néptömegekkel. Úgyhogy ott komoly parancs már nem nagyon volt, és hát itt ezek is átöltöztek rendőrruhába, mint tudjuk, a köztársaságtéri védők is, mármint az AVH-sok. Tehát már központiban meg szétesett az egész.
1: Hát aztán átmentették magukat a megfelelő belügyi szervekbe, ja, változtatás megjövő nélkül.
0: Későbbiekben igen.
1: Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig megint Rolling Stones-t, és töltsük együtt az éjszakát, botrányos felvételük 1967-ből, amit aztán egy ismert magyar énekesnő dalszerzői lekoppintottak, mármint legalábbis a zongorás riffet. De ezt csak a nagyon-nagyon öreg popzene hallgatók tudják.

0: Szerbusz.
1: A telefonom pont lemerült, csak szerencsém, de Bósznak van másik. Adáson kívül szerettem volna valamit kérdezni.
0: Ki vagy pontosan?
1: Egy hallgató.
0: Jó, szervusz, üdvözlünk, mondjad.
1: Hogy engem, meg szerintem másokat is érdekelne, ami nem a témához szorosan kötődik, hogy miért nevezted ezt a 69-es felvételt botrányosnak, meg hogy ki volt az, aki ellopta azt a zongorás riffet?
0: Irónia volt részemről, bár igaz, hogy közben itt Őrsi Lacos mondta, amíg szólt a zene, hogy ezt Kínában is betiltották. Ugye az a szöveg, hogy töltsük együtt az éjszakát, ezt eredetileg azt hiszem még az Ed Sullivan Show-ban is csak úgy engedték játszani, hogy töltsük együtt némi időt.
1: Azt a... Uh-huh.
0: És nem emlékszem ki... írta a számot, ez az utána következő Táncdalfesztiválon Zalatnai Saroltának volt a versenyszáma, tehát természetesen nem ő plagizált, hanem aki a számot szerezte, de hát ez már a múltba tartozik.
1: Ez elég... Köszönöm.
0: Szívesen, szervusz.
1: Ja.
0: Tehát itten a Sznobok órája című műsort halljuk, morcsos műsor, másként mondolkodóknak, Széki János vagyok az és rovatvezetője, vendégem Őrsi László történész, adástelefonunk továbbra is 215-37-73-56-ról beszélünk. Van egy érdekes kérdés, ezen szoktam gondolkozni, hogy városi eseményeket látunk. Győr, tehát Budapest, Győr, Miskolc különféle irányban haladó események, különféle intenzitással. Most tudni kell, hogy a magyar népességnek a többsége ekkor falun lakott és a mezőgazdaságban dolgozott, tehát többen voltak a mezőgazdasági munkások, illetve ebben a pillanatban egyéni gazdálkodók, mint az ipari munkások. Ez csak valamikor a 60-as évek elején fordult át, a Rákosi énásokkal intenzívebb kádárféle iparosítás eredményeként, meg a TSZ-esítésnek, a totális TSZ-esítésnek az eredményeként. Mit tudunk arról, hogy mi volt falun?
2: Hát erről kicsit nehezebb beszélnem, mert ezt nem, én nem kutattam. Tehát egy olvasó vagyok, mint ebben a kérdésben inkább olvasó, mint a
0: volt-e valami fegyveres akció?
2: Fegyveres akció kevés volt. Volt egy-két leszámolás, inkább az volt a jellemző. Hát mondjuk a ruszkik ellen, a szovjetek ellen, ugye, ha igaz, akkor ott a mecseki láthatatlanok vették fel, úgymond lecseki láthatatlanok, tehát a mecsekben a Pécs, Komoló környékéről verbúválódott csapatok vették fel volna a harcot. Nem, ebben úgy érzékelem, hogy van azért csomó legenda is ebben a történetben, de ezt nem kutattam, tehát azért erről nem mernék azért teljes biztonsággal nyilatkozni. Fehérváron is volt valami utcai harc, és Dunajvárosban, Dunapentele akkor úgy hívták, Dunapentele környékén, ott súlyosabb volt.
0: Akkor még Pentelének hívták?
2: Dunapentele, Sztálinváros, mind a kettőben. Azt hiszem különböző részei voltak, úgy város volt, falu volt régen Dunapentele, tehát ebből alakult ki a Dunajváros, és ott még komolyabb fegyveres események voltak, mint az előbb említett helyeken, de összességében azért nem mérhető az ellenállás a pesti, akár külvárosi ellenállással sem. Hát, és hát ugye ott, hát, ami ugye egyértelmű, hogy minden faluban azért átalakult valamennyire, de és intaktul nem maradt meg, mire ez rövid alatt is átalakult a szerkezet, atom szerkezete, ott a helyi vezetésnek voltak nagyon jelentős szerepe, vagy egy vezetés szerezett meg ott különböző funkciókat, vagy a közgazdaságnak a irányításában és a vezetését ott vették, helyiben vették át, különböző forradalom bizottságok, vagy nemzeti bizottságok révén, úgyhogy ott nagyon fontos szerepe volt a forradalomnak ott vidéken is, és hát persze abban is, hogy élelmiszerrel látták a fővárost is, tehát megvolt a szolidaritás is, megvolt, amit azért mostanában már úgy akar hiányolunk. Tehát a vidék is hozzátartott ahhoz az egész képhez, amit az 56-os forradalomról azért mindenki tud, hogy azért itt egy össz nemzeti össznépje, ez lenne, ha nem kopott el, olyan az a két szó, megmozdulás volt, tehát egy nagy egyetértés, vagy egy nagy közös vállalkozás volt, hogy így mondjam, de nem egy jó kifejezés, ezt tudom, de ami ilyesmi volt.
0: Miről nem szólt 56? Az az érdekes kérdés, mert ugye a Kádáréknak az volt, hogy visszajönnek, visszakívánták a Horthy fasizmust. Na most bár hát a mostani mintavételek azok eléggé már hogy mondjam, szubjektívek, és na, sok idő telt el azóta. Az, nekem az összbenyomásom, főleg Standeszky Éva tanulmányait olvasva, meg másokat is, hogy ellentétben azzal, amit például Irving, az ismert holokauszt tagadó történész mond egy korai Kádár által támogatott művében, hogy ez egy antiszemita felkelés volt, igazából általánosságban természetesen voltak ilyen jelenségek, és ezt Ungvári Rudolf is megírta, hogy hát terrortámadások is, de igazából meghökkentően kevés antiszemita incidens és jelszó volt 56-ban, ez az egyik. A másik, ami engem furdal, mert ez a könyvemben ezen gondolkoztam elég sokat, hogy ahogy én nézem, mennyire nem volt téma Trianon 9 évvel a párizsi béke után.
2: Nézzük az első kérdést. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy a fővárosban, és főleg azok, akik forradalma fontos szerepet játszottak, tehát a harcok idején nagyon nem volt jellemző az antiszemitizmus, tehát kevés, én úgy láttam, hogy kevésbé, még sokkal kevésbé, mint ahogy az általam is tisztelt Standeszky Éva erről, tehát itt szinte egyáltalán nem, szinte nem is tudunk róla. Amikor véget, tűzszünet volt, amikor véget értek a harcok, akkor persze fölbátortak egyesek, és akkor elkezdtek ott a lépcsőházakban, meg egyébként kiabálni mindenféle undorító dolgokat, de tettekre azért nem került sor, és ha valaki próbálkozott volna, akkor kisebbség, akkor biztos, hogy rosszul járt volna. Itt a felkelő közül is több parancsnak is, még pedig nagyon tekintélyes parancsnak is, nyíltan, tehát hogy közismerten zsidó származású volt, két példát mondunk, Angyal István és Nickertburg László, tudta mindenki róluk, hogy zsidók voltak, és mégis szót fogadtak nekik, tehát elfogadták a vetésüket, úgyhogy ez volt inkább a jellemző a forradalomra. Itt Pesten mindenképpen, vidékről tudom, hogy két helyen mindenképpen, ugye Miskolc és Hajdúnánás, ahol voltak azért undorító antiszemita események is, de ez tényleg nagyon nem ez volt a jellemző a forradalomra. Még akkor sem, hogyha most sajnálatosan a zsidók mai fejjel is így élik meg, mint hogyha sokan visszaemlékezéseiből ez derült, hogy mennyire féltek. Ez érthető az ő félelmük, de legalábbis a forradalom napjaiban ez nem volt megalapozott. Az, hogy később mi lett volna, azt senki nem tudja. Lehet, hogy lett volna egy ilyen fordulat, de a forradalomban ez nem látszott semmilyes. Ez a semmilyen a jel ennek, hogy ebbe az irányba fordult volna a mozgalom. A Trianon az is egy érdekes kérdés, és ez is legjobban bizonyítja azt, ugye, mert a Trianon is azért elsősorban, bár nyilvánvalóan ez egy össznépi fájdalom, de mégis elsősorban a jobb oldalnak a tematikában szerep az első helyen, és tekintve, hogy alapvetően, ha megnézzük az újságokat, plakátokat, azért messze nekik baloldaliak voltak a követelések is, meg az egy egész arculat a forradalomnak baloldali volt, emiatt ez az érdekes módon, hogy Janon is háttérbe szorult.
0: Tehát ezt a 45 előtti rezsimmel, azzal a világgal, azzal a jobb oldalal azonosították.
2: Valamennyire azzal, csak valószínűleg ez lehetett az oka, mert valóban ez egy tényleg érdekes felvetés, hogy ez miért nem jött, miért is nem került az előtérbe ez a Trianon, ennyire nem került előtérbe, már pedig nem, hiába keresnénk plakátokon akár, most az újságot hagyjuk is ki, ott se találnánk, plakátokon sem nagyon, nem nagyon, lehet, hogy egy-két elvétve volt egy-ketten, akik ilyen plakátokat megfogalmazta, de nagyon nem volt jellemző.
0: Hogy is volt az a, mondta, volt ez a munkásember, akit idéztél, amikor beszélgettünk el, hogy Horthy is ilyen, Horthy, a Kádár is olyan, hogy is volt ez?
2: Kapitány Sándor nevű Páter utcai felkelő, az nyíltan 57-ben, pont egy évvel azután, épp a közel téren, amikor volt egy ünnepi, nagy ünnepi beszéd, ugye, és akkor mondta, hogy Horthyék se akartak segíteni a dolgozókon, a embereken, ugyan a Rákosiék se, egyik nagyobb fos, mint a másik, amihez hasonlót írt, mondott is a rendőrkapitány. A rendőr, letartozták, és ott is ezt mondta. Tehát nyíltan vitatkozott a börtönőrrel is, aki jelentette, hogy nem volt kedve vitatkozni a kapitány Sándorral, inkább bezárta magam, egy magánzárkába zártam inkább, de ezt nyíltan fölvállalta. Az a letartóztatása úgy történt, hogy ott nagy hangon vitatkozott az ember, vitatkozott valamelyik házaspárral, miközben a női tagja a párnak ment rendőrért, feljelentette, úgyhogy így vitték be a fiút.
0: Hát, igazán kiváló. Aztán kiengedték végül a börtönből? Vagy
2: hogy elítélték.
0: De elítélték, és aztán tudunk róla utána valami?
2: Nem, sajnos nem tudok semmit sem. Olyan ötöst azért kapott, ha jól emlékszem.
0: Értem.
2: Hát de elmiatt is, tehát az izgatás is a Páter utcai csoportban a részvétel ér. De nem, ott nem volt különösebb, nem volt nagy szerepe azért neki, azért úszta meg, idézőjelben úszta meg ennyivel.
0: Utolsó előtti zenénk egy Frank Zappa blog. A We Are In It Only For The Money, azaz a Csak a pénzért csináljuk című nagy lemezről, ami a Beatles-től 68. A maga a borító az a borsörmesternek egy nagyon kegyetlen kifigurázása, a tartalom pedig egy ilyen általános szatíra Amerikáról, a bezápult középosztálybeli figuráktól a kamu hippikig, nagyon utálta az Zappa hippiket. Hallgassuk ezt a pár számot, nagyon tanulságosak, 3 darab egy végtébeni fél és egy percesek.

0: az utolsó szakaszban a Sznobok órája című műsorban Széki János vagyok, és Őrsi László történésszel beszélgetek. Hogyan lehet 56-ról bármit mondani? Úgy értem, hogy ez nem egészen két hét volt maga az első gyönyörű délutántól a szovjet bevonulásig. Nem volt rendszer. Tehát mindenki sokan sokfélét akartak, különféle érdekek, nézetek ütköztek. Ezek közül az érdekek közül nem mind volt tiszta, volt, ami nagyon tiszta volt. Nézetek között nagyon sok volt, aminek semmi valóság alapja nem volt, és ugyanolyan csődhöz vezetett volna, mint aminek Jugoszláviában később a tanúi voltunk, tehát természetesen a baloldaliaknak nagyon kedves a munkás önigazgatás rendszere, de hát úgy ismereteink szerint gazdaság még nem prosperált tartósan sem, egyáltalán hitelek és egyéb kiáratok nélkül. Folytatható volt-e, vagy lett-e volna 56?
1: Ugye mi itt kénytelen vagyunk ugye feltételezésekbe burkolózni. Hát valóban a munkás tanács, így van, az még a beszélgetésünk elején is mondtuk, hogy hát ez nem valósult meg sehol se, ezek a fajta vágyak, amelyek a munkás tanács követelésekben vagy a célokban hangsúlyt kaptak. Úgyhogy valószínűleg, hát amit lehet gondolni, az valószínűleg egy ilyen belpolitikai válság lett volna a győzelem esetén. Voltak ugye nagyimrések, hogy ezek a nagyimrések, aki ekkor nagyon népszerű volt ebben az időben, tehát október 31-től, mikor a több párt rendszer kihirdette nagyimre, aztán másodikán, amikor a függetlenség és a semlegesség, a Varsói szerződésből való kilépés és a semlegességét menette be, hát akkor ezekkel végül is na, teljes mértékben megvalósította a Nagy Imrének a forradalom követeléseit, és nagy hihetlen népszerű is volt, és ellentétben azokkal, akik mostanában sokan állítanak, hát rengeteg szervezkedés az arról szólt, hogy Nagy Imre lett a kormányban, tehát ez a címmel álltak össze, sok-sok ember is próbálkoztak még menteni menthetőt sikertelenül, tehát a valószínűleg a Nagy Imre, az kérdés, hogy meddig ment. Hát ezt ugye nem lehet tudni, hogy Nagy Imre népszerűsége meddig tartott volna, valószínűleg a másik nagy erőpont pont az egy idő után a Mindszenti körül alakult volna talán ki, valószínűleg, bár érdekes
0: aki
1: módon...
0: Aki szintén nem volt olyan elvetemült reakciós, mint aminek a Kádár kormány idején feltüntették, tehát igen konzervatív ember volt, de abban a bizonyos rádióbeszédben egy teljesen normális nyugati jobb-közép.
1: Hát részben, de ő vette azért a széthúzás magját azáltal, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszerőkösnek nevezte nevezte Nagy Imrét is a Nagy Imre kormány.
0: Ami ez viszont, hogy mondjam, demokratikus viszonyok között joga volt.
1: Hát nem is a jogról beszélünk, hanem azt, hogy persze még bármi ez joga lehet is volna akár, de azért amellett, hogy egyetértek veled, hogy a beszéde önmagában abszolút nem volt, lett volna egyébként támadható, tehát nem hirdetett olyan eszmeiséget, amelyek esetleg a régi hortista rendszerre hajazott volna. Ez azért emiatt a széthúzásnak a kezdeményezése miatt nem volt szerencsés, de igen, tehát ez is mutatja a forradalomnak az egységét, a forradalom célkitűzésének egységét a társadalomon belül, hogy még Mindszenti sem mondott olyat, ami magával a forradalommal, a forradalom célkitűzéseivel ugye szemben állt volna, ami azért nem kis szó, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a társadalomnak óriási nagy részét magával foglalta, mindaz, amit a forradalom követelései jelentettek. De hát későbbiekben az a kérdés, hogy később mi lett volna, hát részint lehetett volna, hogy a kis gazdapárt azért nagyon erős volt, lehetséges, hogy ott Kovács Béla ugye nagyon népszerű, főleg akkor túl vagyunk már a Szovjetunió beli deportálásán is, tehát nyilván ez is talán még fokozta volna az ő népszerűségét, hát kis gazdapárt, szociáldemokrata párt, tátrai klasszikus nagy történelme bíró pártok, és ez, és mondom, ezek a ennél hát a még a háború előtti politikai formációk közül, ki tudja, mondom, Mindszenty lett volna esélyes, aki körül elhalkulatott volna ki nagyobb tábor, de érdekes módon...
0: Aminek lett volna realitása egy demokráciában is, hát 45-ben leradíroztak mindent, ami a előző rendszerből még valójában átmentett. Tehát ő nem volt becstelen.
1: Nem, de most itt az egész új lehetőség lett volna, ugye itt most ország független, azt játszok, ugye, hogy az ország teljesen független lett volna, tehát még annyira se lehetek volna be a nemzetközi erők, mint amennyire 45 után, és főleg hát a szovjet azért bármennyire is sem annyira avatkoztak be az ország ügyeibe, de mégiscsak a belügyi szektor azért az ő kezükben volt, meg egyéb apróságok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen. És ez most megszűnt volna a semlegességgel.
0: Hát ahogy ugye 1989-ben sem szűntek meg a belügyi erők. Ez volt a sznobok órája. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen Őrsi Lászlónak.
1: Én is köszönöm. Eljött.
0: Szervusztok. Most pedig Leonard Cohen utolsó, legutóbbi dala következik, pár héttel ezelőtt jelent meg. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de erős a halállal való szembenézésnek az erős hangulata lengi be.

Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mait. Mellettem elkésett diák toporok, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél életen. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek, ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhet. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorult, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kisvilág lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová, a mit tudom én hányoson. Indultam ifjan és mohón, a tágvilág, a hír felé, csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem lesz.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Benjamin László köznapi dolgok igézete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás, nagy éjszakán az ezüst szolgál. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagniaka. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még sohasem soroltam el az ízek mindegyikét. Húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt virágleret, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jázmin virág a tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bodza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét. A köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfügy, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszprédik. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit, az embereknek? Minden élet szolgálat. Ez becsesmény. Törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker pilleszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább, s maszattá rondult ujjamon a hintból. Mind kínná torzul, ami nem lett ki. Adj élet munkás férfikort, öregkort, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragja. S ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragva. A vadasziget

dobolt a viadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte, álmomban élő volt a holt, jó kutyánk Burkus elveszett, s Mári szolgálónk a néma hirtelen hars nótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába, mégis furcsa volt fordulása, élt s volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa, véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki íme senki béna volt. Különös, különös nyár éjszaka. Azt hittem akkor, azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. És íme mind mostanig itt élek, akkéntam az éjszaka kivétett, és Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő rettenet.

0: Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vér lebenyek, boldog hevesség, láng cimpák, buja vad, csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés verőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben. Világnemző csődör nyerít, hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égból szikra üvöltése. Feldbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkült, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.

0: aki kapzsik, pórul jár. Történt egyszer, hogy Harumán Rasidnak, minden igaz hívők fejedelmének, a dicsőséges bagdadi kalifának, sehogy sem jött álom a szemére. Hivatta Dzsafárt, a vezírt, és azt mondta neki: nem bírok aludni, és nem tudom, mit tegyek, hogy elaludjam. Ott volt Maszrur is, a kalifa bizalmas szolgálattevője, és elnevette magát. Mit nevetsz? Kérdezte haragosan a fölséges kalifa. Mi nevetni való van azon, hogy nem jön álom a szemembe? Elment az eszed, vagy talán már arra vetemedsz, hogy csak úgy kineves engem? Maszrur térdre esett. Megcsókolta a kalifa lába előtt a földet, és azt mondta: fölséges uram, Allah nevére esküszöm, nem szándékosan történt.
1: Nem rajtad nevettem, távol legyen tőlem, hanem csak eszembe jutott valami, és nem bírtam megállni nevetés nélkül.
0: Mi jutott eszedbe? Kérdezte a kalifa.
1: Az, hogy tegnap, mikor szolgálatom után a Tigris partján sétálgattam, nagy csődületet láttam, s magam is odamentem megnézni, mi az. Ott állt egy ember a csődület közepén, bizonyos Ibn el-Karibi, és nevettette a népet. Az emberek úgy kacagtak, hogy majd hanyat testek.
0: Jól van, mondta a kalifa. Menj és hozd ide azt az embert. Ha már aludni nem tudok, legalább nevetni akarok.
1: Maszrur sietve elment, és addig járt keresztül Kasút Bagdadban, míg rá nem talált Ibn el-Karibira.
0: Amikor megtalálta, így szólt hozzá: a kalifa hivat, azonnal engedelmeskedj a szavának.
1: Hallom, és engedelmeskedem, felelte Ibn el-Karibi.
0: Azzal indult is, de Maszrur visszatartotta.
2: Csak lassan, barátom, mondta neki. Tudnod kell, mit akar a fölséges kalifa tőled. Azt akarja, hogy megnevettesd, és ha megnevetteted, jutalmat fog adni érte.
0: Minthogy pedig én ajánlottalak neki, méltó, hogy én is részesedjem a jutalomból. Egyezzünk meg tehát. Akármit kapsz a kalifától, annak háromnegyede az enyém.
1: Nem, mondta Ibn el-Karibi, a nevettető.
0: Ez így sehogy se jó. Akármit kapok, legyen tiéd a fele.
3: Szó sincs róla, mondta Maszrur.
0: Akkor faképnél hagylak. Nélkülem pedig nem engednek be a palotába, ha viszont nem jelensz meg a fölséges kalifa hívására, holnap tűvé teszi érted a várost. Elfogad és lecsapatja a fejedet.
1: Rendben van, mondta Ibn el-Karibi.
0: Akármit kapok, egyharmada az enyém, kétharmada a tiéd.
1: Ebben megegyeztek, és Maszrur elvezette Ibn el-Karibit a fölséges kalifa színe elé, a palotába. A fölséges kalifa, Harun al-Rashid, minden igaz hívők fejedelme, amikor meglátta Ibn el-Karibit, a nevettetőt, így szólt hozzá:
0: nem alhatom, hát legalább nevetni akarok. Ha megnevettetsz, kapsz 3 marék aranyat. Ha nem, 3-at csapok rád ezzel a bőrzacskóval.
1: Ha sikerül, gondolta Ibn el-Karibi, nyerek 1 marék aranyat. Ha nem sikerül, rám csapnak a bőrzacskóval, és ez igazán nem nagy dolog, kibírtam én már kemény ostorcsapást is, mert azt hitte, üres a zacskó, pedig 4 darab éles kő volt benne. Neki látott hát Ibn el-Karibi, a nevettető, hogy megnevettesse Harun al-Rashidot, minden igaz hívők fejedelmét. Mesélt neki mulatságos történeteket, agyafúrt tréfákat, de a kalifa rossz kedvében volt, mert nem tudott aludni, és a sok mesére, tréfára, kalandos történetre még csak el sem mosolyodott. Végül is elunta Ibn el-Karibi fecsegését. Ebből elég volt. Gyere közelebb, hadd osztom ki, amire rászolgáltál. Meglengette a bőrzacskót, Ibn el-Karibi pedig odaállt elé, behúzta a nyakát, és azt gondolta magában: kiállom a 3 csapást, annyi lesz csak, mint egy szúnyogcsípés, aztán szedem a sátorfámat, s akkor lássam Bagdadot, mikor a hátam közepét. De nyomban el is ordította magát, mert ahogy a kalifa megcsapta a zacskóval, az éles kövek úgy oldalba sújtották, hogy majd a bordája kiszakadt. Kínjában tüstént eszébe jutott az egyesség, amit Maszrurral kötött. Térdre vetette magát a kalifa előtt, és így szólt:
4: Várj egy percet, minden igaz hívők fejedelme! Mondani szeretnék valamit!
1: Mit akarsz mondani? Kérdezte a kalifa, és himbálta szép lassan az acskót.
4: Azt szeretném mondani, fölséges uram, nyögte Ibn el-Karibi, hogy ez az, ami nekem járt a jutalomból. A többi azonban, ami ezután következik, már nem engem illet, hanem szolgádat, Maszrurt. Megegyeztünk ugyanis, hogy akármit kapok tőled, annak kétharmada az övé lesz.
1: És bele kellett mennem az alkuba, mert különben nem vezetett volna eléd. Te pedig akkor másnap tűvé tetted volna értem Bagdadot, és lecsapattad volna fejemet a várospiacán. Ezért kérlek, fölséges uram, tarts tiszteletben te is a megegyezést.
4: Egyet már csaptál rám.
1: Ez az enyém volt. A másik kettőt osszad Maszrurnak. A kalifa, ahogy ezt meghallotta, és ahogy Maszrur savanyú képét meglátta, elkezdett kacagni. Olyan jó ízűen kacagott, hogy egész testében rázkódott tőle. Intett Maszrurnak. Maszrur odaállt elé, és az igaz hívők fejedelme rácsapott az acskóval. Maszrur nagyot nyögött. Ibn el-Karibi pedig azt mondta. Ez volt a második harmad. Következik a harmadik. A kalifa majd eldőlt nevettében, de azért a harmadik harmadot is keményen kimérte. Aztán ezer-ezer aranyat adott mindkettejüknek, amiért megnevettették. És elbocsátotta őket békességgel, ő maga pedig ágyába vitette magát,

0: Sem csalok, csak a szeret.
1: Miért hozták el a kutyát? Haragban van mindenkivel, még a fákkal is. Élek, hogy az utálatos természetével mindent elront.
2: Nem tudom lerázni, mit csináljak. Még innen te ronda állat, te!
3: Hogy? Miért? Mit vétettem?
2: Mondom, hogy menj innen, nincs rá szükség ez az egész, te!
4: Akkor is innen!
2: Bosszant az már, nem érted?
3: Nem szólok egy szót sem. Csak messzire jövök utálatoknál. Nem is fogtok látni, csak a közeletekben lehetnek.
4: Tűrje kis gazdám, üssön már az orrára botjára.
2: Nesze, ez a tiédet! Majd én megtanítalak, hogy gyorsabban fogadj szót. Te! Kell még? Nos? Erre mit válaszolsz?
3: Azt válaszolom, hogy szeretlek.
2: Jól van. Na. Akkor is elegy inni.
0: Nem. Én azt akarom, hogy maradjon. Én mindentől félek, ha nincs itt.
3: Ó, maradjon. Kislány. Jó kislány, szép kislány. Meglelni.
4: Na mindegy.
1: Ne vesztegessük az időt. Fordítsa meg a gyémántot, kis gazdám.
2: Fordítom!
5: Emberek! Oda nézzetek! Emberek! Lehet velük beszélgetni. Vége a némaságnak, vége! Honnan jönnek? Kik ezek? Hársfa! Kik ezek?
6: Ezek gyerekek. Sose láttam őket.
5: Gondolkozz csak, Hársfa! Te ismersz minden embert. Te mindig ott sétikálsz a házaik körül.
6: Mit gondolsz te rólam, Nyárfa? Én csak a szerelmeseket ismerem, akik a holdfénynél látogatnak el hozzám. Vagy a sörivókat. Azám, ezek még gyerekek.
7: Miféle gyerekek? Valami szegény falusi népség.
5: Jó, gesztenye, persze csak a nagyvárosok körútjain jár újabban.
6: Csönd legyen. A tölgy kilépett palotájából.
7: Úgy látszik, nagyon rossz bőrbe van ma este. Nem gondolják, hogy öregszik már? Kész aggasztják.
5: Fenyő azt mondja, 4000 éves.
7: Elég régi módi, azzal a fagyönty koszorúval a fején.
6: Ne bánts! Nézd, milyen szépen leng a szélben fehér szakállal.
5: Zuzmóval és mohával hímzett zöld ruhában lépked.
7: Miközben egyik kezével egy görcsös botra támaszkodik, a másikkal meg egy fiatal tölgyre.
6: Csönd legyen! Akármilyen idős is, a gyerekeket biztosan ismeri.
2: Nézd, Miti! A tölgynél van a kék madár.
0: Adja ide, gyorsan!
8: Csönd legyen!
1: Vegye le a kalapját, kis gazdám. Megérkezett a tölgy. Ő a fák fejedelme.
9: Ki vagy?
2: Tiltil vagyok. Mikor kaphatom meg a kék madarat?
9: Tiltil? A favágó fia?
2: Igen!
9: Apád sok bajt hozott ránk. Csak az én családomban megölte 600 fiamat, 475 nagybátyámat és nagynénémet, 1200 unokatestvéremet, 380 menyemet és 12000 dédunokámat.
2: Nem tudok róla, de biztosan nem kész akarva tette.
9: Mi dolgod itt? És miért szólítottad elő lelkünket?
2: Bocsánatot kérek, hogy megzavartam. A macskától úgy tudom, ön majd megmondja, hol a kék madár.
9: Tudom, hogy a kék madarat keresed. A dolgok és a boldogságnak a nagy titkán. Hogy az emberek még keményebb rabszolgasorba taszítsanak bennünk.
2: Dehogy! Béri Lüntündér kislányának kell, aki nagyon beteg.
9: Elég. Döntenünk kell, hogy mit tegyünk veletek. De... hol vannak az állatok? Nem vállalhatjuk egyedül a felelősséget?
5: Jönnek az állatok!

0: A nyúl vezeti az állatokat. Itt a ló, az ökör, a tehén, a farkas, a birka, a disznó, a kakas, a kecske, a szamár, a medve!
1: Elég! Vigyeljetek, testvéreim! Ez a gyerek itt a kék madarat akarja. A titkot, melyet az élet eredete óta őrzünk. Tudjuk, milyen sorsot mérne ránk az ember, ha övé lenne a titok. A perc súlyos. A gyerekeknek el kell tűnni ők, mielőtt még késő lenne.
2: Nem értem. Ez mit jelent?
3: Jászvén tölgy, látod a fogaimat?
1: Ez a kutya? Gyergessétek el! Nem tűrhetünk magunk között árulók.
4: Húj el a kutyát, kisgazdám, és bízzon rám minden.
2: Eredj innen, Tilo,
3: eredj! Már itt sem vagyok, de ha szükséged lesz rám, visszajövök!
4: Miért lenne megkötni? Mert a fák megharapszanak.
2: Elvesztettem a pórázát.
4: Itt jön a retkény azokkal a jó, erős indáival.
3: Visszajövök, vény, kehes, pudvás, tölgyfacsonk. Visszajövök, te vény gyökér csomó. Azt hiszed, nem tudom, hogy ezt is a macska főz neki? Leszámolok majd vele is. Mit suttogsz te, tigris, te csúszómászok?
4: Mindenki csak sérteget.
2: Retkény! Lenne olyan szíves megkötözni ezt a dühös kutyát?
0: Nem harap?
3: Dehogy harap, sőt, csókot. Gyere csak, no gyere, te gubancot.
2: Szedj le és fogadj szót! Engedd magad megkötözni, te!
3: Te retkény vagy, te borgyulán. Te disznó is tránk, csak kötöz, csak csináld! Nézd ide, nézd, kicsavarja a lábamat!
2: Te akartad! Hallgass és már adjuk szont!
3: Gonoszságot forralnak ellened, vigyázz magadra! Vigyázz!
0: Ezt elintéztem!
1: Kössétek a kutyát a nagy gyökeremhez! Aztán majd meglátjuk, hogy mit teszünk vele. Most pedig döntsünk a magunk törvénye szerint, mert ime megadatott nekünk, hogy ítélkezzünk az ember fölött. Nem hiszem, hogy annyi szörnyűséges igazságtalanság után, melyet elszenvedtünk tőle, más lenne az ítéletünk, mint a halál.
2: Mi bajuk, macska? Megkötöztettem a kutyát, most mi bajuk? Mit akarnak tőlünk?
4: Bízzanak csak rám mindent, én intézkedem.
1: Megállapítom tehát, hogy mindannyian egy véleményen vagyunk.
5: Csak lassan, lassan. Miért kell azonnal végső eszközökhöz nyúlni? Még nagyon fiatal. Elég volna, ha bezárnánk őket egy oduba.
1: A hársfa mézes szavára nem adunk. Hite hagyott a hárs.
6: Áruló!
2: Mi ez? Én semmit sem értek. Kérem a kék madarat!
4: Sajnos. A dolog kezd rosszra fordulni.
1: Csönd legyen! El kell döntenünk, hogy ki mérje rájuk az első csapást. Ki legyen a megtiszteltetés.
6: A tiéd királyunk és ősapánk.
1: Ó, sajnos. Én túlságosan öreg vagyok. A karom béna, megvakultam, lassú vagyok és nehézkes. Sújtson először az örökzöld fenyő. Hol vagy, fenyő?
7: Itt vagyok. De úgy látom, hogy a gesztenye közelebb áll hozzájuk, és sokkal terebélyesebb is, mint én.
8: Tehát, ami a terebélyt illeti, a nyárfa bizonyára alkalmasabb.
6: Én? Na nem. Hiszen az én fám még a hársfájénál is puhább.
5: Én viszont nem vállalom.
1: Ti féltek az embertől? Szégyen! Akkor majd magam megyek egyedül. Öregen, vakon, nyomorultan. Hol vannak?
2: Mit akarsz, te vénység? Meg akarod kóstolni a zsebkésem élét?
6: A kés!
5: Vigyázz!
6: Éles, hegyes és fényes!
5: Megszúr!
6: Vissza!
5: Majd az állat.
8: Helyes, helyes! Bízzuk az állatokra! Intézzék el ők!
1: Helyes! Ki vállalkozik állatok?
8: Én, a
9: a disznó.
10: Én a farkas.
2: Segítség! De hát mit vétettünk nektek? Segítség! Letaposnak! Macska! Segíts, macska!
4: Sajnos nem tudok, mert kificamodott a lábam.
2: Hol vagy, Tilo? Tilo! A medve! A disznó! A fenyő!
9: Tartsatok ki! Tilo! Ne félj, hogy kizárkodom! Na csak rajta harapni még tudok. Fejjeszt meg a disznónak! Hát mik a lábam? Szép kép legy!
2: Fenyő! Védj meg, Tilo! Segíts, Tilo!
9: Tartsd ki, jönnek! Érzem, hogy jönnek!
2: Ki? Hol?
9: A fény! Sies! Fény!
2: Sies, fény! Gyere! Gyere! Négy fölálltottak a fák és az állatok!
11: Kördítsd meg a gyémántot, Tiltil!
12: Megmondtam, Tiltil, hogy veszedelmes dolog felébreszteni a fákat és az állatokat.
2: Ha nincs itt a kutya, és nincs nálam a zsebkésem, akkor végünk van.
12: Látható. Az ember egyedül van a világban.
9: Nem történt valami bajod, kicsi uralkodom?
2: Semmi komoly. Mitilhez pedig egy ujjal sem értek. De te, Tiló, vérzik a szájad, eltörött a lábad. Tiló.
9: Ebb csont bevor, ha nem az már igaz, hogy benne voltunk, kutyaszorítóban.
4: Én nekem, de még mennyire? Az ökör beledöfött a hasamba, és a tölgy eltött a lábam, anyám.
9: Ugyan már, melyiket?
2: Szegény kicsi cicám. Hol voltál? Nem is láttalak.
4: Mert én azonnal megsebesültem, amikor téged védtelek. Elájultam.
9: De ha én egyszer elkaplak.
4: Hallod, ez mit ill? A kutya sérteget is bántani akar.
2: Hagyod végén! Fúj, Tiló, fúj! Szégyed magad, és tűnj el!
12: Nagyszerű ötletem támad. Nézzétek! Itt állunk az elvarázsolt kertek előtt, és itt biztosan megfogjuk a kék madarat.
2: Egész biztos!
12: Mi az, hogy elvarázsolt kertek? Itt találjuk az ember minden örömét és boldogságát.
2: Sokan vannak? És lehet látni őket?
12: Beszélhetünk velük?
2: Nem bántanak?
12: Miért is bántanának? Sokféle boldogság létezik persze. Kicsi, nagy, kövér, törékeny, szép, és akadnak közöttük kevésbé kellemesek is. De a legcsúnyábbakat már rég kiűzték maguk közül.
2: És most hol vannak?
12: A boldogtalanságok között. Tudjátok, a boldogtalanságok kertje összeköttetésben áll a boldogságok kertjével. És a két területet csak valami páraféle függöny választja el, amelyet az igazság és az örökké valóság magas csúcsairól fújó szél szüntelenül lenget ide-oda. A boldogságok általában nagyon jó, de azért akadnak közöttük olyanok is, amelyek veszedelmesebbek a boldogtalanságnál is.
13: Nekem is támadt egy ötletem. Nem volna jobb, ha mindnyájan kívül várakoznánk. A kapu előtt, hogy kéznél legyünk, és segítségére siessünk a gyerekeknek. Ha menekülni kell. Nos?
9: A kenyér gyáva! A fél maradjon a kapuban. Én mindenhova el akarok menni az én kicsi uralkodommal.
13: Csak tessék!
9: Nincs szükségünk biztatókra, sem árulókra.
4: Ó, ezek az örökös gyanúsítgatások. Mit szól ehhez, tűz?
14: Nem érdekel, én megyek. Azt hiszem, mulatságos lesz, ott mindig lehet táncolni. Úgy hallottam.
12: Én vízlétemre sohasem ismertem a legkisebb boldogságot sem. Szeretném legalább látni egyiket másikat.
13: No, persze. Lehet ott vajon enni is.
12: Hallgassatok, én már döntöttem. A kutya, a kenyér és a cukor...
15: Jaj, de édes! Gondolt rám, elragadó!
12: Mondom, ők hárman elkísérik a gyerekeket. A víz nem léphet be ide, mert túl hideg. A tűz, mert szertelen. A macska pedig. Azt csinál, amit akar?
9: Amit akar, fél. A macska fél.
4: Benézek néhány boldogtalansághoz. Régi barátaim. Már itt sem vagyok.
9: Az első boldogság.
2: És te, fény? Jössz velünk?
12: Igen, csak elfátyolozom magam. Sok boldogság fél a fénytől. Na, indulhatunk. Lépjetek be a boldogságok kertjébe.
2: Kik azok a kövér urak ott az asztalok mellett? Nézzétek! mulatoznak és finomságokat vallak.
12: Ők a legkövérebb boldogságok. Milyen gyönyörű süteményeket esznek. Jaj!
9: Becsenyét, kolbászt, bárány combot, borjumájat. Nincs jobb, szebb, nagyszerűbb dolog a világon, mint a finom borjumáj.
13: És a hófehér kalács, meg a foszló cipó.
9: Nem, bocsánat, ezer bocsánat engedelmükkel. Senkit sem szeretnék megsérteni, de ne felejtsék el, hogy az asztal ékességei mégiscsak az édességek. Na, borjumány!
13: A cipó!
2: Milyen elégedett az arcuk ott az asztalnál! Nézzétek! Lehet, hogy itt lesz a kék madár.
12: Aligha. És figyelmeztetlek benneteket, hogy senki se fogadjon el semmit tőlük.
2: Egy kicsinke süteményt sem. Miért ne lehetnénk egy kis cukrozott gyümölcsöt tejszínhabbal?
9: Van egy falat borjúmájon.
12: Mert megtörik az akaratodat.
10: Erre tűntül, erre.
2: Ismer engem? Kihez van szerencsém?
10: Én a gazdagság boldogsága vagyok. Legyetek a vendégeim. Bemutatom társaimat. Ez a körte hasonló itt mellettem a tulajdon boldogsága. Ő a veje. Ez pedig a kesesen felfúvalkodott arcával a hiúság boldogsága. Ezek itt ikrek, a torkigivás és dugigevés. Ez pedig a mit se tudás, süket, mint a lepényból. Tessék, tessék, most kezdjük éppen újra a lakomát. Tessék a szalod ülni.
2: Köszönöm, de sietünk. A kék madarat keressük. Nem tudja, hol van.
10: Kék madár? Igen, igen, emlékszem már. Azt hiszem, olyan madár ez, amit nem lehet megenni. Nálunk nincs nagy becsülete. Annyit a finomnál finom a Péter.
12: Nézd, Tiltil, a kenyér, a kutya és a cukor leültek az asztalhoz. Hívd ide őket, mert rossz vége lesz.
2: Szilo, ide hozzám! Ki engedte meg, hogy itt hagyjatok? Cukor, kenyér!
9: Én amikor eszem, se nem látok, se nem hallok, és nem törődöm senkivel.
16: Bocsásson meg, de nem mondhatjuk fakírni a kedves kihívókat, ezt igazán beláthatja, vagy tévednék talán?
12: Fordítsd meg a gyémántot, Tiltil!
2: Milyen szép kert! Hol vagyunk?
12: Ugyanott, ahol voltunk. Csak a te szemed változott meg. Most az igazi boldogságot látjuk, amely elbírja a gyémánt fényességét.
2: Nézd, fény! Mennyien jönnek felé? Kik ezek? Ismered őket?
12: Valamennyit ismerem. Gyakran jövök el hozzájuk, és nem is tudják, hogy ki vagyok.
2: Milyen kicsi aranyosak! Fussunk eléjük!
12: Felesleges, erre jönnek mind.
2: Honnan jönnek? Kik ezek, fény?
12: A gyerekek boldogsága.
2: Jó, ezek mind gazdagok?
12: Dehogy. Sokkal több a szegény, mint a gazdag.
2: Szeretnék táncolni velük.
12: Sajnos nincs rá időm. Különben is. Nincs náluk a képnek.
2: Jó reggelt, Tiltil.
17: Jó reggelt.
2: Ismer engem. Mit szólsz hozzá, fél? Ki ez?
12: Nem ismersz rám, ugye? Fogadni mernék se engem, se a társaimat nem ismered.
17: Hát nem.
2: Soha nem találkoztunk.
12: Tudtam. Még soha sem látott bennünket. Tiltil, Mitil, hiszen veletek eszünk, iszunk, ébredünk, lélegzünk, élünk.
17: Igen, igen. De hogy hívnak benneteket?
12: Mi vagyunk az otthonod boldogságai.
17: Hát vannak odahaza boldogságok.
12: Hogy vannak-e? Hogy vagyunk-e? Majd szétnyomjuk a falakat és fölemeljük a tetőket. De hiába minden, ti nem láttok. Nem hallottok. Remélem, a jövőben ez másképpen lesz, ha most megismerkedsz velünk. Kezdjük tehát a bemutatkozást.
2: Én Mitil vagyok, és ő a bátyám, Tiltil.
12: Én pedig az egészség boldogsága vagyok. Nem a legcsinosabb talán, de a legkomolyabb. Itt a kék ég és a zöld erdő, aztán a napos órák és a tavasz boldogsága.
2: És mindig ilyen szépek vagytok?
12: Igen. Ünnep van minden házban, ha látnak bennünket. Itt van az alkonyati órák boldogsága, aztán az eső és a téli tűz boldogsága, és még mennyi. A nagy örömökről pedig még nem is beszélt.
2: Jó, jó, de hol van a kék madár? Mi ebben a nevetséges? Ti talán tudjátok, hol van?
12: Csöndesen! Igaza van Tiltilnek. Ő sem nevetségesebb, mint az emberek többsége. Itt jönnek a nagy örömök. Megérkeztek.
2: Ezek aztán gyönyörűek. Tehát miért nem nevetnek fény? Nem boldogok?
12: Nem akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor nevetünk.
2: Te ismered őket? Otthoni boldogság.
12: Igen. Első az igazságosság öröme. Aki mosolyog, valahányszor egy igazságtalanságot jóvá tesznek. Én fiatal vagyok. Én még soha nem láttam mosolyogni.
2: És az a szomorkás?
12: Ő a jóság öröme. Egyik oldalán a jól végzett munka, másikon a gondolkodás.
2: És ott, messze, messze, azokban az aranyfelhőkben, alig látom.
12: Kicsi vagy. Azért látod ilyen távolinak és homályosnak. Ő a szerelem nagy öröme.
2: Ott jön valaki! Egyenesen ide! Ki az?
12: Nézzétek csak meg jobban! Nyissátok ki jól a szemet! Mert ő talán a legtisztább közül.
18: Mit? Tiltil! Ide a karomba! Hadd csokoljon! Öleljen! Nem is nevetsz! És te semmit? Nem ismeritek anyátok szeretetét? Nézzetek rám! Nem az én szemem szám, karom ez.
2: Dehogy nem. Rád ismertem, csak nem gondoltam. Szóval hasonlítasz anyura, de sokkal szebb vagy.
18: Én már nem öregszem, az igaz. Minden elmúló nap új erőt, boldogságot hoz nekem. Minden mosolyotok szebbé tesz. Odahaza ez nem látszik, de ez az igazság.
2: Gyönyörű a ruhád. Sejem, bársony, brokát.
18: Csókok, nézések, simogatások és érzések, Tiltil.
2: Megismerem a kezedet. Itt van az a kis égési sebhely az ujjadon. De sokkal fehérebb ez a kéz, és milyen finom a bőre. Mintha fény futna rajta. Ezzel a kezeddel nem dolgozol, mint odahaza?
18: Dehogy nem. Ez ugyanaz a kéz. Nem láttad még, hogy milyen fehér lesz és fénnyel telik meg, ha téged simogat.
2: Ez csodálatos, anyu. Ez a hang is a te hangod. De sokkal szebben beszélsz, mint otthon. Nem is kiabálsz.
18: Otthon annyi dolga van az embernek, és soha sincs ideje. Most, hogy így láttál, holnap is rám ismersz, ha visszatérünk.
2: Maradjunk mi! Nem akarok visszatérni. Itt akarok maradni, igen, amíg te itt leszel.
18: De hiszen én otthon vagyok. Ti csak azért jöttetek ide, hogy megtanuljátok végre, hogyan lássatok engem, ha otthon látok. Nincs két édesanyja. Minden gyereknek csak egy édesanyja van, és az mindig ugyanaz, és mindig a legszebb. De meg kell ismernetek, látnotok kell őt, a szívetekkel.

Fekete-piros verseny. Azon az estén. Azon az estén olyan volt az égbolt, mint egy hirtelen kiürített város, melyben még a lámpákat is égve felejtették a fejvesztett menekülők. Pedig baljós jelek még sehol sem mutatkoztak, csak hajnal felé kezdtek feltűnedezni a szemhatáron, óvatosan az előőrsök, egy-két raj könnyű homály. Majd a hadak is megjelentek, s nyomulni kezdtek északról, keletről, nyugatról, délnek, a tejút ívlámpái sorra elsötétettek, a göncölök, mint a kisiklott villamosok oldalra dőltek, aztán sötét lett teljesen. A felhők megszállták az eget, s kihirdették az ostrom állapotot. De nem volt már kinek. Kihirdették a szabadrablást. Erre az addig fegyelmezett és zárt csapatok őrült fosztogatásba kezdtek, törtek, zúztak, föltépték a vízvezetékeket, beverték az ablakokat, kidobálták az égő kandelábereket, a tehetetlen dű, hogy senkit se találtak. Az dolgozott benne. Bár egy bujkáló, egy ellenálló, egy nő, vagy legalább egy csecsemő, akit falhoz kenhettek volna, de senki. Fölhasogatták a párnákat, a dunyhákat, és aztán napok múltán, mert nem tehettek mást, kihirdették a békét. És most béke van, hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullatnának, a lágerálmú sötét felhő, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség minden beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a pacsírtás kedvű messzeség felé. Úgy sír, sajog az ég, hogy a föld is sír belé. Sírnak a rügybe hervadt álmok. Sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó. A parkokban, a tereken zokog a szerelem. A kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét. És napok óta csak ontja ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, irtóztató, irtóztató. Fuldokolnak a pocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbe lábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat. Kezdetben még álltam a sarat, az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalmad. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol betykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom. Dobj minél magasabbra. Mondóka. Semleges vizek mélyén, embertelenül. Atomhajtású tenger alatt járón, embertelenül. Elektronikus agyak számítják ki embertelenül a pontos és igaz jövendőt, embertelenül, hogy milyen lesz majd a föld, embertelenül. Kaland. Ha valami gyönyörű nőnemi halál, ha jönne, aki előtt megilletődve és botladozó nyelvvel hajthatná meg magát az ember, s lódíthatná, régóta várja már. Ha valami gyönyörű nőnemű halál, ha jönne, aki szemérmesen földre sütött szemmel belém karolna és vinne, én vinném forogva által a táncolók nyüzsgő forgatagán, ha valami gyönyörű nőnemű halál, és mire észrevennétek,
már jó messzire járnánk, jótékony harmat lepnébe örökre nyomunkat, ha valami gyönyörű nőnemű halál. Na nézd csak, mondanák egymás között, azzal a kis valakivel a vén hamis, ki hitte volna, megszökött. Az első ütés után csak semmi izgalom, hadd szivárogjon, ha már kiserkedt, csermelyezzen a vér, mosson árkot az arcon, hírelje, hogy méltán vághatnak, rúghatnak képen. Korábban kellett volna belülnünk, korábban kellett volna kitűznünk a szégyen vérvörös lobogóit. Korábban. Úgy fogok meghalni. Úgy fogok meghalni, hogy még az utolsó sóhajtásomat is visszafogja előbb, fölveszi magnóra, valaki vissza, pörgeti párszor illedelmesre, tompítja, vagy éppen törli. Maradjon az a kis enyhe mosolyinkát, keserje nélkül persze, az volt a jellemző rá, az a kis enyhe mosoly, sóhajtás nélkül mondja valaki, akinek folytogató kezét torkomon éreztem egész nyomorult életemben. A ház előtt egész éjszaka. Reminiszterzés. A ház előtt egész éjszaka ott állt egy terepjáró. Égő féklámpával állt, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Szellőztettem már, lefekvéshez készülődve, kihajoltam, kiszoktam nézni, mielőtt az ablakot becsuknám, és akkor megláttam égő féklámpával a terepjárót. No fene, szaladt ki a számon. Történt valami? Kérdezte a feleségem. Semmi, mondtam, csak egy terepjáró. Miféle terepjáró? Aféle terepjáró, mondtam, a függönyt is eligazítva. Innen is talán látható, mondtam, az ablak sarkához húzódva, innen a függöny mögül, ha éppen kíváncsi vagy rá. Nem kell a szemközti háznak is mindent látnia, mondtam. Egy kis eltalált odalapulással, ha a megfelelő szöget elkapjuk, csukott ablakon át is lelátni, még a járdából is egy-két arasztit befoghat a tekintet, még örültünk forma is, egy picit a fölfedezésnek, mert majdnem két évtizede élünk itt a harmadikon, és mostani még soha nem jöttünk rá, hogy milyen aránylag megfelelően leleshetünk. Vajon ott van-e még? Kérdezte későbben már a paplanról a feleségem. Hogy ott van-e? Tényleg megnézem, ha gondolod. Megnézhetem, mondtam, ott áll égő féklámpával, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Érdekes, mondtam, és kimentem a fürdőszobába, tettem, vettem még garga, lizáltam is, mert a torkom is, mintha egy kicsit kapart volna, vagy mifene. Még mindig ott van, suttogta a feleségem, egy picit meg is ijedtem, ahogy a függöny mögül kisuttogott, amikor beléptem, mellé szorultam én is, és szégyeltük mind a ketten, hogy milyen halhatóan ver a szívünk. Majd elmegy, ha megunja. Lefeküdtünk, vártam, míg elalszik az asszony, akkor aztán nagy óvatosan újra az ablakhoz lopakodtam. Ott van-e még? Kérdezte a feleségem, és én zavaromban azt mondtam, hogy csak az eget akartam, úgy hallottam, mintha elerett volna az eső. És nem esik? Kérdezte. Nem esik, mondtam. És ott van-e még? Ott áll, égős toplámpával, mintha csak akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Ott áll most is, pedig már hajnalodik, ott áll most is, míg ezt a verset kopogom, mert mi mást is tehetnénk, elaludnunk már úgyis reménytelen. Öregének. Omladó falu cínterem, repet harangú torony, korhadó hásfán zümmögő gyermekkorom. Kidő, bedő, idő, süppet sír, mohos kövek, egyszer mindenkit elfelejtenek. Várgó, vár, de még milyen vár, tatár erő, török erő, bújtulni a kántor erő,
alagút is volt alatta, Attila király rakatta. Ha nem ő, hát akkor István képében a megyés ispán, ha nem László, ha nem Kálmán, minden köve tiszta márvány. Úgy bizony galambom, elszolgált budvári, de látod-e kincsem, hogy elporlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Tal. Elhúzza két konok bivajt, ha neki térdepelhet. Elhúzza két konok bivajt, ezt a megrakott földet. Neki térdepelt két bivajt, egy életem, halálom. Neki térdepelt két bivajt, recseg, ropog a járom. Csillagképekké roppanó járomszög, járompálca, ígésül, ami látható, se füst, se köt, se pára, csak távolodó szuszogás, csak közeledő távol, gyűrűző ostor csattogás, s egy mezitlábas lábnyom. Töredék, mint hómezőn a vadló. Mint hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, párája, pár gyerek, amit még hátra hagynunk, volna és lesz kinek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, elég, ha sejtitek. Mint hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, ámuló pár gyerek, amit még hátra hagynunk, ha nem is értitek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, fakulló képeket, úgy, ahogy összetartunk, szüvette két keret, elég a sejtetek, hogy ott miről is van szó. Képes rock, Szász Endrének. Most tél van itt nálunk, nagy hó, békebeli. A föld szintjét jó félöllel megemeli. Az éjszakák meg annyi mammut hallgatás. Az ember más se tesz, napokig csöndet ás. Befagyott magányunk jégpáncélja alatt, dédelgetünk egy-egy piros szemű halat. Kaparja kitartóan a tájat a tél, hatalmas zsiletje a szél, míg brajgeli tökéjjel zuzmarát virágzik ott mentén a fűszfál. És átuk mindenem, mint tépésen a vér, hófehér. Majd nyelv nélküli nagy harang lesz a csönd, s valaki lassan leborít vele. Prométeusz, Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanatok az erdőt?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Zöldfényű kagylókkal érkeztem a világra, babonás füvekkel, virágszirmokkal, ördögfintorral, gömbölyű boszorkány kavicsokkal. Felhők, napok, csillagok szikráinak barlanghomályos rajzát hurcoltam magammal, elkezdett kanyaros vonalakat, kis görcsös köröket, befejezetlen görbéket. Fura Maugli, majdhogy nem az állatkertben, mégis kicsit idébb születtem, éppen Krúdi Gyula bácsi sörkerti asztala fölött, felejthetetlen emlékű nagyapám, Gundel Károly vendéglőjében, ebédszünetben fél egykor. A munka és a tisztesség házának fali naptárain 1931. szeptember 9-et jegyeztek. Szülő ablakom alatt dobogott, kavargott, szeretkezett, evett, ivott, játszott és írt, flangált és pacérolt Pest, Székesfőváros. Mintha mindig vasárnap, mintha mindig díszletek között, a kalandvágy és a boldogság szomja sodorta erre a csodaváró búspesti népet. Vonatfütty, sörös lovak, konflisok, perecesek, kék-fehér teljes kocsik, hiéna üvöltés és páva víjogás, Szigeti és Morejon, Zserár és Vidos, Ort és Háda, Székelyhídi Ferenc, Pataki Kálmán, His Master's Voice, hangtölcsérek, verklik és koldusok, teve van egy pupu, az ember egy léha, egy könnyelmű senki. A ligetben minden változatlan, ma is öreg platánok alatt minden olyan, mint volt. Csak sajnos a Gundelt építették át. Itt nőttem fel, gyönyörű és zsibongó kulisszák között, kis biciklimmel rohangálva a lépcsőkön, palackokat hordva, hordókat görgetve, disznókat etetve, régi pincérek és tornyosipkájú szakácsok között, furcsán egyedül, 13 gyerek nagybátyám és nagynéném között korcsolyázva, hegedülve, az állatkert sziklái alatt szomorkodó madarak és oroszlánok között rajzolgatva firkál. A söntésből figyeltem a különös vendégsereg felvonulását. Apám odahagyta anyámat, aki visszatért ide szülei és testvérei közé, és éjjelekig dolgozva élete virágjában, 21 éves korában indult el velem a lemondás és önlegyőzés ösvényein. Mesélőszemű, barna bőrű keresztanyámmal tanítgattak lépegetni és betűt vetni. Zó a csodák csodája. Csodás titkokat őrző mesevilág, ahol születtem, a Városliget. Gyerek maszkomban az állatokról mesélnék ma. Aféle Mici Mackó Svejk, újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogságszínház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok neszeszitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok. Talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkokat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonna. Az őzek szomorú ifjú hősök. Bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Daliban viván. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angol koros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők, háziasszonyok, otthon főznek.
az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervező. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rágcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanító bácsik elemi iskolai fokon. A juhok teleki téli árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep, csak nagy egyéniség játszhatja, csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik Richard, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalisták. A drága pulik, lihegő, kedves ifjú Rómeó kalitkában. Agárok, szigorú, lojális lakályok. A kuvasz, igazi nem felejthetem ember. A fókák ügyelő, jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincélek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzet és képzelet, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér csónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

volt a debreceni színház, az a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móricz városában. Furcsa nagy család, cég, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroda. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihunytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna. Komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek. Hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból. Hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak. A szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, a régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből, máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márványintarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múlt. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejemben. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk menyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anyám. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem? Milyen is? Csajan is? Csajan is? Csajan is? Nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló tekintetben.
Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni. Nem segít a hazugság, a rutin, a ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen! Ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színészek. A nemzet napszámosai.

A színházzal átellenben a színészház és a színészklub, a felejthetetlen klub. Az egész társulat ideját enni, inni, pihenni, beszélgetni, kártyázni, sakkozni, tervezni, dolgozni. A sok magányos élet itt találkozott déltől éjjel. És volt hitel, rég volt bizony. Ide gyűlt a sok sztori a messze fővárosból, a nagyerdei klinika telepről és az Aranybikából. Ide jártak a festők, írók, szobrászok, orvosok, újságírók, kósza barátok a városból. Távoli eseményekről, politikai kérdésekről, családi viszályokról ítélkeztünk itt, mint legfelsőbb fórum, és a vit adóságainkat törleszünk. Parádik, trefdámák, konyakok és sakbástyák között születtek meg itt a díszlettervek, jelmezek, jelenetek, az előadások. Itt kovácsolódott jófajta kommunává kénytelen kelletlen a sokféle egyéniség. A téma végül mindig a színház. A színpad körül repdestünk mindig, mint kezdő éjszakai lepkék a fény körül. Minden történet a szakmához kanyarodott vissza, minden esemény a holnapi előadásokba épült bele. Minden tragédiát humorban oldva lehetett játékká varázsolni. Így gyúltak fel előadások után az esti kalandvágyak, messze álmok szárnyán ringatózott a lélek, míg a következő délben ismét visszatömködtük a realitást agyunkba. Két főzelék között vidáman nyeltük a szegénységet is. A klub sarkában show melszobra bölcs szigeti filozófiát fecskendezett életünkbe. Szerepeken, gyötrődésekben, nélkülözésben lassan formálódva úgy hittük, soha nem engedjük el egymás kezét. Mi együtt megmutatjuk majd egyszer a fővárosnak. Na, napi 30-40 forintokból éltünk, nem törődtünk a pénzzel, csak a munkával, csak a játékkal. A klub behúzott dohánybarna függönyeivel, a rettenthetetlen Móré Miska festményeivel, királynénivel és királybácsival, akik reggel 10-től éjjel 2-ig főztek, hiteleztek, lögybölték a fröccsöket és a házmestereket, talán nem is haszonél, inkább szeretetből. Összetartoztunk. Ismertük, becsültük és szerettük egymást. Aki elesett, fölemeltük. Ha elestem, fölemeltük. Aki elbízta magát, helyre lögtük. Ha elbíztam magam, helyre húztak. Itt mindent tudás, szeretet és humor irányított. Önbizalmunkat az együvé tartozás emelt. Pontosan tudtuk még akkor a személyes névmásokat is. Én, te, ő, mi, ti, ők. A jelentésüket is tudtuk még, azt is, hogy kire melyik vonatkozik. Tudtuk a névmások vonzatait is, helyüket is a mondatban, viszonyaikat és viszonylataikat is. Voltak viták gátszakadásig, örök harag, javíthatatlan barom. Vérre ment itt minden, hiszen rólunk volt szó. Meddig tartott a harag? A másnapi vacsoráig, de legfőjebb egy hónapig. A debreceni Csokonai Színház volt az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és a végén Latinovicssal beklubboztunk. Tudjátok, hogy megnyílt a Tilos Klub, ezentúl minden nap Tilos DJ-k lesznek. Ma este Irishen és Solomon, holnap Jafar, kedden Daily Bab Adam Salmannal, szerdán S10-es buli, és hát még a szombatot tudom, akkor Zotyka Héz és jó magam Funkot.

Nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek. Lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az irodalmi lépegető mai vendége Kokics Peti, aki indián népmeséket fog felolvasni nektek. Jó hallgatást!

Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Egyszer, régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján, egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni sem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevőfalatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eredj innen, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mihaszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, ott hagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagy sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült. Egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihaltban. Pontosan így történt minden, ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, nyilakat meg a lándzsákat, nekivágtak a prérinek és eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végiggurultak az arcán, és a földre hullottak a porba. Ekkor a fiú, mintha hangot hallott volna. Ne szomorkodj! Inkább tégy valamit! Szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon kiszólítja? És miért mondja ezt neki? Ugyan mit tehetne ő a gyenge, mihaszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve. Eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárban. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogyan rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett, egy fikarcnit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska kezei között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem. Megpróbálom újra. Ismét nekiveselkedett. De másodszor is éppen olyas forma állat kerekedett ki a kezei közül, mint az imént.

Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtába. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt. És különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket. Kitűnő teherhordók. Ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb, akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai. A nagy folyó partjára kell vinned őket, és ott kell legelniük 4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, melyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszerűen életre keltek, felnyerítettek, rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szem előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A 3. nap éppen ugyanúgy telt el, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik lóhátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ilyen boldog és büszke. Többé senki nem fogja megvetni, semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek ezek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, és hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak elébe. A fiú mindent elmesélt. A vadászok újongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták volna mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, és összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Egy kicsit haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, és nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna. Kisebbek voltak még a sápadt arcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Aztán végül úgy határozott, hogy ezek a lovak aztán már ekkorák is maradnak. Ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolról szinte alig is mutathatnak meg a préri magas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetűt lovait póninak, azaz kis lónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbejárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza lett. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: az öregasszony haja. Az indiánok az ősi időkben nem ismerték a búzát, amióta csak világ a világ kukoricán éltek. Ez a történet arról mesél, hogyan jelent meg először a földön, mégpedig indián földön a kukorica. Egyszer, régen, egy öregasszony utazott át az unokájával az indiánok földjén. Senki sem tudta, honnan jönnek, hová tartanak. Talán ezért is történt, hogy hosszú útjuk során sehol sem kaptak szállást, sem pedig élelmet. Nehéz idők jártak akkoriban az indiánokra. A törzsek kiásták a csatabárdot és folyton folyvást harcban álltak egymással. Ám az öregasszony nem csüggett egykönnyen.
1: Meglásd! Mondogatta unokájának. Előbb vagy utóbb majd csak találunk valakit, aki a gondjaiba vesz bennünket.
0: Hosszú ideig vándoroltak hegyeken, mezőkön keresztül, míg nem egyszer elérkeztek az aligátorok törzsének táborhelyhez. Ebben a faluban szegény, de jó szívű emberek laktak. Vezérük, aligátorfog, így szólt a fáradt vándorokhoz.
2: Pihenjetek meg nálunk! Alhattok a sátrainkban, és megmelegedhettek a tüzünknél, de ennivalóval sajnos nem szolgálhatunk. A vadászmezők errefelé nem dúskálnak a vadban. A legértékesebb zsákmányt pedig az aligátorok számára kell feláldoznunk, akik cserébe megvédenek bennünket.
1: Boldogok vagyunk, hogy osztozhatunk a sorsotokban, bármi történjék is,
0: felelte az öregasszony.
1: Hálából, amiért ilyen kedvesek vagytok, majd őrzöm a gyermekeiteket.
0: Aligátorfok egy üres sátorhoz vezette a két vándort, és az öregasszony, miután köszönetet mondott neki, berendezte a szálláshelyüket. Egy sötét sarokba letette egyetlen csomagját, egy bölénybőrből készült zsákot. Másnap hajnalban a vadászok zsákmány után indultak, az asszonyok pedig gyökerekért és gyógynövényekért mentek a mezőre. A faluban csak a gyermekek maradtak, akik, ahogy mindig, most is játszani kezdtek. Hát, ha megfeledkeznek korgó gyomrukról, míg szüleik haza nem térnek valami ennivalóval. Minden nap ugyanazt játszották, és éhesen bizony lassan bánszorogtak az órák. Azon a napon azonban valami egészen új dolog történt. Az öregasszony kilépett a sátorból, és megkérdezte a gyerekeket.
1: Szeretnétek a mesét mondanék nektek?
3: Igen,
0: vágták rá az apróságok. Az öregasszony akkor elmesélte, hogyan születtek a fák.
1: Réges-régen csak is fű meg virág nőtt a földön. Egyetlen egy fa sem létezett. Egy napon aztán a nagy manitu lepillantott a felhők közül és körülnézett. Szerette volna megsimogatni a virágokat, amelyek vékony száron ringtak a szélben. Ezért aztán megparancsolta a száraknak, hogy nőjenek, növekedjenek egyre nagyobbra és nagyobbra, míg csak el nem éri őket a kezével. A szárak bizony engedelmesen növekedni, vastagodni kezdtek, fenyők és juharfák nőttek a virágok helyén, egyre magasabbra és magasabbra kapaszkodtak. A nagy manitu csak kinyújtotta a kezét, és már el is érte a zöld lombokat, s az ágak között futkározó szellőt.
0: Amikor a történet véget ért, az öregasszony a gyermekekre nézett, és látta, hogy bár tetszett nekik a mese, az éhség mégsem tudta elfeledtetni velük. Az öregasszony bement a sátrába, és egy óriási fazék körül kezdett sürgülődni. Kisvártakra finom, íncsiklandó illatok szálltak ki a sátor bejáratán. Az asszony újra kijött, és minden gyereknek egy tál, könnyű, aranyszínű, ízletes és tápláló kását adott.
1: Ez a kukorica kása,
0: mondta.
1: Ha szeretnétek, minden nap kaphattok belőle.
0: Így is lett. A férfiak minden hajnalban vadászni indultak, az asszonyok a mezőre mentek gyökeret és gyógynövényeket gyűjteni. Az öregasszony pedig minden nap szép mesét mondott az apróságoknak, aztán egy nagy tál kukoricakását adott nekik enni. Így telt el az év, annak is az utolsó hónapja, a hosszú éjhava. az öregasszony mindvégig kukoricakásával táplálta az éhes gyermekeket. Egy napon azonban gyengülni kezdett, lesoványodott, és mintha lassan elillanna belőle az élet, akár az üstből a füst. Egy reggelen már az ágyából sem tudott felkelni. Akkor odahívta magához az unokáját, és azt mondta neki.
1: Gyermekem, hamarosan itt hagyom ezt a világot, ám az aligátorok törzse akkor is emlékezni fog rám, amikor én már nem leszek itt. Elvetettem egy kis kukoricamagot egy kis földterületre, itt nem messze a sátorhelytől. A magok már gyökeret eresztettek, tavaszra rügy is fakad majd belőlük. Én megtettem, amit meg kellett tennem, most a gyermekeken a sor. Gondozniuk, öntözniük, kapálniuk kell a földet, ha jó termést akarnak, és ha azt kívánják, hogy egyszer s mindenkorra vége szakadjon az éhezésnek.
0: Az öregasszony hamarosan az unokájára hagyta az óriási, gőzölgő kukoricakásával teli üstöt. Megkérte, hogy ossza szét ő az ételt a gyermekek között. Amikor a sátorhely közelében elterülő mezőn megérett az első kukoricacső, a bölcs öregasszony eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. Keresték égen földön, de hiába.
2: Nem látjuk többé ezt a kedves asszonyt,
0: szólt végül aligátorfog a törzsfőnök.
2: De emlékezetünkben és szívünkben örökké élni fog.
0: Aztán a nagyra és erősre nőtt kukoricára mutatott, és így folytatta.
2: Nézzétek, a bölcs asszony nővé változott, növényé változott. Nekünk ajándékozta magát, hogy soha többé ne kelljen éheznünk.
0: Így hálálta meg a titokzatos öregasszony az aligátorok törzsének nagy lelkűségét. Attól a naptól fogva az indiánok nagy örömmel vetették be földjeiket kukoricával, és amikor a fehér kukoricahaj felbukkant a levelek alatt, a szeretett öregasszony őszhaját látták benne, és így sohasem felejtették.

0: a fehér bölény. Egyszer régen, valahol a préri határán, indiánok éldegéltek egy nagy faluban. Sátraikat bölényszörből, mokaszínjaikat bölénybőrből készítették. Az asszonyok a bölény csontjából készült tűvel varták a ruhákat. A törzs mindennapi eledelét a bölény húsa jelentette. A törzs totemállata, barátja, védelmezője és uralkodója a fehér bölény volt. A falu közepén a fehér bölényt ábrázoló fából faragott szobor állt. A faluban azonban nem akadt senki emberfia, aki valaha fehér bölényt látott volna. A prérit járó bölények testét sötét, a fiatalabb borjakét sárgás színű, gyapjas bunda fette. Fehér színű állatot teremtett lélek nem látott még soha. A törzs öregjei arról meséltek, hogy eddig csupán egyetlen egyszer jelent meg a falu közelében a fehér bölény. Akkor olyan hatalmas zsákmányt hozó vadászatra vezette el a férfiakat, amilyenre még sohasem volt példa az indiánok földjén. Amikor a férfiak visszatértek a vadászatból, a fehér bölény eltűnt egy fehér felhőben, és azóta nem is látta senki. Ennek a csodálatos vadászatnak már sok száz éve. Ám a különös jelen és emléke tovább élt a legendákban, melyeket a tűz körül meséltek egymásnak az indiánok. A vadászok a zsákmány legértékesebb darabjait áldozták fel a fehér bölény totem előtt, a védelem, a gazdag termés és az eredményes vadászat reményében. Fohászaik mindig meg is hallgattattak. A falu egyre sokasodott, senki nem ismerte az éhséget, és mindenki békében élt egymással. Egy nap havaka, a törzs legvakmerőbb vadásza, épp a prérit járt a zsákmány után kutatva. El akart ejteni valamit, hogy finomat ehessen ebédre. Egyszeriben hatalmas porfelhőt pillantott meg a szemhatáron. Bizonyosan bölény csorda közeledik felé, gondolta, azt kavarta fel a port. Gyorsan elbújt egy kis cserjével benőtt domb mögött, és türelmesen várt. A hatalmas csorda éppen felé rohant. Havaka már attól tartott, menten felöklelik a bölények. A domb lábánál azonban az állatok hirtelen megálltak, és békés legelészésbe fogtak. Lassan eloszlott a porfelhő, és Havaka ámulva látta, hogy egy hatalmas, fehér bölény is legelészik a többi között. Csak úgy dübörgött a szíve izgalmában. Aztán hirtelen eszébe ötlött valami. Én bizony megölöm ezt az állatot, gondolta magában. Ilyen zsákmány csak egyszer kerül az ember útjába az életben. Ez a gondolat egészen eszét vette az elvakult vadásznak. Szerencsétlen feje hirtelennyében még azt is elfelejtette, hogy a fehér bölény a törzs szent állata. Ügyet sem vetett arra, mi vár rá később, ha most elpusztítja a bölényt. Egyedül a zsákmányszerzés öröme lebegett a szem előtt. Megragadta az íját, célba vette az állatot is, kilőtte a nyílveszőt. Szörnyű mennydörgés hallatszott. Villám csattant a derűs égbolton, megremegett a föld. A fehér bölény a földre zuhant. A többi állat hanyat homlok menekült, amerre látott. Havaka a hatalmas, mozdulatlan testhez lépett, és lenyúzta a zsákmány bőrét. Csodálatos volt ez a bőr, fehér és puha, mint a friss hó. Szebbet álmodni sem lehetett volna. Ahogy a zsákmány szerzés heve lankadni kezdett Havaka szívében, az ifjú vadász erősen nekibúsult. Mihez kezdjek most ezzel a bőrrel? Gondolta magába roskadva. Nem vihetem a faluba, hiszen onnan örök időkre elüldöznek, ha megtudják, hogy kioltottam a törzsünket védelmező szent állat életét. Az, milyen ostoba voltam! Egy teljes napon át gondolkodott. Emésztette magát. Végül, hogy a bajból kikeveredjen, nagy gödröt ásott, és eltemette a csodálatos fehér bundát. Amikor visszatért a faluba, hallgatott. Senkinek nem szólt egy szót sem arról, ami a mezőn történt. Hazatért a többi vadász is, de hogy nem, aznap egyiküknek sem sikerült egyetlen állatot sem elejtenie. Se szarvast, se antilopot, se nyulat, még egy nyomorúságos mezei egeret sem. Éppen ugyanígy történt a következő napokon is. A férfiak mind üres kézzel tértek haza a vadászatról. Semmit sem hoztak, amit nyásra húzhattak és megsüthettek volna. Szörnyű éhínség tört a falura. A férfiak elgyengültek. Mégis minden nap elmentek vadászni. De egyetlen állatot sem sikerült elejteni. Már nem is volt miért tüzet gyújtani. Üresen álltak a fazekak. A törzs varázslója elhatározta, hogy a fehér bölényhez fog imádkozni. Hatalmas tüzet gyújtott a fából faragott totemoszlop előtt, a tűzre gyógyfüveket szórt és hívó szavakat mormolt a lángokba. A törzs néma csendben figyelt és várt. Fanyarillatú füst szállt fel a gyógynövényekből, és mély, dühös hangon megszólalt a totem. A nagy fehér bölény szörnyű haragra gerjedt. Egy vadász elpusztította a totemállatot, a fehér bölényt, és lenyúzott bőrét eltemette a prérin. A hollók kiásták a bőrt a földből, a szőr szétszóródott a szélben. Amíg annak a szőrnek minden egyes szálát meg nem találjátok, a nagy fehér bölény nem védelmezi törzsét, nem küld zsákmányt a vadászok útjába, és az emberek éhen fognak halni. Ekkor a hang elhallgatott, és kialudt a tűz. A falu népe, a férfiak, az asszonyok, az idősek és a gyermekek utolsó erejüket összeszedve szétszélettek a prérin, és keresni kezdték a nagy fehér bölény szőrét. Találtak belőle a fák ágain, a madarak fészkében, a folyó partján zöldellő fűben, a kidőlt fák üreges törzsében. Egyenként gyűjtötték össze a szőröket, s vitték a varázslóhoz, amit találtak. A rengeteg összehordott szőr hatalmas, fehér kupacban tornyosult a varázsló lába előtt. A varázsló ismét tüzet gyújtott a totemosztop szobor lába előtt. Gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvekből felszálló füstben ismét megszólalt a dühös hang. Nem találtátok meg még az összes szőrt! Az állatfarka hiányzik! A nagy fehér bölény még mindig haragszik a törzsére. Az emberek, akik egyre kimerültebbek és elgyötörtebbek voltak az éhségtől, újra nekiindultak. Tovább kerestek, kutattak a prérin, de semmit nem találtak. Ahogy telt az idő, egyre inkább kezdett rajtuk úrrá lenni a kétségbeesés. Egy este, midőn már alkonyodott, egy éhezéstől elgyengült, és a hosszas keresgéléstől elcsigázott gyermek lefeküdt a földre egy vakon túrás mellé, és keserves sírásra fakadt. A vakond meghallotta a sírást, és előbújt a föld alól. Miért sírt gyermekem?
1: Egy ostoba és gonosz vadász megölte a nagy fehér bölényt, és elásta a búzáját,
0: felelte a gyermek.
1: A hollók kiásták a bőrt, a szél pedig széthordta a szőrt.
0: Hát, ez bizony nagy szerencsétlenség, sóhajtott a vakond.
1: Bizony az! És a nagy fehér bölény addig nem majd zsákmányt a vadászaink elé, amíg minden egyes szőrt meg nem találtuk. Csak hogy az állatnak eltűnt a farka, és már senki nem tudja merre keresni. Hát, ha egy szavar nem találjuk meg, mindegy szálig éjjel halunk a falunkban.
0: Nézzük csak, gondolkodott el a vakond. Milyen a nagy fehér bölény szőre?
1: Puha, fényes és hosszú, és épp a farkán a leghosszabb.
0: Na, várj csak egy kicsit, mormogott a vakond. Visszabújt a föld alá, majd kis vártatva ismét felbukkant, és egy kis csomó hosszú, puha, ezüstösen fénylő szőrt tartott a kezében. Talán ez volna az? Kérdezte. Nemrégiben találtam a folyóparton és hazahoztam. Gondoltam, puhább, kényelmesebb lesz tőle az odom. Hamarosan gyermekeim születnek, nekik akartam fekhelyet készíteni.
1: Bizony ez az!
0: Rikkantotta a gyermek. Megragadta a szörcsomót, és anélkül, hogy köszönetet mondott volna a vakonnak, lélekszakadva futott vissza a faluba, s vitte a zsákmányt a varázsló elé. A varázsló harmadszor is tüzet gyújtott a totemszobor lába előtt, harmadszor is gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormogott a lángokba. Kisvártatva füst kerekedett, és újra megszólalt a mély, dühös hang.
2: A nagy fehér bölény még nem elégedett. Mielőtt újra állatokat küldenék a vadászok elé a mezőre, mielőtt véget vetnék az éhínségnek, az asszonyok varják össze a szőröket, mindet egyenként készítsenek nagy puha bundát belőlük, éppen olyat, mint amilyen egykorom volt, mielőtt a varjak kiásták, s a szél széjjel hordta volna.
0: Négy napon és négy éjszakán keresztül szakadatlanul dolgoztak az asszonyok, és elkészült a bunda. Akkor a varázsló megint tüzet gyújtott a totem állat szobra előtt, gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvek nyomán kerekedő füstben ismét megszólalt a mély hang, amelyet többé nem torzított el a harag.
2: A bunda ismét teljes. Most helyezzétek a bőrt a totem szoborra, és hagyjátok ott az idők végezetéig. Havakát, aki ezt a sok bajt és kínt okozta, el kell űzni a törzsből, hogy mindenkitől távol, magányosan éljen. Többé egyetlen állatra sem célozhat az íjával, alamizsnán kell élnie.
0: Úgy is lett minden, ahogy a hang mondta. Az állatok csapatostul tértek vissza a prérire. Többé senki sem szenvedett hiányt, ennivalóban. Mindenki boldog volt megint. Egyedül Havakának kellett faluról falura járnia, és alamizsnáért könyörögnie. Éppen annak a gőgös és büszke vadásznak, aki elbizakodottságában a nagy fehér bölény életére tört.

0: a hajót és a felhőfalót. Az indiánok földjének legsivárabb és legszárazabb területén hatalmas hegy magasodott, amely éppen olyan alakú volt, mint egy kukoricacső. Az indiánok Kukoricahegynek nevezték. A hegy csúcsán egy sátorban élt Ahajut a nagyanyjával. Ahajut épp olyan életet élt, mint a többi korabeli kisfiú. Aludt, evett, játszott és kis állatokra vadászott. De csinált valami mást is. Álmodozott. Mindig arról álmodott, hogy valami nagy dolgot fog véghez vinni. Olyat, ami őt, magát és egész országát is híressé teszi majd. Sikerülni fog, mondogatta. Gyors vagyok, mint az antilop. Erős, mint a bölény, és mozgékony, mint a pisztolyt. Egy napon rátalálok majd arra, amit keresek. És onnantól fogva tisztelettel és csodálattal fognak emlegetni az emberek. Telt múlt az idő. Gyermekek felcseperedtek, férfivá váltak, de Ahajut még mindig csak arra várt, hogy híres legyen. Gyakran tért haza szomorúan és leverten, mert nem váltak valóra a reményei.
1: Tudom, mi gyötört téged,
0: mondta neki egy nap a nagyanyja.
1: Tudom azt is, mi segíthetne rajtad. Csak félek, túl nagy veszélybe kerülnél. Ne, jobb, ha nem mondok semmit.
0: Ahajut azonban annyira kíváncsi lett, hogy addig nem nyugodott, míg ki nem szedte nagyanyjából a titkot. Az asszony végre mesélni kezdett, olyan halk hangon, hogy szinte hallani is alig lehetett.
1: Tudnod kell, hogy réges-régen az indiánok földjének keleti részén tanyát vert a felhőfaló.
0: Felhőfaló? Kérdezett közbe a hajót.
1: Sosem hallottam ezt a nevet. A felhőfaló óriás. Olyan hatalmas, mint a kukoricahegy. És ha kitátja a száját, abba az egész ég belefér. Felfalja az összes felhőt, amit az égen talál. Ezért esik olyan kevés eső nálunk, hogy vannak, akik szomjan halnak a földeken.
0: És senki nem próbálta még megölni őt, csodálkozott a hajót.
1: Sok bátor férfi indult már kelet felé, hogy szembeszálljon vele. De egyikük sem tért vissza. Te is megpróbálhatod, ha akarod, de figyelmeztetlek, hogy rettenetesen veszélyes feladatra vállalkozol,
0: suttogta a nagyanyja.
1: Az egyetlen, amivel segíthetek, neked adom ezt a 4 varázserejű tollat.
0: Az asszony felnyitott egy kis fadobozt. Kivett belőle 4 különböző színű puha madártollat, az unokája kezébe nyomta őket, és így folytatta.
1: Ha a piros tollat a hajadba teszed, eljutsz a felhőfaló birodalmába. A kék toll abban segít, hogy megértsd az állatok nyelvét. A sárga toll segítségével olyan kicsivé változhatsz, hogy az egérjükbe is beférsz majd. Az utolsó, a fekete toll, hatalmas erőt ad neked a harchoz.
0: A hajuknak több se kellett. Betette a piros tollat a hajába, a másik 3 gondosan elrejtette, és elindult kelet felé. Kisvártatva maga mögött hagyta a kukoricahegyet, és nem sokára elérkezett a felhőfaló birodalmába. A föld itt sivár volt és szegényes. A fű kiszáradt, a fákról csupa szágak meredeztek. Szomorú vidék volt ez, életnek alig volt nyoma, amerre a szemmel látott. A hajót csak áldott, és éppen azon tanakodott magában, hogy mihez kezdjen, amikor megpillantott egy kis egérkét, amelyik akkor bújt elő az egérjükből, és kíváncsian figyelte az indiánt. A hajót a hajába tűzte a kék tollat, és egérnyelven szólította meg az apró állatot. Merre találom a felhőfalut?
2: Egy éjszakányi járásra, felelte
0: az egér.
2: De hidd el nekem, szegény vándor, meghalsz, mielőtt megpillantod őt. Nézd csak körül, itt minden sivár és élettelen. olyan régóta nem esett az eső, hogy a föld is kiszáradt. Minden élő lény elpusztul itt. Csak én vagyok képes életben maradni, mert a föld alatt lakom.
1: Valóban? Kérdezte a hajót. És a sárga tollat is a hajában tűzte. Egyszerűen zsugorodni kezdett. Egyre kisebb és kisebb lett. Míg végül épp akkora volt, mint az egér.
2: Na, így már én is végig tudom járni a föld alatti egérjáratokat, mondta.
1: A felhőfalú nem fog meglátni. Így veszély nélkül eljuthatok hozzá.
2: Ó, úgy látom, nem csak bátor vagy, hanem még ravasz is,
1: mondta az egérke.
2: Eddig még senki se kérte a segítségemet, aki a felhőfalóhoz akart eljutni. Hát nem is tért vissza senki. Neked azonban szívesen megmutatom az utat a birodalmáig.
1: A hajót lehajolt, belépett az egérjükbe és ment az egérke után. Eleinte semmit sem látott. Aztán, ahogy a szeme lassanként hozzászokott a sötétséghez, kezdett megnyugodni. Sokáig mentek. Az egérnek éléskamrái voltak a föld alatti járatokban. Időnként így megálltak, hogy egyenek valamit és egy kicsit pihenjenek. Aztán az út egyszerűen kanyarogni kezdett, kacskaringóssá vált. Ekkor így szólt az egér.
2: Na, most járunk a felhőfalú lakhely alatt. Ha figyelmesen hallgatsz, érezni fogod, ahogy remeg a föld.
1: Az egér igazat beszélt. Mozgott a föld, potyogtak körülöttük a kövek a föld alatti járatokban. Aztán egyszer csak még erőteljesebben megremegett fölöttük a föld.
2: A felhőfalú alszik, és morog álmában,
1: mondta az egér, de látszott rajta, hogy egyáltalán nem fél.
2: Na, menjünk tovább!
1: Végre valahára a járat végébe értek. Még tettek néhány lépést, és akkor egyszerűen jóval tágasabb helyiségben találták magukat. A hajót visszaváltozott emberi méretére, de azonnal be is kellett húzni a fejét, mert a mennyezet fölleringott, ütemesen hullámzott.
2: Ez a felhőfalú szívének dobogása,
1: súgta az egér.
2: Minden erődet össze kell szedned, ha el akarod találni őt a nyiladdal.
1: A hajót az utolsó, a fekete tollat is a hajába tűzte. És abban a pillanatban megérezte, hogy hatalmas, ember feletti erő növekszik benne. Megfogta az íját, elővette a leghosszabb és legélesebb nyilát, a mennyezetre célzott, arra a helyre irányította az íjat, ahol a legmélyebben süppett be a föld. És kilőtte a nyilvesszőt. Hatalmas üvöltés rázta meg az egér járatait. A hajót úgy érezte, mintha az egész földkerekség ráomlana. Aztán elsötétült előtte a világ. Mikor újra magához tért, hanyott fekve hevert a földön. Az egér a port törölgette a homlokáról. Valamivel arrább ott feküdt a felhőfalú hatalmas teste.
2: Sikerült!
1: Sikerült! Kiáltotta az egér ugrándozva és táncolva.
2: Megölted a felhőfalút! Megölted a felhőfalút! Mielőtt meghalt volna, köveket zúdított ránk. Az egyik el is talált téged. A többi pedig elzárta az egérjük bejáratát. De én ástam egy másik kijáratot, bizony, amin kijuthatunk. Igazán hatalmas dolgot tettél. A szikárvidék indiányai örökké emlékezni fognak a nevezre.
1: A hajút odament az óriáshoz, és szemügyre vette a tetemét. Aztán felpillantott, duzzadt esőfelhők közeledtek. Alacsonyan szálltak az égen. Ezek a felhők életet és üdezöld színt hoztak a kiszáradt földnek, és meghozták az üzenetet is. A hajót felnőtt férfivá érett.

0: a görény, meg a gonosz lény. Egyszer régen az indiánok lakta vidék határában élt egy gonosz lény. Hosszú karomnak hívták, mert hosszú, éles, vörös karmai voltak, amelyekkel bárkit, embert, állatot képes volt megölni. Ránézésre medvére hasonlított, és az ereje is a medvével vetekedett. Az egyetlen, amiben hosszú karom nem jeleskedett, az úszás volt. Az sehogyan sem ment neki. Ezért aztán az állatok, meg az emberek, ha csak messziről is meglátták, azonnal a víz felé íramodtak, s a mélybe vetették magukat. És attól kezdve nem volt mitől tartaniuk. Ennek ellenére mindenki félt tőle. Mindenki. Csak a görény nem. Aztán egy szép napon összetalálkozott a görény, meg hosszú karom. A görény egy fa törzsén ült az erdőben. Távol az odujától, s nagy nyugalommal pipázgatott. Hosszú karom fenyegető léptekkel közeledett felé.
1: Hé, te!
0: Kiáltott fel neki.
1: Te talán nem félsz tőlem?
0: A görény nem felelt. Rendíthetetlen nyugalommal pipázott tovább.
1: Menekülj a kedves az életed!
0: Mennydörögte a gonosz lény, közben éles, hosszú karmaival hadonászott. A görény kivette a szájából a pipát, megvakarta a fületövét, és így szólt. Menj inkább te odébb. Éppen azt nézem, hogyan nő a fű. Nyugalomra van szükségem. Hosszú karom annyira elképett, hogy egy pillanatra a szava is elállt. Aztán amilyen hangosan csak tudta, és hát jó hangosan tudta, elordította magát.
2: Jól hallotta? Mit mondtál, te szerencsétlen? Mislikbe aprítalak és cipőt készítek a bundádból. Hát bekaplak, mint egy érett szilvát. Félned kellene tőlem, rettenetesen félned, ahogy a többiek félnek.
0: Még hogy nekem félnem kellene tőled, kuncogott a görény. Eszembe sincs.
2: Milyen? Mit merész ez? Hát szétszaggatlak, hát előlem senki nem menekülhet, ide néz!
0: Dühöngött hosszú karom, s mancsával hatalmasat vágott egy kőre, mire a kő darabokra tört. És ez a nagy tudományod, gúnyolódott a görény, és közben komótosan újra töltötte a pipáját. Na, tudod mit, nem bánom. Ha igazán mislikbe akarsz aprítani, állok elébe, de hogyan küzdjünk meg egymással?
2: Négy ütéssel az örök vadászmezőkre küldelek.
0: Henceget hosszú karom. Legyen. Láss neki, aztán én következem.
2: Aztán már alig, ha halott leszel.
0: Meglátjuk. Görény letette a pipáját, ráérősen lekászálódott a fatörzsről, és várt. Nem is kellett sokáig várnia. Hosszú karom rögvest felemelte a mancsát, és akkorát csapott rá, hogy térdig süllyedt a földbe. Még meg sem próbálhatott kikászálódni a földből, hosszú karom már is újra lesújtott, és két hatalmas ütést mért rá, hogy már csak a feje lógott ki a földből. Azután bám! Még egy ütés, és a görény eltűnt a föld alatt. De komolyabb baja azért nem esett.
3: Ezt még megkeserülöd!
0: Kiáltotta a föld alól.
3: Várj csak, amíg ki nem jövök!
1: Ugyan, mit árthatnál nekem?
0: Nevetett gúnyosan hosszú karom. A lelke mélyére azonban befészkelte magát az aggodalom, hiszen a görénynek haja szála sem görbült a négy hatalmas ütéstől. Ekkor a föld alatt ismét megszólalt a görény.
3: Na jól figyelj most rám! Én nem foglak megütni, egyetlen ujjal sem érek hozzád. Csak körbesétállak négyszer, de az is elég lesz. Így is meghalsz. Legalább többé senkinek sem árthatsz.
1: Ugyan-ugyan,
0: nevetett nagyot hosszú karom.
1: Gyenge vagy te ahhoz, hogy megölj engem. És hogy lásd, mennyire nem félek tőled, le is fekszem ide, és szundítok egyet.
0: Azzal lefeküdt a földre, behunta a szemét, valóban el is szenderedett. Vörénynek lassan-lassan sikerült kikászálódni a föld alól. Fogta a pipáját, és a szokásos dohány helyett valamilyen sötét port töltött bele. Aztán meggyújtotta a pipát, és varázslatos szavakat duruzsolt a csőjébe. Körbejárt a hosszú karmocs, közben azt kiabálta a fülébe. Félsz tőlem?
2: Egyáltalán nem,
0: mormult a hosszú karom álmosan. A görény még kétszer körbejárt a hosszú karmot, ugyanazt kiabált a fülébe, s mind a kétszer ugyanazt a választ kapta. A negyedik körnél egyszerűen füst felhő szállt fel a pipából, s megtöltötte a gonosz lény száját, orrát és tüdejét. Hosszú karom erre úgy elkezdett köhögni, hogy majd megfulladt, aztán menekülni próbált, de a füst annyira folytogatta, hogy csak 2-3 lépést bírt megtenni. Akkor összeesett, és hörögve ordította.
2: Megöltél!
0: Azzal holtan terült el a földön. A görény igencsak örült a győzelemnek. Kioltotta a pipáját, levágta a gonosz lény hosszú, vörös, éles karmait, és nyakláncot fűzött belőlük. Igen szépre sikeredett a nyaklánc. A görény szeretett volna eldicsekedni vele a barátai, az állatok meg az emberek előtt. De bármerre ment mindenki.

a bíbor hattyú. Élt egyszer egy vénséges vén indián törzsfőnök, aki a halálos ágyán magához hívta három fiát, hogy utoljára szóljon hozzájuk. Ott ült a szőrrel bevont fekvőhelyen, arcát a lemenő nap felé fordította, és így szólt a fiaihoz. Hamarosan az örök vadász mezőkre indulok, de utolsó, hosszú utam előtt szeretnék ajándékot adni nektek. Kis ideig keresgélt a szörmék között, aztán elővett egy sünökkel díszített tegezt, és a következő szavakkal nyújtotta át az ajándékot a legidősebb fiának. Ebben a tegezben három parázs erejű nyílvessző van. Fogjátok és őrizzétek meg jól. A nyílveszőket az apámtól kaptam, a híres harcostól, ő pedig a nagyapámtól, a nagy vadásztól kapta őket. Most pedig hagyjatok magamra, pihenni szeretnék. Másnap az öreg törzsfőnök meghalt. Nagy tisztességgel temették el, mert bátor és bölcs ember volt. Három fia hosszú időn át siratta, és az utolsó szavaira emlékezve nagy gonddal őrizte a tegezt, benne az örökséggel a három nyílvesszővel. Egy napon aztán a legkisebb fiú, Olyva, vadászat közben friss medvenyomra bukkant az erdőben. Követni kezdte a nyomokat, és mivel igen jó futó volt, sikerült is utolérnie és megölnie a medvét, mielőtt a nap lenyugodott volna. Épp nekiveselkedett, hogy lenyugza a medve bőrét, amikor egyszerűen bíbor színbe váltott az ég, s valahonnan különös, fájdalmas ének hangzott fel. Olyva eldobta a kését, és követte a bíbor ragyogást az erdő mélyére. Csak futott és futott, míg egy hatalmas tópartjára nem ért. Ott a tóparton, ahol a víz azurkék színe egybeolvadt az ég lángoló bíbor színével, hirtelen csodálatos, bíbor színű, hosszú nyakú hattyú jelent meg. Ez a hattyú énekelt. Az ő hangja csengett olyan szomorúan és fájdalmasan, hogy a fiút a hideg is kirázta. Olyva érezte, hogy vágy ébred a szívében. Meg kell kaparintani ezt a gyönyörű madarat. Kifeszítette az íját, és jó néhány nyilat kilőtt, de mintha varázslat ülne a hattyún. Egyetlen nyíl sem tudott célba érni. A fiú egyre erősebben vágyott rá, hogy végre leteríthesse az állatot. Mit tegyen? Ekkor hirtelen eszébe jutott az apjától kapott örökség. Visszament a faluba, fogta a három varázs erejű nyilat, és ismét megkereste a tavat. A bíbor hattyú még ugyanott volt, ahogy hagyta.

0: indulatlanul lebegett a vízszínén, mintha csak rá várna. Ének-ének hangja betöltötte a vidéket. Olyva kilőtt az első varázs erejű nyilat, de látta, hogy a nyílvessző egészen messze hullik a vízbe. Kilőtt a másodikat is. Ez már kicsivel közelebb került a hattyúhoz. A harmadik már hozzá is ért, de éppen csak, hogy megsuhintotta a bíbortollú madarat. A hattyú ekkor kitárta szárnyát, felröppent az égbe, és eltűnt a bíbor színben égő felhők között. Elvitte magával az énekét is. Nehéz csend ereszkedett a tóra. Olyva alig akarta elhinni, hogy célt évesztett íjjával. Ő, aki pedig olyan kitűnő vadász. Bizonyosan valamiféle titok lappang a csodálatos hattyú körül. Eleinte nagyon dühös volt, de azon nyomban elpárolgatta mérge, amikor rájött, hogy a hattyú miatt elvesztette a becses varázserejű nyilakat, amelyek pedig ugyanúgy megillették két fivérét is. Szörnyű bűntudat ébredt a lelkében. Meg kell találnom a nyilakat, gondolta. Apánk mind a hármunkra gondolt, amikor örökül adta őket. Nem is tétovázott egy pillanatig sem. A hidegvízű tóba vetette magát, és hosszú keresgélés után megtalálta az első két nyilat. Látta, hogy az egyik nyíl végére fúródva ott lebeg egy puha, bíbor színű toll. Fogta a két nyilat, visszacsúsztatta őket a tegezbe, aztán megindult az elérhetetlen madár után. És közben azon tűnődött, merre járhat, és vajon magával vitte a harmadik nyilat. Egész éjjel ment, meg se állt, még a következő napon is úton volt. Harmadnapra aztán egy másik indián faluhoz ért. Az idegen faluban maga a törzsfőnök köszöntette, meleg étellel és szállással kínálta. Másnap reggel egy pár új mokaszint is kapott, mert a régi igencsak elkopott már. A törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, akár a hold, elkísérte a fiút egy darabon. Azon a napon is úton volt egész nap, pihenni is állt, meg csak az éj leszálltával aztán ismét idegen faluba érkezett. Itt is kapott meleg ételt, szállást, egy pár új mokaszint, és amikor elérkezett az indulás ideje, a törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, mint a nap, elkísérte őt egy darabon. A következő éjjelen Olyva már egészen kimerült és elcsigázott volt. Amikor hirtelen fényt pillantott meg a távolban. Elindult a világosság felé, és látta, hogy egy kis sátorból pislákol a fény. Olyva belépett a sátorba, ahol egy öreg ember ült a földön. Az öreg barátságosan üdvözölte a fiút.
1: Már régóta várlak,
0: mondta neki.
1: Tudom, ki vagy, és azt is tudom, merre tartasz. A bíbor színű hattyút keresed, igaz?
0: Igaz, felelte csodálkozva a fiú.
1: Na, az a hattyú innen jó pár órányi járásra él a fivérével, egy hatalmas varázslóval együtt. A varázsló valamikor régen egy harcban elvesztette a skalpját, és azóta rémséges kínokat áll ki, amelyektől csak akkor szabadulhat, ha egy bátor ifjú visszaszerzi a skalpját. Tudd meg, a hattyú azért énekel olyan fájdalmasan, mert együtt érez szenvedő bátyjával.
0: Olyva feszülten figyelt, és az öreg minden egyes szavát jól az eszébe véste.
1: Tudd meg azt is,
0: folytatta az öreg,
1: hogy akit eddig a hattyú szomorú éneke megbabonázott, aki megpróbálta visszaszerezni a varázslós kalpját, az mindegy szálig meghalt.
0: Én nem félek, jelentette ki Olyva. Meg fogom találni a varázslós kalpját, mert jó szellemek segítenek és védelmeznek.
1: A terved azonban csak akkor sikerülhet, ha nappali fényben nem nézel a varázsló csupasz fejére, amikor ott állsz előtte,
0: figyelmeztette az öreg.
1: Várd meg az éjszakát, különben eszedet veszted a félelemtől.
0: Köszönöm. Nem fogom elfelejteni az intésedet.
1: Amikor pedig megpróbálod visszaszerezni a varázslós kalpját az ellenségtől, jusson eszedbe a nyiladra akadt puha, bíbor színű toll. Az segíteni fog neked. Na most pedig feküdj le és aludj. Pihent ki magad. Holnap reggel megmutatom neked a helyes utat.
0: Azon az éjjel olyva mélyen aludt. Hajnalban az öreg fölkeltette és elkísérte egy darabon az erdő felé. A fiúnak földbe gyökerezett a lába, amikor meghallotta a varázsló jaj veszékelését. Akkor az öreg így szólt olyvához.
1: Na, innen egyedül kell menned, és ne feledd a tanácsaimat!
0: Olyva köszönetet mondott az öregnek. Aztán elrejtőzött a bokrok között, és megvárta, míg leszáll az éj. Mikor már korom sötét volt, belépett a varázsló sátrába. A tűz mellett egy férfi ült. Rettenetesen szenvedett. A feje olyan borzalmas látvány nyújtott a skalp nélkül, hogy Olyva egy pillanatig úgy érezte, legszívesebben azon nyomban elfutna, hogy csak a lába bírja. De aztán a bíbor hattyúra gondolt. Összeszedte minden bátorságát, a varázsló előlépett, és így szólt. Vissza akarom szerezni a skalpodat. Hol találom?
1: Nagyon bátor lehetsz, ha rám mertél nézni, amikor ilyen szörnyűségesen meg vagyok csonkítva,
0: felelte a varázsló.
1: Nem bánom, elfogadom a segítségedet. A skalpomat egy indián törzs szálláshelyén találom, amely innen 3 napi és 3 éjszakai járásra fekszik a levenő nap irányában. Ha visszahozod nekem, visszakapod a varázs erejű nyilvesszőt, amit elvesztettél. Sőt, még egy csodálatos ajándékot is kapsz tőlem.
0: Én visszahozom a skalpodat, ígérte Olyva. Meg se pihent. Azon nyomban útra kelt, elindult a lemenő nap irányában. 3 nap és 3 éjjel ment, míg végre megpillantotta az indián törzs táborhelyét. Félkör alakban álltak a sátrak a tisztáson. A tisztás közepén rúd magasodott, a rúd tetejére tűzve ott volt a varázsló skalpja. Olyva megállt, elgondolkodott. Több 100 fegyverbe öltözött harcos állt a sátrak körül. Vajon hogyan juthatna el a rúdig? Hogyan szerezhetné meg a skalpot, anélkül, hogy harc tör neki? Hiszen a harc az ő számára biztos halált jelenteni. Erősen törte a fejét, felidézte az öreg intelmeit, egyszerűen eszébe ötlött a hattyútól. Elővette a puha tollat, s lassan végig húzta rajta az ujját. És lásd csodát! Olyva abban a pillanatban gyönyörű, színpompás jégmadárrá változott, s csőrében a hattyútollal a nyomba oda is repült a rúdhoz. Az indiánok észrevették a gyönyörű madarat a tűz fényénél, és rögves nyílzáport küldtek rá. De mindegyik nyílvessző céltévesztett. A jégmadár rászállt a rúdra, csőrébe fogta a skalpot, és sebesen maga mögött hagyta az ellenséges tábor helyet. Amikor már tudta, hogy biztonságban van, leült a földre, kiejtette csőréből a hattyúdollat, és újra emberré változott. Aztán visszafutott a varázsló sátrához. A varázsló már aggódva várta. Abban a pillanatban, hogy a kezébe vette, s fejére helyezte a skalpot, gyönyörű, szelíden mosolygó, magas férfivá változott. Nagyszerűen elvégezted a feladatot, mondta Olyvának, és én visszanyertem a valódi külsőmet. Íme itt a varázs erejű nyilad, s az ajándék is, amit ígértem. Azzal a varázsló tapsolt egyet, mire a sátor sötét sarkából előbukkant egy lány, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy nála szebbet még senki nem látott az indiánok földjén. Ajka vörösen csillogott, mint az erdei bogyók, haja és szeme olyan fekete volt, mint az éjben fekete éjszaka. Én vagyok a bíbor hattyú, mondta a lány. Rólam is elszállt a varázslat, és szívesen feleségül megyek hozzád, ha szeretnéd. Ezt szeretném, nagyon szeretném, kiáltotta Olyva, és olyan boldog volt, hogy majd szétrepett a szíve a nagy örömtől. Másnap Olyva és a lány elbúcsúztak a varázslótól, és hazaindultak a fiú falujába. ahol boldogan éltek együtt egy egész életen át.

0: hiavatha a bölcs. Az indiánok földjének szívében egy végtelen erdő közepén hatalmas tó terül el, amelyhez úgy járnak az emberek, mintha piac térre mennének. Messzi földről érkeztek ide az idegenek is, és a tavon megszámlálhatatlanul sok kenu állt, tele bőrrel, szövettel, zöldséggel, gyümölcsel, és a legkülönfélébb zsákmányokkal. Mint minden piac, ez a tó is hangos volt a kiabálástól, a pletykálkodástól és a veszekedéstől. Egy napon, amikor még a szokásosnál is erőteljesebb és nagyobb kiabálás hallatszott a tó körül, olyan ragyogó fehér kenu jelent meg a vízen, mint a frissen hullott hó. A kenuban magas, tekintélyt parancsoló, fenséges megjelenésű indián ült. Amikor az idegen meglátta a többiek haragtól piros arcát, halkan azt kérdezte tőlük: miért veszekedtek? Miután az emberek magukhoz tértek a csodálkozásból, melyet az idegen különös megjelenése fölött éreztek, sorolni kezdték az indokokat.
1: Hát nekem nem jó a hótprém az értékes sóért cserébe. A szövet, amit ez a vadász adni akart nekem, mojrákta, tele van lyukakkal.
2: Hát én nem adhatom oda a nyilamat ennek a férfinak, hát nekem is épp, hogy elég van belőlük. A mokaszín pedig, amit cserébe ajánl, engem nem érdekel.
0: Hidegen felemelte a kezét, és csendre intette a dühös tömeget, és így szólt. Hagyjátok abba a hangoskodást, nem vagytok sem vénasszonyok, sem kofák. Inkább hallgassatok meg, hiszen azért jöttem, hogy segítsek. Nagy csönd lett, és a fenséges tekintetű indián így folytatta mondandóját. Vigyétek ki a kenuitokat a partra, és húzzátok ki őket a szárazföldre, mindegyiket, az enyémet is. Amikor az emberek megtették, amit kért, az idegen kilépett a partra, és az ég felé emelte a karját. A nap egyszer eltűnt a felhők mögött. Elsötétült az ég. De nem, nem! Mégsem a felhőktől lett sötét. Ezer meg ezer vadkacsa, egész madár sereg szállt le a tóra. A kacsák ígyni kezdtek. Aztán, amikor csillapították szomjukat, felröppentek, de a helyükre rögvest újabb kacsák jöttek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak, mint a homokszemek a sivatagban. Egy szempillantás alatt kiitták a tóvizét. Egyetlen csepp víz nem maradt a mederben. Amikor az utolsó sereg kacsa is felröppent az égbe, és eltűnt a szemhatáron. Hiavatha vagyok, mondta az idegen a többi indiánnak. Pénzérméket hoztam nektek, amiknek segítségével úgy adhatjátok majd el az áruitokat, hogy mindenki elégedett lesz. Nézzétek! Azzal az indián a tóra mutatott. Ezer meg ezer ragyogó kagylófény lett a kiszáradt mederben. Ezekkel a kagylókkal úgy megy majd az üzlet, mint a karikacsapás, szólt Hiavatha. Először azonban le kell csiszolnotok és le kell kerekítenetek őket. Utána fel kell őket fűzni egy láncra, mint a gabonaszemeket. Ezt a láncot vampumnak nevezik majd. Az indiánok az összes kagylót összegyűjtötték. Lecsiszolták és lekerekítették, majd felfűzték egy láncra, mint a gabonaszemeket. Így mindenkinek megvolt a maga vampumja. Kezdődhetett az alkú.
2: 10 kagyló egy bölénybőrért!
1: 4 kagyló egy hótprémért!
2: Mondjuk 2 kagyló egy kukoricával teli zsákocskáért!
1: 6 kagyló egy fiatal szarvasbikáért!
0: És így tovább. Eleinte még akadtak viták. De aztán mindenki lecsendesedett. A kagyló pénzérmék csodálatosan megkönnyítették a csereberét. Egyszeriben beborult az ég. Esni kezdett az eső, és csak esett és esett. Egy percre sem állt el. Mire leszállt az ég, a tómedre újra megtelt vízre. Az indiánok visszatértek falvaikba, Hiavatha pedig sátrat vert magának egy domb tetején. De nem sokáig volt egyedül. Bölcsességének hamar híre ment az országban, és minden nap érkeztek hozzá emberek, akik tanácsot, segítséget és megerősítést kértek tőle. Hiavatha sok mindent megtanított az indiánoknak. Többek közt azt is, hogy alkossanak egységet, hogy ne háborúzzanak egymással, és szeressék a békét. Hiavatha hosszú éveken állt az indiánokkal a domb tetején. Egy nap azonban magához hívta a kenuját. A hófehér hajó a levegőben repülve jött oda hozzá. Az evezők mozdulatlanul feküdtek a mélyén. Hiavatha akkor beszállt a kenuba, és eltűnt. Az indiánok azonban örökre emlékezetükbe vésték, mennyi mindent köszönhetnek a bölcs hiabathának. A különös indián legendája apáról fiúra, nagyapáról unokára száll. Történeteit a nagy prériken gyújtott tűz körül mesélik egymásnak az emberek.

a földi eber. Élt egyszer a Morgó patak partján egy indián a feleségével. Talán a szüntelen, halkan csobogó patak hangja volt az oka. Talán a közeli siratószikla, amely minden egyes szélfúvallatra felsírt, és keservesen fütyült. Hogy nem? Az indián igen zsémbes ember volt. Folyton panaszkodott, beszélt egész állónak, egy percre el nem hallgatott volna. Nem úgy a felesége, aki csendes, nyugodt, türelmes, békés természetű asszony volt. Az indián még vadászat közben sem tudott elhallgatni. Míg azt leste, hol bukkan fel egy szarvas, ha a szarkák repültek el a feje fölött, ő meg nem állhatta, hogy kúny ne üzzön belőlük. Mindennek elmondta a szarkákat, mire azok feldühödtek, hatalmas lármát csaptak, így aztán a szarvasok messzire elkerülték a környéket. Ez volt az oka, hogy az indián gyakran üres kézzel tért haza a vadászatból. És mintha keveselte volna a lármát, amit nappal csapott, az indián még álmában is csak kiabált és morgolódott, és minden reggel rossz kedvűen ébredt. A feleségének egy perc nyugta nem volt egy ilyen veszekedős férj mellett. De mást nem tehetett szegény asszony, csak hallgatott és tűrt. Nám az ő türelme sem tarthatott örökké. Egy szép napon úgy döntött, örökre faképnél hagyja zsémbes, folyvás, bosszankodó férjét. Nem tudta, merre tartson. Végül aztán a Morgó patak mentén indult neki, és a nap útját követte. Amikor az indián felébredt, és látta, hogy nincs otthon a felesége, botor, makacs fejével úgy vélte, nem sokára bizonyosan hazaér az asszony, és már gyűjtötte is magában a szemrehányásokat, amiket majd rázúdít. Várt 3 nap, és 3 éjjel. Na és akkor végre belátta, hogy a felesége nem fog hazajönni. Aggódni kezdett. Elindult a patakhoz, hogy megkeresse a feleségét. De a patak nem akarta megmutatni, merre ment az asszony, csak azt susogta. Kövess a nap útján! Az indián azt tette, amit a patak mondott neki. De a hosszú járás után sem találta meg a feleségét. Akkor magához a naphoz fordult segítségért, mire a nap így felelt neki. A patak igazat mondott. A feleséged az én utamat követi. Kelet felé tart. Már nagyon messze jár. Megbántottad őt. Nem akar visszajönni hozzá. Az indián nagyon elszomorodott. Kérlek, nap, könyörgött. Mondd meg neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Ígérem, megtanulok hallgatni, és nem pörölök vele többet. Nem tudom, sikerül-e rábeszélnem, felelte a nap. Ám ha valóban tiszta szívvel szóltál, s igazán meg akarod tartani az ígéretedet, talán segít. De addig indulj el, amerre a feleséged ment. Talán majd fél úton találkoztok. Az indiánnak megtelt a szíve reménnyel. Kelet felé fordult, és egész nap, egész éjjel úton volt. Sem enni, sem pihenni nem állt meg. De mind hiába. A felesége már nagyon messze járt. Egészen el is feledkezett róla. Meglátta ezt a nap? S gondolkodóba esett. Egyedül csak úgy juttathatom eszébe a férjét, ha visszafordítom az útján, gondolta. És csak akkor fog visszafordulni, ha olyasmit lát, amit eddig soha. Valamit, ami felkelti a kíváncsiságát. Az a nap fogta magát, és meleg sugaraival szedret növesztett a földre. Ahogy az asszony ment, mendegélt az úton, egyszeriben szederbokor bújt ki a földből az út mentén, ágai roskadoztak az édes, lédús, fekete gyümölcstől. Az asszony azonban rá se pillantott a bokorra. Akkor lássuk a kék szedret, szólt a nap. Az talán jobban tetszik majd. Ekkor gyönyörű, kék szedertől pompázó bokor tűnt fel az út szélén. De az asszony úgy ment el mellette, mintha bizony nem is látná. Most mihez kezdjek? Tűnődött a nap. Aztán egyszeriben széles mosoly terült szét nagy, meleg arcán.
Persze. Az eper. Hogy is felejtettem el. Az eperrel egész biztos sikerülni fog. A nap kiszemelte a legszebb növényeket, s behintette az ösvényt a piros gyümölcsel. Ellenállhatatlan, édes illat szállt a levegőben. Az asszony megállt, körülnézett, és amikor meglátta az epret, nem tudott ellenállni a csábításnak. Megkóstolta az amatos gyümölcsöt. Letérdelt az úton, s egy szempillantás alatt behapzsolta a szemeket, amiket a tenyerébe gyűjtött. Ezután körülnézett, vajon talál-e még az édes illatos bogyóból. A nap rengeteg gyümölcsöt szórt szét az ösvényen. Akadt még belőle bőven. Az asszony ide-oda szaladt, szedte és ette az epret, és közben lassan, észrevétlenül elindult az úton visszafelé. Amikor már vagy 100 lépést megtett az ellenkező irányba, hirtelen eszébe ötlött a férje. A közös sátor a morgó patak partján, és egyszerűen megrohant a honvágy. Akkor összegyűjtötte a férjének a legszebb, a legillatosabb eperszemeket, és elindult hazafelé. A nap éppen lenyugodni készült, amikor az asszony szembe találkozott az indiánnal. Ott jött az úton vele szemben, és rettenetesen fáradt volt a hosszú járástól. Na hát, vajon ekkor mi történt? Az indián és a felesége összeülelkezett, és mindketten megfogadták, hogy soha többé nem hagyják el a hűnát. Az indián azt is megfogadta, hogy ezután kevesebbet pöröl és morog majd. Na és az eper? Az eper tovább burjánzott az indián a földjén, és attól a naptól fogva mindenki örömét lelhette a nap édes, illatos ajándékában.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt hallgattátok. Kokics Péter olvasott föl indián népmeséket. Reméljük, élveztétek. További jó hallgatást!

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

شیرای واکسن گدر حالوت شیرای کی هولتا تنگر مدر مار واکسن گدر حالوت شیرای لرک ویوگو ویسوسر مگیک از اوتسان شهوا مگیک شیده شهودا ده یون تالان و ویلاموش مای تیگد ویگره ویسوس هات آلوکیت هات ورلوکیت nyitja becsukja szárnyait a tél, a nyár, borul, ragyog, fű voltam, mostan sár vagyok. Sár voltam, mostan zuzmara, nem jössz haza, hallod, rám szólnak, kire vár, már ezer éve itten áll. Igen, százezer éve már, vakszem gödör halott sirály, villamosok és évszakok, és fű és sár és hó vagyok. Milyen ifjú a temető, mi zöld a tuja, a fenyő, az erdő már halotti váz, de örök zöld a gyász, miként a rab cella falat, úgy kopogtatnám sírodat, megtanultam ott a jelet, de más rabság ez a tied. Talán a fény a fergeteg, s a vadgesztenye levelek, míg sírodra keringenek, ők tudják a morzejelet. Talán az emlék, mert lehet, hogy zuglót járom most veled, lábunknál rég holt kiskutyánk, a régi eső hullrejánk. Ó, milyen szegények vagyunk, de élünk és együtt vagyunk, de fülelem lágy lépteid, de behozod a reggelit, de összebúva hallgatunk, vagy egy gyermekdalt dúdolunk. Gyengék vagyunk, elfáradunk, talán bizony meg is hallunk. Talán bizony, ó a Balázs, utcában az a kis lakás, benn kályha szó kün hó szakadt, és megvetem az ágyadat. És kinézek az ablakon, a tél híreit hallgatom, nézd mennyi kedves hírhozó, varja körvénye csókaszó. Miért is lettem hűtelen, mi más hír kellett én nekem? Tavalyi hó, tavalyi táj, vakszem gödör halott sirály. És megyünk a hegyoldalon, vár a mennybéli cimbalom, földid a földre szállt cigány, és játszott egész délután. A húrokon gyermekkorod villant, cikázott, pattogott, kuprel, akkor is jársz belény, tornác, leander, lámpafény. Csak zugló és csak jársz belény, mert addig élek véled én, csak lépteid lélegzeted, csak kócos gyermek éneked. Csak az a tél, csak az a táj, csak az a hóra szállt madár, csak az az ág, mely ott remeg az ellippent madár felett. Mert ami van, el nem hiszem. Én szívem messzibre izen, nem a jövőbe, múltba már, vakszem gödör halott sirály. Az ágakon a cimegi, a sírok közt a nénikék, egyik oly régen térdepel, mintha soha se kelne fel. Az arca föld, az arca rét, nagy sárga könnye margarét, és jő a szél, s úgy fújja szét, mint szirmokat a nénikét. Aluszik már a cimege, röpül a sír a nénike, a tujabokor, a fenyő,
az égre száll a temető, mert alkogyú Isten veled, én is megyek, hová megyek. Megyek az utcán sehova, megyek se ide, sehova. Esik, esik, megyek, megyek, mondják, akkor is így esett. A június végi eget megszállták őszi fellegek. A kis csapat a gyász mellett, a néma-néma döbbenet. Barátok árva asszonyok, és zokog és zörög nevem, a koszorún jelen, jelen, nem láthattam holt arcodat, kifosztották a gyászomat. Most már tudom, miért megyek, most már tudom, hová megyek, most már tudom, hol is megyek, örökkön koporsód megett, és villoghatnak az egek tükrei tavaszt vagy telet, köröttem az az őszi nyár, vakszemgödör, halott sirály. Kié kulcs, mit nyit ez ár, kié nélkület kopár, szoba ez a farkas verem, nem otthonom, csak fekhelyem. Háltam bokorban én spadon, volt szúnyog zöngés paplanom, és ébresztőnek berregett a zápor, hogyha megerett. S az ágyra járás, amikor hét égő szájon a pokol, horkol, hörög, a nappalok, kénköves kínja bugyborog. S azok a téli éjszakák, kapu alatt vacog a vágy, egy konyhazug, egy szalmazsák, ha ennyi lenne a világ. Mert ennyi volt a nincs a kín, melynek lángjánál álmaim, perzselt pille szárnya, repes, meleg vacok, tányér, leves. Tudtam egyszer az is akad, nagyobb karé, hű dunyhaszag, s egy este csak kigyúlt a nap, egy este megtaláltalak, de ez a nincs, ez a hiány, e vonító farkas magány, ez a négy fal, ez a fedél, szívemre tekereg a szél. Szívem körül süvöltenek a nem vagy és a nélküled, vánkos fölött és takaró alatt befúj temet a hó. Így fekszem, fekszem egyedül, ágyam szélén az Isten ül, csak néz, mert nincs rám szava már, vakszemgödör, halott sirály. Mi ez a boldog riadás, hajnali patkó csattogás, ébreszt Istenem, hát lehet, álmodhatta ezt egy gyerek. Lehet, hogy amennyi halál egy gyermek álmaiba száll, hogy lehúnyt pillái mögött csontváz staféta fut zörög. Csattogj hát, patkó csattogás, tűnjél lidérc, múlj rossz varázs, bojtora vén fiá keres, egy hajnali kaput keres. Minket keres, ugye, apám? Hányszor ígérted, most talán Pestre viszel, csattogás, Miskolc, Mozdonyfügy, állomás. Vagy már Szatmár, az új major, anyám teknő fölé hajol, sziszeg a tűz, kél a kalács, és künn a csattogás. Én ifjú szép özvegy anyám, hajolj fölém, mint hajdanán, ha mint hajdanán, mint most, ma, itt, űzzük el végre álmaink, álmaink és halálaink, hol vagy cipős, te foltos ing, korán kell az inas gyerek,
gyárkürtje, szénás szekerek. Meglát, utánam fut, csobog, fűsz fáival a homoród, s mintha gyümölcsük nyújtanák, jönnek elém a szilvafák. Kertek, vagongyár, rét, malom, behunyt szemekkel is tudom, és mégis megvakít, hogy téged nem talállak itt, hogy nem oszthattam meg veled e tájat, mintha két gyerek felizne zsíros kenyeret, egy harapás nekem, neked, mintha ott, akkor két gyerek, de csak a kína nem lehet, a soha sehol nem lelek te rád már, kínja sistereg. Kínomból villám sistereg, fölperzsel lombot és füvet, s az üszkös holt füzek alatt a homoród is kiapad. És már csak a por füstölög az elhamvat vidék fölött, csak por, csak füst, csak pernye száll, vak szemgödör, halott sirály. Hamuban járó reggelek, élek vagyok, hát felkelek, halál után halál előtt, bevégtelen a délelőtt. Bevégtelen két pillanat között a lét, a sivatag, úgy múlik el itten marad, ez a szélütött téli nap, ez a vetetlen párna és ez a tányér és ez a kés, ez a kóvájgó lehelet, nyolc Celsius fagypont felett. Az ákác hattyú szárnya száll, de ittben ez a január, s a papíron a szótagok, mint üszkösödő végtagok. A semmihez csak semmi nő, de mondják, múlik az idő, de mondják, alkony délelőtt, halál után, halál előtt. Mint lányok a tükör előtt, öltözködünk a sír előtt, hordjuk, mint halotti ruhát, a hajnalt délt a délutánt. És mondjuk tél, nyár, évszakok. Azóta kitavaszodott, füstölgő réteg zöld romok, fölött egy holt sirály zokog. Hát miféle szerzet vagyok, hogy felkelek, élek, vagyok, ágyat vetek, ajtót nyitok, nem értem, miért nem ordítok. Mert mit üzentem onnan én, s velem a szószágyár remény, száll cérnán két hegy csúcs között, úgyis visszajövök. Hát visszajöttem, hát megint ablak és párna és kilincs, s a nap s a hold reflektora, s én nem megyek haza soha. És kávéház, és Balaton, és villamoson, s vonaton, kattog a kerekek dala, nem megy haza, nem megy haza. Ha rigó füttyel fürtös ág, bezúzza a tél ablakát, s elsőt kiált az orgona, én nem megyek haza soha. Ha dombtetőre lép az ősz, mint dobogóra vén dizőz, véres a szél, sikolt az a, nem megy haza, nem megy haza. Ha dér, ha sár, ha nyárpora, ha égbolt utca és szoba, ha kilincs párna és pohár, vakszemgödör, halott sirály. Barátaim, megértitek, egy ember él közöttetek, van kulcsa és van ajtaja, hazamegy és nem megy haza.
lefekszik és nem alszik el, egy néma istennel perel, míg rákövül az éjszaka, az álom kényszer zubbonya. És hályok színű virradat, s ő fölkés megy, megy, mint a vak, villamosok autók alatt, csak megy, mintha vizek alatt. És hallgatja, hogy nyikorog, mint szakszofonok s vad dobok között egy árva nyenyere, a gyászhintó négy kereke. A temető, a temető, behallgatag most a fenyő, beharsog a rózsa bokor, s a két napig élő csokor. Zihál a föld, márvány az ég, s kit őszi szél fújt szerte szét, lám újra visszaszállt ide a halhatatlan nénike. Mint cella falát a rabok, kopogtatom-e kőlapot, verem, miként a fergeteg, ráhullok, mint a levelek, hogy bekiáltozom veled a mindenséget, az egek vásznára vetítem neved, te szemérmes, nem sértelek, de értsd meg, ha kiáltozok, Irén, Irén, nincsen jogod a földbe ásni homlokod, tekinteted, mozdulatod. Miért vártad másfél éven át kinyílni cellám ajtaját, ha nem tudod, hogy nyitva már? Vakszemgödör, halott sirály. Hát jöjj és hívjad holt ebed, és hozd a vézna kerteket, és hozd a rákos patakot, a zuglói alkonyatot, mert mind elföldelték veled. Micsoda podgyászt vitt kezed, hogy bírtad el, hogy bírtad el? Jaj, Istenem, hogy bírjam el? Ha az a perc, csak azt, ha még, már este van, lámpát sem ég, csendé alvadnak a neszek, én állok kint, én csengetek. Csengő sikolt aztán az a másik, a lélek sikolya, aztán a száj, a szó, az a hazajöttél, haza, haza. Aztán hallj meg, ha jobb neked, arcod a sárba rejtened, ha iszonyatos gyöngy sorok, szép melleden hólé csorog. Hallj meg, de karjaim között, hallgassam én is a rögök, deszkán didergő dobszavát. Megértem én már a halált. Nem értek én már semmi mást, nem hallok én már semmi mást, csak azt a néma suhogást, azt a szárnyatlan szárnycsapást. Csak azt tudom, hogy visszaszáll egy szárnya vesztett holt sirály. Lebeg, lebeg, aztán leszáll, szívem vak tengerére száll.

Köszönts rám vers, köszönts rám vers, várj meg a tengerparton este, tárd felém pálmáit, felső szoknyáit, mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönts rám vers, emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék, hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk, azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük. Jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem? Aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. S mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lépj ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőt fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz. Foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad. Egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad,
mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy.

lépte visszhangzik mellemet. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer hunyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, száll a kés, pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák, tüzelt, vadritusára ráng, újra elvadított hadak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, de egyszer még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és Angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta otthonaiban iszom a csend édes lélegzetét. Csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom 20 fokos magányom, itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét, ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, s a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben a földben kell meggyökereznem, akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre, a kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futóhomoknak könyörög. Barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell. Rövid az egy tavasz. Virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet. Gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, s nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem.

0: rópiros tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyam. Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rátyai közt, merre menjek, s az elzugó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt, itt mutasd. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suhog lelkem a szórt tanyák felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üvegablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált kazdait bánom, a roskalászok porát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezeréves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják, s a honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már! De még nem szabadult fel urai zsarnok erkölcse alól. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótáddalon. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél, s az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják, zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohózkodj és imádd sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalmat, a mindenséggel mért magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, henyél! Hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek, csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme Így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná. Ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb! A reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestye homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak, deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak, félájultan az utcán. Na, végre pihenhetsz. Dehogy! Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyj le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy. Gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés. Villamos, átszálló, balra 2 kilométer. Ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, haza döcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefonhumanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra, imádom, hülye vagy. Tölts még a vesém.
1: holnap a tárlat... Elmentek ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél! Haza sürgöny! Apám neve napja!
0: A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiírtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre. Mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk? A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond, már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Ki biztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragot? Szeretni, kibújtogatott. S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod, már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd. Kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó. Tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vad ügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod, a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz. Jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. S halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd,
1: terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rogysz. Te bolond.
2: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell, a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most, népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rész. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

Kort társak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. A tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

tanzo. Ugorj szamarcsa, árokpart bogáncsa. Járd ki, te járd ki. Szoknyádat tartsa föllen, ne ráncsa forgó szél, akárki. Tele a bendő, cifra a kendő, magad kelendő. Járd ki, ki lássa. Rengjen a padlat, pengjen az ablak. Világ a vaknak, látónak légy vakulása. Legény szívek nem gebegjenek, nem ástok. Hét az hét. Már nem is éltél, fültél, féltél, fáztál, égtél. Nyolc ősz, nyolc nyár. Rég, te volnál. Sose is voltál. Ugorsz addig. Hajnalig hallik, pikula, brácsa, ebvonítása. Szaporász kopogóst, járjál lassú, csúgas, csujogóst, hadd hallgassuk. Ej, Mari Marcsa, Máriskón. Legény szíveknek gebedjenek meg, áriston! Ugorsz a marcsa, a szemed sásnyás, a bukszán, a tűzön, a tinón, az üszön átlás. Ugorsz a marcsa, csurog a máslás, járd ki te! Tartsa szoknád az áldás, járd vele csizma, járd vele bakancs, cincok, hegedű, bőgő, vakkancs. Rajta, de rajta, Máriskón! Legény szíveknek gebedjenek meg, áriston! Ugorsz a marcsa, áró fogáncsa, járd ki, járd ki! Szoknád a fölle ne ráncsa forgó szél, akárki. Csapkod bendej szárnyan őt, hoppon hagy zsindej háztetőt. Istállót, hatökör, hombárt, gabona, markot, az ököl, boszorkát, babona, tudóst a tudomány, koldust, adomány, financot, a dohány, voltat, koporsó, vizet a harcsa, s itt hagy utolsó ingem.

0: Méhedbe zárva fényre szomjas fiat kiáltott vajudó anyám, anyánk. Simogató vagy faggyal hűvös, mint a hó, ki fölemelsz vagy porrá rontasz, rejtőző s megmutatkozó. Hozzád kiáltok, drága hölgy, ki megapol és meggyötör, vakíton csillog messziről, de mégis-mégis valahol itt sejlik bennünk a szabad, és értelmed elménkben ég, és minden kínod a miénk, mintha szívünkbe öntenéd, s harc, béke, jóság és harag köldök zsinórként összeköt. Hozzád kiáltok, szűj meg, és fényedből minden rezzenés, és agyadból minden merész gondolat, s minden eltörött álom, és minden épp való, s minden, ami a toldozott életben minket összefog, hújjon belém a pórusok tárt kapuján, s a szem, s a szó, s a szív, s a zilált idegek minden moccanása alatt őrejtőzzék, s a pillanat, s a végtelen idő szabad tág terein, míg életet lehel a tüdő, míg a szem színeket olvas, míg a száj csókolni tud, s hozzád kiált, míg az izom parancsra vár. Izzó anyatej, értelem, ömölj a sejtekbe, kohók érc folyamánál égető végéssel, s add, hogy más előtt, mint te előtted, te örök, ne hajoljak meg, minden ok telé és minden okozat. Ó, Európa, légy otthonom, te lobogj minden szavamon, élezgetőm, dajkálgatóm, anyám, szüld meg magzatodat, ki félni lassú, tenni gyors, ki benned ég, de távolod fája, ki téged áhított, hegyeidet, ezer folyót, városaid, a szűz s a torz lelkülyeket álmodja kis életek istájaira, s nem tudja elhinni soha, hogy az önző, az ostoba vadembertelenségnek is jogot adsz uralkodnia, ki hóhérok, kégyilkosok véres kezén túl csillagod lángját kutattas, tiszta szód, víjon Majakovszki szava az intés, hívás, drága jel, az emberségé és a lét értelméé, ki mindenét ránk bízza szigorún, ki épp szívünkben szítja szép tüzét, míg földet magába ölel.
1: Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol.

Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, s rossz hír számára mi rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól. Jaj neked, húsvér idegen, szerves gép itt az ember, próbált szeretni, hisz mégis az a dolgod, nem kilóra mért szerelemmel. Hova vetemettél szivárvány havasról tűzre tevettettél, hamuvá vedlettél, mint jó Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka, ifjú Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Jaj, Istenem a világ! Kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontig hatol, velőt vág. Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát? Dolgos állat az ember, így bírja ki magát. Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ. Mindennek oka, s célja, s valami haszna van. A jövő alaprajza az arcráncaiban, emez már föld alá nő, amaz csillagokig. Komponálni lehet még, de hát az ember dolgozik.

Tanul, s ki más értené, ha nem Bartók tanár úr. Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal, és fordulván meg ne szaggassanak titeket. Estéjében, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak, zongoraszónál szebb zongora födélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer, pucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer. Kicsi ember, tudsz-e szépeket hazudni, szép álságot hinni? Van-e erőd utolsóig minden poharat kiinni? Kin veszed meg végül, hogy nem alhatol? Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Fáj az otthon, ki megtagadott. Fáj az otthon, a megtagadott. Halál elől meghalásba menekül, aki él. Út-e az út, mely nincsen? Kevés helye az életnek ott, hol túl sok a vér. Kevés helye az embereknek, hol túl sok az Isten. Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben ég el. Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel. Gond a pénz is, míg szabadságot ad, gond a csönd is, ha nincs. Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer, ki az alázatra is ráér, körön feketényi szabadságért. Mert a lélek, a lélek, a lélek már semmiségnek örülni sem által. Ó, boldogság az is, ha Mont Vernonben barátságot kötsz egy cicával. Marinka, Marvitka, hamvassák hamvedre, ajkadból rózsanő, rögtapos kezedre. Jó rád új Péternek szöme szép mönyecske, Marinka, Marvitka, hamvassák hamvedre. Távol a gyűlölet, a szeretet is, távol. Akad-e, ki a soha többé kísér a Westside hospitálból? Egy fájdalom sem érhető mással. Megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse? Jaj, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág, jaj, beszoros a világ, csontik hatol velőt vág, hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát, fából paragott fájdalom, kőbe kalapált gyűlölet, a legró barbaró jelen. Polifón álom, ó jövő, rezdőj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon. Rezdőj végig a végestől a végtelenségig tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen. Minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Fű, füst, zöld, kék, tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Tűz, víz, föld, ég. Fű, füst, zöld, kék, hívó hűség. A természet zenévé szerveződik. Figyeljetek hangjaira. Dúdol a mélybarna szemű, itt csak Mr. Bartók, amerikaiak közt egy európai, felhőkarcolók közt az elemek rokona. Könnyel áztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot lépik az értelem. Aj, múló élet, múlhatatlan hangjainál pusztuló vörös vértestekben gondolkodik a halál. Van-e jogod elítélni, hisz benne
s belőle is élsz, a jelent, mert kínjában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni, s ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ. Szereti a világ, ha újra költik, hisz objektív valósággá válik az újraköltés is, így lesz a világ halhatatlan. Mit számít a te, az ő, az én halhatatlanságom? Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül él-hal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a himnős fajokat, kettős, tehát kettőzött magányukért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet, a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság, s az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut, könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba, belefárad az idő is. Dolgos állat az ember, a cél remény is egyben, így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap, ki messze fényekig ellát, az a boldogabb, s fájóbb. Már nem áltatja semmi. Unokák szeme tükrén, jó lesz elpihenni. Mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se néma gyász. Mesztelenül a vallató fényben, hány szemünk is van már? Hány fülünk? Ki ismeri még szeretőjét? Ki meri anyját hívni a bajban? Feltámaszthatatlan Krisztusok, glória nélkül, lecsupaszítva, betonlövész árokban lökve, árván a jövő célpontjai, szó lehasítva a szájról, távirányított lélegzetvétellel, megoszthatatlan fájdalomban, egy kiáltásra kiakasztva, rácsokkal a tüdő körül, mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se néma gyász. Lóden kabát, Kelet-Európa szegén. Sorba minnyájan belebújunk a közös esőben. Hull a szemét a szánkból, hajunkból a rozsdás szegek, arcunkról a vakolat, fejünk felett összecserélhető lóden kabát az égen, összecserélhető sorsok térképei, összecserélhető halálok, összecserélhető hitek részgombjai, összecserélhető népek belei, összecserélhető szerelmek rúsfoltjai, összecserélhető kampók, kiakasztott lódenkabát a szélben!

partok hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár föl csattanó szitokszavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű, a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg, rideg, óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigasz húz a fülembe. Anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordhabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem vevéshez a poklokon is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a baj
s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged húrjaival.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, minden szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó félszázadban új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünkért külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudtam még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben

aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokai bort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. A majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: lesz után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

tehát Tilos Rádió, Keltakarót hallgatjátok. És a múlt héten az irodalmi lépegetővel a felnőtt angolul beszélő hallgatóknak kedveztünk. Ezen a héten gyerekek, figyeljetek! Egy kis gyerek skifi, Nemere István, Műkincsrablók a kisbolygón című művét halljátok a feldolgozásban.

0: Három fiú az Asztreán. A főfolyosón mindig akadt valamilyen érdekesebb látnivaló. Ezen a hosszú, élénkszínű műanyaggal borított keskeny helyiségen átvezettek az űrállomás főbb útvonalai. Erre zümmögtek a takarítóautomaták, porszívó talpaik a padlón surrantak, zöld jelzőfényeik szabályosan hunyorogtak. Erre jártak a felnőttek is, komoly arccal mindig sietve. A liftek előtt néha fél percig toporogtak türelmetlenül. A mennyezetbe süllyesztett lámpák állandóan égtek. Az arra haladó árnyéka, hol az egyik, hol a másik falra vetődött. A műanyag lemezek mögött kábelek és csövek duruzsoltak. A szellőző résein néha meleg, néha hűvös levegő áramlott ki. A főfolyosó egyik vége a zsilipkamrák előtti nagyobb térségbe torkollott. A fal mellett javítóautomaták álltak, és néhány bányagép várt a sorára. A zsilipkamrák ajtaja ritkán nyílt meg, mindig csak akkor, ha egy-egy kisebb űrhajó érkezett vagy indult az állomásról. Aznap Lars állított be elsőnek a találkozóra. Fölpillantott a falba süllyesztett elektronikus órára. 14:31. Persze nem csodálkozott, eddig is mindig ő volt az első. A többiek rendszeresen elkéstek. Még egyszer se történt másképp. Leült egy padra, kiterítette az űrövezeti híradó aznapi számát. Néhány perce dobta ki apja szobájában a távközlőgép. Csak a címekre vetett egy pillantást. Nyári karbantartási szünet az egyes számú marsi energiatermelő központban. A Jupiter sugárzási övezetének mesterséges csökkentése várható a jövőben. A Földön kipróbált mágneses mezőeltérítők bevetésére is sor kerül majd. A második lap alján saját állomásukról is talált egy rövid hírt. Az Astrea űrállomás bányászati gépeivel megkezdte egy új aszteroida kiaknázását, amely az úgynevezett Juno csoporttal kering naprendszerünkben. Az űrállomás átvette a csoport sebességét, mellettük halad, így néhány hónapra biztosítva vannak a kitermelő munka föltételei.
1: Miért hoztak a lihegő futárok, Lars?
0: A szeplős kövérkés Ariel telepedett melléje a padra. Időnként, ha Ariel sok ózsdi könyvet olvasott, maga is azon a régies nyelven beszélt, Lars elmosolyodott. Ha tényleg lihegő futárok hozták volna ezt a lapot az űrön át. Igen, Arielnek ez a szenvedélye. Hajdankori regényeket böngész. Az Astrea mikrofilmtárában már csaknem fölfalta az egész közép- és újkori irodalmat, még az egykorú, népszerű szakkönyveket is. Édesanyja panaszolta is a többi felnőttnek.
2: Ez a gyerek alig tanul. Állandóan a mikroolvasót bújja. Már arra gondoltam, kikapcsolom a gépet.
0: Persze nem tette meg. Elég volt, ha Ariel anyjára emelte nagy zöld szemét, és arcára szomorúság telepedett. Apja egy űrszerencsétlenség során vesztette életét valahol a Neptun körül. Ennek már 5 éve. Azóta anyja hallgatag lett, sokat foglalkozott Ariellel. És néha, ha senki sem látta, a fiú göndör barna hajára pillantva könnyet törölt ki szeméből. Ariel ritkán használta ezt a fegyvert, csak akkor élt vele, ha olvasási szenvedélyét fenyegették. Mostanában már a földi világkönyvtárból hozatott mikrofilmeket az évenként 4-szer forduló űrpostával.
1: Itt a lap, olvasd!
0: Nyújtotta barátjának az újságot Lars.
1: Megtudtam belőle, hogy most hónapokig egy kis bolygócsapatot fogunk kísérgetni. Látod? Nekünk nem mondanak semmit!
0: Panaszkodott Ariel.
1: Még azt is az újságból kell megtudnunk, ami az Astreán történik. Apám említette tegnap.
0: Védte a felnőtteket Lars.
1: Azt mondta, most aztán annyi munka lesz, hogy ki sem fognak látszani belőle. Szóval megint az unalom hideg szele fog fújni.
0: Idézett Ariel kedvetlenül vízözön előtti könyveiből. Ugyanakkor majdnem leesett a padról. Valaki hátba vágta.
3: Szervusztok, űrpatkányok!
1: Mile, Don?
0: Don örökké jókedvű volt, és ha némi csintevésre került sor, nem kellett bíztatni. Kifogyhatatlan az ötletekben, de szertelen. Ilyennek ismerték az űrállomáson. Bár néhány hónappal fiatalabb volt Larsnál, több centiméterrel megelőzte már a növésben a fiú nagy bánatára. Arielnek ebben a növekedési versenyben nem voltak esélyei. Egy fejjel maradt alacsonyabb mindkét társánál.
3: Miért lógatjátok ijesztően üres koponyátokat? Nem szabad letörni, gyerekek!
1: Neked könnyű, mondta Ariel. Neked mindig jó kedved van. Még akkor is, ha az Astrea megint lehorgonyoz holmi űrben bugdácsoló szikladarabok mellett. És hónapokig szóba sem jöhet még egy marsi kirándulás sem.
0: A földről nem is beszélve, legyintett Lars. Mindhárman jártak már a földön. Egyszer, néhány napig. A fejükben még most is kavarogtak a látnivalók, a színek, az illatok. Egy kiránduló csoporttal mentek. Rajtuk kívül volt ott még néhány űrövezetben született gyerek, de a többség az a sok örökké siető felnőtt úgy rohant, hogy szinte csak órákat tölthettek az Andokban, a Bajkáltó partján, egy trópusi dzsungelrezervátumban és az Antarktiszon. Ennek már néhány éve, de azóta gondolataik sokszor visszakanyarodtak az anyabolygóhoz. Ahányszor a felnőttek az Astreán befejeztek egy-egy nagyobb munkát, a fiúk mindig abban reménykedtek, szabadságolják az állomás személyzetét, hiszen a felnőttek rászolgáltak már egy kis pihenőre. De kevés még a bányászati nyersanyagokat kitermelő mesterséges űrállomás. Szükség van minden szakemberre.
1: A koponyánk pedig nem is olyan ijesztően üres,
0: állt fel Lars.
1: A tananyagban eljutottam már a 192-es fejezetig. És ti? Beszéljünk másról,
0: javasolt a zavartan Ariel.
1: Hagyjuk békén a tananyagot,
0: legyintett nagyvonalúan Don is.
3: Ha csak meglátom a Lernogépet, elfog a rosszul lét.
1: Pedig örülhetnél neki, hogy nem születtél 400 évvel korábban,
0: mondta Ariel.
1: Képzeld, akkor a gyerekeknek minden reggel be kellett menniük egy épületbe. Azt iskolának hívták. Ott kényelmetlen fapadokba ültek, és napi 6-8 órán át csak tanultak. Persze gépek nélkül. Tanítógép helyett minden órában egy másik felnőtt jött magyarázni. Ezeket tanároknak hívták.
3: Neked megártott a sok olvasás,
0: nézett rá szánakozva Don.
3: Ezt valami rémregényben olvastad, ugye?
1: Igaza van,
0: védte Lars Arielt.
1: Én is hallottam ilyesmiről. Ha így vesszük, valóban nem panaszkodhatunk. Akkor ülünk le az oktatógép elé, mikor akarunk. A központból sugárzott 8. tananyagot tulajdonképpen mi oszthatjuk be magunknak. Fő, hogy évvégére mindent tudjunk.
3: Apám nem nagyon bízik abban, hogy én beosztom magamnak az anyagot,
0: újságolt a Don.
1: Ezért esténként bele-bele pillant a regiszterbe.
3: Hány egységgel jutottam odébb.
1: De tudjátok, ha az ember leszereli a regiszter fedőlapját,
3: akkor hozzáfér a továbbító kapcsolóhoz, és...
0: Két felnőtt jött a liftek felől. Valentin űrpilóta és Borkova doktornő. Don elhallgatott.
2: Szervusztok, gyerekek!
0: Mondta Borkova, és mosolygott. Szép gyöngyfogai villogtak.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Kérdezte a pilóta.
3: Kitűnően,
0: felelte Lars gépiesen. Mindig így válaszolt a felnőtteknek, akik valahogy nem tudtak mást kérdezni tőlük.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Utánozta Don a pilóta hangját, mikor amazok eltűntek a folyosó kanyarulatában. S legyintett.
1: Legalább egyszer, csak egyszer kérdeznének valami mást. Azt, hogy mit álmodtunk, hogy nem unatkozunk-e, vagy hogy nem szeretnénk-e elmenni egy kis űrkirándulásra, vagy bármi hasonlót.
3: Nagyon elfoglaltak,
0: védte ismét Lars a felnőtteket. Szüleire gondolt. Apja, Tirosz, az Astrea parancsnoka, lelkiismeretes ember volt. Csak akkor volt nyugodt, ha mindent maga ellenőrzött. Mindenről személyesen kellett meggyőződnie. Anyja Anna az élelmezési laboratóriumot vezette, és bizony neki is volt munkája éppen elég.
1: Így múlnak a napok, a hetek,
0: elmélkedett Ariel.
1: És az ember közben lassan, de biztosan öregszik. Édes tova, 15 évesek leszünk, és semmi, semmi!
0: Semmi,
1: semmi,
0: ismételgette elgondolkozva Lars, aztán fölöcsudott.
3: Mi az, hogy semmi? Minek kellene történnie?
1: Valami nagy kalannak,
0: képzelget Ariel, de Don rögtön a szavába vágott.
3: kalózok támadják meg az Astreát,
0: csillogott a szeme.
3: Lézercsákják csapódnak az állomás oldalára. A feltört zsilipeken üvöltő kalózok rohannak be. Némelyiknek bioelektronikus műlába van, sisakján pedig vörös kendő. Sugárpisztolyaikkal mindenkit megbénítanak, hatalmukba kerítik az űrhajót. A vezérlőterem ellenállását is legyőzik. És átprogramozva a pályatartó automata vezérlést, nagy kalózakciókra indulnak a Mars Jupiter térségben. Elfogdossák a Jupiterről a Föld felé tartó értékes ásványszállító hajókat.
1: Közben a kalózvezér nyolcadikos lánya felfedezi, hogy az Astreán sínlődő foglyok közt van három rendkívül érdekes és korban szer fölött hozzáillő egyéniség.
0: Vette át a szót ismét Ariel.
1: Rokon szenvejeléül kiszabadítja őket, egy kis űrhajót bocsát rendelkezésükre, hogy elmenekülhessenek.
3: Ami sikerül is. A három bátor fiatalember egyenesen a legközelebbi Mars támaszpontra indul, hogy értesítse az űrrendőrséget.
0: Fűzte hozzá Don.
1: Ám közben a félszemű kalózvezér fölfedezi a szökést. Összes kalóz hajóját a szökevények után indítja. Izgalmas űrüldözés alakul ki.
3: És akkor vége az előadásnak.
0: Állt föl Lars.
3: Ekkora ostobaságot ti megbudjantatok.
2: Vagy mi vagyunk épeszűek, és te vagy túl komoly,
0: mondta Don.
2: Neked semmi sem hiányzik. Szerinted nem lenne jó kinézni egy kicsit az űrbe, átélni valami izgalmasat?
1: Már éppen ideje lenne,
0: panaszolta föl Ariel is.
1: Egy jó kis kaland mennyire hiányzik. Úgy lapulunk itt, mint nyúl a vackában.
3: Mint micsoda a micsodában?
0: Lepődött meg Lars.
1: Mint nyúl a vackában.
3: Ez valami középkori madár lehetett,
0: vélte Don, és szánakozva pillantott Arielre.
3: Szegény gyerek, már megint összeolvasott valamit a régi poros mikrofilmjeiről.
0: Ariel először fölpillantott a mennyezetre, aztán nagyot fújt, majd lassan szűrte a szót fogai közt.
1: A nyúl négylábú emlős állat, ma is él a földön, nagyon gyorsan tud futni.
2: És mi az a vacka?
1: Nem vacka, vacok, az a fészke, ahol elbújik, és a kicsineit neveli.
3: Ha a fészek a vacok, akkor ez a nyúl mégiscsak a féle madár lehet.
0: Vélte Lars. Szégyelte, hogy Ariel tud valamit, amiről ő még nem is hallott. Pedig nagyon lelkiismeretesen tanulta meg mindig a feladott tananyagot. Ariel csak legyintett. Valahol a távolban zúgás hallatszott, egy gép sipolt.
2: Az új automaták jönnek föl a raktárból,
0: jelentette ki Don.
1: Tegnap este láttam apámnál a tervrajzaikat. Van köztük egy kőzetaprító, ami egyszerre 6000 kiló kisbolygó kőzetet kap föl, és tör össze olyan apró darabokra, mint az öklöm.
2: Menjünk, nézzük meg!
1: Gyerünk!
0: A raktárakban sötét volt. Közelettükre fokozatosan gyulladtak ki az irányfények. Lépteik visszhangoztak a fémfalak közt.
1: Itt minden olyan csöndes!
0: Állt meg az egyik géppel szemben Ariel.
1: Hiszen odafenn is csönd van általában,
0: ellenkezett Lars.
1: Igen, de ott járkálnak az emberek, meg a takarítógépek, a szellőzőcső is énekel. Emlékeztek rá? Hogyan dudorászik a ventilátor?
0: Mindhárman ismerték ezt a hangot. Olykor, ha az űrállomáson mindenki aludt, ezeket az órákat nevezték éjszakának. Bár sem az őket körülvevő űrben, sem az Astreán nem állt be ilyenkor semmi változás. Az előző berendezések furcsán zúgtak, sustorogtak. Lehet, hogy csak a fiúk érzékeny képzelete volt az oka, de hol földi patakok csobogását, hol száguldó szerek neszét vélték hallani. A felnőtteknek soha nem beszéltek erről. A raktárakban egymás mellé zsúfolva álltak a gépek. Fémes testükön halványan csillant a fény. Több sarokból már hiányzott néhány. Ezeket szállították el reggel a Mallardra, ahol az Astrea személyzete ezután dolgozni fog.
3: Mario mondta az este, hogy az a Mallard egy 5 kilométer átmérőjű kisbolygó.
0: újságoltadón különösebb lelkesedés nélkül.
3: Az első héten csak próbafúrásokat fognak végezni, míg megállapítják, milyen ásványokból van benne a legtöbb. És minket oda sem visznek el,
0: legyintett Ariel elkeseredetten.
3: Mindig csak ígérgetik. Igazán szólhatnál apádnak,
0: bökte oldalba Don Larsot.
3: Végtére is, ő itt a főnök.
0: A te apád meg a kitermelést vezeti, vágott vissza Lars.
3: Te is szólhatnál neki.
0: Nem szerette, ha a fiúk az apját emlegették. Donnak és Arielnek Tirosz csak a ritkán látott örökké komolyarcú, szigorú főnök volt. Lars ismerte apja estéit is. A gondoktól fáradt homlokát, fénytelen szemét, lassú sóhajtásait. Tirosz 40 éves múlt, és nemrég bízták meg az űrállomás vezetésével. Életében ez volt az első ilyen fontos feladat. Kezdetben tartott is tőle, vajon képes lesz-e mindenre gondolni, mindent úgy végezni, hogy semmi baj ne legyen. Azon kívül nem szeretett másoknak parancsolgatni sem. Az űrállomás 11 néhány dolgozója kedvelte Tiroszt. A kapitány igyekezett mindent jól csinálni, mindenkinek a kedvében járni, és ami a legfontosabb, vigyázni az emberek és az Astrea biztonságára. A kozmikus bányászat egyike a legveszélyesebb űrfoglalkozásoknak. Sem az űrhajósok, sem a bolygókon alapított támaszpontokon dolgozók nem tartózkodnak annyit védelem nélkül a nyílt űrben, mint a kozmikus ásványkitermelők. Ezt mindnyájan tudták, akik ilyen űrállomásra jelentkeztek. Vállalták a kockázatot. Mégis óriási volt a parancsnok felelőssége.
3: Ne vitatkozzatok!
0: Szólt közbe Ariel. Az ő édesanyja az Astreán szolgált. Nem kellett kilépnie az űrbe, amióta elvesztette férjét. A gyermeküket egyedül nevelő asszonyokat még a földön sem oszthatták be veszélyes munkára.
3: Inkább menjünk át a garázsba! Micsodába? Az űrhajók hangárjába!
0: Felelte Ariel.
3: Régen a földön a benzin meghajtású járművek tárolóhelyét nevezték garázsnak. Kezd az agyamra venni ez a kőkorszaki nyelv!
0: Morogta Don. A hangárnak saját zsílip rendszere volt. Az űrhajókat automata síneken csúsztatták a startállásra, ahonnan aztán zsilipelés után egyenesen az űrbe távozhattak. A három sínpár közül csak kettőn állt hajó.
3: A Kentaur most a Mallardon van,
0: dicsekedett jól értesültségével Lars.
3: Elvitte a fúrógépeket és a mozgó laboratóriumot a kisbolygóra. Adrián ment vele is, Mário,
0: tette hozzá Don, hogy azért ő is mutassa, tisztában van vele, mi történik az Astreán.
3: Elhelyezik az automatákat, és visszajönnek.
0: Ariel a két kisebb űrhajóra nézett, nagyot sóhajtott.
3: De jó lenne egy kört csinálni valamelyikkel a Mallard körül. No, gyerünk vissza!
0: Fölmentek a keskeny lépcsőn a következő szintre. A hangárok fölött a műker terült el. A különleges módszerekkel életben tartott földi növények körül illatos volt a levegő. Fekete fenyők álltak sorban a fehér kavicssal beszórt keskeny sétautak mellett. A fagyalsövények rejtett zugaiban kis padok várták az Astrea fáradt lakóit. Rózsák és tulipánok virágoztak egymást váltva 11 néhány más virággal. Mohos kőasztal fölé cseresznyefa borult. Ide többen is szerettek járni. Nem egyszer a fiúk is így szötték fantasztikus terveiket. Most azonban nem volt kedvük letelepedni a padokra. Don fölpillantott a mennyezetre függesztett mesterséges napra, és legyintett.
3: Gyerünk tovább! Unalmas itt!
4: Most mindenhol unalmas,
0: akarta mondani Lars, de szótlanul kifordult a kertből. Ariel előre szaladt a narancsárga folyosón.
3: Gyertek a salátás kertbe! Legalább anyád megkérdezheti, kész vagy-e már a leckéddel?
0: Nevetett Don csúfondárosan Larsra. Az első, akivel a hidroponikai teremben találkoztak, csak ugyan Anna volt, Lars édesanyja. Fehér köpenyben hajolt egy lombik fölé. A páradús levegőben különös illatok úsztak.
2: Ti vagytok fiúk?
0: Anna letette a lombikot. Fáradt mosollyal pillantott rájuk.
3: Csak nézelődünk,
0: felelte Lars. Ariel már is belecsimpaszkodott egy tartály szélébe. Fölhúzóckodott, hogy belenézhessen. Az átlátszó folyadék felszínén emberfenyi saláták lebegtek. A többi tartályban uborka, sárgarépa, spárga, paprika, mangó, édes burgonya úszkált, sőt, még gombák is akadtak.
2: És a leckéddel kész vagy-e már?
0: Kérdezte Anna szeriden Lars-tól. Arielből kirobbant a nevetés, kezét szájára szorítva szaladt be a tartályok közé. Don gunyoros mosolyjal fordult Annához.
2: Mindnyájan megcsináltuk már a leckét. A lernógép ma nem volt formában. Nagyon könnyű kérdéseket adott fel.
4: A baj csak az, hogy a tanulás után nincs mit csinálnunk,
0: panaszolta Lars anyja szemébe nézve.
4: Csak témfergünk föl alá.
2: Látom.
0: Anna felállt, megnézett két jelzőtáblát, amelyeken sápadtan világítottak a fénnyel ért számok.
2: Ha akarjátok, körbevezetlek benneteket, és elmagyarázom, milyen szerepet játszik az ásványi sók aránya a vízben.
0: Megfordult, az egyik medenceszerű nagyobb tartályhoz lépett.
2: Mint tudjátok, zöldségekre és gyümölcsökre okvetlenül szüksége van a hosszabb űrbeli tartózkodás alatt az embernek. A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezetben. A hidroponikai laboratóriumban talaj nélkül termesztünk növényeket. A fényt, amelyre, mint már bizonyosan tudjátok, a fotoszintézishez van szükség. A növények részben a naptól, részben mesterséges fényforrásból kapják. A szén-dioxidot mi magunk, emberek termeljük kilégzés útján. Ezt az űrállomás szellőző berendezése szállítja ide. Ariel, mit csinálsz? Engedd el azt a csapot! Don, ne piszkáld a padlizsánokat!
0: Így aztán hamarosan kívül találták magukat. Lars gondosan becsukta a salátás kert ajtaját.
4: És most hová? Menjünk a többi laborba,
0: javasolta meggyőződés nélkül Ariel.
4: Itt ezen a folyosón van még belőlük vagy 8. Az ásványtaniban Adrián menyasszonya dolgozik. Tudjátok, a Klára. Nem is a menyasszonya,
0: ellenkezett Lars.
2: Adrián a múltkor vele volt a Phantom moziban,
0: fitogtatta jól értesültségét Don. Hármajuk közül csak ő járt a Phantom moziba. Lars ezt komolytalan szórakozásnak tartotta, Ariel pedig inkább olvasással töltötte az időt. A Phantom moziban hetente 2 gyűltek össze az Astraean lakók. A kör alakú teremben kényelmes fotelekben ültek, feküdtek. A zsongító zene és a falból érkező illatok hatására lassan beleélték magukat a vetítésre kerülő film hangulatába. A következő 2 órában aztán úgy érezték, maguk is szereplői az ügyesen szerkesztett filmnek. Minden nézőnek jutott benne képzeletbeli szerep, és mindnyájan úgy érezték, maguk is ott lovagolnak a középkori őserdők ösvényein. Átélik a tengeri vihart egy óceániai csónakban. Elsőként lépnek a Merkur felszínére. Don élvezte a Phantom filmeket, és másnap mindig beszámolt élményeiről Larsnak és Arielnek, akik esténként inkább az űrtévét nézték, ha nézték. Ennek a műsora is sokszor volt unalmas. Lars leginkább a kozmosszal foglalkozó tudományos előadásokat nézte, Ariel pedig a végtelennek rémlő Arnold sorozatot szerette. Ez az Arnold lelkiekben gazdag, ám de kalandvágytól fűtött csavargó robot volt, aki szüntelenül az űrben kóvájgott és furcsábbnál furcsább lényekkel találkozott. Úgy látszott, a sorozat íróinak képzelete kimeríthetetlen. Don szerint legalább 2000-en lehettek, hisz ennyi marhaságot 1000 ember sem képes kitalálni.
2: Adrián és Klára össze fognak házasodni,
0: kanyarodott vissza a témához Ariel.
2: Adrián maga mondta.
4: Csak tudnám, mi tetszik Klárának azon a vékony fickón,
0: töprengett hangosan Don, és Arielre pillantott.
2: Ezt nem mondta neked Klára?
4: Ne pletykáljatok,
0: figyelmeztette őket Lars.
4: Üdv, ifjú nemzedék!
0: Hallották ekkor a vidám kiáltást a hátuk mögött. Bertolt jött arra, Don apja, Valentin űrpilóta és Klára társaságában. Bertolt magas termetű volt, gyakran mosolygott, és mindenki kedvelte. Valentin kissé görnyetten járt, mint a gondok nyomnák vállát. Arcán fiatalkora ellenére megjelentek az első ráncok. Klára hosszú, karcsú lába, kisportolt termete feltűnést keltett. Nem csupán az Astraean, hanem a marson is. A három felnőtt a minden hangot elnyelő padlón közeledett, és most vidáman nevettek.
3: Milyen indiánok vagytok? A sápatarcúak ilyen könnyen meglephetnek benneteket?
0: Mondta Bertolt.
4: Elgondolkoztunk,
0: felelte Lars.
3: Az nem árt néha,
0: csilingelt Klára.
3: Azt mondják, a gondolkodásnak óriási jövője van,
0: csatlakozott az általános nevetéshez Valentin is. Mikor mosolygott, a ráncok eltűntek az arcáról.
3: Érdemes hát néha gyakorolni.
0: A felnőttek elviharzottak az étterem felé.
4: Talán mi is elmehetnénk enni,
0: vélte Ariel.
3: Megint enni? Kiürült a pocakod?
0: Ariel nem szerette, ha a gömbölydet hasát emlegették. Erről eszébe jutott a tornaterem.
3: Menjünk versenybiciklizni! Ezt már vagy három napja nem csináltuk.
0: A kék folyosóra tértek hát. Útközben Don megkérdezte.
4: Kik azok az indiánok?
3: Már nincsenek,
0: vágta rá gyorsan Lars. Örült, hogy ő is tud valamit a régi időkről, nem csak Ariel.
3: A földi Amerikában éltek, és tollakat hordtak a fejükön.
4: A fejükön?
0: Donnak elkerekedtek a szemei.
4: Minden madárnak a hátán vannak a tollai, meg a szárnyán. Az indiánok nem madarak voltak, hanem emberek.
0: Ariel kezdett dühös lenni.
4: Hogy lehet valaki ilyen műveletlen? Még hogy én!
0: Don megtorpant. Elkapta Ariel karját.
4: No, te észkompjúter! Akkor mondd meg, milyen vastagok a Szaturnusz gyűrűi!
0: És nem várva feleletre, már hadarta is.
4: Az A gyűrű külső átmérője 1389, a belső 1222 kilométer, a középső B gyűrűjé kívül 117, belül 90. A legbelső gyűrű, a C, csak 89 és 72 kilométer. Más nem is tudsz az egész gyakorlati csillagászatból,
0: morogta Ariel. Lásnak viszont más kifogása támadt.
3: Kihagytad a gyűrűk közti rések szélességét,
0: fordult Donhoz.
4: Az első, úgynevezett Cassini rés, 1222 és 117 kilométer átmérőjű. A másik rés pedig 90-89 kilométeres.
3: Nagy okosok,
0: dohogta Ariel, kitárva a tornaterem ajtaját.
3: Ezeknek kompjúter zümmög a fejükben. Cassini rés, meg Szaturnusz gyűrűk. Ezt tudják, de hogy kik voltak az indiánok, meg mi az, hogy garázs, azt nem.
0: Tirosz várakozva nézte a hármas képernyő homályos lapját. A kentaurnak perceken belül jelentkeznie kell. Már két órája, hogy megkezdték a próbafúrásokat a Mallardon. Valentin szótanul tetvett a vezérlőpult másik végén. A pályaelemző kódológép végtelennek tetsző fehér papír szalagját markolta össze. Átfutotta az Astrea fedélzeti helyiségeiből befutott összes jelentést.
3: Belül minden rendben?
0: Kérdezte Tirosz. Eszébe jutott, hogy ezt a kérdést naponta feltette eddig. Ez is a parancsnok kötelességei közé tartozott. A helyettes kötelessége pedig 24 óránként ellenőrizni az űrállomás belsejének összes jellemző adatát. Tirosz az Astreán volt először kapitány. Addig minden korábbi munkahelyén beosztottként teljesített szolgálatot. Álma nyugodtabb, kedve kiegyensúlyozottabb volt akkor, de hiányzott valami elégedettség. A jól végzett munka öröme, amit életében most érzett először itt az Astreán.
4: A közös helyiségek hőmérséklete 22 fok. Páratartalom normális. Szellőző berendezés a folyosókon rendben. A lakóhelyiségekben rendben. A laborvezetők műszaki hibát vagy energiahiányt nem jelentettek. Energiaellátásban zavar az elmúlt 24 órában nem volt.
0: Valentin hangja szárazon kongott. A pilóta majdnem egyidős volt Tirosszal, és az űrállomáson nem csupán ezt a munkakört töltötte be. Azon kívül volt még egy régóta húzódó ügy, amire Tirosz éppen most akart rátérni.
3: Még mindig el akarsz menni?
0: Valentin homlokán kissé megfeszült a bőr, szája szélén az egyik ránc mélyebb lett.
3: Igen, Tirosz. És nem azért, mintha rossz dolgom lenne itt, vagy bármi bajom volna az emberekkel. De ez a munka igazán nem nekem való. Űrpilótai képesítésem van, méghozzá első osztályú. Most indulnak a Plutón túli expedíciók, hallottam. Ott lenne a helyem. Itt igazán nem kell sokat pilótáskodnom. Néha egy-egy pályamódosítás, liftezni leföl a kisbolygókra, vinni az embereket és a gépeket, félórás utak mindössze. Jobb lenne a távolsági szolgálat. Több hónapos expedíciók, azokat jobban szeretem, mint az ilyen egy helyben topogást. Hivatalosan is be akarod nyújtani az áthelyezési kérelmedet? Úgy értem, írásban.
0: Valentin egy pillanatig elgondolkozva nézett maga elé. Aztán zubbony a felső zsebében volt.
3: Már hetekkel ezelőtt megírtam. Dátum nélkül.
0: Tirosz lassan kinyújtotta kezét. Átvette a papírlapot. Nem olvasta el. Tudta, milyen indokok lehetnek benne. Valentin egyenes ember. Nem ír mást, mint amit mond. Hosszú-hosszú percekig nézte az űrpilóta arcát. Aztán halkan felelte.
3: Még ma este elküldöm rádión a marsi támaszpontra.
0: Tirosz megértette Valentint, és sajnálta volna, ha elmegy. Valahogy nagyobb biztonságban érezte magát a pilóta jelenlétében. A nagy kerékpárversenyben Don győzött. Lihegve izzadtan heveredtek le a birkózó szőnyegekre. Izmaik jól esően ernyedtek el. Lars arra gondolt, hogy szüleit szinte soha nem látta a tornateremben. Miért nem jönnek el legalább hetente egyszer? Don, mintha csak eltalálta volna gondolatait, így szólt.
1: Miért mindig csak mi járunk ide? Néha Máriót látom izzadni szorgalmasan.
3: Olykor esetleg Adriánt. A többiek csak a pocakjukat hízlalják.
0: Ariel úgy szuszogott, akár egy fújtató. A pocak említésére igyekezett behúzni hasát. Egy időre sikerült is neki, de aztán megadó sóhajjal újra kiengedte.
1: Úgy fújsz, mint egy gázballon!
0: Szellemeskedett Don, és felült.
1: No, ki jön labdázni?
0: Lars feltápászkodott. Ariel csak nézte őket, nem mozdult. Fél óra múlva megmosakodtak, és továbbálltak. Az űrállomás második szintjén volt az étterem. Ide Ariel húzta be társait.
1: Megéheztem a torna után! Gyertek! Fölfedeztem tegnap egy remek süteményt!
3: Attól hízol ennyire!
0: Vágta rá Don.
1: Nem ártana egy kis mozgás, tudom!
0: Sóhajtott Ariel.
1: No, majd vacsora előtt elmegyek úszni!
3: Neked moccanod sem kell! Anélkül is fennmaradsz a vizen!
0: Folytatta az élcelődés Don.
3: Ekkora hólyag, nem süllyed el!
0: Ariel megtorpant a barátságos meleg színekre festett ételkiadó automata konyha előtt. Az aznapi ételek listájára ügyet sem vetett. Egy számkombinációt nyomott be a gombokon. A kiadó rekeszben megjelent kis tálkán a sütemény.
1: Csokoládéval és tejszínhabbal van leöntve,
0: jelentette ki Ariel. Lars önkéntelenül is megnyalta ajkait.
1: A tésztába összedarált diót, mogyorót és mandulát sütöttek.
0: Ezt már Don sem bírta tovább hallgatni. Óriásit nyelt és megkérte Arielt.
1: Hívd le nekem is egyet!
5: Parancsolj!
0: Áhítatosan majszoltak a kis asztalnál ülve. Az étteremben csend volt. Valamelyik automatában zümmögött valami. Föl-fölberregett nagyon halkan a szellőző. Lásnak szörnyen ízlett a sütemény, de nem mert még egyet kérni, nehogy a többiek falánknak tartsák. Don gyorsan bevágta a magáét, aztán egy percig szokatlanul hallgatagon viselkedett. Ujjait forgatta. Fölszedte a morzsákat az asztallapról, végül halkan szégyenkezve szólt.
1: Ariel, légy szíves! Hívd le még egy süteményt!
0: Erre Lars is fölbátorodott.
1: Nekem is, Ariel!
0: Ariel boldogan ugrott az automatához. Végre megjelent a kép. A hanggal egyelőre valami baj lehetett. Tirosz és Valentin semmit sem hallottak. A képernyőn a Mallard felszíne látszott, mintha papírból kivágott, éles szélű sziklák álltak volna a talajon. Szürke, nagy kődarabok, hasadékok, kiálló szírtek. A háttérben a sötét űr. Csak itt-ott ragyogott valahol egy-egy égi test. Egy laposabb fensíkon gépek álltak elszórtan. Valamivel odébb a Kentaur verte vissza csillogva a napsugarait. Az Astrea űrhajója szinte megvilágította a környéket a fémtestéről visszaverődő fénnyel. Adrian és Mario két fémes pontnak látszott a gépek közt. Lassan, óvatosan mozogtak. Végre fölzengett a hang is.
4: Az egyik fúrógép megindult. Jelenleg 4-5 méter mélyen halad a fúrófej. A kettes gépet elvisszük jelenlegi láthatárunk szélére. A Kentaurral ellentétes irányba. Astrea, hallasz bennünket?
3: Itt az Astrea. Tirosz beszél. Most hallom.
0: Felelte a kapitány a mikrofonba.
3: Milyen messze lesz a kettes a leszállóhelytől?
4: 1400-1500 méterre.
0: Felelte Mário.
4: Aztán visszajövünk a hármasért. Addigra az egyes fel is hozza az első mintát. 75 és talán 100 méterről is.
3: Rendben van. Itt leszünk a készüléknél. Vigyázzatok magatokra.
4: Mi vigyázunk,
0: hallották Mário hangját.
4: De a kettes gép rakoncátlankodik. Valami baj lehet a vezérlése körül. Már kétszer is másfelé akart menni, mint ahogy a parancs szólt. A fene!
0: Mário itt egy olyan szót mondott, amelyet Tirosz és Valentin nem értettek. Valamilyen ősi szicíliai tájszólás lehetett, de körülbelül sejtették, hogy a fiatalember nem dicséri a kettest. Kis szünet után Adrián szólalt meg.
4: Most már rendben van, Mario. Csak ezen a vonalon vezess tovább.
0: A képernyő elsötétült. Tirosz Valentinhez fordult.
3: Nem akarsz pihenni egy kicsit?
0: Az űrpilóta halvány mosolya rázta meg fejét.
3: Nem. Köszönöm.
0: Visszatértek a kertbe. Ezt a helyet szerették a legjobban a fiúk. A felnőttek parknak nevezték, és ők is szerettek oda járni. Az űrállomás kellős közepén helyezkedett el. Fölötte mesterséges nap ontotta a fényt. A mennyezetbe illesztett alacsony nap furcsa árnyékokat vetett. A növények legtöbbje a sárgás félgömb felé nyúlott, fölfelé igyekezett. Ariel azonnal a karcsú tujjához rohant. Ez volt kedvenc fája. Don soha nem tudott választani a törpe kókuszpálma és a fehér törzsű diófa közt. Lars pedig, s ezért mindig megmosolyogták, legjobban a füvet szerette, a kert zöld pázsitját, mely ezernyi ezer élet volt egyszerre. A fiú szeretett leheveredni, és egészen közelről nézegetni minden egyes fűszálat. A kert kicsi volt, ki kellett használni a helyet. Az Astrea építői közelültették egymáshoz a fákat, bokrokat. A fagyas sövény szeszélyesen kanyargó ösvényt szegélyezett. Két eldugott, igazi kőből faragott pad is volt a fák alatt.
4: Régen ezeket a tujákat főleg temetőkben ültették el,
0: mondta Ariel, mikor a másik kettő után ment.
4: Temetőben? Ugye az volt az a hely, ahová a halottakat?
0: Kezdte Don újra jól értesültségét vidogtatni.
4: Az!
0: Bólogatott Lars.
4: Még azokban az időkben, mikor a halottakat nem égették el, mint most, hanem deszkaládákban a földbe ásták őket. Csodamúr is lehetett,
0: vigyorgott Don.
4: A végén több területet foglaltak el a temetők, mint a városok, nem?
5: Mindig gyenge voltál történelemből,
0: szögezte le Ariel.
4: Történelemből is,
0: tette hozzá Don önkritikusan, de nevetett.
4: Azért ne essetek kétségbe. Valahogy majd csak boldogulok az életben. Ha az űrben nem fog menni a dolog, elutazom a földre. Úgy véled, ott könnyebb lesz?
0: Kérdezte Lars.
4: Magától értetődik. Az űrben csak nagy felkészültségű emberek dolgozhatnak. Ezt mondta apám is. A földön meg mindenki számára akad hely. Képzeljétek el, a földön ezekből a fákból egész erdők vannak,
0: mutatott körbe Ariel. Leheveredtek a pázsitra. Lars beszívta a fű illatát.
3: Már ahol vannak?
0: Vetette közbe.
1: Sok erdő kipusztult.
4: De azért maradt is, olvastam.
1: Ariel javíthatatlan derülátó volt.
4: No, meg a biológiai anyagban is volt szó a föld növényzetéről. Emlékeztek?
1: Mormolta Dum bizonytalanul.
4: Egész erdők,
1: ábrándozott Ariel.
4: Képzeljétek, be lehet menni a fák közé. Minden oldalról körülvesznek. Akármerre nézel, csak fákat látsz. És így mehetsz köztük jó sokáig. És csupa fa, fa. Unalmas lehet,
1: vágta Rádon.
4: És minden fa egyforma, olyan, mint ez itt.
1: A fekete fenyőre mutatott.
4: Vannak egyforma fából álló erdők, és vannak vegyesek.
1: Tudálékoskodott Ariel.
4: Nem emlékszel arra a trópusi dzsungelre, amelyet a földön láttunk? Hiszen alig néhány órát töltöttünk csak abban a rengetegben,
1: válaszolta panaszosan Dol.
4: S alig láttunk valamit a félhomálytól, és az egész évekkel ezelőtt történt. Ugyan mire emlékezhet az ember? Néha álmomban a földön járok.
1: Zavartan elhallgatott. Kis ideig elfeküdtek a füvön, szótlanul. Lars arra gondolt, milyen jó lenne megismerni a földet. Hegyet, völgyet, folyót, bokrokat. A kert szép, de még csak helyettesíteni sem tudja az erdőt, az igazit. Ahol szaladni lehet, és az ember nem ütközik rögtön az asztrea műanyag falába.
4: Megint le kell nyírni a füvet,
1: mondta Lars.
4: Ráír holnap,
1: legyintett lustán Ariel. Pocakja ütemesen emelkedett és süllyedt. De Lars váratlanul szövetségesre akadt Don személyében. A fekete fiú felugrott, ében bőrén megcsillant a műnapfénye.
4: Gyerünk, te űrlustája! Ráncigáld elő a fűnyírót!
1: Valaha fűnyíró automaták gondozták a kertet. De Lars, bár ezt soha senkinek nem vallotta be, még apjának sem, egy napon eldugta ezeket a mindentudó gépeket az alsó szint egyik hátsó raktárának mélyére. Azóta sem kereste őket senki. Helyette a tartaléknak hozott kis kézi fűnyíró került használatba. A felnőttek már az első héten természetesnek vették, hogy a kertet a fiúk gondozzák. Ők különben is ritkábban értek rá. Nagyon elfoglalta mindnyájukat a munka. Néha üldögél csak valamelyik kőpadon a szerelmes pár, Klára és Adrián. De Ariel, aki gyakran járt ide egyedül is, állította, hogy látta Valentin űrpilótát Borkova doktornővel csevegni a kókuszpálma alatt.
4: Hozom a masinát!
1: Állt fel Ariel.
4: De én nyírhatom le a diófa és az orgonabokor közt. A fagyal sövénytől a citromfáig pedig az enyém!
1: Kiáltotta Don.
4: Szóval megint nekem maradt a legkevesebb!
1: Tápászkodott fel Lars. A mesterséges nap egy pillanatra a szemébe tűzött. Tüsszentenie kellett. A hangszóróból furcsa, fémes kattanás hallatszott. Mintha valahol nagyon messze összevertek volna két fémlapot. Valentin felkapta a fejét.
2: Hallottad?
6: Igen.
1: Tirosz néhány másodpercig feszülten hallgatózott. A közvetítő berendezés kicsin zöld lámpája kialudt, majd megint fölvillant.
2: Alig, hanem rádió kapcsolatot akarnak velünk teremteni.
1: Vártak, de semmi sem történt. A képernyő is üres volt.
6: Ez a Mallard szédítő gyorsasággal forog,
1: mormolta Tirosz.
6: A nehézségi erő minimális. Ha a Márióék valamit eltévesztenek,
2: nem lesz semmi baj.
1: Nyugtatta meg a pilóta.
2: Itt vannak egy ugrásra. Bármikor közbeléphetünk.
1: Újra felhördült a hangszóró. Zöld lámpája egyenletesen égett. Majd valamilyen érthetetlen szót hallottak.
6: Mintha Adrián hangja lett volna.
1: Komorodott el Tirosz. Még két recsegés, majd hosszú, álhatatos sípolássá vékonyuló zúgás után szinte berobbant az Astrea vezérlő termébe Mario izgatott hangja.
4: Astrea! Jelentkezz! Astreát hívom, jelentkezz!
2: Mindig mondtam, hogy a testi munka fölüdít,
1: nyújtozott egy óriásit Lars. No, most képzeljétek el, valaha minden ember így dolgozott egész áldott nap. Meg még sokkal keményebben, és reggeltől estig, tette hozzá Ariel. Azért az nem lehetett valami kellemes.
3: Az is munka volt,
1: fitymált Adon az egészet. Láttam a múltkor az űrhíradóban egy filmet, a legújabb naprendszerbeli űrállomásról. A Szaturnusz és Uránusz pályái közt kering. Azon akkora pázsitok vannak, hogy nem is látni a végüket.
3: Lódítani azt tudsz. Minek oda akkora park?
1: Az rengeteg hasznos helyet foglal el egy űrállomáson.
5: Biztosan juhokat legeltet ott a személyzet,
1: ércelődött Ariel. Don csak a vállát vonogatta. Juhokat ugyan egyikük sem látott soha, de tudták, a féle négylábú, fűevő, gyapjas jószágokról van szó. Lars órájára pillantott.
3: 5 perc múlva kezdődnek a tévében Palláciusz kalandjai.
5: Enyhén unom már,
1: vágta rá Don. Lassan ballagtak a kert kijárata felé.
5: Mindig ugyanaz történik vele. Leszáll valamilyen bolygón, találkozik az ott lakókkal, vagy békés természetűek, vagy harcolni akarnak. Ha harciasak, jön Palláciusz, és úgy odavág nekik, hogy egyszer s mindenkorra elmegy a kedvük a verekedéstől. A múlt hónapban volt egy jobb folytatás. Azt nem láttad?
1: Ariel arca kipirult. Csillogó szemekkel kezdte mesélni.
5: Palláciusz leszállt egy bolygón, és senki sem jött az üdvözlésére. Föl alá csörtetett, tudjátok, azzal a jellegzetes járásával. De sehol senki. Erre beszáll űrhajójába, hogy elmegy. Ekkor valahol valaki fölkacagott. Egyetlen nagy nevetés hallatszott az egész bolygón. Palláciusz kiszállt, körbeszaglászott. Semmi. Azt hitte, halucinált. Újra beszállt az űrhajóba. Bekapcsolta a hajtóművet, már-már startolt, mikor a külső mikrofonok megint a röhögést közvetítették a fülébe.
1: Közeledő zúgás hallatszott. A folyosó mennyezetén a lámpák kialudtak, majd ismét fölgyulladtak.
5: Mi ez?
1: Kérdezte Don. A sziréna hang akkor már víjogott, fülbehasítóan, bénítóan.
5: Riadó!
1: Kiáltotta Lars. Mindhármuk arca azonnal elkomolyodott.
5: Futás a szkafanderekhez!
1: Riadó esetén mindenkinek azonnal űrruhát kell öltenie. Ez az egyes számú utasítás. A fiúk végigrohantak a folyosón a kijelölt öltözőpontig. Az űrállomás összes szintjén volt egy-egy ilyen pont. A sziréna hangra automatikusan kinyíló nagy fali szekrényekben felnőtt és gyermekméretű űrruhák lógtak. A sziréna elhallgatott. Helyette nyugodt, de parancsoló férfi hang áradt az összes hangszóróból. Lars tudta, apja beszél.
3: Az Astrea egész személyzetének. Riadó! Alfa űrhajót távozásra előkészíteni. Vezeti Valentin űrpilóta. Beszállásra gyülekezzenek Borkova, Anna, Bertolt, Eta. Az Astreán Klára és Dóra maradnak. Végeztem. Kenta úrt hívom. Mário, jelentkezz!
1: A készülék csak recsegett. Egy távolról jövő emberi hang hallatszott. Tirosz még a vezérlőteremben volt. Aztán a fali hangszóróból berobbant Mário hangja.
5: Tirosz! Hallasz?
3: Igen. 2 perc múlva indulunk az Alfán. Most jobb a vétel. Mondd el összefüggően, mi történt.
5: Az az átkozott fúróautomata! A 2-es, amelyikről már beszéltem. Elromlott benne az irányítási utasításokat fölvevő és továbbító szerkezet. Legalábbis erre következtetek abból, ami történt. Adrián háttalált a szakadék szélén, lefelé nézett. Ásvány rétegeket keresett fényszóróval. Nem látta azt a dögöt.
3: Az automata belökte Adriánt a sziklahasadékba?
5: Pontosan az történt. Zuhant a fiú vagy 8-10 métert. Kicsi a tömegvonzás. Talán nem ütötte meg magát. De a súlyos gép lánctalpai alól levált néhány tonna szikla is. Ez is ráesett Adriánra. Persze ennek is kevesebb a súlya. Mégis éppen elege lehet szegénynek. Azt mondja, eltörött a karja. Ez a gépek tovább futkosít a fensíkon.
3: Nem lehet megállítani. Nem engedelmeskedik a parancsoknak. Elromlott.
0: Klára ért lihegve a vezérlőterembe. Izgalomtól kipirult arca robbant be az ajtón.
2: Adrián?
0: Kérdezte. Reszketett a szája széle.
6: Nincs nagyobb baj,
0: nyugtatta meg Tirosz.
6: Mário szerint csak kartörése lehet, de egyedül nem tudja kihúzni a szakadékból. Maradj itt, vigyázz mindenre. Dóra és a gyerekek is az Asztrián maradnak.
0: Tirosz a másik mikrofont kapta maga elé. Máriót hívta.
6: Kenta úr, jelentkezz!
3: Itt Kenta úr!
0: Hallották Máriót.
6: Indulunk az Alfával. A Kenta úr mellett landolunk. Ne mozdulj Adrián mellől. A te rádiójelzéseid nyomán haladva keresünk meg benneteket.
3: Értettem! Várok!
0: A három fiú őruhában állt a folyosón, sisakkal hónuk alatt. Tirosz szintén őruhában a garázs felé sietett.
6: Jók legyetek, fiúk! Néhány óra múlva visszatérünk!
0: Nem akarta fölöslegesen nyugtalanítani a gyerekeket, de néhány szóval röviden elmondta, mi történt.
6: Édesanyád!
0: Fordult Arielhez.
6: Itt maradt Klárával. A többiek eljönnek velem a Mallardra.
0: Még néhány szót vetett oda nekik futás közben. Aztán összezárultak mögötte a szürke ajtók, a fiúk magukra maradtak.
6: Szegény Adrián!
0: Szólalt meg Lars.
6: Remélem, nem esett komolyabb baja.
3: Most itt állunk űrruhában.
0: Nézett végig magándól.
3: És vetközhetünk le. Menjünk vissza a kertbe. Abban maradtunk, hogy Pallácius kalandjait nézzük a tévében.
0: Jegyezte meg bizonytalanul Ariel.
6: Nekem elment a kedvem a tévétől.
3: Hát mit csináljunk? A vezérlő terembe most úgysem engednek be. Pedig jó lenne. Meghallgatnánk, mit beszélnek amazok odalenn a Mallardon.
2: Mi történne? Semmi!
0: Vont vállaton.
2: Leszállnak, megkeresik Adriánt és Máriót, a sérültet elviszik a Kentaurra vagy az Alfára, Borkova doktornő megvizsgálja, hazajönnek, és kész.
3: És kész,
0: ismételte elgondolkozva Ariel.
3: Pedig de jó lenne megnézni, hogyan csinálják.
6: Egy kicsit kóborolni az űrben,
0: ábrándozott Lars is. Don feléjük fordult. Fekete szemében különös fény gyulladt. Gyorsan hadarva kezdett el beszélni.
2: No, tollasfejű indiánok, vadbolygó kozmikus hősei, csillagvadászok, meteorszelídítők, üstökös lovaglók, űrkalózok, ütött az óra!
6: Megbudjantál?
0: Érdeklődött aggódva Lars.
6: Az előbb még olyan épeszűnek látszottál.
2: Mondom, ütött az óra!
0: Kiáltotta Don.
2: Itt állunk űrruhában, nem értitek? Használjuk ki az alkalmat, soha nem leszünk ilyen kedvező helyzetben. Gondoljátok meg!
0: Lars még mindig nem tudta, mire céloz Don, de Ariel szemében a megértés szikrái csillantak.
2: Nem arról beszéltünk-e néhány órával ezelőtt, hogy milyen jó lenne kirándulni az űrbe? Hát mire várunk? Ott a

0: a társait. Csak ide megyünk a szomszédba. Megnézzük azt a néhány kisbolygót, amiket az Astrea kísér. A felnőttek úgysem visznek magukkal bennünket, sohasem. Mennyit könyörögtünk már, hogy mutassák meg az űrt közelebbről is, de hiába! Panaszkodott Ariel.
1: A hangár elé értek. Don megnyomta az ajtónyitó gombot a falon.
0: És ha valami baj lesz?
1: Aggodalmaskodott Lars. Valahol belül érezte, nem szabad engednie. Őrültség, amit csinálnak. És pontosan ő, a parancsnok fia, igazán nem járulhat hozzá, hogy már is a béta mellett álltak. Az űrhajó csak ugyan kicsi volt, szinte eltörpült a hangárnak a kentaúra szabott méretei mellett.
0: Még jó, hogy az űrgyakorlati oktatáson fölkészítettek bennünket a repülésekre,
1: mondta elégedetten Don. A súlyos fémajtó kitárult, beléptek a kicsin zsilip kamrába.
0: Itt le is tehetjük az űrruhákat. De nem azért tanítottak bennünket űrrepülni, hogy kirándulni járjunk a hajókkal,
1: morogta Lars. Rossz érzése nem csökkent.
0: Veszély esetére minden űrlakónak ismernie kell az űrhajók vezetési és kezelési szabályzatát. Ha már elmúlt 12 éves. És az űrforgalmi rádió szabályzatot.
1: Hosszú mondata végén Don megkönnyebbülten föllélegzett. A béten belül keskeny folyosón jutottak tovább. Mögöttük a zsilip kapu légmentesen zajtalanul zárult. Két helyiségben nyíltak ajtók, aztán keskeny lépcső vezetett föl az orban lévő irányító fülkébe. Hárman éppen csak befértek a műszerekkel, képernyőkkel tele zsúfolt szobába. A kis helyiséget nem három űrruhás ember számára méretezték.
0: Itt van minden, amiről tanultunk,
1: állapította meg Don elégedetten. Fekete arca mosolyra húzódott, fogai kivillantak.
0: Az indítókar, a térérzékelő képernyője, a sebességjelző, az automata ütközésgátló vészjelzője, a kormányszerkezet.
1: Ariel kibújt szkafanderéből. Lars még habozott.
0: Fiúk, ebből baj lesz. Ugyan, mi lenne?
1: Legyintett Don.
0: Ugyan, mi lenne?
1: Visszhangozta Ariel. Az űrhajó megmozdult alattuk. Zöld lámpa gyulladt ki fejük fölött. Puhán siklottak a sínen a kupola alá. Lars még mondani akart valamit, de...
0: Lars! Csak nem félsz?
1: Kérdezte gúnyosan Don.
0: Hogy ő? Az lehetetlen!
1: Állította határozottan Ariel. Don a síneken gurította az űrhajót a hatalmas zsilip kupola középpontja alá. A hajó testén kívül elhelyezett figyelőkamerák pontosan eléjük vetítették a látványt. A sötét hangárból a szivattyúk kiszívták a levegőt, aztán fejük fölött megnyílt a kupola.
0: Egy perc is repülünk,
1: suttogta Ariel. Szemei kerekre nyíltak, ahogy a képernyőket bámulta.
0: Ha apáik megtudják,
1: gondolta Lars. Eddig ritkán fordult elő, hogy valamit apja ellenére tett. Érezte, ez most komoly dolog. És a többiek is így gondolhatták. Elég volt egy pillantást vetni a barátaira. Feszültség tükröződött arcukon.
0: Kapaszkodjatok!
1: Kiáltotta Don. Felbőgtek a hajtóművek. A fémtest megremegett lábuk alatt. Sűvítés hallatszott. Lars úgy érezte, gyomra a lábába szaladt. A képernyők elsötétettek.
0: Repülünk!
1: Suttogta Ariel. De a zajban senki sem hallotta. Don figyelmesen nézett egy számlap előtt lassan kúszó mutatót. Amint a piros vonalhoz ért, kikapcsolta a hajtóművet. A béta elcsendesedve száguldott az űrben. A képernyőkön sötét háttér előtt fehéres pontok gyúltak ki.
0: Az űrben vagyunk,
1: suttogta Lars.
0: Száguldunk,
1: kiáltotta Ariel.
0: Felfedező útra indulunk,
1: rikkantotta Don.
0: Őrkalózok, utánam! Irány a végtelen kozmosz, az ember nem látta bolygók, az ismeretlen lények. Akik csak mi ránk várnak,
1: tette hozzá Ariel.
0: Az űrben vagyunk.
1: Lars kedve lassan felderült. Don ismét kivillantotta fogait.
0: Űrpatkányok, előre!
1: És száguldottak.

0: Pirom is az űrben. A fiúk igyekeztek otthonosan viselkedni a béta fedélzetén. Bár az űrhajó kicsi volt, sikerült itt is falba sűjesztett szekrényekbe helyezni űrruháikat. Lars még mindig érzett valami nyomást a gyomrában, de jó kedve visszatért. Ariel elragadtatottan figyelte a képernyőkön föl-föl csillanó pontokat. Donna pilóta székében ült középen, a kormánymű mellett. Igaz, semmihez sem kellett nyúlnia. Az automata vezérlőberendezés irányította a bétát. A fiú mégis fontoskodó arccal vetett egy-egy pillantást a műszerek mutatóira.
1: Az ott a Laster!
0: Mutatott Lars a képernyőkön földerengő furcsa, szögletes alakú égitestre.
1: A Mallard után ide jön majd az Astrea kutatócsoportja. Olyan, mint egy tégla,
0: jegyezte meg Ariel.
1: A kisbolygók sohasem szabályos gömb alakúak, oktatta ki Lars. Sőt, nem is gömbök, hanem szabálytalan formájú töredékek. Töredékek?
0: Don felhúzta szemöldökét.
1: Akkor ezt megnézzük közelebbről is. De minek a töredékei? Azt mondják, volt itt valaha egy nagy bolygó. Darabokra tört, és most javarészt ugyanazon a pályán keringenek a darabjai. Hogy te milyen okos vagy?
0: Csóvált a fejét Don.
1: Ezt neked is tudnod kéne,
0: szurkálta Ariel.
1: Ha jól emlékszem, a 2 évvel ezelőtti csillagászati anyagban tanultunk erről, amikor a naprendszer összetételéről volt szó. Nagy okosok!
0: Legyintett a fekete fiú, de tekintetét nem vette le a képernyőről.
1: Más ám az, ha az ember azzal a süket lernogéppel beszélget, és megint más mindez személyesen megnézni a helyszínen.
0: Lars közbe akart szólni, hogy ő a csillagászati anyagot is úgy szokta tanulni, mintha a helyszínen lenne. Ahányszor a Lernó vetítőernyőjén megjelent az űr egy része, valamilyen bolygó vagy egy-egy galaktika, Lars mindig űrhajóban érezte magát, mintha magasból nézne le valamilyen égi testre, mint most a Lasterre.
1: Fordulunk egyet!
0: Donna kapcsolókhoz nyúlt.
1: Megnézzük jobban ezt a téglát!
0: A béta érezhetően irányt változtatott. Ariel megszorította a szék karfáját. Anyja jutott eszébe. Az Astrean biztosan észrevették már szökésüket. Szökés? A szókésé megrázta a fiút, de nem akart társai szemében puhánynak látszani, hiszen a másik kettő is milyen lelkesen fogadta a tervet. Még Lars is, pedig hát hármójuk közül ő a legkomolyabb. És az ő szülei sem veszik tréfára a dolgot, ha kiderül, mit is tettek.
1: Jól sikerült az első kör,
0: jegyezte meg Don elégedetten.
1: No, most elsüvítünk hátulról a Laster mellett. Elég gyorsan szágult. Van vagy 30 kilométer hosszú. Ha akarjátok, lehívhatjuk az adatait a képernyőre,
0: javasolta Lars. A béta kis elektronikus agya kapcsolatban állt az Astrean lévő nagy aggyal, és bármilyen dologról másodpercek alatt pontos adatokat lehetett kapni.
1: Annyira azért nem érdekel a Laster.
0: Donnak aligha nem a tanítógép képernyője jutott eszébe.
1: Lars, csak adatokat ne lássak! Mindig olyan érzésem támad, mintha megint tanulnom kellene. Mára elég volt. Most csak kirándulunk. És űrkalandokat élünk át!
0: Szakadt ki Arielből a boldogság. Igazán történhetne valami.
2: Mindjárt kinyílik kívülről a zsilipkamra ajtaja, és belép Pallácius.
0: Nevetett Lars. Ariel legyintett.
1: Hülyeség! Az űrben sokféle igazi élőlény lehet. Olyan kicsinyek és olyan nagyok is, hogy el sem tudjuk képzelni.
0: Merengett Ariel.
1: És ezeken a kis bolygókon is élhetnek például. Hiszen itt nincs oxigén.
0: Vetette ellen a Don.
1: Sem víz.
0: Tette hozzá Lars.
1: Oda nézzetek!
0: Mondta Don.
1: Micsoda sziklák!
0: A képernyőkön egészen közelről látták elsuhanni a Lastert. A kisbolygó egyetlen nagy, durva sziklatömnek tűnt. Lassan forgott hoztengelye körül.
1: Ha az ember belegondol, hogy ez már 1000 évvel ezelőtt is itt száguldott az űrben,
0: mondta halkan Lars.
1: Mennyit mondtál? 1000 év? Ti 10 000 öregem, 100 000 és millió!
0: Vágta Rádon. Büszke volt, hogy ő vezetette a bétát, hogy hármajuk közül ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb.
1: És most, uraim, hová parancsolják? Van a csoportban még 6 másik kisbolygó.
0: Ariel hangjában reménykedés bujkált.
1: Hát, ha valamelyiken élet nyomaira találunk.
2: Rajtad átgázolt egy üstökös,
0: jegyezte meg Don.
1: Hát nem éppen az előbb szögeztük le, hogy ahol nincs légkör és víz, ott nem lehetséges az élet. Mégis hallottam már olyan elméletekről,
0: magacskodott Ariel,
1: amelyek szerint az élet létezhet más formában is, mint a miénk. Nemrégen például azzal állt elő egy tudós,
0: legyintett Don utánozhatatlan megvetéssel, mint a számára a tudomány emberei csak aféle alig tűrt, kellemetlenkedő fráterek lettek volna.
1: Igen, egy tudós szerint lehetséges, hogy egy idegen civilizáció emberei éppen a kisbolygókon alapítottak támaszpontokat, és onnan hosszabb ideje zavartalanul szemlélik a naprendszert és a földi emberek tevékenységét. Levegőt és vizet persze úgy hoztak magukkal.
0: Gúnyolódott Don.
2: Vizet kulacsban, levegőt gázpalacban, mi?
0: Ami azt illeti, vágott közbe Lars, igyekezvén pártatlan hangon oszlatni el a vitát.
1: Én is hallottam erről, és ne felejtsétek el, az ember is képes volt támaszpontokat építeni olyan helyeken, például a Holdon, ahol sem levegő, sem víz nem volt. Tehát amazok is képesek lehetnek rá.
0: Ariel megörült Lars támogatásának.
1: Képzeljétek el, micsoda szenzáció lenne, ha éppen mi fedeznénk föl az idegenek támaszpontját.
0: Don morgott valamit az orra alatt, aztán a kormány szerkezethez nyúlt. Mindig nehezen ismerte el, hogy meggyőzték.
1: No, akkor nézzük meg a többi kisbolygót.
0: Az Alfa rövid keresgélés után rátalált a Kentaurra. Az Astrea nagy szállítóhajója szürke sziklafenségon állt orrával fölfelé. Tirosz átvette a kormányzást az automatától.
2: Mario, hogyan hallod adásomat?
0: Kiabált a mikrofonba.
1: Itt Mario! Jól veszem!
2: Most szállunk le! Mit csinál a fúróautomata?
1: Egyelőre csak áll! 300 méterre tőlem!
2: Tartsd szemmel! Rövidesen indulunk felétek!
0: Az Alfa motorjai földübörögtek. A fékezés ereje az űrhajó padlójához nyomta őket. Mentő expedíció, gondolta Tirosz. A szabályzat előírja, hogy a bajba jutott űrhajósnak összes társa köteles azonnal segítségére sietni, félbeszakítva minden más természetű munkát.
2: Jelentést kérek az egészségügyi fölszerelésről!
1: Törött végtag ellátáshoz mindent előkészítettem itt az űrhajóban,
0: mondta Borkova doktornő.
1: Amint behoztuk a sérültet az űrhajóba, megvizsgálom. Az Astrean pedig majd röntgenfelvételt is készítek.
2: A Kentaur mellett landoltunk,
0: adott helyzet megállapítást Valentin pilóta.
2: A zsilipkamra készen áll. Te itt maradsz a közelben,
0: mondta Tirosz a pilótának.
2: Vigyázz mindkét űrhajóra! Ha véletlenül erre robogna az a fúrógép, tudod, mit kell tenned? Bertolt, a mentőládából vegyél ki kötélhágcsót, vaskampókat! Minden rendben!
0: Jelentette néhány másodperccel később Bertolt.
2: Igyekezzünk!
0: Sürgette őket Tirosz.
2: Adrián várja a segítséget!
1: Most hadd vezessek én!
0: Nyafogott Ariel.
1: Értesz hozzá?
0: Kérdezte Don kicsit lenézően.
1: Jobban, mint te az indiánokhoz!
0: Morogta a kövér fiú. Szuszogva helyezkedett el a vezetőülésben. Egy percig nézte a képernyőket.
1: Ez itt az automata ütközésgátló jelzője, a fogbeosztással,
0: magyarázta Don az egyik homályos üveglapra mutatva.
1: Idegen test közeledtekor fölvillan a piros fény, a skálán pedig látod, milyen irányba és mennyire tér ki a hajó, ha a vezérlés nem is ad parancsot az összeütközés elkerülésére, az irányváltoztatásra.
2: Mintha már hallottam volna erről,
0: válaszolta jeges nyugalommal Ariel. Don elhallgatott. A képernyőkön csak távoli kicsiny pontok csillogtak.
2: Egyelőre nincs idegen test a közelben,
0: nyújtózott ki kényelmesen Lars. Még egy ásítást is elnyomott. De rögtön a szék karfája után kapott. A béta hirtelen kanyarodni kezdett, előbb balra, aztán megint fölgyorsulva jobbra.
1: Őrszlalom!
0: Rikoltott Ariel. Szeme vidáman villogott.
1: Üldöznek bennünket! Norman űrkalózok a láthatáron! Halálfejes lobogó hajójuk tatján!
3: Meghibbantál!
0: Dadogta Don.
1: Sugárvetővel lőnek ránk! Irányváltoztatás!
3: Ne hülyéskedj, Ariel!
1: De mi nem adjuk meg magunkat! A béta a végsőkig kitart! Ennek agyára ment az a sok régi könyv, komolyan mondom!
0: Fújt egyet Don. Lars felállt, Ariel vállára tette kezét.
2: Lázadás a fedélzeten! A kormányosi posztról lefokozunk, Ariel mester! Add át a helyedet!
0: Ariel egy pillanatig még szorította a kormányt, aztán lassan elengedte.
2: Veletek sem érdemes az űrbe utazni,
0: mondta lehangoltan.
2: Annyi fantáziátok sincs, mint egy gilisztának.
1: Űrkalózok,
0: dohogott Don.
1: De néha egészen ütődöttnek nézel bennünket.
2: Csak azt hittem, ti is 10 éves fiúk vagytok,
0: felelte Ariel reménytelenül legyintve.
2: Pedig dehogy, az eszetek, az nyugdíjas korban van már.
0: Lars mosolygott. Aztán nevetni kezdett hangtalanul. Végül megragadta a kormány szerkezetet, egyetlen mozdulattal kikapcsolta az automatát. A béta meredeken fölfelé bukott, aztán hosszan jött lefelé. A fiúknak torkukig emelkedett a gyomruk.
2: Granada kapitány jelenti a Pálma galaxis közi űrhajó fedélzetéről! Elértem a kozmosz határát!
0: Kiáltotta. Rémült csend támadt a háta mögött. Ezek most biztosan azt hiszik, Lászra is rájött az őrület.
2: A kozmosz határa fénylétszkerítés, légmentes műanyag fóliával és csillagászati léggömbökkel.
0: Ekkor tört ki a nevetés. Nem csak Ariel csapkodta a térdét, Don is. Lars még sohasem aratott náluk ekkora sikert. Éles kanyart írt le az űrhajóval, úgy folytatta.
2: Granada kapitány és legénysége lyukat fúrt a kerítésen. Mit láttak a másik oldalon? Na mit?
1: Egy másik kozmoszt!
0: Rikkantotta Ariel.
2: Ahol a kerítést éppen egy antigranada kapitány bontogatta,
0: tette hozzá Don. Vidámság uralt el az egész kabint.
2: Aztán kiderült, hogy a kozmoszt egy hatalmas tükörlap veszi körül,
0: képzelget folyékonyan Lars.
2: És Granada kapitány emberei saját magukat látták. Betörték hát a tükröt.
1: Nekihajtva a pálma orrával,
0: szúrta közbe Don.
1: És átjutottak egy másik világba. Ott minden világos kék,
0: mondta Ariel.
1: A bolygók, a holdak, az emberek, még a napok is kéken ragyognak.
2: Mert az az egész világ víz alatt van,
0: kapott a szondón.
1: Elsüllyedt űr a neve. Egyszer léket kapott, elmerült. Az ottaniak a levegőt csak régi könyvekből ismerik, és mindenki kopoltyúval lélegzik.
2: Látod, mégis normálisak vagyunk,
0: fordult Lars Arielhez.
2: Mi is tudunk játszani, ha kell.
1: Ezer szerencse,
0: sóhajtotta gunyorosan a kövér fiú.
1: Különben kétségbeesésemben én sem állnék meg a kozmosz határáig, mint agyszüleményed, az a Granada kapitány.
0: A képernyőkön újabb kisbolygó bukkant föl. A mérettáblázat szerint lehetett vagy 15 kilométer hosszú, lapos koronként vöröslött a fekete űrben. Élesen kivált környezetéből.
1: Ezt két oldalról is megkerüljük.
0: Lars lassan irányt változtatott. A béta képernyőjéről egy pillanatra eltűnt a kisbolygó, de aztán az automata iránytartók ismét visszahozták a képet.
1: Nem vezetsz valami biztos kézzel?
0: Jegyezte meg Don.
2: Még néhány év és belejövök,
0: válaszolta Lars.
2: Gyerekjáték egy ilyen hajó vezetése,
0: ábrándozott Ariel.
1: Képzeljétek el, ránk bíznának egyszer egy naprendszerbeli hosszú járatú teherhajót. Az unalmas lehet,
0: vágott közbe Don.
1: Mindenütt csak ásványokat kell rakodni. És milyen körülmények közt? Láttátok a múltkor a híradóban? A Vénuszon 80 atmoszféra nyomáson álltak a fickók a széngázban, hogy más nem mondjak. És ott van még a Plútó vagy a Merkur. Az egyik túl közel a naphoz, a másik meg túl messze. Itt forróság, amott hideg. Hát mit szeretnétek?
0: Lars a kisbolygó körüli pályára állította a bétát.
1: Hogy az űr is olyan legyen, mint a Föld, légkörrel, felhőkkel, szelekkel, 25 fok napsütés. Az űrhajók pedig nyitottak lennének,
0: kapcsolta ide ábrándjait Ariel.
2: Olyan sportosak,
0: vágta Rádon nevetve.
1: Mint a városnéző elektrobuszok. Kilógathatod belőlük a kezedet. És akkor semmi különbség nem lenne az űr meg a Föld között,
0: fejezte be Lars.
1: Egyetlen óriási kék ég lenne minden, az egész naprendszer. Majd egyszer eljön annak is az ideje,
0: mondta Ariel.
1: Miért olyan fényes ez a kisbolygó?
0: Bökött hüvelykujjával Don a képernyő felé. Lars vállat vont, de Ariel tudós képpel a vezénylőpulton heverő vastag könyvre mutatott.
1: Az ott a kisbolygók atlasza. A pilóták abban szokták megnézni az adatokat. Ezt is valamelyik filmben láttad?
0: Kérdezte Don gúnyosan, de a könyvért nyúlt. Fölütötte az elején, mormolva a fejezetek címeit.
1: A Trója csoport 3 tagból áll, az Apollo csoport viszont 19-ből. A tömegspektrumnak a kémiai és ásványos összetételben is rokon tartományai, itt valahol kell lennie színképeknek is.
2: Te már megint összekevered a fogalmakat,
0: bosszankodott Lars.
1: Az előbb magad voltál kíváncsi, miért olyan fényes ez a bolygó, most meg a színképeket emlegeted. A kettő nem ugyanaz. Ennyit azért én is tudok.
0: Don tovább lapozott.
1: 80%-uk színképe a szerves kondritokéhoz hasonlít. Mik azok a kondritok?
0: Nézett föl.
2: Tudja a fene.
1: Na hát, hogy nekem milyen műveletlen utitársaim vannak?
0: Kesergett Don fejét csóválva.
1: Azt sem tudják, mik a kondritok. Körülbelül 10%-uk 100-200 kilométer átmérőjű, spektrumuk pedig a kővas meteoritéhoz hasonlít. No, most okosabbak lettünk,
0: gúnyolódott Ariel, és tüntetően elfordult tőlük. A vezérlőpult oldalába épített műszerek ide-oda rezgő mutatóit kezdte figyelni. Don tovább birkozott a sok ismeretlen szót tartalmazó szöveggel.
1: A viszonylag fényesek felszínét szilikátokból és fémekből feni álló közet borítja.
2: A fe az a vas, a ni meg a nikkel,
0: jelentette ki határozottan Lars.
1: Képzeld, ezt még én is tudom. Sőt, én is.
2: Na hát, csupa észlény találkozott össze ezen az űrhajón, természetesen véletlenül.
0: Vette át most társai csúfondáros stílusát Lars is.
2: Don,
1: az a kisbolygó itt fémes kőzetekkel van borítva. Ha a felnőttek még nem fedezték volna föl, most valami jutalomra számíthatnál. Mindent fölfedeztek már,
0: legyinte Don reménytelenül.
1: Nincs már olyan kisbolygó, amit vagy tízszer föl nem mértek volna hosszában, széltében. Kielemezték, melyik milyen anyagból mennyit tartalmaz, és így tovább.
2: De az utolsó fölméréstől is eltelt vagy 30 év. Apámtól tudom,
0: mondta Lars.
2: Ennyi idő alatt történhettek változások. Időközben fölépítették az Astreát és a többi hasonló űrállomást. Idehozták és ráállították őket a kisbolygó csoportok pályáira. Megkezdődött az ásványok kitermelése.
1: Vigyázz! Előre néz!
0: Figyelmeztette Don.
1: A végén még egészen közelről is meggyőződhetünk róla. Milyen is az a nikkel, meg az a vas ott a felszínen, ha te egyenesen nekivezeted a bétát. Van automata ütközésgátlónk, vagy nincs?
0: Legyintett Ariel nagyvonalúan, és száguldottak tovább.
2: Ha szükség lesz rád, hívni foglak,
0: mondta Tirosz Valentinnek.
2: Egyelőre maradj itt!
1: És És vigyázz, nehogy téged támadjon meg az a tébolyult fúrógép,
0: mosolygott Borkova doktornő.
1: Hallotta már ilyen esetről,
0: mondta Anna.
1: Igen, én is emlékszem,
0: vette át a szót Bertolt, miközben lefelé mentek.
1: A Marson történt egy bányában, ha jól emlékszem.
3: Olyas valakitől tudom, aki maga is ott volt.
0: Anna lesimította hosszú haját, hogy akadálytalanul ráhúzhassa átlátszó sisakját.
3: Egy sereg különféle automata dolgozott egy marsi bánya alig néhány méter széles folyosóján. Volt ott néhány ember is, a gépeket programozták be. Figyelték és ellenőrizték munkájukat. Az egyik kőzettoló nagy lánctalpas szerkezetnél következett be ugyanaz a hiba, mint most Mário és Adrián fúrógépénél. Az a kőzettoló ide-oda kezdett robogni a szűk folyosóban. Félrelökte a kisebb gépeket, falnak lapította az ellenőrző műszereket és a figyelőkamerákat. Az egyik ember mit sem sejtve lépett ki, éppen egy keskeny összekötő vájadból. A többiek már nem tudták figyelmeztetni. A gép rögtön a falhoz nyomta, a szerencsétlen azonnal meghalt.
2: Hogyan tették ártalmatlanná a kőzettolót?
0: Kérdezte Eta.
1: Lézersugárral olvasztották szét a vezérlő berendezését. Az irányító vezető parancs továbbító központjában volt a baj a biztosítékokkal.
3: Remélem az újabbak gyártásánál már gondoltak erre is,
0: mondta Anna.
3: Végül is adott esetben emberéletekről lehet szó.
1: Tökéletesen hibátlan gépet nem lehet gyártani,
0: vont vállat Bertolt.
1: Igyekezzünk,
0: sürgette őket Tirosz. Már mindnyájan űrruhában álltak. Kettesével mentek be a zsilipkamrába. Egy perc múlva pedig kiléptek a vaslétrára, lementek a kisbolygó szürke sziklás talajára.
3: Az ember szinte elrepül!
0: Borkova megfogta a korlátot.
3: Olyan könnyűnek érzem magamat!
1: Nem számítottam ki pontosan, mekkora itt a tömegvonzás!
0: Felelte az expedíció vezetője.
1: Igen, kicsi. Testsúlyunk alig néhány kilogram.
0: Lassan kijöttek a többiek. Utolsónak megjelent Valentin, de nem jött le a létrán.
1: Figyelem majd a rádiót,
0: mondta Tirosznak.
1: Meg a környéket is. Azt hiszem, nem ártana előkészíteni egy lézerfegyvert is. Lehet, hogy szükség lesz rá. Éppen ajánlani akartam,
0: felelte Tirosz, és elnézett a föléjük boruló fekete űrre.
1: El kell majd intézni azt a rakoncátlan automatát. Gyerünk, siessünk!
0: Ariel már ügyet sem vetett a központi képernyőre. Minden figyelmét a kutató műszerek jelzéseire fordította.
1: Olyan ez, mint egy röntgenkép,
0: jegyezte meg lelkesen.
1: Amíg ti ott a képernyőn csak a tárgy külső képét látjátok, addig ezek a műszerek megmutatják, mi van a belsejükben. A filmjelző például állandóan dolgozik. A skálán látjátok ott, meg ott. A különböző színű fölvillanó csíkok az egyes fémeket jelzik. Mário mutatta meg nekem a múltkor, milyen hasznos kis gépezet az ilyen. És közben egy papírcsíkra föl is jegyzi az adatokat,
0: bólintott elismerően Lars.
1: Az a piros, hosszú vonal az vasat jelent. A barna mangánt, a szürke nikkelt. Ez mind nagyon szép,
0: mondta Don elismerően.
1: De azért ne körözzünk állandóan egy kis bolygó körül. Van itt ebből elég. Figyeljétek csak a helyzetjelentőt meg a környezeti képernyőt. Ebben a csoportban összesen 11 aszteroida van. Aszteroida? Hogy te milyen szépen beszélsz,
0: ebéskedett Ariel.
1: És még hármat közülük nem láttunk,
0: folytatta Don zavartalanul.
1: Menjünk hát utánuk, itt repülhetnek valahol előttünk. Nézd csak, kettő már látszik is a képernyőkön.
2: Vedd át a kormányt,
0: állt föl Lars. Don láthatóan megörült a javaslatnak. Igen gyorsan száguldottak, a sebességmérő mutatója kikilendült. A képernyőkön egyre nőtt az előttük lévő kis bolygó.
1: Méretei 15 kilométer a hossza, legszélesebb pontján 6, Máshol átlag 4 kilométer a szélessége. Alakja elnyúlt, uborkához hasonló.
2: Ezt az uborkát is a kézikönyvből olvastad ki? Hitetlenkedett Lars.
1: Nem. A számítógép így rajzolta föl a képernyőre. Nézd csak! Valóban olyan az alakja, mint egy uborkának.
3: Amit az Astrea mesterséges kertjében termesztettek, tette hozzá Don.
1: Tartalmazza a szokásos fémeket. A műszerek megadják a fényerő amplitúdóját is, ha érdekel benneteket, fölolvashatom ezeket az adatokat is.
2: Köszönjük!
1: Valahogy majd csak meg leszünk nélkülük is,
3: szerénkedett csúfondárosan Don.
1: Ezt még megkerüljük egyszer, és visszamegyünk az Astreára,
3: javasolta Lars,
1: hiszen már legalább egy órája, hogy eljöttünk. Nem hiányzunk senkinek,
3: legyintett Don.
1: No, most kapaszkodjatok! Bukórepülés!
3: A béta éles kanyart ért le. Ariel elkapta széke karfáját.
1: Vad kalózok vitorlás hajója fordul be egy öbölbe,
3: üvöltötte Don.
1: A pálmafák tövében törrel foga közt vadtáncot jár egy benszülött. De az öbölben alattomos sziklazátony a víz felszíne alatt,
3: tette hozzá Lars figyelmeztetőleg.
4: Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.

Tilos Rádió. Rádió történeti napot halljátok. A rádiós történeteknél járunk. És Pálfi Balázs, aki ugye a Tilosban is és a Magyar Rádióban is dolgozik. Most utána hallgassuk meg a Magyar Rádió UFO-ját, aki tulajdonképpen a legtilososabb műsorokat csinálja ott, és ő a legidősebb. Korányi Tamást fogjátok hallani, akivel otthon nála beszélgettünk.

0: Szóval én ősidők óta dolgozom, és 81 vagy 82 óta vagyok, voltam státuszban a rádióban, már a Magyar Rádióban, és aztán onnan mentem nyugdíjba, és nyugdíjas dolgozom. Tehát ezt az időt tudom, de azelőtt is én már, akkor az volt az érdekes helyzet, hogy a gondolatkönyvkiadóban dolgoztam, mint lektor, ami ugye szemben van a rádióval. És akkor én voltam az ügyeletes riporter, hogyha valami riport alany nem jött el, meg minden, akkor mondták, hogy gyere át, te tudsz mindenről dumálni, és akkor én dumáltam. Rengetegszer volt ez, hogy a szemközti álló áthívta gyorsan egy kis izért. Úgyhogy ilyen módon kezdődött tulajdonképpen a kapcsolat, aztán csináltam önálló műsorokat, és azóta aztán ottan dolgozgatok. Hát ott, szóval, hát rémes volt a rádió a 80-as években, mert képzeljétek el, hogy rengeteg pénze volt a rádiónak szemben a mai helyzettel, amikor semmi nincs. És ugyanakkor ugye ez valami olyan érzés volt, mint hogyha az ember ilyen őrült nagy zsákban ülne, de nincs benne semmi, mert ugyanakkor ilyen hülyeség halmaz. Ilyen vélemények voltak például a rádió akkori vezetését, hogy remek a műsor, de nem adható. Szóval ez például egy tipikus vélemény, remek mű, nagyon jó, de nem adható, és akkor miért? Azért, mert mit szól hozzá Brezsnyev, tehát szóval, érted, szóval valami borzalmas állapot. Na most az a szomorú, hogy ez a szellem nem változott alapvetően a rendszerváltozás után, szóval ezek a reflexek megvannak most is, csak más irányúak. Most például ugye az van, hogy a pápa haldoklik, és akkora esik egy műsor, nem zavarja ez a hívőket.
1: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
0: Tehát most ez ugyanaz, hát érted, mert hát a rádiónak mi köze van ahhoz, hogy a pápa haldoklik, mint ahogy mi köze van ahhoz, hogy Brezsnyev haldoklik, szóval nem.
2: Внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.
0: Szóval a rádió, hát az egy dolog, és na, úgyhogy ilyenekkel volt tele, de hát óriási történetek van, nem tudom, hogy milyen. Elmeséljem például azt, amit ha már Brezsnyevet említettem, a Brezsnyev temetése, hogy mi volt.
3: Дорогие соотечественники, дорогие фронтовики, уважаемые зарубежные гости, в эти торжественные дни для каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года.
0: Kérlek szépen, a Brezsnyev temetésén én egy kollégámmal, aki szegény már meghalt, és szintén egy ilyen idős ős rádiós, azt a megbízást kaptuk, hogy tekintve, hogy akkor délután olyan vidám dolgok voltak, hogy csináljunk egy olyan zenét, állítsunk össze, ami olyan homogén, nem kell jazzzene legyen, de azért ne legyen, mondjuk jazz lehet, lassú jazz, meg ilyesmi. Na akkor ott elkezdtünk válogatni, soha életünkben még ebből a szempontból nem válogattunk, minden szám fölgyorsult valami dobszólóval, vagy valamivel, és akkor nem lehetett, hogy ez nem jó, jó. Na jó, de aztán valahogy kezdett összeállni, és hát mondták, hogy egy kis prózát is tegyünk azért be. És hát akkor gondoltuk, akkor volt a nagyon jó műsor, volt a Török Tamásnak a Krúdi fantáziája, ami megjelent lemezen is. Hát tegyünk be abból valamit, hát az nem lehet. Jó, hát akkor ott ezeket majd abból beteszünk, vagy olyan 10 percet, 15 percet. Hallgassuk meg, hát jó, de mi lehet a Krúdi fantáziája? És akkor kezdtük hallgatni, és egyszer csak halljuk, hogy a Latinovics azt mondja, hogy 20 éve várok erre a napra. Na most, ez valami eszméletlen. Na most, ilyen, ebbe éltünk. Tudod, szóval, mi az áthallás? Adottátok a kifejezést? Az áthallás kifejezés. Úgyhogy, na, szóval ilyen történeteim vannak, vagy mit tudom én, az egyik legszebb technikai, az a technikai bravúr volt. Egy Kádár beszéd föl volt véve, és le kellett szalagról adni. És az adás előtt úgy, hát ugye 10-15 perccel a technikus föltette volna, és akkor kiesett a mag, és pratty, és úgy leesett a földre, és ott volt a veszély, és 10 percre kezdődik az adás, és akkor ezt csinálták, hogy bejött két ilyen nagyon gyakorló technikus, betették a magnóba, akkor az kezdte húzni, de ugye összetekeredett, úgyhogy akkor elvágták, kitekerték, összeragasztották, és akkor így 3 méterenként volt elvágva, összerakva, és így ment le egy 20 perces, és csont nélkül szél.
4: Szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szelme véd szocialista vívmányaink társunktása a szocialist biztosít és előre halad a építés útja.
0: Na, ez egy technikai tört.
5: Hogy ugye most itthonról készíted a műsorokat, hát szalagról ment, vagy megy még most is, ugye, igen, megy továbbra is.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, kérlek szépen, mikor elkezdődött az a lehetőség, hogy számítógépen lehet csinálni, akkor én nekem már volt bőven számítógépen, és gyakorlatom is volt, és mondtam, hogy hát akkor nagyszerű, akkor én most megcsinálom. Jó, és bevittem az elsőt, mondták, hogy ezt nem lehet adásba adni, mert ez nem a rádiónak a CD-je. Hát mondtam, mi a különbség a rádió CD és a CD? Mind a kettő írható CD. Hogy vannak itt minőségi különbségek? Mondom, igen, ezt tudom, de hát ez most már kész. Hát ami kész, ami rajta van a jel, arról már nem, az már csak a lejátszó múlik, hát most már kész, hát ez szól, meghallgattam többször. Nem lehet, nem a rádió. Hát mondom, akkor adjatok egy rádiós CD-t, és akkor arra fogok. Na jó, de akkor nem a rádióba készül. Mondom, na de otthon jobb a gép, mint itt benn. Hát akkor most nem lehet. Úgyhogy át kell játszani szalagra. Tehát én CD-n beviszem, áteresztjük szalagra, és adásba szalagról megy. Úgyhogy, és ezen nem tudok változtatni, szóval. De egyébként ez általában jellemző, mert, és mondják, hogy digitalizálják a rádiót, és minden, csak a rádió 20-as stúdiójában készült, CD-re készült dolgokat lehet CD-ről leadni. Na most, szóval ez technikai képtelenség, mert hát akkor a gyári CD-ket miért adják le? Hát az se a rádióba készült, ugye? Szóval ez van.
5: Itt ülünk a lakásodban, és hát ez egy nagy archívum, ami hát mindenféle formátumban vannak dolgok, tehát itt azért elég élvezet lehet valóban megcsinálni.
0: De én két helyre nagyon nem szeretek járni, könyvtárba és hangarchívumba. Ez egy erre a két helyre. Na most ez nagyon nagy luxus, mert akkor azt jelenti, hogy be kell szerezni mindent. Egy nagyon kedves szomszéd itt egyszer bejött, és megkérdezte, hogy ezt mind olvastam-e. A könyveket, és erre mondtam, hogy nem vagyok ki hülye, hát hogy olvastam volna, mondom, hát járt már asztalos műhelyben, járt. Hát ott ki van rakva 200 véső, és abból 5-öt használ. Na de azt az 5-öt nem használná olyan jó szívvel, ha nem lenne 200 véső. Tehát a biztonságot az adja, hogy 200 véső van, pedig tényleg általában csak 5-öt használ. Szóval, tehát ez szerszámkészlet. És ugye Sztálin elvtárs kérdezte egyszer, hogy hány film készül a Szovjetunióban, és mondták, évenként 110, és abból hány jó, mondták 5. Na akkor jövőre csak azt az 5-öt készítsék. Na ez az, ami nem megy, ugye? Szóval nem lehet. Nekem örök bajom az, hogy mikor találkoztam először a rádióban a úgynevezett zenei szerkesztőkkel, akik így a műsorhoz adnak ilyen plim-plimet, akkor azt láttam, hogy megjött a zenei szerkesztő 3 tekercsel. És megnéztem, és az egyik, és az élére volt írva, azt mondja, lírai, drámai, gumi. Ez a 3 volt, hogy a gumi az, ami bárhol elúsztatható, beúsztatható. És akkor rájöttem, hogy hát ő azért hozta, hogy majd meglátjuk, hogy mi kell a műsorhoz, és akkor ugye a szünetekben. Úgyhogy azóta én nem használok zenei szerkesztőt, hanem magam, mert tudnik a legfontosabb, engem halálosan idegesít, nem tudom, észrevettétek, amikor a rádióban bemondják azt, hogy na akkor zenéljünk. A beszélgetés van, akkor most egy kicsit zenéljünk, és aztán, tehát akkor az úgy oda, az egy olyan kis gipsz oda be a zene, holott fantasztikusan fontos része. Na és itt jön ugye az, hogy a hangjátékok, az úgynevezett hangjátékok, azok Magyarországon, a Magyar Rádióban készült hangjátékok, azok tulajdonképpen pódium termékek, az olyasmi, mint hogyha egy pódiumon 2-3 mikrofont leszúrnak, és akkor a színészek ott mondanak valamit, de mint hogy a néző fárad, időnként bejön egy hegedűs, és egy picit húz. Na körülbelül így készül ez. Na most ez így nem. Szóval, hát azt hiszem, amit ti csináltok például, pláne amit mostanában a rádiónak is csináltok, hát az... Hát ott minden hangnak, az egyenrangú minden hang, nem? Szóval ez az alapvető. Ugyanakkor viszont ugye nagy műfaji szférákat egyszerűen nem használ a rádió. Például ugye az, hogy DJ, az egy ilyen megtűrt, lenézett valami a hivatalos zene szerint. Ugyanakkor azt látom egy pár idő, hogy egyszerűen zseniális pasik vannak, meg lányok is köztük. Ugye, mondjam, köszönöm. De tényleg, de hát nem tudom, például ilyen nevet ismertek, hogy Spooky. Hát a Spooky, ugye, hát most az, hogy az egy tanult ember, az mondjuk egy közhelyszerű kifejezés, és amerikán is azt hiszik, hogy ezek az emberek csak úgy elkezdenek valamit csinálni, soha életükben nem tanultak semmit. Ugye azt hiszem, hogy 2 vagy 3 diplomája van a Spookynak, tehát nem csak zenéhez, antropológia, meg ilyen dolgokkal is foglalkozik, de ami az érdekes, a Steve Reich nevét nyilván ismeritek, és a Steve Reich, megkérdezték a Steve Reichet, hogy beleegyezne abba, hogy kevernek belőle valamit. És csináltak egy lemezt, egy dupla, még fekete lemezként jelent meg, dupla lemez, egy Steve Reich remix. És abban a Spooky is, és még mások is csináltak. És mikor meghallgatta a Steve Reich, azt mondta, hogy lehet, hogy jobb, mint az eredeti. Szóval, mert ők még rárakták a magukét. Na most a Spookyban az a fantasztikusan az én számomra a nagy élmény, hogy a Spooky nem attraktív. Tehát ő nem akar föltűnni. Meg. Láttam a Medzón volt egyszer, ahol zenészekkel együtt játszott és rákevert mindenféle dolgokra, és én még úgy gondoltam, hogy de keveset szól ez a Spooky. Szóval ő annyit, amennyit gondol, tehát, és az nem sok, sohasem, és nincs, szóval soha nem, tehát egy hihetetlen arányérzékű pasas. És ugye az, hogy ebben a műfajban könnyű szélhámoskodni, mert van, aki szélhámoskodik, ez nem indok arra, hogy a Spookyt lenézzem, szóval, mert a Spooky az egy fantasztikus zenész, nem tudom, hogy ti is így gondoljátok-e, hogy az... És hát tudjátok, hogy a Sub Rózával, ezzel a lemezgyárral mit csinált, hát ez fantasztikus. Hát a Sub Róza az egy olyan lemezgyár, amelynek óriási archívuma van. Hihetetlen mennyiségű zene van ott, meg hanganyag, de olyan, hogy Verlaine szöveg, saját szavalása, 18-ból az első felvételek, mind a mai napig. És a Spookyt beeresztették ebbe az archívumba, és csináltattak, és hihetett, de olyan, hogy még a Skola Hungarikára, a magyar, azt is talált a magyar régi zenekórusra is rákevert valami hihetetlen jópofa dolgot, és sorba jönnek ki ezek a lemezek. Senki itt nem, egyszerűen nem is tudja. Szóval azok, akik zenével. Szóval hogy létezik az, hogy a rádióban nem szól ez ilyenfajta zene. Most nem a Tilos Rádióról beszél, mert a Tilos Rádiónak profilja az, hogy ezzel a műfajjal. De ugye a Tilost azt nagyon kevesen hallják. És hát az nagyon jó, hogy a Tamás, a Turai Tamás ezzel a mixmaggal próbálkozik, szidják is értenem, hogy mi a manó ez, mert szóval hát én valahogy így vagyok ezzel a Spookyval, de aztán rengeteg más, hát a magyarokat is nagyon érdekesnek tartom. Én a Nagát szeretem például, a Naga az egy elég érdekes, hogy a Yonderboyt kevésbé. Nem tudom, én nekem a Yonderboy kezd commerce nem lenni, szóval az érzem, szóval ő ilyen tánczenét kezd csinálni valami ilyen, ugye? Van valami ilyen, szóval ez lehet, hogy ez olyan dolog, mint mikor egy színész állandóan behívják, hogy alá olvasson mondjuk a természetfilmekhez, és akkor egyszerre csak, mikor bejön és elkezd Adit szavalni, akkor is, mintha reklámot mondana. Szóval valami ilyesmit érzek a Yonderboyban, nem? Hogy ő egy tehetséges fiú, Csak azt hiszem, az, hogy őt olyan sok helyen elkapták angoloknál is minden, hogy csináljon logókat, meg mit tudom mi, ez valahogy lehet, hogy őt egy kicsit kommerszebbé tette. Nem tudom, én nem akarom megbántani, mert egyébként kedvelem őt személy szerint, szóval egy helyes fiú, de mert ez egy fordított folyamat. A Yonderboy az megérdemelni, hogy jó zenét csináljon. És ugye, valahogy így vagyok vele, és furamód. A Nagánál ez sosem, de ez nem, ilyen problémám nincsen. Szóval ő valahogy tartja magát. Hát ezt erről. Na most ugye a másik nagy, az én nagy, izgalmas, érdekes területem, hát a kortárs zene, ami szintén ugye mostoha gyerek Magyarországon. Hát azért az tényleg elképesztő, hogy mondjuk egy Ligeti Györgyöt, akit egyébként nagyon szeretnek a más a DJ-k használják, én nekem vannak olyan felvételem, meg hát arról nem is beszélve, hogy mit tudom, a Kubrick majdnem minden filmjében használ Ligeti zenét, tehát, de hogy a Ligeti itthon szinte nem szól a rádióban, szinte nem fordul elő, de még Bartók sem nagyon, meg kell mondjam, tehát mondjuk, és pedig Bartók, hát már hol van kortárs, hát Bartók az már a múlt század közepéig, és a múlt század második fele, mintha nem lenne valahogy a mi köz gondolkodásunkban. Na, a Wagnerről az jut eszembe, hogy egyszerűen Pécset voltam lenn, ahol teljesen érdekes helyzet van, mert a Pécsi Egyetem francia tanszékén a rádiókban található, nekem eléggé tetsző hanganyagokat gyűjti. Tehát egyszerűen fölveszik, CD-re teszik, és kölcsönözhető. Na most hát engem azért hívtak oda, mert az én műsoraimat is, tehát ugye persze, hogy elfogult vagyok velük szemben, mert az én műsoraim is benne volt ebben a katalógusban, és akkor meghívtak oda, és beszélgettünk a műsorokról. Na most az volt az, hát jobban ismerték a műsoraimat, mint én, mert ők fölkészültek, és akkor megkérdezték egy évvel az előtti műsorom, hogy a 20. percben mi volt az a zene. Hát ki az, aki emlékszik arra, hogy egy évvel visszamenőleg. Na, szóval ez volt, és ott volt az, hogy ők kérték, hogy vigyek mindenféle zenéket, és akkor elvittem a Wagner Parsifalból egy körülbelül olyan 4 perces részt, kijátszottam, és csak azt kértem tőlük, hogy nem arról van szó, hogy most ezt fel kell ismerni, de hogy helyezzék el, hogy ez mikor született ez a zene. És mindenki mai zenének tartotta. Hihetetlen a zene, a Wagner, amit csinált. Szóval ugye én nekem mindig az a nézém, hogy a Wagner és a Verdi kortársak voltak. Most a Verdi a stánt zene ahhoz képest, amit a Wagner csinált. Szóval mert hát az egy olasz dal, opera. Ezért engem borzasztóan elátkoznak, mert azt mondják, hogy fantasztikus mélységek vannak, de én nekem milyen mélység van abban az izében, ahol azt mondják, hogy nem fontos a szöveg például, mert úgy se érteni. Tehát ami ugye Wagner nem képzelhető, mert maga írta a szövegeket, és nagyon fontos. Tehát a Wagner az, ugye nem véletlen, hogy a Schönberg, aki az egyik legnagyobb újító, ugye azt mondta, hogy én nekem 3 mesterem van, 2 Richard és 1 Gustav, mondta a Wagner Richard, a Strauss Richard és a Mahler Gustav. Na most ez nagyon furcsa, hogy ugye a Mahler, aki hát kétségtelen egy nagy zenész volt, de azért inkább, meg a Strauss is inkább ilyen romantikus indítással, a Wagner maga is, bár én azt mondom, hogy romantikus zenét csinálhatnak, de csak zsenik. Ha egy fokkal gyengébb, mint zseni, akkor abból takony lesz, szóval még nem véletlen, hogy Bach korában olyan rengeteg nagy zenész volt, mert azt a zenét, azt lehet csinálni, a romantikus zenét csak zseni tud csinálni, mert különben züfec lesz, szóval az borzasztó. Most én a Magyar Rádióról beszélek. A Magyar Rádióban szóval alig hallgatom már, meg kell mondjam őszintén, mert nekem szakállas. Szóval, hát egyszerűen, ha elképzelem azt, hogy valaki a Magyar Rádiót hallgatva próbál informálódni arról, hogy mi van a világ hangvilágában, hangzás világában, akkor az az érzése, hogy nem történik semmi. Hogy nem történik semmi, hogy lezárult évtizedekkel ezelőtt, és néha egy-egy klim-klim jön valahonnan, de hát az olyan viszi. És ennek például nagyon érdekes, kaptam egy levelet Amerikából, valaki, aki hallgatja, és szidott, mint a bokrot, a rádió színháznak írta, hogy lehet ilyen műsorokat csinálni, ahol alig van szöveg, már, hogy mindig csak ilyen, ilyen mindenféle furcsa hangzások, effektek, keveretek, meg mit tudom, és mi, hol van a hangjáték. És hát akkor mondták, hogy válaszoljak. Erre válaszoltam, és azt mondtam, hogy kedves uram, én teljesen megértem. Nincs nyilván hozzászokva, hogy a hangzás az nem egyfajta dolog. Hát amiről ön beszél, az egy olyan hangjáték, ahol szöveg, az egy szöveg domináns hangjáték. De hol van az előírva, hogy a hangjáték?
6: Ich lernte alles, aber auch alles wundervoll zu finden.
7: Warum all die Hütleichen, das kalte Eisen uralter Kanonen, patriotische Todeslust? Größer als das Beefsteak ist der Tod der unbestrittene Führer.
8: Der enigmatische Marcel Duchamp!
0: Ugye, mert ő neki az is kifogása volt, hogy nem érthető mindig. Hát most a Heiner Goebbels nevét nem tudom, ismeritek-e, aki, hát az egy óriás rádiós, a Frankfurti Rádiónál van, és zeneszerző is. Fura neve van a Goebbels, nekünk mi egy Goebbels ismerünk, de a Goebbels Németországban sok gyakori, tehát nem tűnik ma már föl, hogy az nem asszociálnak már a németek arra. Nyilván különben megváltoztatta volna, ha Hitler lenne a neve, akkor nyilván nem használná. De szóval, mert az ugye nincs sok. Na, szóval a lényeg az, hogy Heiner Goebbels, aki volt itt a trafóban, és bemutatta egy hangjátékát, hogy készül. Hát azt én elmentem, meg kell mondjam, hogy kollégával nem találkoztam, például ez egy nagyon jellemző dolog, hogy én ott voltam a magam 75 évével, szépen üdögéltem, és meghallgattam, hogy mit csinál Heiner, és ott a színpadon összeraktak egy műsort. Tehát ő azt találta ki, hogy nem színházat csinált, hanem rádióműsort tett föl a színpadra, hogy a néző láthassa, hogy készül egy, hogy, és minden alkalommal összerakták a rádióműsort. Ez a Prometheus megszabadítása című rádióműsor van, ami arról szól, hogy a Prometheust meg akarják szabadítani, és nem akar menni, mert már úgy hozzászokott a rosszhoz, hogy neki az jó. Hát ennek egy komoly értelmezése van, és nem, egyszerűen azt mondja, hogy ő szereti a sast, nem baj, hogy tépdese a máját. Tehát ő, hát ez a Kelet-Németországról szólt, sajnos ez a frankfurti fiú, ugye? Úgyhogy ez például egy rendkívül érdekes dolog. Na most hétfőn lesz egy ilyen Csönd című magazinműsorom, szoktam 4 hetenként csinálni, ahol egy-egy ilyen fickót bemutatok, és úgy gondoltam, hogy Heiner Goebbelst fogom most, és itt hallgattam azt, hogy mit is fogok majd bejátszani, és meglepődve vettem észre, hogy például megcsinálja azt, hogy egy szöveget két hangon ad be, és egymásra beszélnek. Aminek következtében el kell dönteni azt, hogy melyik

0: A kollégákat is kérdeztem, mindenki békésen volt, hát jó, hát ez olyan hang, mintha zene lenne. Hát mondom, de gyerekek, ez a lényege. Hát itt van a dolognak a lényege. Hát hol van előírva az, hogy a szöveget hagyományosan lehet csak értelmezni? Hát abban a pillanatban, mint kínai szöveget hallasz, rögtön megbékélsz azzal, hogy a zene. Ha már angolt, akkor már baj van, ha egy kicsit tudsz angolul, mert akkor pityeget, hogy mit, milyen szót tudsz kihozni belőle, amit még értesz. A magyarnál pedig teljesen beleragadsz ebbe. Na most abban a pillanatban, mint kétszer egymásra játsszák a magyart, és megzavarják ezt a dolgot, akkor valami kényszerít arra, hogy másként figyelj el a szövegre. Tehát a Goebbels tulajdonképpen ezt csinálta, amikor két német szöveget egymásra rakott, hogy ez. De hát ő megcsinálta azt például, most ugye elgondoltam, hogy a Magyar Rádióban ezzel az ötlettel valaki előállna, hogy a Rob Grier-nek egy írásából, ami magyarul Rések címen jelent meg, a Zsaluzi, ami ugye egy nehéz ügy, mert azt is jelenti, hogy féltékenység, és azt is jelenti, hogy redőny. Na de a redőny rései között lehet lesni. Nem féletlen a franciáknál, nagyon fura, hogy ez a két szó, hogy hol szól a rések között. Na igen, tehát a féltékenység. Igen, de ez lefordítom, mert ugye most mert a más nyelvben vagy az egyiket, vagy féltékenységnek fordítom, vagy réseknek fordítom. Kettő együtt nincs, csak a franciában van a zsaluzi. Ugye a zsalugáter egyébként, ami átjött. No, ezen elkezdett dolgozni a Heiner Goebbels, majd egyszer csak megállt, és azt mondja, gyerekek, ez nem megy. Ez nem lehet németül. Tehát akkor, na de hát már ugye minden csomó elő volt készül, hát akkor csináljuk meg franciául. Jó, hát a Frankfurti Rádió jobb helyzetben van, átszóltak valami francia színészére, az repülőgépen átjött, és szépen megcsinálták franciául a szöveget. És lemezen is megvan a franciául. És ez lement a Frankfurti Rádióval, és nem volt belőle palotaforradalom, hogy franciául beszél a német rádió egy esetben. Mert teljesen másról szólt a dolog. Tudnélik, a műsornak az az alcíme, hogy zörejek, így zörejek egy szöveghez. Hát én most már, mivel hogy nincs pénz, ezért a saját archívumomból, ugye szerencsére az a szörnyű szokás a magyar rádiózásban, hogy örökáron megveszik a hangot. Tehát, hogyha egy színész elmond egy szöveget, attól kezdve garázdálkodni lehet, azért már nem kell fizetni. Ez most nekem nagy szerencse, mert ez azt jelenti, hogy amit életem során fölvettem, az mind itt van, és akkor hát azt ezer összefüggésbe lehet rakni. Na most ez is például egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudtam elérni azt a rádióban, hogy a részfelvételeket ne dobják ki. Ugyanis a csak a kész műsort archiválják. De a kész műsorból nem tudom kivenni a szöveget, hogyha alá zenélnek, vagy valami, azt már más össze. A részfelvétel, ahol a szövegek vannak csak, az óriási érték. És na hát itt a történet az, hogy ugye én azt nem is szabadna elvágni, meg elvágtam, befutóztam szépen még akkor a szalagokkal, és akkor szépen katalógus csináltam ezekből az anyagból, és ott gyűlt a szobába. Hát benne a szobában majdnem ennyi van, polc van, csak tekercsekkel van tele. Na most az történt, hogy nem adtam vissza ezeket, hanem gyűlt, mindig kaptam a felszólításokat, hogy ennyi és ennyi szallaggal nem számoltam el, nem baj, gyűlt, és akkor jött a nyugdíj. És akkor el kellett számolni, és kiderült, hogy mit tudom én, 3700, nem tudom, vagy mennyi szallagot, ami darabja 3000 forint, szóval, és akkor lementem a szallagtárba, és mondtam a fiúknak, gyerekek, megvan mind, de miszlikre vágva, és azon kül őrület lenne letörölni, vagy valami, hát mondom, egy halom halott színész van, ezért Remek, Tomanek, Nándor, Rutkai Éva, a jó hangok. Most előállt egy furcsa helyzet, hogy most kié ez a szallag. Ugyanis ez nincs bearchiválva, hanem ott van a szobában, de mégis a rádió szallagja, de sehol nem. És akkor azokat a magyar rádió műsoraihoz használom, hát gondolom, hogy ez... De ugye egyébként az egész rádiózás jogát át kéne már régen értékelni, mert nem nonsens. Hát ezt ti tudjátok legjobban, hogy nekem az az aranyos, amikor a szerző jogvédő azt mondja, hogy mondjam már meg, hogy a Plastic Man az ki. De mert mondom, hát Plastic Man. Hát mondom, ott még szerencsém, a Richie Houghton, ott még lehet tudni, hogy ő a Richie Houghton, az is egy zseniális fiú egyébként, a Richie Houghton, de aztán van, akinél nem lehet tudni. És akkor mi van?
1: Mert a net,

0: az egész világ teljesen másról szól. Tehát én mondjuk a műsoraimban egy halom netről származó zenét, amit nem tudok pontosan adatolni, mert annyit tudok, ami a neten van. Na most mi van, ha a neten oda van írva, hogy Szuti? És akkor most akkor nézzünk utána jogilag, hogy ki. De aztán olyan érdekes dolgok voltak, hogy volt, hogy eljött valaki ide, és az egyik zenei szerkesztőnk megkérdezte, hogy szokott-e kapni Magyarországról pénzt, és mondta, hogy még egy petákot soha nem kapott, és közben itt meg kell adminisztrálni, hogy mennyi, és akkor hogy van, hova kerül az, nem? Úgyhogy ez egész teljesen tisztázatlan, nem tudom, hogy lehetne ezt rendbe rakni. És most gondolkodnak azon, hogy talán pausáli jogokat kellene kitalálni, hogy egy árban megvenni egy művet, és akkor szabad a gazda. De hát akkor, amikor már maguk, az alkotók is fölrakják, nem egyszer. Azon az alapon, hogy használja bárki. Igen, igen, igen. Tehát egyszerűen, tehát akkor most mi van? Azzal most hogyha nekem fölrakja egy fickó a saját zenéjét, azzal, hogy használja mindenki, amire akarja, akkor az jogilag hogy néz ki, hogyha én egy műsorba beteszem a teljesen szabaddá tett zenét? A szerzői jogvédő viszont listát kér, és fizetni akar, de nem tud kinek, mert nincs elég adat hozzá. Szóval valami egészen furcsa, mert az egész internet, nem tudom, hogy erről érdemes-e itten egyáltalán valamit mondani, az egész internet értelmezés Magyarországon még teljesen nem értem. Tudjuk, az internet az egy nyelv. Nem véletlen az, hogyha egy 5 éves, 6 éves gyereket ráeresztenek az internetre, egyszer csak sokkal jobban eligazodik, mint a felnőttek.
1: Public service time, bringing you the secret of how Ray Charles sings so good. If you got the beginning of our show, you heard Ray belt out, I got a woman.
2: I got a woman.
1: Right! The secret lies in the way Ray sings, oh yeah! He repeats it 7 different ways.
0: So, you've asked for these,
1: and you too can sing them like Mr. Charles. Listen. Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
1: 2.
2: Oh, yeah.
1: This one is going to change the course of history.
2: Oh, yeah.
1: See what I mean? 4.
2: Oh, yeah.
1: 5.
2: Oh, yeah.
1: 6.
2: Oh, yeah.
1: 7.
2: Oh, yeah.
1: While you're practicing these, give an ear to Earth Angel by the Penguins.
3: I was a disc jockey when I was 19. I was lucky. I found a job when I should have been still learning about it. And it inspired Wonderful Wino and Willie West, a character of mine. Radio stations, of course, change personnel rather rapidly. Willie West is no longer at Wonderful Wino. He's been replaced by Scott Lame.
4: Hi, gang! Scott Lame here! The boss jock with the boss sounds from the boss list of the boss 30 that my boss told me to play! Right here on the nifty 850. Wonderful Wino Radio!
5: Wonderful Wino! The big sound in the big town.
4: Why no time, bing bong, 5 minutes past the big hour at 5 o'clock. Hey, we'll get started with one of the big sounds this week. Number five. Last week was number nine. Moved up 4 spaces.
5: Four spaces.
4: Here it is, one of the new super groups, Crosby, Stills, Nash, Young, Merrill Lynch, Pierce, Sacco, and Vanzetti. And the ever-present footprints cross the shadows on the carpets of the hallways of the memories of your mind. Okay, kids, one of the big sounds and a great story behind that one. And you heard it first right here on Wonderful Wino. Wonderful Wino. Wino time, bing bong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. Moving along with 2 in a row. A big double play, back-to-back sounds for you on the Scott Lane Get Together on a Wonderful Wednesday. Here's a tune that's really moving fast. When I say fast, it was recorded at 9 o'clock this morning. At 12 noon, it was number 15. At 3 o'clock, was the number one sound in town. And now it's a golden oldie. Solid gold to make you feel old. Solid gold to make you feel old. A golden flashback from the summer of 69. Before you were born, remember, kids? Here they are, the Red, White, and Blue Electric Outdoor Protestant Blues Band. Jenny.

0: Jenny. Okay, it's always good to get into some Super Go. Super Go! Okay, we'll take about 5 minutes out here for the latest news from around the world from the award-winning Wino Newsroom, and then back with more of the big sounds for you here on the Scott Lane Get-Together for Wonderful Wednesday Afternoon. Wino time, bing bong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. As soon as we come back, we'll be listening on Medical Records, Won't You Take My Heart by the Donors, and My Body is Rejecting Your Heart by the Recipients.
1: Ne lepődjetek meg, ez itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap. Kalandozunk mindenféle rádió között.
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
2: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó.

Ozorai példa. 50 huszár volt akkor a szabadság, annyi volt itt a nemzet, a magyar, és szembe hozva a császár parancsát 10 000 fő 12 ágyúval, végig a völgyön a siólapáján rohamra készen, középen a híd, egy fél ország rész fordul vérbe lángba, ha az a híd fő az is elesik. Hú, sármelléki törpe Termopilé, haloványul a legendás görög merészség és ravasság a huszárok merészsége és nagy esze mögött. Megindultak nem le az ellenségre, a hegyre föl, és másfél napon át kerülgették, csak járták körbe-körbe a vén Kálvária hegyi derekát. A hegy mögött, mint színfalak mögött még csizmát és csákót is cseréltek ők. Előbb huszárok, most bakák vonultak a hüledező ellenség előtt, mely várta, várta rettegve, mikor dől nyakába az a tenger népözön. 20 tűznél főzték a gulyást a lányok, a másik hegyen a tükörcsösön. Megdördült ott len végül is az ágyú, hetet határig körözve szavát. Kihult a sorból fönn egy-egy huszár, de a többi csak járt, csak vonult tovább, míg föl nem tűntek baltákkal s üvöltve, mint a nádasok csikasz kölykei a pusztaiak, s a szemközti dombon dégről perccel, szirasról görgei. Szorító, lődöző, egy-két dülőnév hirdeti csak, mi történt azután. Lettem volna merengve, ülök az őszi vén Kálvárián. Vadászkutyám elnyúlva vár, a puskát papírral cseréltem föl térdemen. Nem a cserjésnek, fönn az őszi égnek bozótját kémleli tekintetem. Hegyre kerültünk, vagy hegyre szorultunk, barátaim, be megritkult sorunk, s be védtelen jajt zümmögő alattunk az édes ország, melyért harcolunk, s be ingatag a hídfő, és be hangos az ellenség, hogy tódul már felénk. Még rejti gyáván változik a harcmód, de látom én már minden fegyverét. Nem hull golyó még ránk, de hogyha hull is, ha a veszély, mint zápor megered, játsszuk már végig halálos mosollyal e ríkató, vidító szerepet. Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még, ezreg dalaként fújva énekünk. Ha lesz jövő, hadat talál helyünkön, legyőzhetetlen, ha mind itt veszünk.

Juhász Gyula, magyar nyár, 1918. Pipacsot éget a kövér határra, a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte farr, mint néma katlan, mint izzó part, ölelget lankadatlan. Sejem felhői sáp a türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek, s a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek, tikkatag kövére. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár, keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma, és föllángol a táj, e néma, lomha, ha megútálva száz here pivaszt már, vihart aratva, zendül a magyar nyár.

0: Csárközi György, virágok beszélgetése.
1: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltam. Köszönöm, hogy nagy bolygásodban mégis hozzám hajoltál. Akkor futottál mellém éppen, mikor már-már alákonyultam sötét levelek hírségben.
0: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltál. Köszönöm, hogy nagy magányodban mégis hozzád karoltál. Már-már sírósan becsukódó kelyhedet rám nyitottad önként, s lelked lelkembe átejtetted, hogy ott forogjon csípős könyként.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok, kergetőzve s összeborulva, mint tengeren játszó sirályok, rázkódva forgó viharokban, bugdosva pergő jégesőkben, idegenül tán mindörökké, de mindöröktől ismerősen.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok. Megtört gőkben összeakadva, mint száműzött koldus királyok, s úgy nézzük egymás szomorúan, kíváncsian, s mindent tudóan, mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankai. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

egy vaknyugalmú nyári éjszakán. Üstökös látunk. Egy vaknyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. Ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos, égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riad szívét. Mezitláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álom fehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött, jóslatra mesélt. A domb fölött, csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánt hajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűz sörén vérhúzár. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzöszönt. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázat, reménység. Rezi Bordon.

látomásokkal áldott élete. Csodák, csodák és látomások, vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szemendől, mint a könnyek. Világot rázó szél nyöszillérei között, a hús lombjait szüntelen rázza a létezés lázas látomása. Szívemet sárkány foggal rágja az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakála. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek őkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jó száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szelíd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók, robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy cipeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életemet.

Majd 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyílt szívűen felelte. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedély sincs. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam eddig, hogy minél nagyobb szenvedély fűti, annál nagyszerűbb. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt, mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsony rendűnek, sőt megalázónak, úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták, ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek. Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit, ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudálkosság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi élet szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fent idézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl, mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti, de mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokúban érik el legfelső fokvat,
akkor teljes. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozunk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, ről szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondana mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegelt nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólani. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkül valóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítjuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Catullus, gyűlölök és szeretek, de vecseri tábor fordítása. Gyűlölök és szeretek, s hogy miért teszem, én se tudom hívni. Bennem történik, s kínja keresztre.

most a világ legszebb siratódalát Nénia átveszik vizsgálata. Írta Caius Valerius Catullus, római költő. Hogy ki volt ő? Mondjuk róla csak annyit, hogy a legédesebb római költő volt, hogy híres volt arról, hogy mennyire szereti leszbiáját, akit igazi nevén valószínűleg Klódiának hívta. És hogy milyen rosszul járt vele. Ő volt az első, aki ki tudta, ki merte mondani azt a lélektani újságot, hogy ódért ámó, hogy gyűlölök és szeretek egyszerre, amely szóból kiderül, hogy a lélekben egymással ellentétes tendenciák vannak, mégpedig egyszerre jelenlevő tendenciák, hogy néki erről már fogalma van. De nem erről akarok most szólani. Catullusnak egy távoli tengerparton meghalt a testvérbátyja, s ő egy küldetésével kapcsolatban meglátogatta sírját, és erről a látogatásáról verset is írt. És ez lett a legszebbik verse, oly szép, oly megható, hogy én életem során sose tudtam könnyek nélkül elolvasni. Csak hogy terjesztem ezt hallgatóim elé, mivel hogy nem lehet lefordítani, illetőleg lehet, csak úgy szólván minden szépségét veszti más nyelvre való átültetése közben. Egy szóval azok közé, a versek közé tartozik, amelyek lefordíthatatlanok. Úgy határoztam tehát, hogy eredeti szövegében, vagyis latinul fogom ezt a verset közölni hallgatóimmal, hogy nem értenek latinul, majd úgy fogom elmondani, hogy megsejtsék a lényegét, amit azért lehet megtennem, mert éppen a hangzás az, amely olyan remek, és amellett félre nem érthető. Jaj, szavak, a sors ellen való átkozódás, könnyes fájdalom hangzik ki belőle félreérthetetlenül, még annak számára is, aki nem érti szövegét. És éppen ez, a hangzás az, a gyászos extázis, majd a gyászos megnyugvás tompultsága az, amit úgy látszik, semmilyen modern nyelv nem tud úgy kifejezésre juttatni, mint ez a latin carmen lugubre, vagyis gyászdal. Halljuk tehát, hiszen csak 10 sor az egész. Multas per gentes et multa per equora vectus, advenio has miseras fraterat inferias, ut te postremo donare munere mortis, et mutam nequiquam alloquere cinere. Quando quidem fortuna mihi te te absolit ipsum, heum miser indigne fraterat ente mihi. Nunc tamen interea hec prisco que more parentum, tradita sunt tristes munerad imperias, accipe frater multam manantia fletu, atque interpetum frater ave atque vale. De nem csak hangzásbeli remeklésről van itt szó, hanem az egymásra következő periódusok tökéletességéről. Első periódus. Messzi útról eljöttem ide a rettenetes mélységekig, hogy a halál végső adományát megadjam neked, és ám bár hiába, de megszólítsam néma hamarit. Második periódus, és ez már jajszó. Mint hogy a sors téged magadat elrabolt tőlem, ó Isten testvér, mi esztelenül rabolt el a sort. Harmadik periódus. Most már azonban, hogy ősi szokás szerint elvégeztetett a mélységeknek, lett szomorú szolgálat, fogadt ezt testvéri zokogásommal, s mind az örökké valóságig testvérig áldott és ég veled. Vagyis ezzel a szóval, hogy frater, ave, atque vale, tökéletesen lezárul a költemény, szinte mint mikor az ember sírjára rádobják az utolsó göröngyöt.

Az olvasók neheztelnek a költőkre, azért mert nem értik azt, amit olvasnak, és a költők még jobban neheztelnek az olvasóra, hogy nem fogadják kellően azt, amit a szívük mélyéből ők mondanak. Az bizonyos, hogy a mai olvasó mást vár a költészettől, mint amit kap. A költészet belebunkolódzott valami túl nagy egyéni esedésbe, holott az embereket egyre kevésbé az egyéni sorsuk érdekli a művészek részéről, hanem a közgondok. Ezeket a közgondokat a költők mióta a világ mindig kifejezték. Néha roppant nehéz ezeket kifejezni, ekkor kell valóban a költőknek erőfeszítést végezniük, hogy megközelítsék nem a olvasó igényét, az igazságnak a művészi kifejezését. Én hiszem azt, hogy nincs olyan probléma, amit művészettel nem lehetne átültetni az emberek fejébe igen hatékonyan. Csak erre persze az emberek nem adnak kellő figyelmet se a műveknek. Kéz dolgot akarnak kapni, a költőtől is majdnem olyan hangot várnak, mint a politikustól. Hát innen van, azt hiszem, a nagy ellentét, de ez megoldható úgy, hogy hát föl kell kötni a nevezetes pizsamát, már a művészeknek mondom ezt, óriási erőfeszítés. Petőfi Sándornak, vagy Berzsenyi Dánielnek sem volt könnyebb dolga közügyekről írni. Könnyű volt nekik legfeljebb azért, mert lángelmék voltak. Na de hát a művészetet nem csak lángelmével kell legalább megkezdeni, bele kell vágni. Én valóban, annélkül, hogy elítélném azokat az mondjuk elvont, absztrakt költőket, akik egy kicsit vindikálják maguknak, hogy ők az igazi költészet. Ismerjük Valérinak a poézi pürről való tételét. Ezt ma mindenki kisajátítja magának, hogy minél rejtelmesebb, minél bensőségesebben elrejtett a művészi elem, annál magasabb rendű. Ez hamis. Ez nem így van. Nem azt kívánom Petőfi Sándor példáját követendő, hogy a költők a tábornokok és a katonák helyett halljanak meg, hanem a maguk területén tegyenek olyan tetteket, amilyet mondjuk a jó katonák a csatatéren. Bemnek nagyon jó érzéke volt, amikor ingerülten el akarta kergetni Petőfiat Segesvári csatatéren, nagy fájdalom, hogy nem sikerült neki. A költőnek a dolga, hogy kifejezzen olyan érzéseket, olyan gondolatokat, olyan erővel, amelyek épp úgy hatnak a társadalomra, mint egy győzelem a csatatéren. Hát ezt nem veszik eléggé tekintetbe az emberek, szóval a költői tett az elsősorban művészi tett. Nem azt mondom, hogy a költő ne politizáljon. Ma nagyon is divat ez, hogy nagyon sokan mondják, én megvetem a politikát. Ez nagyon egyszerű mondani. Senki se veti meg a politikát, mindnyájan közösségbe élünk. Én legfeljebb mondjuk eltávolítom látókörhendű politikát. De hát véresen benne élünk a poliszba, szóval a közösségbe, tehát a költő dolga is ezzel foglalkozni. Súlyos szót mondok ki, nem büszkeségről van itten csak szó, tehetségről is. Sajnos verset írni, művészi alkotást előállítani, ihlet, adottság, fölkészültség nélkül nem lehet. Most minél kevesebb a kontroll arra, hogy mi a művészet. Tehát minél jobban azt mondja, a művészet az, amit én kifejezek. Tehát teljesen egyéni vagyok is. A szürrealizmust én magam nagyra becsültem, sőt gyakoroltam a ifjú korom idején, hogy ez annyira individuális, tudod, hogy az engem nem érdekel. Szóval ki merjem mondani azt, hogy saját személyem, akármennyire fontos, mint művészi alany nem érdekel. Mert a művészetnek elengedhetetlen tartozéka, hogy tessék,
Szóval a művészetnek tetszést kell elérnie, anélkül nincs művészet. De ettől csak egy centiméter a tetszelgés, amitől még egy centi a riszálás, az önkelletés. Hát általában a költőket mondjuk két ilyen kategóriába lehet osztani, hogy szintén a századforduló divatos jelző volt, hogy mindenki ott önmegvalósításra törekedett. Ugye Kovács Jani Kiskun Borozsmán meg akarta versbe valósítani önmagát. Na nem, ez nagy tévedés, a legegyszerűbb, ugye? Egy olyan emberi tartalmat valósíts meg a magad kifejezésével, ami köz emberi érték, tudod? Petőfiben nem az a nagy, hogy ő véletlenül egy kocsmárosnak a fia volt, hanem mit fejezett, és nép fia volt, hanem mit fejezett ki a saját sorsánát ebből a nagy adottságból. A magyar dráma irodalomnak, ahogyan az iskolában tanultuk, három nagy dicsősége volt a múlt században, a Bánkbán, az ember tragédiája és a Kegyenc. Az első kettőt mindenki láthatta a színpadon is, a harmadikról, a Kegyencről mindnyájon csak az iskolában tanultunk, hogy milyen fontos, milyen nagy szerepet játszott az irodalom történetben ez a darab. Maga a gondolat, amit maga Teleki László is ki akart fejezni, egy idő fölötti, mindenkorra érvényes, igen drámai erejű és igen drámai megfogalmazású eszme. Tulajdonképpen az, hogy ártatlan lehet-e valaki, aki minden hatalmat maga számára követel. A darabba adva van egy jó hiszemű, jó szándékű, még rokon szembes császár is, akit azonban mindenki istenként tisztel, és ez a helyzet majdnem ördöggé változtatja az embert. Szóval a darab eszméje az, hogy büntetlenül nem lehet senki zsarnok a Földön. Ezt a 20. században kifejezendő, igen fontos gondolatnak éreztem, azt, hogy az emberi ideálokhoz kell ragaszkodni. A darabnak tulajdonképpen három főhőse van, a császár, aki mondom, rokonszenves, és szinte a saját akarata ellenére lesz megölendő, megbüntetendő ördög. Van azután egy kormányzó, aki minden hatalmat a császárnak szolgáltat, akinek a gondolata az, hogy egy ügyér mindent el lehet követni, még embertelenséget is, mindent föl lehet áldozni. Tehát, hogyha van egy abszolút gondolat, akkor azt abszolút erővel kell szolgálni. Tehát ez az ember még a feleségét is föl akarja áldozni azért, hogy a célját, Róma megmentését, szóval egy szép emberi gondolatot köröztül tudjon vinni. Kiderül, hogy ez is képtelenség. Tehát még egy óriási eszméért sem lehet emberietlen dolgot elkövetni. Mert ez, hogy a feleségét föláldozza, vagyis odadobja a császárnak, ez tulajdonképpen már az egy istennek se jár ilyen áldozat. A harmadik hős az éppen az asszony, aki szerelemből és sértettségből, és azért, hogy a férjét megmentse, elvállalja ezt az embertelen áldozatot, de szintén belebukik. Tulajdonképpen tehát három ember sorsán mutatódik meg egy drámában az, hogy még az Isten se lehet emberietlen módon szolgálni. Tehát az emberi érzés, az emberi igazságérzet, az emberi jognak az érvényesülése, az az örök és a legfontosabb elv minden társadalomban.

0: kétségtelenül egészségesebb, erősebb, mint az, amelyben egy bármi kitűnő nagyapa egyetlen unokában folyt. Itt más szétválásról van szó. Arról az atomizálódásról, amelyben az egész társadalom szenved, amelynek a költészet is csak jelensége. Erkölcs és haszon, vallás és érdek egyként rendeli az anyagi jólét szünetlen emelkedését a világ minden sarkán. Érdeke az ördöginek ez az együttműködése abban, hogy az emberi lét alapföltételei ne csak javuljanak, hanem összehangolódjanak, kiegyenlítődjenek. Sarkigazság, hogy világgazdaság, világgazdálkodás csak úgy lehet jó, ha mindenütt jó, ha egyetemes. És a lelkek egysége, a földi halandóknak az a belső közössége, amely nélkül az előbbinek, az anyaginak a működése is csak üres járat. Ifjú fővel én logikai fölépítést tulajdonítottam annak, hogy a nevezetes hármas jelmondatban a testvériség mint egy csúcsként áll a szabadság és az egyenlőség után azok szintéziséül. Az egyén vele leli meg tökéletes helyét a közösségben. És mit látunk? A társadalom is tökéletesedik, és az egyén is. De a kettő viszonya, nem kis kutyaszorítóban vagyunk. S a költők hallgatnak hagyjuk. Illetve akár hallgathatnának is, mondja egy még keményebb megrovás, mert kiérti a szavukat. Igen, ez a kifogás hangzik leggyakrabban az olvasók úgynevezett széles köréből a modern költők ellen, hogy minél maibbak, annál érthetetlenebbek, hogy logikájuk valami más. A költők viszont vágya pedig ez. A világ tele van megoldhatatlan problémákkal, nem megoldatlannal, ügyeljünk a szóra. Olyanokkal, amelyek a fogalmak és a fogalmazások mai használata miatt ma így megoldhatlanak. A rák föltöhetően megoldható lesz, mert a problémát odaillő, és nem például a sáska járáshoz illő fogalmakkal s ellenszerekkel közelítgetik. Az emberiség örökölt és vészesen szaporodó, babonat természetű problémái, a faji és újabban már Európa közepén is, az anyanyelvi türelmetlenség tünetei épp azért gyógyíthatatlanok már és még, mert gyógyítószerük régóta alig tartalmaz több értelmet, mint azok a gyermekkori kadenciák, melyeket a csiga előcsalogatására, a katicabogár elröppentésére fújtunk. A nyelv, mely a világ sorsát intézi, absztraktabb, elvontabb, mint a költőké. Az elmúlt évtizedekben a költészet világszerte jelentős alakulásban van. Vége az üres szellemi tréfáknak, de a mosolytalan vaskalaposságnak is. Az új irány már-már divat is azt kívánja, hogy könnyedén, vagyis a költészet legtökéletesebb fogásaival mondjuk ki a legbajosabb dolgokat. Van súly, aminek cipelése segítség. A kötéltáncosok bambusz rudjának két végében ólom van, ennek egyensúlyával szaladnak a magasban. De hogyan használjuk mi efféle szárnyként korunk egyre nehezebb gondjait úgy, hogy közben produkciót is végezzünk, azaz tetszést is arassunk? Mert hisz ennél, ha nem megyünk át, sőt, ha nem tánclépéssel megyünk át a kötélen, nem azok vagy.
1: Az, hogy költők, művészek Tolstojjal mindig az évükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? Hanem a tolstói magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk fel. Szerintem a legoptimistább kiállt ez, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki benn van a folyó közepén. Ami egy rossz a sorsa, nincs pessimizmus. Az mondja meg éppen a legoptimistább.

0: nélkül is kell kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, halhatatlanítani, az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban fölfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fagyi, bőrci, arcilik miatt nem vetettek, nem kínoztak meg, tehát soha úgy a környezetünkben, mint ma.
1: A felnőttek

Marin Sorescu, Rajt. Rengeteg rossz startot láttunk már. Vagy nem sült el a pisztoly idejében, vagy elvitte a szél a hangját, s a helyükre mindannyiszor visszaparancsolt versenyzők idegesen összeverekedtek. Hemperegtek a pálya salakjában, eltörték egymás lábát, homokot szórtak a szurkolók szemébe. A futópályát s a stadiont nem egyszer elöntötte a vér. Annyi elhibázott startot láttunk már. Egyszer az egyik indító, félve a bekövetkezendő szerencsétlenségtől, ahelyett, hogy a levegőbe lőtt volna, főbe lőtte magát. S csodák csodája, minden versenyző győztesként tépte át a célszalagot. Csak kevesen vették észre az indító halálát. Azóta hagyomány lett. Aki indít, a halántékát veszi célba. Az indító pisztoly, mely annyi aranyérmet szerzett, most az én kezembe került. A vágtázók már le is térdeltek a rajtvonalra. Szemüket a célra szegezték, s mint tiszta fajparipáknak remeg az orrcimpájuk a várakozástól. Csak a csattanásra várnak. Az indító pisztoly tenyerembe sír. Lászlófi Aladár,

vagyok? Miért vagyok? S ha nem tudom legalább, miért nem hagyok békét neked vele? Az ősz, a nyarak sose várnak senkire. Mennek, bánva, ami nem volt, mint a koravének, elmennek, eltűnnek egyedül. Miért rántalak magammal téged? Álljak neki az űrbe, kiáll csak egy nagyot, keserves kíváncsi követelőzőt, minek vagyok? Vajon mi visszhangoznám? Mi? Örökre beissza a faltalan semmi, vagy nem engedi vissza a tapétás vatta felhő, s mire fiam is felnő, mégse jön még válasz. Nem elég ezer élet. Én legtöbbet egyet élek. Mint zsebelem kuporgassam a szikrát, hogy egyszer villámolhatok majd. A fogam folytva koccan a mához, de ne harapjak, nem szabad, majd! Nem. Most rögtön és mindig akarok. Azért is haragvón harapok mindenből a világon, ami élet. Sóhajtok, s ököllel verem az asztalt, csókolok, megtelek széppel, piszokkal, ijesztek és félek. Félek. Mert kibékülhetnék én a sorssal, ha te nem volnál. S mégis de áldott teher vagy nekem, embernyi nehézzé sűrítő súlyom. Hozzám nem elég úgysem más, hogy egész legyen hitetlen féllétem. Mint el nem ért kritikus tömeg, nem robban, és nem terem új urános csodákat nélküled. Pedig én azt akarok, teremni. Édes és könnyű ízű emlékeket a részletekben élő világnak magáról, s a tehetetlenség leláncolt fiáról, a gyermek szakállas koponyarcú fenelegényről, aki még bakkancsán állhat gerince, a halhatatlansággal is szembenevet. Amíg él, nem cserélne a nappal, akkor se kéne, s volna elég az emberség helyett az öröklét, ha túlélné magát, s az egész történelem utáni kort. Nem. Világok nélkül, nem emberként, meghalni halhatatlanul nem elég. Az életem akár a tűz, csak addig melegít, amíg ég. Ha nagy tűz leszek, nagy égés lesz. Világíthat tovább, messzibb, mint alkottam szándékolt. De amíg éltem, az élet szolgálatában voltam szerelmes bolond. Az idő úgy nyalja fel a tintámat, hogy minden csepp két cseppje a világnak. Egyik a kék anyag, mit a tollpréhe az üvegbe szúrva magára vonz. Másik, embergondok nem alvadó vére, az én kohóból csurranó bronz. Vállalod? Nem rozsdamentes élet. Mint dobhártyátlan tömör szobor, nem visszhangzik, nem gondol és nem szól. Értesz vagy nem? Akarsz-e érteni? Néha félek hinni, s néha nem merem kérdezni sem. De ha te nem tartsz velem annyi megbuktató világvad ellen, mi lesz vele? Hallgatlak, magam biztatva várlak. Akarod? Visszhangozol? Bennem a kétségek futótüzétől addig lehet már minden szénné sül, mire benned, mint kétségbe esett kőszavára a tóból, ölelő puha hullám, az igenlés felmerül. Ne vigy engem a kísértésbe, mert érted, úgyis mindent hagyok. Elszórok mindent, mert kevés a sok ahhoz, hogy akarhassam helyetted. Pirinyó koldus, gazdag óriás vagyok. Mindent akarj, és mindent adok. Csak ne átkozd majd magad el a tetted, mert nem a magaméból vetted. Látod, én nem a magamé vagyok.

0: Marin Sorescu, Babona.
1: Bal lábával mosakszik a macskám, háború lesz megint.
2: Megfigyeltem, ahányszor csak bal lábával mosakszik, számottevően növekszik a nemzetközi feszültség. Hogy a csodába látja az öt világrészt? Pűtia költözött volna szeme bogarába, az, aki képes arra, hogy jó előre egy szuszra ledarálja az egész történelmet.
0: Sírhatnékom van, ha meggondolom, hogy én meg a csillagos ég, amit ejtőernyőnek csatoltam a hátamra, végső fokon egy macska szeszélyeitől függünk. Fene a pofádat, te lusta dög, takarodj egerészni, ne csinálj nekem világháborút.
3: Marin Sorescu, Schweik. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopogtatja térd ízületüket, kimondatja velük 33. Megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweik ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemúzsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweik, a derék katona húzódik félre. Első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

0: az ember a legerősebb.
1: Jó reggel, farkaskodj. Adjon Isten medve, koma. Hát neked mi baj? Olyan szomorú, hogy a három napot esős idő.
2: Hagyd el, medve koma. Ne is kérdezd. Nem látod? Fejem, nyakam, oldalam csupa vér.
1: Az farkas kom. Talán bizony verekedtél valamelyik atyát fiába.
2: Dehogy azzal, dehogy azzal. Az emberrel akadtam össze. De meg is jártam. Cudarul megtépázod.
1: Szégyel magad, farkas koma. Hát még az ember is valami. Na, neked fél fogamra sem.
2: Ne bízd el magad, medve koma. Bizony mondom neked, hogy az ember a legerősebb állat a világon. Én tudom, mert én próbáltam. Bementem a faluba.
3: Hát, ha akadna egy kis bárány pecsenye. Csak hogy a kutya észrevett.
2: S ám bátor atyafiságban volnánk, elárult a gazdájának.
3: Az ugatásra kijött az ember, s valami fokossal, vagy mivel úgy eldöngetett, hogy alig tudtam elvár szorogni.
1: Már én mégis azt mondom, hogy elbánnék vele. Hiszed-e, hogy itt est a bokrot? Mislik be tépem! Így tépném össze az embert is. Meghiszem azt, komán.
2: Csak hogy az ember nem hagyja magát, mint a bokor.
1: Hiszen csak ne hagyja, úgy is összeszaggatod.
3: Nem hiszem, komám.
1: Nem-e? Hát, fogadjunk egy nyúlba, hogy az első ember, aki erre jár, biszlikbe szaggatom.
2: Itt a mancsom, nem disznóláb.
1: Itt a talpam, ez sem az.
3: Na hát akkor húzódjunk be ide a málna bokor tövébe, és várjuk a jó szerencsét.
4: Szép piros, milyen édes, zamatos. Te leszed a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte piculát, veszek rajta pántlikát. Befonom a hajamba, a királyfi meglátja, asztalához invitál, aranytálból megkínál. És mi van az aranytálban? Édes piros málna.
5: Panni! Pannikám!
4: Megyek, édesanyám! Megyek, édesanyám!

Kedves gazdasszonyom, aki megsegíti a

0: Mi csak? Mennyi itt a csirkegomba?
1: Egész fészek alja. Ebből aztán urassan megvacsorázom. Olyan finom, mint a paprikás csirke. Minden ujjad megnyalod utána.
2: Már ember, úgy hallgaskom, maradj nyugtan.
3: Egy csak asszony.
0: Panni! Hol az én kislányom?
4: Itt vagyok, málnát szedek.
0: Gyere, igyekezzünk hazafelé, mielőtt ránk esteledik.
4: Feleszedem a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte pici lát, teszek rajta fánkot.
5: Kifakó, szatorász! Lekivélt a lábad, a huszár, meg a ló hazafele vágta.
3: Ez már ember. Egy huszár a lovánál. Csülökre medve koma!
5: Innye, aki árdolja! Félre az utamból! A király katonája vagyok én! Félre, te szörmók, mackó, mert menten keresztül lőlek! Mi a? Nem fog a golyó?
3: Na megállj csak! Itt a kardom! Mindjárt megberet vállak! Nesze! Nesze! Kellemi! A kirilej szomát!
5: Fuss csak, fuss! Nem megyek utána, de kerülj csak még egyszer az utamba! Kocsonyát csinálok a talpadból! Kifakó! Szaporász!

0: Nobet bekoma, kinyerte meg a fogadást.
1: Nem hittem, hogy így csúfalt. Mire észrevettem magam, kétszer a szemem közé köpött. Na hiszen ettől még nem ijedtem volna meg, de mikor kirántotta azt a fényes nyelvét, azzal kezdett el nyalogatni. Már annak a felese volt tréfa. Szégyen a futás, de hasznos, gondoltam, és elszálltam. Igazad van, farkas koma. Az ember a legerősebb állat.

0: király kisasszony cipője. Hol volt, hol nem volt, egy szépséges szép király kisasszony, és annak egy pár bolha bőrcipője. Szép volt a király kisasszony, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik, mindenféle válogatott legények. Kérték feleségül mézes mázos szóval, de hiába. A világ szép király kisasszony csak kacagott rajtuk. Pedig volt egy a hercegek között, aki neki is tetszett egy kicsit, de őt még a többinél is jobban kigúnyolta, kikacagta a szívtelen király kisasszony. Hát ez a herceg gondolt egyet, levetette szép fényes gúnyáját, felöltözött koldus ruhába, beszegődött a palotába kályha fűtőnek, és elbújt a király kisasszony hálókamrája mellett a kályhajukba. Amikor beesteledett, hallja ám, hogy jön a király kisasszony, beszélget a szobalánnyal.
1: Eleget bosszantott ez a sok kérőm. Holnap végét szakasztom ennek a nagy vendégjárásnak.
2: Ideje bizony, felséges király kisasszony. Ki kell választani egyet, annak legyen a felesége. A többi menjen Isten hírével.
1: Elkergetem én őket, mindegy szállik.
2: Jaj, nem lesz az úgy jó, mert akkor még valami bajt találnak csinálni.
1: Dehogy csinálnak. Kihirdetem, hogy annak leszek a felesége, aki megfelel a kérdésemre.
2: Hát, ha akad egy, aki megfelel.
1: Ne félj te attól, mert én majd azt kérdezem tőlük, milyen állat bőréből van a cipőm? Meglásd! Egy se találja ki, hogy bolha bőrből. Te voltál a 97. Te sem találtad el. Nem vakondok bőréből készült a cipőm. Vakondok vagy te magad, azért nem látsz a szemedtől. Van-e még kérőm?
3: Én felséges király kisasszony. Ez a te cipellőd könnyű, mint a tolvide, s fekete, mint a szurok.
1: Hallod, ez te 98. kérő. Ez nem válasz a kérdésembe. Akkor mondd inkább, mi a veleje.
3: Ugyan milyen állat lehet az, amelyik könnyű is, fekete is? Valami madárféle? Holló? Fekete rigó?
1: Nem találtad el?
3: Oh-oh, ez még csak kérdés volt. A válasz ezután következik.
1: Mondd, ha tudod.
3: A cipő bőre bőgő majom.
1: Van én nékem elég bajom. Nehogy kell egy bőgő majom. Nem találtad el. Mehet Isten hírivel!
4: Én következem!
1: Állj elém! Te vagy a 99. kérő.
4: Ez a bőr olyan állaton termett, amelyik fára mászott.
1: Dehogy mászott. Sose mászott.
4: Soha? Hát, ugyan mint csinálták, ha nem kaptafán?
1: Te pedig akasztófán végzed, ha el nem találod.
4: Ha viszket is a nyakam, hát még a tenyerem. Jaj neked, ha eltalálom az igazat.
1: Halljam a választ.
4: Ördögbőr.
1: Válaszodtól megcsömörlök, elkotródhatsz. Szegény ördög!
5: Megmondom én!
1: Te meg miféle szerzet vagy? Nem rostelled magad ilyen szúrtosan, rongyosan beállítani leány kérőbe?
5: Az röstelje magát, aki miatt koldus ruhát hordok.
1: Királyfiak, hercegek voltak az én kérőim.
5: Volt-e sütnivalójuk?
1: Neked olyan sok van?
5: Tudom, amit tudok.
1: Akkor azt is tudd meg,
2: Ebrúdon hányatlak ki az udvaromból, ha el nem találod az igazat.
5: Akár a hóhér kezére is adhatsz. De ha eltalálom, a feleségem leszel?
2: Szavam rá.
5: Az a cipő, felséges király kisasszony, bolha bőrből van. Na, nincs kacagás?
2: Eltaláltad, te koldus ember, és én a szavamat meg nem másítom. Feleséged vagyok ez órától fogva. Ásó, kapa, meg a nagy harang válasszon el egymástól minket.
5: Jól van. Hát akkor csak vesd le lelkem feleségem szép selyem ruhádat. Öltözz te is koldus ruhába, mert úgy illünk egymáshoz.
0: Akart, nem akart, koldus ruhába öltözött a kevés király kisasszony, és ment az urával a falu végére, egy piszkos kaibába, az volt a lakás ezentúl. Reggeltől estig koldulni jártak. Egyszer jön egy hajdú, kizavarja a koldusasszonyt a többi szegénnyel, a herceg földjére kapálni. Ment az ura is, de nem kapálni, hanem egyenest a palotájába. Ott fölvette ragyogó cifraruháját, úgy ballagott ki a kapásokhoz. Dicsérte mindet, csak a feleségét szitta, becsmérelte. Pedig szegényről csak úgy csorgott a veríték. No, elkövetkezik a vacsora ideje. Asztalhoz ültetik a napszámosokat. Ezüst kanalat tesznek mindenkinek a tányérjához. A herceg pedig titokban belecsúsztatott egy kanalat a felesége zsebébe. Lett is nagy haddelhad vacsora után, mikor az inasok észrevették, hogy hibázzik egy ezüst kanál.
5: Kérjétek csak azt a koldusasszonyt, aki egész nap semmit sem dolgozott.
2: Én, felséges herceg úr, többet kapáltam, mint két napszámos. Csupa vérhólyag a tenyerem.
5: Nem vagyok én vakondok, hogy ne látnék a szememtől. Kapálás helyett a napot loptad. Az ezüst kanalat is biztosan te loptad el. Motozzátok meg!
2: Ne! Ne bántsanak! Nem vagyok én tolvaj!
5: Majd én magam. Ti csak fogjátok körül, mert az efféle népség egy-kettőre úgy megugrik, mint akinek bolhacipő van a lábán.
2: Nincs már nekem semmiféle cipő.
5: Ez itt mi a zsebedben? Aki keres, az talál! Itt van az ezüst kanál!
2: Jóisten! Hogy került ez hozzá?
5: Azt mondd meg inkább, mit évő legyek veled.
2: Sose loptam, sose hazudtam. Mégis mindenki engem kacag. Záros tömlöcbe, vétest fejemet. Egyik se fáj jobban, mint ez a megszégyenítés.
5: Be is záratlak, édes lelkem, de ide a két karomba. Megbűnhődtél a kevéségedért, most már ismernek. Én vagyok a te hites urad, a hatalmas herceg, nem pedig szurtos, rongyos koldús. 99 kérődet csúffá tetted, megérdemelted, hogy a századik téged tegyen azzá. De most már vesd le rongyaidat, öltöz ismét sejembe. Ásó, kapa, meg a nagy harang válaszol el minket egy.

0: Francisco Brown. És az olyan dolgokról beszélt nekem, amikről soha se tudtam. Olyasmiket mutatott, amikhez hasonlót soha sem láttam.
1: Újfajta vadat? Jó vadászat volt?
0: Nem volt ez vad. A fogam beletört volna, de a fehér tarajos azt mondta, hogy egy ember az életét is odaadná, ha csak láthatná is ezeket a dolgokat. És úgy beszélt, mint aki ismeri az embert.
1: Megnézzük.
2: Aztán mi látnivaló van itt?
3: Hát én semmi nem vagyok.
2: Oh, hát te vagy a fehér tarajos. Jó vadászatot, kobrák atya!
0: Jó vadászatot, testvér!
3: Jó vadászatot! Mi újság a városban?
2: A városban?
3: A fallal kerített nagy városban. A 100 elefánt számtalan ló, meg számlálhatatlan szarvasmara városában. 20 király királyának városában. Régen nem hallottam a hadigongok döngését.
2: A fejünk fölött dzsungel van. Nem ismerek más elefántot, csak Hátit meg a fiait. A király pedig... Mi az király?
0: Mondtam neked, 4 hold tölte előtt. Mondtam neked, hogy a városod nincs többé.
3: A város, amelynek kapuit a király tornyai őrzik, sohasem múlhatik el. Akkor építették, amikor még az apám apja sem bújt ki a tojásból. És állani fog akkor is. Mikor a fia olyan fehér lesz, mint én.
2: Itt nyomot vesztettünk. Nem értem, amit beszél.
0: Én sem. Nagyon öreg már. Ó, kobrák atya. Csak a dzsungel van itt, ahogy kezdettől fogva volt.
3: Hát akkor kicsoda ez? Kicsoda ez? Aki félelem nélkül állít előttem. És emberi ajakkal beszél a nyelvünkön.
2: Mauglinak hívnak. A dzsungelből való vagyok. Népem a szioni farkasok csapata. Káva testvérem. De kobrák atya, ki vagy te?
3: A király kincsének őrzője vagyok. Akkor küldtek ide a kő alá, amikor még fekete volt a bőröm, hogy meghalni tanítsam azokat, akik lopni jönnek ide. Aztán a fölemelt kő helyén beeresztették a kincset.
2: Mi a kincs?
3: És ezután mindig csak azért emelték fel a követ, hogy még több kincset bízzanak rám. 100 király gazdagsága van itt. De réges-régen történt, hogy a követ utoljára megmozdították. Azt hiszem, a városom megfeledkezett róla.
0: De nincs már itt város, nézz föl! A fák gyökereit látod, amik szétrepesztik a köveket. Fa és ember nem nő egy helyen.
3: Néhányszor jártak itt emberek, de nem szólaltak meg. Amíg a sötétben el nem csúsztam hozzájuk, akkor sem kiáltoztak soká. De te hazugságokkal jössz ide, és el akarod hitetni, hogy a város nincs, hogy az őrségemnek vége. Az ember sokat változik az idővel, de én nem változom soha, amíg a követ föl nem emelik, és le nem jönnek értem azokat a dalokat énekelve, amiket ismerek. Addig én vagyok a király kincsének őrzője, és senki más.
2: Ká, úgy látom,
3: azt mondod, hogy a város néptelen, és itt vannak a fák gyökerei. Akkor most hajolj le, és vidd el, amit akarsz. Ha élve kijutsz arra, merre bejöttél te, kígyónyelvű ember, szolgád leszek, és szolgáid lesznek a királyok királyai.
2: Lehetséges, hogy egy saká ilyen mélyre lemászott, és megmaradt a fehér

0: Väinämöinen musikaal. Komo jörek Väinämöinen, főnóta fa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Újjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja, fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Väinämöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő ládán, halcsombéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömmé lendül, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendül. A dal immár dallá zsendült, a csukafog fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a mén szőre csengett, bongott a paripa szőr ujjongott. Zengett az a Väinämöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, fel kell a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ülle, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül, akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, vígörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobban sietett a gyönyörű hallania, vígörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jóhősnek hárfájához, Väinämöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyalt, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lápról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek váll a csúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Väinämöinen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Väinämöinen zengett egy nap, másnap új fenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs, a vén.
1: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű, világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen hanglemez felvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszhető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Ellison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott Nemzetközi Folklór Kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit, és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyi gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgás folyamatok, a dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgás folyamatok tanulmányozására mindezidáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
1: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió átvételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zene folklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtőmunkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Kosica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúvó havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét. S már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írja.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beorlasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentum értékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgykörű közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztek fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésére. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozott

és megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére, Folkmusic. Hogyan csak hatalmas munka folyik a téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádió műsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes, méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, és azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. E gyűjtemények közül különösen az angol rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagy közönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült,

kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is. Arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakálú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és oszthatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár két éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az első szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggáját fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárak bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetáros sorozat Sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a Sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg, tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egyrészük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvelt. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztára tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörös specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény Basic Library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatásra. Egyik-másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesen változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpróbát kell felmutatni. Ez
több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolatot. A megtalált vagy újra présett lemezről ezután magnófelvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnófelvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalagfelvételen is. A kattogás roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csaknem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, s hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és táncszervezet. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sér. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed, más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezlevet emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, akiknek nem csak művészi pálya kezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekesek mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfián keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, és ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatait nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. a régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta a legtűrhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebességmámon.
1: Mint a sebességmámon.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonophan vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettvetelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, s ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A Magnum megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a Magnum megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A Magnum a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a Magnum felvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételből történő felvételkészítéskor a Magnum tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történt. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A Magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szereplők, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zene értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy és ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. E lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés a sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeggyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ban alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részében lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát, a bímjel és matrica számát, a lemez fordulatszámát és barázdatípusát, a lemez időtartamát, a vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét, amennyiben volna, az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. A felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközén. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyammal dúzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvétel feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzés fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka Art Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasan növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szóló hangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magnum. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik-másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekélyértékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypotló lehet olyan műsoranyagnál, amely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is, ha férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne? Kem kellene Krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő, vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai, rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótak, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, Goethevén Göltemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társ a dalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is. Ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csekkünk, és mosolyunk, elégedettem,
1: még a vérben

tiroselio. A kertakarót halljátok. Magyar Technikai Múzeumban, Óbudán, ahol Bíró György kalauzol minket a gyűjtemény.

0: több kísérletünk volt ilyen olyan épület megszerzéssel, volt is egy darabig épületünk Oroszlánban, de ott a helyi önkormányzattal nem a legjobban jött össze a dolog, mert kiderült, hogy olyan épületet adtak el nekünk, ami állami tulajdonban volt. Nem lehetett volna előtt, mert függetlenül eladták, a tatabányai föltivatta az Oxfordba, a nevünkre írta. Visszaterelték, szóval macerás volt a dolog, úgyhogy most pillanatilag itt kényszerből a lakás pincéjében van a kis kiállítás, és hát ugye ez látszik, mert zsufolva vagyunk, hisz több mint 12.000 tárgy van, és itt kb. 2500 van kiállítva. Tehát kb. A negyede, egyszerűen a többi nem fér el, nem tud felni kezdeni. És hát igyekeztem azért úgy elhelyezni, hogy látszódjék, de hát zsufolt minden, úgyhogy itt nincs mese. Nem tudom, kezdjünk hangtechnikáról.
1: Jó.
0: Nekem mondjuk a kedvencem a hangtechnika, mert én is kerültem ezzel az egészszel kapcsolatban, hogy annak idején hanglemez gyűjtöttem, egyre régebbi hanglemezeket kellett gyűjtenem, mert ugye az a gyűjtés, hogy minél régebbi legyen. Aztán elérkeztem egy olyan ponthoz, hogy kellett hozzá lemezjátszó, mert már olyan régi volt a hanglemez, hogy a normál lemezjátszókkal nem lehetett lejátszani. És akkor jöttek az egyre régebbi lemezjátszók, és hát akkor ezek már gyönyörűek voltak. Úgyhogy aztán kikerültem az ecserére, láttam egy írógépet, gyönyörű, meg kell venni. Tehát egynek volt egy kis sztoria, hogy ez egy szép lassan összejött. És igazából, amikor egy pár ilyen tárgy az ember birtokába kerül, akkor már vagy másként nézi a dolgokat. Tehát már egy nagy halom, csúnyán mondom, és nagyon idézőjelben szemét között, ami az ecserünk kint van, meglátja az ember azt az egyet, ami értékes, ami kell. És aztán, hogy szép lassan, ugye hát először csak próbáltam, hogy minél több gramofon legyen, aztán minél több telefon. Hát ahogy éppen, hogy melyik tárgy volt éppen felfedezve. Na most egy-két dolgot azért elindítanék, mert ezek azért működnek, hál' Istennek. Ugye a hangtechnikáról annyit érdemes tudni, hogy Edison 1877-ben jegyezte. Igen, 1877-ben jegyeztette be a fonográfot. Itt látható egy nagyon korai fonográf. Ez egy 1880-82 között készült. Igazából annyit érdemes erről tudni, hogy egy hengerre történt még a felvétel, és úgynevezett mélyírással, tehát a forgásiránynak merőlegesen befelé írják a barázdákat, illetve a felvételt. Most Edison 17 pontban jegyezte be, hogy mire jó egy ilyen szerkezet. Ugye minden benne volt, hogy hangos levelet lehet vele küldeni, titkárnőnek le lehet diktálni levelet, minden benne volt. Az is benne volt, hogy persze a zenét fel lehet venni, de az eszében nem jutott az öregnek, hogy ne adj Isten, ez egy akkor hatalmas üzlet lesz, mint ugye mi lett manapság a hang. Most teljesen mindegy, hogy már CD-t veszünk, vagy MP3-at. Tehát ez messze állt őről, hogy ezt el tudja képzelni, pedig azért ő egy elég jó koponya volt. Na most az elején ugye rögtön ezt megmutatom, hogy szól, mert ez érdemes. Ugye természetesen itt semmiféle elektronika ezekhez nincsen. Egy rugos szerkezet a meghajtás, és hát tulajdonképpen egy membrán mozgat meg a tű, és azt egy akusztikus töltséggel erősíti ki. Na most ez egy fűtőrésznek a felvétele.

0: egy ilyen hengeret kb. 2 percet lehetett felvenni. Na most ugye, mint mondtam, hogy ez hangos levélnek készült, meg mindennek. Fontos volt az is, hogy ne adj Isten, ezt újra lehessen hasznosítani, ezt a hengeret. És akkor azt találták ki, hogy készítettek hozzá egy kis esztergát, erre felhelyezik a hengert, és ugye egy gépi előtolás, esztergak, és egyszer ledarálták róla a elkészült felvételt, és akkor lehetett újra használni a kis hengert. Na most ugye hát ameddig el nem fogyott, mechanikusan, tehát összeroppant esetleg, de tulajdonképpen ez a szerkezet már képes volt arra is, hogy felvegyen, tehát két tű volt rajta, és át lehetett billenteni már. És abban a pillanatban úgymond levették a hangszóró részt, és akkor elővették a mikrofont, ami egy ilyen nagyon jó sikerült darab, és hát ebbe keményen bele kellett ordítani, hogy megfigyelni felvételt lehessen csinálni. És ugye már rögtön az igény megvolt, hogy ha nem folyamatos a beszéd, vagy a titkárnő írja, akkor mondjuk talán kézzel, akkor meg lehessen néha állni, tehát nem tud olyan gyorsan írni, és ugye a kezet ne kelljen igénybe venni, kitalálták azt, hogy ennek volt egy kis átkapcsolója, elkapcsolja és megállította a hengeret. És amikor folytatni akart, akkor elindította újra, és akkor lehetett felvenni, vagy akár lejártani ezt a megfelelő kis irományt. Illetve az is hozzátartozott, hogy ez már úgy működött, hogy két sebességgel.
1: Nem azt hiszem, hogy nem tudom, hogy nagy sebesség.
0: Ha többet tekolnak, hát 5-6 percet is fel lehetett venni a hengeret, csak tényleg is a rosszabb minőségben. És hát ugye ez már egy olyan szerkezet volt, ami már nagyon-nagyon elterjedt, mert nagyon sokat gyártottak belőle. Hát ez az aránynak sokat, az ilyen 1-2 ezer darab, hát azért ezt úgy kell gondolni, hogy ez más széria számok voltak. Illetve az a másik, ami nehezítette a zene elterjedését, ugye egy felvétel így történt. Egy iptudatos nagy akusztikus töltsérrel, és a másik meg a mikrofonnak is volt. Tehát ezért volt az, hogy a korabeli felvételeken csak ha lehet egy-két hangszer, illetve egy hangszer énekes volt, mert nem tudták akusztikusan másként megoldani. És akkor azt találták ki, hogy mivel ezt csak egyenként lehetett csinálni, hogyha volt egy jól sikerült darab és kellett 200 hangfelvétel, akkor az énekes bement a stúdióba, és egész nap bement a stúdióba, és egész nap azt az egy számot énekelgette. Na most ugye ez elég macerás volt, és erre

megoldására találták ki a hanglemezt. Hát körülbelül már 85-ös év, tehát 1885-ös év környékén már így átértek a hanglemezre, és a hanglemez mind olyan ugye azért volt praktikus, mert egy présgéppel lehetett ezt sokszorosítani, mire kitalálták ezt a negatív-pozitív megoldásokat, és tulajdonképpen egy, ott láthatni egy ilyen nikkelezett masterlemez, ott a Karádi Katalin kép alatt jobb oldalt, a falnál, egész a falnál, azzal, tehát olyan hasonlóval lehetett nyomni ezeket a hangfelvételeket. Na most, hogy mennyire furcsa és meglepő a dolog, ugye abban az időben már magában az, hogy egy hanglemeznek két oldala van, az egy különleges dolog volt, mert hisz bármilyen hihetetlen, amikor kitalálták, akkor csak hanglemeznek egy oldala volt, a másik oldalon is angyalta, hogy valami volt rajta, és csak egy oldalt nyomtak meg, nem tudtak két oldalt nyomni, és aztán a Columbia cégnek volt a nagy találmány a két oldalas hanglemez, és akkor onnan kezdve a double face, tehát a két oldalú, két arcú hanglemezt kitalálták, szakadalmaztatták is. Na most volt még egy másik óriási különbség, hogy a mélyírásba áttértek oldalírásba. Itt mutatnék egy Paté lemezjátszót, ami igaz ugyanúgy már egy későbbi darab, de érezhető, hogy mi a hang különbség egy mélyírású hanglemez, és egy hanem úgy, hogy egy mostani hanglemez között. Ennek még az az érdekesége, hogy belülről kifelé játszik. Tehát az, hogy már megszólalt, az csoda. Na most, mint mondtam, ez egy későbbi, tehát ez volt az első rendszer a mélyírású hanglemez. És ez körülbelül a 14-es év környékén készült ez a játszó. Ekkor már voltak oldalirányú lemezjátszók. Erre is mutatnék egy példát, ha oda egy kicsit arrébb megyünk, akkor ott van egy olyan, ami igazán én azt mondom, hogy szépen szól. Itt egy ugyancsak 12-ből, tehát ez még egy kicsit korábbi szerkezet is, de tulajdonképpen ez már az úgynevezett modern oldalirású lemez, és már is meglátjuk a különbséget. Tehát óriási nagy minőség. Most még itt a kiköpnek a hangja, és ezt ilyen lehajtott állapotban szokták hallani. Már is eltűnt egy csomó zaj, és már csak az elején.

0: hangminőségi különbség. És hát én azt mondom, hogy ugye hát magában 1925-ig akusztikusan vettek fel, tehát egy ilyen akusztikus töltséllel, és utána tértek át az elektromos mikrofon használatára, holott ugye már régebben megvolt az elektromos mikrofon, hisz a telefontechnikában már használták az 1870-es évek végétől a mikrofonokat, és mégis sok időnek kellett eltelni, hogy már magában a lemez felvételt megoldják elektromosan. Aztán majd megyünk egy kicsit tovább, mutatok, de itt még van egy-két dolog, ami talán érdekes. Ja igen, hát a legfontosabb. Ugye a 30-as évek közepétől már otthon szerették az emberek felvenni akár saját hangjukat, akár valamit rádióból. És hát a nyersanyag elég drága volt, és kitalálták azt, hogy úgynevezett röntgenfilmre felvettek. Itt látható egy úgynevezett röntgenfilmes felvétel.
1: Röntgenfilmes felvétel.
0: Ugye ezt úgy szerezték be ezt a filmet, hogy bementek a kórházakba és elhasznált röntgenfilmet kértek. Ugye olcsó anyag volt, mert ki szokták dobni. És akkor nekiálltak erre, ugyanúgy, mint a hanglemezre fel lehetett venni. És hát külön morbid dolog, hogy ezen éppen egy koponya van. Kis ollóval körbevágták. És abban a pillanatban nagyszerű hanglemezet készítettek. De hát ez bármilyen tüdőröngentől kezdett, bármit ugye napinnap használtak, tehát ezt meg lehetett kapni, hisz a röngenezés már századforduló előtt már létezett. Aztán itt már egy kicsit sajnos beszorulunk ugye a csapdába, hogy itt már mások is vannak, nem csak hangtechnika.

talán egy korban egy nagyon-nagyon régi írógépet, ez is század volt, tehát 1800-as évek végéről való ez a egy írógép. Ez ilyen sikító gépírónőknek van, hisz egyetlen egy billentyűt kell csak lenyomni, és tulajdonképpen a betűket ezzel a kis mutatókkal keresték ki, és amikor a megfelelő helyre ért, akkor lenyomta a megfelelő betűt. Ha elrontotta, akkor bocsánat, ezzel lehetett vissza, ezzel meg egy szünetet lehet csinálni. A gömbfejes írógép egy az egyben ilyen, csak hát 100 évvel megelőzte a korát. Aztán itt az első sorban egy-két, én azt mondom, szép szerkezet van, egy gyönyörű, hát olyan kis táviró van, amit annak idején kék írónak neveztek, ez praktikusan azért volt, mert kék színű tintával írt. Ez volt a tintatartály, egy kis henger, illetve egy kis kerék állandóan belógott a tintába, ami forgott állandóan, és ha elindítjuk, akkor ugye elkezdő a szallagot továbbítani, és amikor megállítom, mert aztán sok papír jön ki, és amikor a jel bejött, akkor felfelé, ugye mivel állandóan a henger benne volt a tintában, és ott forgott, felfelé adta a kis jeleket a papírra, és aztán ott végén ezt el tudták olvasni. Ez természetesen ment már rádióhullámokkal is, de vezetékkel is, tehát ezt használták abban a időben. Aztán fent egy diavetítő van, aminek ugye a megvilágítása egy rendkívül komoly olajmécses, illetve az érdekessége az, hogy még abban az időben a úgymond a diákat ezt kézzel festették. Tehát fogták és ekkor festették itt a aktuális történetet, és akkor ezt akár mulatokban vagy bárhol elkezdték vetíteni. Lemezni a cumotor, ami talán szép. De ha itt a túloldalra nézünk, akkor ugye megjelennek a telefonok. Az 1880-as évek elejétől már volt telefon, és hát tulajdonképpen Magyarországon 1925. decemberben volt az első tárcsás telefon, tehát a telefonközpontnak a bemutatása, és onnan kezdve elterjedt a telefon. Tehát ezek a telefonok még központon keresztül mentek, tehát nem tárcsás volt. Ez egy nagyon korai és egy jól csengő német, egy Ericsson névvel hallgat ez a cég. Ez csak kívül lett felújítva, belül teljesen érintetlen állapotban van. De ez olyan szinten van, szerintem megcsinálva magában csoda, hogy a látványosan a vezetékezés szép egyenesre lett téve, be van vájva a fában a vezeték helye, aztán a zsanérok adják az érintkezést tovább. A kis kunkori vezetéket, tehát feltekerték, hogy ne legyen csak úgy szanaszéjjel, gyönyörű belül a réz meg minden, és még a patkó mágnes, ami a csengetést gerjesztette, még úgy működik, itt csak át van hidalva, hogy ne a központba szóljon, ugye hát most itt nincs központ, hanem helyben. Magyarul ezt megtekerjük, akkor gerjeszti az áramot, és szólnak szerint a telefon. Ugye hát ez még a telefonközpont, tehát az automata központ előttiek, tehát ilyenkor, amikor megtekerték, felvette a kisasszony, majd mutatok később egy telefonközpontot, megkérdezte, kit szeretne, név szerint kapcsolták, hisz még akkor nem volt száz, név szerint kapcsolták, hisz volt néhány, tíz-néhány száz előfizető, és onnan kezdve természetesen tudták kapcsolni. Hát aztán ugye itt egy nagyon szép, szintén 1886-ból, egy nagyon szép Ericsson telefon. Itt a mágnest magában meghajtották, és mind a kordban megfelelő kis csicsamintákkal, mind a varrógépeket kifestették, és így azt mondom, hogy szép váltványos telefon. Aztán van itt az úgynevezett első tárcsás telefon, ez egy 1924-es telefon, akkor már tárcsával, illetve ez már megjelent trafik telefonként, illetve utcai telefonként. Ez volt 24-ben, ez 25-ben, ez 26-ban, és hát onnan kezdve ilyen megállíthatatlan volt a dolog, és ha megtalálítva egy tantusszal működött, ami még a 60-as évek közepén még fizetői eszköz volt, és ugye lehetett telefonálni, ez először 60 fillért ért, aztán utána, amikor kicsit felment a forint, vagy lement a forint, akkor utána egy forintba került egy telefonálás, de a trafikban lehetett venni, illetve lehetett a közérben fizetni vele, tehát ugyanúgy pénznek számított. Különböző telefonok tömkelege, ha arra kicsit tovább megyünk, akkor itt talán az egyik legjobban sikerült magyar telefon látható. Ez a 35-ös telefon, ez a CB35-ös. Ez a mai napig is számtalan olyan belvárosi lakásban van, ahol ugye a
tulajdonosok nem cserélték le, ma is működnek tovább. Pedig üdes tovább, most már 70-40 éves telefonok. Kapus telefon, ami hol van? Igen, itt van. Minden kapus filmben lehet látni egy ilyen telefon, tehát az a főnök titkári telefon, ez jellemző darabja a filmnek. De hát itt számtalan olyan van, ami talán ismerős már önöknek is, tehát 10 forintos, 2 forintos, gyerekkorúban ilyet láttam.

feel a march on the battlefield. Watch how I feel a march on the battlefield. Get rules, get things, get my phone calls all. Yeah, yeah. Hello. Hello. Not that I make you tell and catch me next. I'm mixed hozzá mennyire kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni pihenéjüket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság. Halló. Megőszülök, kérem. Megfiadzok. Halló. Keszpont. Keszpont? Na végre. Hála Istennek. Krisztián. Tessék, nem. Krisztián, mondom. Nagyság. Én sérteni? Dehogy kérem. Dehogy akartam sérteni. Eszem mágába sincs. Csak egy számot bátorkodom alázatosan kérni. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, Sieben und eins. József 71, hát nem 61, nagyság, az any, nagyság, elől a József, hátul a 7-es, nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek. Köszönöm, Krisztián. Halló, itt Árpás Dezső, és ott kicsoda? Taufer klinika? De ne, tehát én nem akarok szülni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, központ. Nagyság, kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominóztak? Ha nem vagyok indiszkrét, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem. Nem akar célzás lenni. Kapszal hézni. Célzás? De, hogy kérem. Ja, vagy úgy a Lipót mezőn is zuhany alatt dominóznak? Nem is tudtam. Na igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. Ha nem haragszik, hála Istenek. Puszi, Krisztián. Na hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló rizskátát. Veszek magának egy kiló szenet, vagy egy negyed kiló kávét. Csak gomboljon engemet össze. Igen? Hát kérem, József 71. Nem 41. 71. Igen, kérem, nagyság. Elől a József, hátul a... Tessék? Maga már tudja, hogy mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság. 71. Ein und die Batiga. Nem i Batiga. Dibatiga a fene a popáján. Dibatiga, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló! Halló! Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék ezt megmondani, hogy a gyárfát akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a papáját, hát én... Mi? Micsoda? Én a magáéra, maga disznó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagyság, ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et.

Aztán ha tovább megyünk, itt jön egy újabb nagy téma. A rádiózás. Még itt egy gyönyörű szép asztali gramofon tudok mutatni. Ez is egy rendkívül szép darab. Hát ugye abban az időben ezek bútorként működtek. Tehát szépnek kellett lenniük, és beleéleszthetni az akkori stílusnak megfelelő szobabútorba. Aztán itt egy pillanatra rátérünk egy fényképezőgépre. Ez 1868-as ez a fényképezőgép. Ez még üveglemezre készített a felvételt, még pedig egy ilyen nagy üveget lehetett belerakni, ami úgy történt, hogy ezt ugye ezen beállították a fényviszonyokat, tehát akár a fényedet, akár az élességet. Ugye azért volt a fekete ruha, hogy lássák, hogy mi van itt, fejjel lefelé lehet látni a képletet, amiben megjelent az objektíven. Ezt felállították, és ide belehetett egy ilyen filmtartó, üvegtartóra ezt bele lehetett csúsztatni, és amikor bent volt, ugye ez így került be, akkor félrehúzták, lehetett rá exponálni, és utána este visszacsúszták. Magyarul egy felvételhez egy ilyen is szerkezet kellett, utána ezt elő kellett. A nagyítás annak idején még nagyon primitíven történt, illetve a másolás, kontakt másolattal ebből belerakták az üvegnegatívot, alátették a fényérzékeny papírt, és megfogták, kirakták a napra, hisz 5-6 percet kellett exponálni, magyar 5-6 perces megvilágítás kellett, és akkor abban a pillanatban elkészült a felvétel, utána szokásos módon előhívták. Aztán következnek itt a rádiók, amiben előbb éppen belekezdtem. Magyarországon 1925. december 1-én volt az első nyilvános rádióadás, addig csak egy-két kísérleti rádiós adás volt, és tulajdonképpen az első rádiók ilyen kis detektoros kis dobozkák voltak egy fejhallgatóval, ezek külső áramforrás nem igényeltek, és gyakorlatilag a sugárzási energiát hasznosították. Ugye kellett hozzá egy jó földelés, praktikusan csapra rákötötték a drót egyik végét, kellett egy antenna, amit kifeszítettek valahol a tetőtérbe, és már is működött a szerkentyű. Először csak fejhallgatókkal működtek a készülékek, és ezt úgy oldották meg, hogy egy akusztikus töltsét ráhelyeztek, és akkor már tudták többen élvezni ezt a nagyszerű rádióadást. Ugye hát először csak egy adó volt, majd 1936-ban volt a Budapest 2-nek az átadása, úgymond a manapság Petőfi rádiónak nevezett, ugye ezek középkulámi adók voltak. És hát ugye először még külön volt a magában a rádió, és külön a hangszóró, tehát ott látható elsősorban, vagy középső sorban egy pár különböző hangszóró. És aztán a 30-as évektől megjelentek a egy dobozba zárt rádió és hangszóró, és onnan kezdve nagyon sok helyen kezdve divat volt. Bár az érdekes, és azért érdemes megnézni, hogy itt azért elég sok rádió van, és olyan nagyon egyforma nem nagyon van. Tehát igyekeztek mindig megtervezni, kitalálni, valami olyan dizájn kitalálni, ami a másnak nem volt. Még akkor is, ha valami azonos cég gyártotta, még akkor is igyekeztek egy kicsit más különakot adni. Gyakorlatilag ugye azt érdemes még esetleg tudni, hát ugye a varázsszemek is rádiók, tehát amik már több adók lehetett keresni, és akkor lehetett állítani az erősséget, azért volt szükség a varázsszemre, akkor onnan kezdve már több adót lehetett, és jobb minőségben lehetett hallgatni, mert hisz, hogy ennek ez volt a lényeg, hogy a varázsszemmel be tudják ezeket állítani.

0: elutazunk terénybe, az Orsós Magnó Múzeumba, ahol Nagy Vilmos mutatta be nekünk a masináit.
1: Fáradjanak be, jó?
2: Jó, jó, akkor én csinálom. Maguk megtegyék. Igen, maguk megtegyék, amit jól látnak. Végül is a gramofonokra a 90-es évek elején jelentek meg, az Berliner-féle eljárás terjedt el, és most az a lényeg, hogy a Edison-féle eljárás az a mélyírásos, a Edison-féle eljárás az a mélyírásos, a Berliner meg az oldalírásos. Tehát ez a kétféle variáció egy kicsit vitatkozott egymással, de aztán egyetemen eldőlt az oldalírás mellett. A mikrolemezek is ezt használják. Egészen a 60-as évekig használták a gramofonokat, és végül is meg kell mondjam, hogy ez a tekerős gramofon az én műszaki megítélésem szerint a világ egyik legcsodálatosabb technikai találmánya. Ha valaki ezzel vitatkozni tud, akkor essünk neki. Szóval essünk neki. Ehhez semmi elektromosság nem kell. Teljesen mechanikus szerkezet. Most tekintsünk el attól, hogy most elektromotor forgatja ezt a készüléket, mert végül is ugyanaz. De ez a hangleszedő szerkezet, ami hihetetlen egyszerű. A barázdákban lévő hangrezgéseket ez a tű egy membrán közepére viszi, bekerül innen egy töltsérrendszerbe, és egy folyamatosan növekvő töltsér formájába itt felerősítve kijön. És mindez minden elektromosság nélkül is csodálatosan szép hangot eredményez. Nem tudom, felismerték-e, Sárdi János és Gyurkovics Mária szórakoztatott bennünket. A felvétel a 40-es évek elejéről való, egy nagyon jó minőségű gramofonlemez. Végül is, amikor megjelent az acélhúzalos mágneses hangrögzítő, és akkor talán a történetéről egy villanásnyit, Pulzen 1898-ban nyújtotta be a szabadalmát, ő dán fizikus volt, dán mérnök, nyújtotta be a szabadalmát az acélhúzalos telefonhangrögzítőre, akkor a telefonhang volt a nagy téma, ebből lett aztán az acélhúzalos, hát nevezzük magnetofonnak, de igazán nem lehet magnetofonnak, tehát mágneses hangrögzítő, mert a telefonfogalom 1935-ben lépett be. Tehát amikor megjelent az első mágneses hangrögzítő, acélhúzalos, akkor verseny alakult ki a gramofon meg közte, és összegezve az egészet a versenyből a gramofon került ki győztesen. Az acélhúzalos mágneses hangrögzítőről kiderült, hogy nem képes túlszárnyalni minőségben, dinamikában sem, minőségben sem a gramofont, ezért nyilván nem véletlen, hogy a gramofont és a gramofon lemezeket, tehát a 78-as fordulatú bakelit lemezeket még a 60-as években is használták. Jóval korábban viszont az acélhúzalos mágneses hangrögzítőt fölváltotta a magnetofon, mert igazán ez az acélhúzalos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hadd kapcsoljam be azt a masinát, amelyik professzionális készülékként működött és lett bemutatva az Egyesült Államokba. Végül is Pulzen egy kicsit megelőzte a korát, tehát amikor ő benyújtotta a szabadalmat, akkor még nem volt sem elektroncső, sem elektromos erősítés. Meg kellett várni, amíg 1906-ban egy Lee de Forest nevű úriember föltalálta az elektroncsövet, egy amerikai mérnök. Ez adott nagyon nagy lökést ennek az egész téma fejlődésének, illetve mire összejött minden az 1920-as években, na onnan indult aztán igazán nagy fejlődésnek a mágneses hangrögzítés. Akkor jelent meg az első lemezes magnetofon, a acélhúzalos magnó pedig több ember számára hallgathatóan tudott működni, és innentől van igazán története, lényeges története az egésznek. A dolognak az az érdekessége, hogy mindettől függetlenül 20-as években, 1921-ben megszületett az első lemezes magnetofon is, de mégis az acélhúzalos mágneses hangrögzítő a 30-as évek végétől, a 40-es évek elejétől indult nagy fejlődésnek. Akkor a szalagos még nem volt ismert. Talán itt meg is állok egy pillanatra.

0: 1935-ben Németországban az AEG cég készítette el a képen látható K1-es, Koffer 1-es elnevezésű, minden tekintetben már komplet magnetofont. Na most az ő neve volt a magnetofon. Ezt a nagyvilág aztán átvette általában ezeknek a készülékeknek a megnevezésére. A dolognak az az érdekessége, hogy ugye védett szabadalom volt a magnetofon, valószínű ennek is tudható, de érzésem szerint a akkori világhelyzetnek, háborúra való készülődés világhelyzetének, hogy 1944-ig csak Németországban volt magnetofon, határokon valóban kisekerült, és a 44-ben a II. Világháborúból vitte haza a zsákmányolt német stúdiómasinákat több ország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán, Szovjetunió, valószínű más országok is, ez a négy biztos. Ezek közül az Egyesült Államok csinálta meg a leghamarabb a saját készülékét, 1947 őszén jelent meg, és ezt van szerencsém bemutatni, azonnal meg fogom tenni, csak még van egy kicsi előtörténet. A németek után a világ első készüléke a Sun Mirror nevű Brush Corporation gyártmány. No, ezt is kapcsoljuk, ne zavarjon már itt bennünket. Ez a masina, amikor megjelent, Chicago volt az egyik központja Egyesült Államokban a Magna gyártásnak, illetve már korábban az acélhúzalos készülékek gyártásának. Ő 47 tavaszán jelent meg ez a készülék. Ez a majdnem a legelső Egyesült Államokban gyártott masina. Ez a gyönyörű készülék egy katonai, a haditengerészet számára készült. 1940 és 44 között gyártották ezt a masinát. Tudomásom szerint a második Egyesült Államok béli gyártmány. Az első gyakorlatilag ugyanígy nézett ki, csak egy kicsit ilyen trapézasított formájú. Ő közhasználatra készült, ez viszont katonai készülék, a hadsereg számára készült. Ezek után aztán több cégre állt és gyártott. Ő 47-ben, amikor megjelent, nem volt még szalagos készülék az Egyesült Államokba, ezt akkor mint professzionális masinát hozták forgalomba. Végül is joggal, úgy hirdette a műszaki leírása, teljes joggal úgy gondolom, hisz akkor még nem volt szalagos magnetofon. Na, hallgassunk rá! Glenn Miller zenekar játszik, gondolom azt önök is felismerték, 42-43-ból van a felvétel tudomásom szerint. Még bemutatnék talán az összes közül egy acélhúzalos masinát, ő a szovjet gyártmány. Most ezek, mint ahogy ebben a helyiségben lévő készülékeknek a 90 vagy több mint 90%-a elektroncsöves készülék, ő már tranzisztoros. 60-as években gyártódott. Az érdekesség az, hogy ilyen jellegű ős katonai készülék, ilyen jellegű katonai masinákat még a 80-as években is beépítettek katonai berendezésekbe. Na most ez azért nem azt jelenti, hogy a ruszkik milyen elmaradottak voltak, nehogy félreértésessék. Mert nem tudom mennyire tudják, hogy a repülőgépeknél a úgynevezett fekete dobozban, ami nem is fekete, meg nem is doboz, mert gömb alakú és narancs vagy vörös színű, de abban máig is a nagyon sok repülőnél még acélhúzalos magnetofonok rögzítik a hangot. Na hát hallgassunk bele, ő persze nem zenei rögzítésre készült, de hát nekem zene van rajta. Elnézést, de attól tartok, itt vége van a felvételnek. Igen, volt már visszacsérve. Hát ennyit tud. Ez a csúcs minősége. Lehet, hogy egy jobb minőségű hangszóróval szebb lenne, de ez a készülék így komplett. De nem zenei rögzítésre készültek, ez a lényeg. Végül is a... De hát ez, gondolom, ez mindenkinek a fülébe egyértelműen szovjet állapotot jelent, úgyhogy igen, Szovjetuniót jelenti. Szóval a rádió és a telefon forgalmazás rögzítésére használták nagyon sokáig a késő időkig.
1: Hallottad, mit mondtak?
0: Illetve gyakorlatilag egy bizonyos szituációban máig is. Hadd mutassam be ezt a nagyon érdekes próbálkozást is, a lemezes magnetofont. Hát az ötlet nyilván a gramofon lemeztől eredt. Annyi a különbség, hogy itt a barázdák nem tartalmaznak hangrezgéseket. A barázda egy sima barázda, egy sima szövéletes U alakú barázda, de ami arra fog szolgálni, hogy a magnetofon fejet megvezesse. Végül is a műanyag lemez vasoxiddal van bevonva, és mágnesezhető, tehát ezzel a magnófejjel felvételállásba felvételt lehet rögzíteni rá elektromos úton, vagy pedig hát lejátszás állásban rajta lévő felvételt lejátsza. Most ez nem egy általánosan jó minőségű technikai eszköz, még rosszabb, mint minőségét tekintve, mint a szélhúzalos magnetofon, ez meg ráadásul ezen

0: értékek, és ezen volt egy felvétel, ami mindjárt belehallgatunk, és hiába olyan roncsolódottnak tűnik meg ez lemez, de akkor is úgy gondolom egy ideig, hogy meghagy. Nekem ez fontosabb, mint hogyha most én csinálnék rá valami akármilyen felvétel. Itt valahol van egy rész, ahol én kipróbáltam, de nem tud lényegesen többet ez a dolognak igazán a lényege. No hát, hadd mutassam be ezt, aztán meggyorsítjuk egy kicsit. Hadd mutassam be ezt a, ezt tényleg azt mondom, hogy egy hihetetlen múzeális különlegességet, kincset. Ez szintén egy lemezes magnetofon, de ebben a felállásban egyetlen egy cég gyártotta a világon, a Brush Corporation az Egyesült Államokban 1946-ban, tehát még mindig olyan időben, amikor nem volt az Egyesült Államokban szalagos magnetofon. Na most örömömre ezt egy eredeti papírlemezével kaptam. Ez egy impregnált papírlemez, tehát a papírlemez vasoxiddal van átitatva. És erre az átitatott vasoxidos lemezre lehet felvételt rögzíteni a mágnesúton, tehát a mágnesség alapján. Döbbenetes számomra, hogy a készülék Magyarországról került elő. Én tudtam erről a masináról, de úgy voltam vele, hogy ilyen a büdös életben nekem sose lesz a múzeumnak. És egy Fóti fiatal srác, aki stúdiót hozott létre, volt nekem itt, megkeresett egy alkalommal, volt nekem itt néhány készülékem, amit ő kiszúrt magának, szerette volna a stúdió részére elvinni, többek között egy ilyen csodálatos kis, nagyon hatalmas, nagy érzékenységű, pici kis mini erősítő, ami nekem egy a leghíresebb kémmagnumnak a lejátszására szolgál. De nem akartam megválni tőle semmiképpen, és kitolt velem az illető úriember, egyszer csak beállított ezzel a masinával. Hát én azt hittem, megmondom maguknak, hogy a talaj kimegy a lábam alól. Akkor én úgy éreztem, hogy nem ezt, még akármit is odaadnék neki. Abban a szituációban megkérdezte, hogy na, akkor most cserélhetünk? Mondtam, apám, nem hiszem el, hogy megtaláltad, hogy mire odaadom a masinát. Hihetetlen. Ez nem működött mondjuk a készülék, de nem túl nagy munkával működőképessé tudtam tenni. Hoppá.
1: Mi van?
0: Lehet, hogy baj lesz. Ez az erősítőben volt kapcsolva, észre sem vettem. Hát azért érzek, illatot érzek. Ez nem fog működni, itt valami füstöl is. Akkor ennek éreztem a szagát. Az, akkor ez nem fog működni, attól tartok, mert ezzel a 40-es évekből való amerikai erősítővel működik, de mindjárt meglátjuk. No, így egy... Hát meglátjuk, hát a szerencsénk van. Fantasztikus, működik. Meg fog kellene nézni. 1946-ban való tehát a készülék. Azt írja Lula Szatirgalom, hogy néhány száz darab készült belőle, ettől pontosabb információhoz nem tudtam hozzájutni, de hát ebből a néhány százból nem sok fut felhozhatnám a világon. Kimutathatóan, tehát interneten megjelenítve vagy prospektusokban Európa egyetlen múzeumában nincs ilyen készülék. Tehát ez nem ez az egyetlen, ami úgy gondolom, hogy nekem egyedülálló, de köszönöm. A felvételt én készítettem egyébként. Egy Philips kiadású, 1954-ben megjelent hanglemez, Percy Faith zenekara játszik, a svéd rapszódia van rajta, de hát hihetetlen jó minőségben úgy gondolom hallgatható vissza. Rátérnénk az orsós masinákra, 35-ben tehát a németek megcsinálták, ő volt a K1-es, a Koffer 1-es elnevezésű masina. Egyébként annyit hadd mondjak el róla, hogy a átvitele 60 Hz-től 6 kHz-től volt a masinának 1 méter per szekundum sebességgel, amikor ez megjelent, és akkor ez fantasztikus nagy dolog volt, mert igazán nem is az átvihető frekvencia sáv, hanem a rögzíthető dinamika 35 és 45 decibel között tudott a készülék, és ez akkor felülmúlt bármilyen más hangrögzítőnek a ilyen jellegű technikai adatát. No, a legöregebb masinám ez az orsós magnók között, és be is kapcsolnám azért. Szintén egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, egy 1940 és talán most a legújabb információim, vagy hát ilyen, hogy mondjam, rátekintésem a világra szerint olyan 48-ig még gyártották, később már nem. ezek az információk azért változnak itt a múzeumban meglehetősen, ahogy bővül nekem is a informáltságom, mert én nagyon-nagyon gyűjtöm Orsos Magnó témával, egyáltalán a mágnes amplifitéssel a műszaki információt, és mindig változik, valamilyen irányban mindig változik az addigi informáltságom. Ez a masina egy Ferrofon 3C, egy tipikus német stúdiógép, három motoros, háromfejes. A készüléket egy úriember, ez az Alfred Austerlitz nevű mérnök úriember, szerencsére itt hagyta a névjegyét. Az 50-es évek elején valamikor átalakította, és utána került a Magyar Népművelési Intézethez, itt van még a címkéjük is. Én onnan jutottam hozzá egy idős úriemberen keresztül, meghalt már szegény öreg, vagy 15 évvel ezelőtt, vagy 13. Ez volt a gyűjtésembe, a gyűjteményembe, szinte az első készülék. Alig néhány darabon volt, amikor ehhez hozzájutottam. Megmondom őszintén, akkor fogalmam nem volt. Szóval nem tudtam, hogy mi az, ami a kezembe került, csak később tudtam meg, hogy milyen kincsnek lettem a birtokosa. Eredetileg ő két ugyanilyen bőrönből állt, a másodikban lenne a végerősítő hangszóró. Na most én azt helyettesítettem ezzel az 50-es évekből való Sennheiser csöves erősítővel, és a 40-es évek elejéről egy amerikai erősítő osztályú hangszóróval. Na most ezen keresztül fogjuk meghaladni a masinát. Igazán van egy nagyon nagy technikai különlegessége, hogy nincs gumigörgője a készüléknek. A hangtengelyen egy gumifelület biztosítja a tapadást, úgynevezett omega hurokba van megtörve a szalag, és ezzel együtt tökéletesen bírom. Még némi dinamika is érződik a készülék hallatán. Hát nagyon nagy örömömre szolgál a masina, hogy ennyire klasszul működőképes állapotban van. Az eredeti állapothoz képest el kell áruljam, hogy egy változás van rajta. Feltételezem, hogy ő, ez a mérnök úriember, az eredeti német Eduard Schüller féle gyűrűs fejeket kicserélte az 50-es években korszerűnek számító három fejre, magnetofon fejre, de gondolom, hogy azért, mert az eredeti fejek nyilván lényegesen megfogtak. Még annyit tudok, mint információt attól az úriembertől, aki az intézetnél használta a készüléket, ő mesélte el, hogy a Kodály és a Bartók által viaszhengeren gyűjtött népzenei felvételeket mentették át többek között a Magyar Rádió számára, hogy szalagon leforgatható legyen a rádióba. Erre szolgált a készülék, ez még egy nagyon fontos információ.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót cimbalmont? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy alárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy cimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos cimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány cimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcser, melyek 4 kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

Ferencét fel a népséget. Hát a gyakból gyúrta őket, aztán betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy ne olyan nyersenek. Na akkor, mikor betette, elfeledkezett, mert gyúrta a másikat, elégett. Hát most mi lesz rá? No, nem baj, el lesz a néget, mert a fekete, mert az elégett. Na jó, akkor meggyúrta a másikat, betette azt. Hát am meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de a fehértől meg hát nem szárad meg, hanem inkább a sárga színe lett. Na azt mondja, nem baj, ám meg azt mondja, lesznek a sárga bőrűek. Azt mondja, hát így ebből lettek, akkor kínálják ebből a sárga bőrűek. Na jó, van, gyújta a harmadikat, hát na most, hogy ez hogyan sikerül. No, ennek lesz a fehér bőrűnek.

0: férfiaknál azok ebbondában teglágyok vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújj bele a sárba, s kenj be a fejedet. Na hát be is keni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondot, hát be keni a hónyolját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekeni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép. Elérne épp is a felesége, még lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor is szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyola is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, s a lédre a szállott elő. És ő hamar a lényhez hozzacsapja a kezit, azóta lehet ott.

nyereset királyné. Szépek voltak, gazdagok voltak. Volt azoknak mindenik, ami csak kell a boldogsághoz. Csak az volt a baj, hogy ennek a királynak s királynénak nem született gyermeke. Örökké búslakodtak, örökké szomorkodtak. A királyné egyszer azt találta mondani, én Istenem, bár csak egy akkoracska gyermeket adnál nekem, mint a kicsi ujjacskám. Ahogy ezt a királyné kimondta, abba a minutába egy akkoracska kicsi zöld kégyócska kezdett feltörekedni a ruháján, mint a kicsi ujjacskám. A fején aranykoronacska volt, s megszólalt. Itt vagyok, édesanyám. Jaj, mikor a királyné meglátta a kégyócskát, nem tudta, mit csináljon, leseperje a ruhájáról. Meggondolta magát, összekapta a ruhája alját, s futott be a palotába az urához. Nézze csak, ember, milyen gyermeket adott nekünk az Isten! Jaj, asszony, meg vagy te bolondulva? Takarítsd el innen ezt a férget, de gyorsan! Vessétek belé a tóba, látni se akarom! Erre megszólalt a kicsi kégyó királyfi. Ne vessetek a tóba, édesapám! Jaj, mikor a király meghallotta azt a szót, hogy édesapám, úgy elmelegedett a szívetája, azt se tudta, mit csináljon. Mondja a feleségének, hát asszony, ha ilyen gyermekünk van, hát neveljük fel ezt. De nagyon szépen megkérlek, ne mondd meg senkinek, hogy kégyó fiunk van. Majd később építünk a kertbe egy titkos palotát, s abba szépen felnöveljük. Hát, először a kicsi kégyó királyfit belétették egy aranyos kosárkába, aztán később felépült a titkos palota is. De az a király és az a királyné úgy szerették a fiukat, azt se tudták, mit csináljanak véle. Etetgették, becézgették, szeretgették. Hát meges látszott a királyfin, mire fél esztendős lett, akkora lett, mint egy nagy szekérrúd. Mikorra meg a királyfi bétöltötte az egy esztendőt, imán akkora lett, mint egy nagy szénalekötőrúd. Hát nem es fért belé az aranyos kosárkába, hanem a titkos palotába. Csináltak neki nagy pócokot, s azon feküdtetett. Egy reggel viszi a királyné a reggelit a fiának, s hát a királyfi a fejét kopóra emelte, vigan, fütyölt, mind valami legény. Azt mondja neki az édesanyja, édes fiam, ugyan biza, miért fütyölsz te úgy, mint valami legény? Hely, édesanyám, házasodhatnám. Jaj, szerelmes Istenem, édes fiam! Mi nem jut az eszedbe? Nincsen olyan leány a világon, aki hezzád eljönne feleségül. Ugyan bizony, kit akarsz te elvenni? Én, édesanyám, a szomszéd király legkösebbik leány.

Kályát szeretném feleségül venni. Fut a királyné nagy sírva a királyhoz. Hallja-e ember, mit akar a gyermek? A szomszéd király legkisebbik leánykáját akarja feleségül venni. Jól van, asszony, mit vagy úgy kétségbe esve? Ha kell, háborút indítunk, de akkor es ide hozzuk azt a leánkát. De aztán nem került sor háborúra. A király és a királyné kitalálták, hogy hoznak egy udvari festőt, a királyt lefestetik szép fiatalnak, és aztán a királyné a képvel elmenjen leánykérőbe. Hát, kaptak is egy festőt, és az erős szép képet festett a királyról. No, a királyné megfogta a képet, és elindult leánykérőbe. A szomszéd királynak a legküssebbik leánykája megnézte a képet, és hát, erősen tetszett neki a királyfi, akit mutatott, és gondolta magába, elmenjen ő feleségül ehhez az idegen királyfihoz. Csak azon csodálkoztak, hogy miért nem jött a királyfi személyesen leánykérőbe. De a királyné azt mondta, nálunk az a szokás, hogy a legényeknek az édesanyja menjen leánykérőbe. Hát, ha ez a szokás, ez a szokás. A kis király leány eszeszedte az egyet mását, és beült a hintóba a királyné mellé. Mennek ketten, és a kicsi király leányka kezdett kíváncsiskodni. Királyanyám, osztá, milyen az én mátkám, kedvese, szépe? Azt gondolta magába a királyné, ha meglátod, eleged lesz. De azért azt mondotta, kedves, szép az én fiam. No, közelebb érnek a palotához, már odaérnek a kapuhoz, csodálkozik a kis királylány. Királyanyám, ha miért nem jön elejembe a mátkám? Jaj, gyermekem, tudod, milyen a férfi állat? Elmenjen vadászni, és nem tudja, hogy mikor kell hazajönni. Biztos a fiam vadászott, s még nem érkezett haza. Hadd el, mert hónap meglátod. Másnap reggel a kis királylány felvette a legeslegszebb ruháját, megfésülte a haját, és akkor a király és a királyné két oldalról kartén fogták, kivezették a kertbe a titkos palotához. Megnyitották a titkos palota ajtaját előtte, s hátulról bétaszították. Mikor az a szegény király leánka meglátta azt a fertelmes nagy kígyót, annak az esze szinte kirekedett. Csak sikoltott, sikoltott. Nem tudta, hogy meneküljön el. Az ajtó zárva, az ablak zárva. A kicsi kígyó királyfi csak pillogtatott a nagy szemeivel. A kicsi király leánka meg béhúzakodott a legtávolabbi sarokba, és ott sírdogált keservesen. Így tőtt el egy egész hét, de ezen a héten se nem evett a király leánka, se nem aludt. Egy hét múlva olyan álmosság jött reja, olyan fáradtság jött reja, s olyan éhes lett, hogy azt gondolta magába, legyen ami lesz, eszem egy almát, s lefekszem ebbe az ágyba, egyen meg ez a fertelmes nagy állat. Amikor a kicsi leánka kezdte eszegetni az almát, a kicsi kígyó királyfi erőst figyelte. Alig, hogy a király leánka letette a fejét az ágy céljére, lekoppantotta a szemeit, s elaludt, egyszer csak érzette, hogy valami megrándult mellette. Jaj, felszökött, mi az? Halljatok csodát! Ott egy olyan szépséges, szép legény feküdt mellette, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Megörvendett a király leány, felnyújtotta a karjait, hogy megölelje a királyfi. Ki vagy te, szép királyfi? És hol van az a fertelmes nagy kígyó? Az a fertelmes nagy kígyó én vagyok. Megátkozott a kígyó király, mert nem akartam feleségül venni a leányát. De mert ettél a tányérunkból, lefeküdtél az ágyunkba, ezért egy kicsit megszabadultam az átok alól. Hát ez a király leán úgy belé szeretett a királyfiba, jobban megszerette, mint a saját életét. Másnap reggel a királyné viszi a reggeli, hallgatkozott a kócslikon, nem hallott semmit, nem sírt a király leánka. Fut vissza a palotába, mondja a királynak, felséges uram,
Ha nem egyeb a fiunk megnyugasztotta azt a szegény leánkát, már nem sír. No, futnak vissza a palotába, megnyitják az ajtót, s hát a király leján kacag, a királyfi meg fekszik a pócon kégyóbőrbe. El nem tudták képzelni az öregek, hogy mi történt, de ettől kezdve nem kócsolták be az ajtót, s a király leján kisbé járkálhatott a palotából. A királynét majd megölte a kíváncsiság, hogy mi történhetett. Na, egy nap mondja es a király leánnak, hogy édes leányom, hát nem félsz imán a fiamtól? És a király leánka eldicsekedte, hogy jaj, királyanyám, ha tudná, mikor este bésetétedik, s elcsendesedik a palota, a királyfi veti le magáról a kégyóbőrt, s egy olyan szép legény lesz belőle, hogy a napra lehet nézni, de rá nem. Úgy szeretném, ha nem venné fel többet azt a kégyógunyát. Jaj, gyermekem, én még soha nem láttam a fiamat kégyógunya nélkül. No, addig, hogy a két fehér nép összeegyezett, hogyha a királyfi eltalálna aludni, a kis királylány kiadja a bőrét az ablakon, s a királyné elégeti. Ahogy elgondolták, úgy es lett. Amikor a királyné bévette a kemencébe a kégyóbőrt, a kégyóbőr nagy lobot vetett. Az ágyba meg felszökött a királyfi. Hol van a bőröm? Hol van a bőröm? Ugye elégettétek? Látod-e? Már csak 3 napot kellett volna várni, s én örökre megszabadultam volna az átok alól. De mert türelmetlen voltál, most úgy elmegyek, hogy soha-soha többet fel nem találsz. Mikor ezt a kis királylány meghallotta, neki sikoltani, ne hagyj itt. A királyfi megsajnálta, s azt mondta neki, hát ha igazán ennyire szeretsz, akkor adok neked egy szembúzát s egy szemdiót. Ezt a szembúzát vesd el, ezt a szemdiót ültesd el, s mikor ebből az egy szembúzából annyi terem, hogy elegendő lesz egy kalácsra, s mikor ebből az egy szemdióból annyi lesz, hogy elegendő lesz egy kalácsba, akkor süsd meg a kalácsot, s indulj el a felkeresésemre. Ezzel a királyfi úgy eltűnt, mintha soha ott se lett volna. A kis királylány 7 egész esztendőn keresztül öntözte könnyeivel a búzát s a diót. 7 esztendőre Rea termett egy jó szakajtó búza s egy jó szakajtó dió. A kis királylány nagy örömmel megsütötte a diós kalácsot, belétette egy aranytakargatóba, s elindult, hogy felkeresse a mátkáját. Ment hegyeken, völgyeken keresztül, ágak tépték a ruháját, a haja kócos volt, az arca elszennyült, vadállatok rémizgették, de csak ment eléfelé. Egy este egy rengetegbe Rea sötétedett. Nem tudta, merre menjen, de aztán megpillantott egy kicsi világocskát. Közelebb ment, s hát látta, hogy ott van egy kicsi burdécska, s annak az ablakából jő a világosság. Oda ment, s békopogtatott az ajtón. A kopogtatásra kidugta a fejét az ajtón egy vénséges vén öregasszony. Az olyan vén volt, hogy az álla leért egészen a térdjig. Kis királylány illendően köszöntötte. Jó estét adjon Isten, kedves öreganyám! Jó estét nekedes gyermekem! Hát hol jársz? Ott, ahol még a madár se jár. Kedves öreganyám, keresem a mátkámot, a kicsi kégyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én, gyermekem. Ilyen királyfinak soha hírit se hallottam. De gyere bé a házba. Nem sokára hazajön a fiam, s ő biztos látta, mert az én fiam a hold, s az én fiam mindent lát. Bénéz a kutakba, belévilágít az erdőkbe, a buzákba. Na csak gyere bé bátran. Bément a kis királylány az öregasszony burdécskájába, leült, s egyszer csak nagy fényesség esett. Hazajött a hold. Mondja a hold az édesanyjának. Édesanyám, miféle idegen szagot érzek? Ki járt itt?
Ó, gyermekem, ilyen világosság most te nem látsz a szemettől. Itt van ez a kis királylány. Keresi a mátkáját, a kicsik jegyó királyfit. Nem láttad valahol? Nem én, édesanyám. Soha hírit se hallottam. Reggel, mikor a kis királylány elbúcsúzott az öregasszonytól meg a holttól, az öregasszony adott ajándékba neki egy aranyorsót. Tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rája. És a holdnak az édesanyja még eligazította a nénjéhez, a napnak az édesanyjához. Estére odaérkezett a kis királyleány a napnak az édesanyjához. Erős szívesen fogadta, de bizony a kicsi kégyó királyfinak hírit se ő, se a fia nem hallotta. Másnap reggel, mikor elbúcsúzott tőlük a kis királylány, kapott tőlük es ajándékot, egy arany guzsajat. Azt mondja a napnak az édesanyja, tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rája. Aztán a napnak az édesanyja eligazította a kis királyleányt a harmadik testvérikhez, a szélnek az anyjához. Estére odaérkezett a kis királyleány a szélnek az édesanyjához. Az es egy kicsi kócos házacskába lakott. A kis királylány békopogtatott, s hát megnyílott az ajtó. A kis királyleány köszöntötte illendően. Jó estét, kedves öreganyám! Jó estét neked, es gyermekem! Hát hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Kedves öreganyám! Keresem a mátkámot, a kicsi kégyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én, gyermekem. S kedves öreganyám, adna-e nekem szállást éjszakára? Adok én szívesen. A szállás az Istené, a nyugodalom az emberé. Gyere bé a házba. Bément a kis királyleány a házba, s hát, azt mondja az öregasszony, ne busulj, mert az én fiam a szél. Az aztán minden tud a világon. Minden ligba belé fú. Biztos, hogy látta a mátkádot valahol. Nem sokára nagy derce durca esett, recsegés, ropogás, mondja az öregasszony. Jöjj haza a fiam! Egyszer csak hazaérkezett a szél. Kezdi szidni az édesanyja. Édes fiam, ha nem tudsz egy kicsit csendesebben járni, örökkédig veszed le a ház tetejét. Jó van, na édesanyám, ne veszekedjék örökké. Tudja, hogy szeretek borogatni. Édes fiam, vendégünk van. Ez a kis királylány keresi a mátkáját, a kicsi kégyó királyfit. Nem láttad valahol? Jaj, dehogy nem láttam, édesanyám. Ma es háromszor jól felmérgesítettem a királyfit, mert a királyfi vadászott, s én kaptam ki a fejéből a kalapot. Hempergettem belé a porba. Utoljám már majd kihasadott a királyfi a méregtől. Odaszökött a kis királylány. Kedves szél, hol láttad a királyfit? Hol van az én mátkám? A te mátkád volna? Hát én azt hallottam, hogy jövő héten lesz az esküvője a kégyó király leányával. Nem ezt tudom, hogy az a szép királyfi hogy tudja elvenni azt a csúfpufájú leányt. Kedves szél, vigyél oda! Ülj még egy kicsit, nyugudjál meg, majd reggel elmegyünk. De bizony a kis királyleányt nem lehetett tartóztatni. No, ha nem, a szélnek az édesanyja adott ajándékba egy aranymotollát. Tedd el, gyermekem, még jó lesz valamire. A kis királylány megköszönte szépen az ajándékot, a szél felvette a hátára, és azt mondotta neki, humd be a szemedet, és gondold azt, ott legyek, ahol akarok. A kis királyleány azt gondolta, hogy ott legyek, ahol a mátkám él. Mikor felpillantotta a szemeit, már le is ereszkedtek egy szép nagy palota ablaka alá. A szél ment a lógára, és a kis királyleány elévette az aranyguzsajt, és elkezdett az aranygyorsóval fonni és énekelni. A szép ének szóra megnyílott a palota ablaka. Kidugta rajta a fejét egy csúf pufájú leán. Meglátta az aranygyorsót. Na, mindjárt futtatta a szolgáját. Eredj, te szolgáló, kérdezd meg azt a leánt, mennyiért adja nekem azt az aranygyorsót. Menjen a szolgáló, kérdi. A kis királylány visszaizent. Ennek csak egy az ára. Ha egy éjszakát a
kicsi Kégyó királyfi szobájába tölthetek. Jaj, mikor meghallotta ezt a választ a Kégyó király leánya, akkor átkacagott, hogy az ablakok mind elhasadtak. Mindjárt tudta, hogy ki ez, azt is tudta, mét jött. Na, gondolta magában, majd túljárok az eszeteken. Visszaizent, hogy mi mehet a királyfi szobájába leánka, ha a királyfi elaludt. No, este jő haza a királyfi a vadászatból, s még le se szállott a lóról, már viszik elejébe a boros kupát. Persze a Kégyó király leánya álompor tett belé. A királyfi megitta a bort, és abba a helybe elaludt. Úgy kellett a gunyát leráncikálni róla. No, mikor a királyfit lefektették, bécsapták hezza a kicsi király leányt. Kőtögette a mátkáját. Édes mátkám, 7 esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzáccsa diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. A királyfi úgy aludt, mind aki meghót. Reggelozták, leánkát kivették a palotából. A királyfi meg megint elment vadászni. Második este ugyanígy járt a király leán. Harmadik reggel, mikor a királyfi ment vadászni, oda menjen hezzá egy szógas, azt mondja neki. Felséges király úrfi, én olyan különötös dolgot tapasztalok felségednek a szobájába. Minden este, mikor jő haza a vadászatból, viszik elejébe a boros kupát, felséged megissza, abba helybe elaluszik, alig tudjuk lefektetni. Aztán csapnak be a szobájába egy leánkát, az jajgatódzik, valami diós kalácsot emleget. Ej, eljött értem a mátkám! Ma este ügyesek leszünk! No, a királyfi elment vadászni, és este, mikor jött haza a vadászatból, már megint vitték elejébe a bort. De Biza most nem itta meg, hanem bétöltötte a gallérja mögé, és tette, hogy nagyon álmos, és abba helybe elaluszik. No, megint a szolgák lefektették, és béreztették hezzá a kis király leánt. Most kezdett csak jajgatózni igazán a leánka. A kezeit felkapcsolta a fejére, s úgy siratta magát. Jaj, jaj, jaj, kedves mátkám, 7 esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzáccsa diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. A királyfi először felpillantotta az egyik szemét, osztá a másikot, s kopóra szökött, s azt mondta, dehogy nincsen, mátkám, hát itt vagyok én. Megölelték, megcsókolták egymást. Akkor a királyfi elé kapott egy seprűt az ajtó mögül. Azt mondta, gyere, mátkám, ülj ide mellém, mert nekünk kűjjel tágasabb. Humbé a szemedet, s gondoljuk azt, hogy ott legyünk, ahol akarunk. És azt gondolták, hogy ott legyenek, ahol a király és a királyné van. Volt nagy öröm, amikor hazaérkeztek. A király és a királyné azt se tudták, mi csináljanak örömükbe, mert szegények, míg a gyerekek oda voltak, még a köldöküket is kisírták. Aztán nagy lakodalmat csaptak. Én is ott voltam, és annyit táncoltam, hogy meg is sántultam.

Tilos Rádió, a Keltakarót halljátok. Mindenkinek köszönjük, aki kijött a maratonra, és támogatta a rádiót, és jól érezte magát velünk együtt. És a mai tervezett cigánymesés műsor helyett mesés műsor lesz simán, mert pont azt a lemezt, a kulcslemezt otthon hagytam a maratoni fáradtságban, de remélem azért élvezitek. További jó tilosozást!

A kezesség. Ez pedig akkor történt, amikor Omár ibn al-Kattáb uralkodott az igaz hívőkön. Épp trónusán ült országnagyjai körében, és igazságot osztott, amikor két szép ifjú egy harmadikat vonszolt eléje. Ez a harmadik még a másik kettőnél is szebb volt, arca megnyerő, ruhája díszes. És a kettő, aki vonszolta, megállt a dicsőséges Omár ibn al-Kattáb trónusa előtt, és így szólt. Fölséges fejedelem, tégy igazságot! Testvérek vagyunk, és ez az idegen megölte a mi agg édesapánkat. A fölséges fejedelem pedig ezt mondta. Hallod, ifjú, milyen szörnyűséges vádat emelnek ezek ellened. Ha vádjuk valónak bizonyul, semmi nem menthet meg a haláltól. Ezért hát halljuk, hogy igaz-e a vád. Megparancsolta, hogy oldják föl az idegen ifjú kötelékeit. Az pedig így kezdett beszélni. Fölséges fejedelem, dicsőséges Omár ibn al-Kattáb, kinek fényessége az eget napkeltétől napnyugtáig beragyogja. Amit ez a két ifjú ellenem fölhoz, való igaz. Megérdemlem érte méltó büntetésedet. Akik körülálltak, elképedtek, hogy egy ilyen szép és előkelő ifjú gyilkosságra vetemethetett, és elcsodálkoztak, hogy ilyen nemesen szól, és ilyen bátran vállalja tettéért a büntetést. A fejedelem pedig, a bölcs és igazságos Omár ibn al-Kattáb így szólt. Halljuk hát, hogyan történt. Az ifjú így felelt. Fölséges fejedelem, én sivatagi törzsfők gyermeke vagyok. Zsengenapjaim a végtelen pusztaságban teltek. Mikor pedig fölserdültem, kikértem örökségemet, útra keltem sátraimmal és tevéimmel, hogy világot lássak. Így jutottam el erre a helyre, fölséget fényességének székhelyére. Itt megpihentem, legelni engedtem tevéimet, magam pedig leültem egy fa alá az árnyékba, és gyönyörködtem tevéim legszebbikében, a tevecsődörben, ahogy ide-oda jár királyként a kancák között, és a füvet tétesi. És volt ott egy fal, és a falon egy fa hajtotta ki lombját. És az én tevecsődöröm észrevette, és megkívánta azt a lombot. De nem akartam, hogy a máséban kár tegyen, ezért fölugrottam, hogy elhajtsam onnét. De elkéstem, mert a teve letépett egy levelet, és akkor kinyílt a kert falának ajtaja. Megjelent egy dühös öregember, éles követ hajított, épp fejen találta, és megölte vele a tevémet. Engem meg elfutott az indulat, fölkaptam a követ, és visszahajítottam. Épp fejen találtam, és megöltem vele az öreg embert. Erre előjött ez a két nemes ifjú. Megkötöztek, és elét hurcoltak fényesség fejedelme, hogy kiszabd rám méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott, a bölcs Omár ibn al-Kattáb pedig szólásra nyitotta bölcsességes ajkát eképpen. Szállnak, szép ifjú, sivatagi törzsfők sarja, mert mindebben a végzet kezét látom, és a végzet ellen semmit sem tehetek. Az ifjú így válaszolt. Jól tudom, fényesség fejedelme, és egy szót sem szólok ellene. Csupán egy kívánságom lenne, mielőtt életem napja kialszik, s kérve kérlek, ha lehet, teljesítsd ezt az utolsó kívánságomat. Halljuk, mit kívánsz, szólt a dicsőséges Omár ibn al-Kattáb, a fejedelmek fejedelme. És ha Allah engedi, teljesítem. Az ifjú ezt mondta. Ó, dicsőséges fejedelem! Amikor én világot látni indultam, az én tiszteletre méltó apám vénséges vénségében utolsó napjait élte, és mielőtt áldásával elbocsátott, így szólt hozzám. Édes fiam, az én napjaim végüket járják, és az én életem csillaga kialvóban van. Ezért reád bízom kisebbik fiamnak, édesöcsédnek a sorsát. Te légy gyámula és oltalma, míg férfivá nem serdül és meg tud állni a maga lábán. Én pedig megígértem édesapámnak, hogy oltalma és gyámula leszek zsenge öcsémnek, míg csak férfivá nem serdül és meg nem tud állni a maga lábán. Most tehát, fölséges fejedelem, mielőtt az én napom is leáldoznék, szeretném elrendezni ennek a gyermeknek a sorsát,
hiszen atyánk nyilván lehunyta már a szemét azóta, s az árvának rajtam kívül senkije nincs, aki életének útját elegyengedhetné. 3 napot kérek tehát tőled, fölséges fejedelem, egek és földek fényessége, és 3 nap múltán, miután kisöcsém sorsát elrendeztem, és vagyonomat átadtam néki, újra itt leszek, hogy elvegyem kezedből méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott. A körüllevők álmélkodtak megfontolt és nemes beszédén. A fejedelem pedig, a bölcs Omár ibn al-Kattáb ezt mondta. Megadom neked a 3 nap haladékot, ha kezest állítasz magad helyett. És tudd meg, hogy ha nem jössz vissza a kiszabott határidőre, ezt a kezest vonjuk keresztre helyetted. Az ifjú ekkor körülnézett, és meglátott a tömegben egy szép, sudár fiatalembert. Rámutatott, és így szólt. Ezt választom kezesemnek. Az pedig előlépett, és fennhangon kijelentette. Vállalom a kezességet, és ha úgy hozza a sors, meghalok helyetted. Ezt az ifjút pedig Abudarnak hívták. Kezét megkötözték, két felől őröket állítottak melléje, a sivatagi ifjú pedig visszatért a sivatagba, hogy kisöccse életének útját elegyengesse. A nép meg együtt maradt, és emlegette a sivatagi ifjú nemes szépségét, és a kezes Abudar nemes önfeláldozását, és várta, mi lesz. És eltelt az első nap, és eltelt a második nap, és már a 3. nap is eltelőben volt, és a nap már kezdett alkonyatra szállni, de a sivatagi ifjú még mindig nem jött. Az emberek mind arra felé tekingettek, ahonnét jönnie kellett volna. A sivatag felől azonban csak a forró szél lehelete szállt, és embernek nyoma sem volt. A nap pedig elérte a város tornyait. Akkor Omár ibn al-Kattáb, a bölcs és igazságos fejedelem, így szólt csöndes szomorúsággal. Állítsátok föl a keresztet. És a hóhérok elkezdték ásni a gödröt, hogy beleállítsák a keresztet. A nép pedig sírt és zúgott és zajongott, és ilyesféléket mondtak. Cserben hagyta a kezesét. Meséket koholt, hogy megszökhessen, és mást végezzenek ki helyette. Abudar akkor őrei közül fölkiáltott a dicsőséges fejedelemhez. Uram, fejedelmem, igaz hívők öröme és dicsősége! Tiltsd meg ezeknek, hogy ostobaságokat szájaljanak, mert a nap még csak a tornyok tetején áll, s akiért kezességet vállaltam, napszállatig bizonyosan megjön. A fejedelem hallgatást rendelt a népnek, a nap pedig leszállt a tornyokról a házak tetejére. És a sivatagból még mindig nem jött senki. Akkor azt mondta szomorúan Omár ibn al-Kattáb, az igaz hívők ékessége. Vezessétek a kereszthez, és vessétek rá a köteleket, hogyha leszáll a nap, fölvonjátok a keresztre. Abudart a kereszthez vezették, és rávetették a köteleket, és a hóhérok készen álltak, hogy amint a nap lemegy, fölvonják a keresztre, és kivégezzék, mielőtt beáll az esti sötétség. És a nap lassan lecsúszott a házak tetejéről, és már senki sem kémlelt a sivatag felé, mert úgy gondolták, úgysem jön onnét senki. Csak Abudart nézték a kereszt alatt, és sírtak. És akkor a napkorongja elérte a föld szélét, és a föld széle lángolni kezdett, és a hóhérok egymásra néztek, és azt mondták, kezdhetjük. És oda tették Abudar lába alá a zsámolyt, hogy arról húzzák föl a magasba. És a föld már egy újnyit elnyelt a napból. A hóhérok megfogták a kötelek végét, és várták, hogy a fölséges fejedelem intsen az imámnak, és az imám jelet adjon a kivégzésre. Ekkor kiáltozás hallatszott,
és mindannyian a sivatag felé tekintettek, és látták, hogy valaki futva közeledik, de már alig bír futni, és minduntalan elesik, de fölkel és tovább fut, és megint összeroskad, és megint fölkel és fut tovább, és már odaért a tömeghez, és a tömeg szétvált, és a futó oda támolygott a fölséges fejedelem, a bölcs és igazságos Omár ibn el-Kattáb trónusához, lerogyott a trónus lépcsejére, és lélek szakadva azt mondta: Uram, itt vagyok, és még nem ment le egészen a nap. Akkor a bölcs Omár ibn el-Kattáb megparancsolta, hogy kenjék meg az ifjú elcsigázott testét illatos olajjal, töltsenek szájába frissítő italt, szárítsák föl homloka verejtékét, kötözzék be testesebeit, és véres és megszaggatott köntöse helyett adjanak rá fényességes, tiszta köntöst. Abu Dar pedig odafutott hozzá a kereszt alól, és melléje térdelt a trónus elé, megölelte, megcsókolta, és így kiáltott: Testvérem, mi történt veled? Hiszen csupa vér vagy, és csupa seb. Az ifjú, mikor kissé fölüdült, azt mondta: Fölséges fejedelem, dicsőséges és fényességes Omár ibn el-Kattáb, és testvérem és kezesem Abu Dar. Hazatértem országomba, elrendeztem öcsém dolgait, eltemettem édesapámat, aki épp akkor hunyt a szemét az örökös álomra, mikor megérkeztem. Elegyengedtem az árva életének útját, s indultam vissza, hogy itt legyek harmadnap, mielőtt leszáll a nap. De útközben megáradt folyó állta utamat, és mikor a megáradt folyón átúztam, rablók támadtak meg, és azokkal kellett küzdenem. És a velük való harcban megsebesültem, folyt a vérem, és vele fogyott az erőm. De azért futottam a forró sivatagi szélben, és csak a napot néztem, és könyörögtem magamban hatalmas és dicsőséges Allah Urunkhoz. Lassítsa meg napjának járását az egek országútján, hogy mielőtt leszáll, megjöjjek, ahogy ígértem. Allah kegyes volt hozzám, és íme még mindig nem szállt le végleg a nap. És most vezessetek a kereszthez, hogy elvegyem a büntetést, amit megérdemeltem. Akkor, mielőtt a bölcs Omár ibn el-Kattáb bármit is mondhatott volna, előállt a két ifjú, akinek apját a sivatagi törzs főksarja az éles kővel megölte. Térdet hajtottak az igaz hívők fejedelme Omár ibn el-Kattáb előtt, és így szóltak: Ó, dicsőséges fejedelem! Nem büntetést érdemel ez az ifjú, és nem halált. Néki is meghalt az édesapja, és mi szívből osztozunk fájdalmában. Meghalt a miénk is. Hát osztozzék ő is a miénkben. És sirassuk együtt halottainkat, és örvendezzünk együtt életünknek, és legyünk ezután mind a négyen testvérek. Mi ketten, és ő meg a nemes Abu Dar, aki vállalta érte a halált, pedig nem is ismerte addig. A dicső és bölcs fejedelem pedig így szólt: Úgy legyen, ahogy akarjátok. Akkor a nap végképp lement, és beállt az este. De nem állt be sötétsége, mert városszerte fáklyák égtek, és szövétnekek lobogtak, és a nép magasztalta a bölcs Omár ibn el-Kattábot, az igaz hívők fényességes fejedelmét, meg az ifjakat, a nemesség, áldozat és barátság példaképeit.

0: Uralkodott valaha régen Perzsiában egy hatalmas király. Három lánya volt és egy fia. A lányok szépek voltak, mint a virág, s a fiú holdnál fényesebb dalia. Történt egyszer, hogy a király udvarába három bölcs érkezett. Ajándékot vittek a királynak. Az egyik egy aranypávát, a másik egy részkürtöt, a harmadik egy ében fából faragott lovat. Kérdezte a király, mire jók ezek a dolgok. Uram királyom, mondta az első bölcs, ennek a pávának az a haszna, hogyha a nappal vagy az éjszaka egy-egy órája elmúlik, rikácsol egyet, és a szárnyát verdesi. Uram királyom, mondta a második, ez a kürt, ha kiteszed a város kapujába, magától megszólal, mikor az ellenség akar a városba lopakodni.
1: Uram királyom, mondta a harmadik, ez a ló lovasát a világ minden országába szélnél sebesebben el tudja vinni.
0: Jól van, mondta a király. Kipróbáljuk, igazat beszéltek-e ajándékaitokról. Ha igen, megkapjátok jutalmatokat. A két első bölcs szép fiatalember volt, a harmadik vénséges vén, a két első szép sudárdalia, a harmadik rút, mint az éjszaka. Kipróbálták a pávát. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta érte, amit kért. A király legnagyobb igláját. Kipróbálták a kürtöt. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta, amit kért. A király középső lányát. A harmadik bölcs a király legkisebb lányát kérte. Előbb kipróbáljuk a lovadat, mondta a király. De mielőtt a próba megtörténhetett volna, a legkisebbik királylány kilesett a függöny mögül. Meglátta a rút vénséget, s arra a gondolatra, hogy még utóbb ehhez adják feleségül, keserves sírásra fakadt. Zokogva futott testvéréhez, a királyfihoz.
2: Jaj, édes testvérem! Egy gonosz vénséghez akarnak hozzáadni. Én inkább elemésztem magam, de nem leszek a felesége.
0: Sose búsulj, hugocskám, vigasztalta a királyfi. Majd én elintézem ezt a dolgot. Azzal atya ura a fölséges király elé lépett, és azt mondta. Ej, édes jó apám, csak nem akarod hozzáadni ehhez a csúfsághoz a világszép lányodat. A király hallgatott. A bölcs a szakállát rángatta mérgében, a királyfi pedig azt mondta. A lovat azért kipróbálnám. Fölpattant rá, de az ében faparipa meg sem mozdult.
3: Nagy nevetés támadt.
0: A bölcs dühös pillantást vetett a csúfolódókra, és a lóhoz lépett. Rámutatott a ló nyakán egy csavarra.
4: Forgasd meg,
0: mondta a királyfinak. A királyfi jól megforgatta. A paripa megmozdult, hajlott egyet jobbra, hajlott egyet balra, aztán hirtelen a levegőbe emelkedett. Egyre magasabbra, föl a felhők fölé, szinte az égig. A királyfi jól megkapaszkodott a ló nyakában, s ahogy suhantak fölfelé, azt gondolta. Ez a gonosz bölcs így áll bosszút rajtam, amiért nem engedtem, hogy hozzáadják a húgomat. De akármilyen magasan szálltak is, nem vesztette el a bátorságát. Jól megnézte a lovat, s jobb felől gombot vett észre az oldalán. Megnézte a másik oldalát. Ott is volt egy ugyanolyan gomb. A királyfi megcsavarta a jobb felől levő gombot. A paripa még sebesebben kezdett szállni, és még magasabbra. Erre a királyfi gyorsan megcsavarta a bal felőli gombot. A paripa ereszkedni kezdett. Így a királyfi kitanulta, hogyan kell bánni a paripával, és most már egy csöppet sem félt.
3: Körülnézek egy kicsit a föld fölött, mondta magában. Aztán, ha eluntam, visszatérek atyám a perzsa király udvarába.
0: Szállt erdők, mezők, folyók és tavak fölött. Időnként fölemelkedett a felhők fölé, időnként olyan mélyre ereszkedett, hogy szinte súrolta az erdők lombját. Már éppen azon tűnődött, hogy visszafordul, amikor gyönyörű várost pillantott meg alant a messzeségben. Föléje kormányozta a lovát, nagy körökben keringett fölötte, azt nézte, hol találhatna magának biztonságos szállást, mert már erősen alkonyodott. A város közepén, pompás kertben, csodálatos kastély állt. gondolta, leszáll annak a tetőteraszára, s aztán elhálott valahol a teraszzugában. Megcsavarta a baloldali gombot, s a ló szép lassan leszállt vele a tetőre. A királyfi várakozott egy ideig a teraszon. Azt várta, hogy egészen besötétedjék, és mindenki aludni térjen. Akkor óvatosan elindult kikémlelni a kastélyt, és valami ennivalót keresni, mert amióta atya udvarát elhagyta, még egyetlen falatot sem evett. Lement a lépcsőn. Márvánnyal kirakott, rózsákkal befuttatott udvarba jutott. Onnét a gyönyörűen festett folyosókra, tágas és díszes termekbe, de sehol egy teremtett lelket sem látott.
3: Annyi baj legyen, gondolta. Itt meghúzódom a pamlagon, alszom egyet, hajnalban útra kelek hazafelé.
0: Ahogy így töprengett, a folyosó végében, mintha valami imbolygó világosság rezdült volna. Egy függöny mögé bújt, onnét láthatta, hogy egy csapatlány közeleg. És annak a csapatlánynak a közepén egy valamennyi társánál sokkal szebb, tündérszép, sudár hajadon.
3: Mögötte pedig kivont, magasba emelt karddal egy óriási termetű testőr.
0: A királyfi is kivont a kardját, és amikor a csapat a közelébe ért, előugrott a függöny mögül, kiütötte a kardot a meglepett testőr kezéből, és a szépséges leányzó előtt termett. Ez a leányzó pedig nem volt más, mint az ottani királynak a lánya. Apja építette neki ezt a kastélyt, hogy legyen hol sétálgatnia és játszadoznia, ha elunja magát a királyi palotában. És a királylány időnként el is látogálgatni, játszadozni. Ilyenkor mindig ez az óriás testőr kísérte. Ezt adta mellé az apja, hogy vigyázzon rá, mert a szeme világánál jobban féltette egyetlen lányát. A királylány, ahogy az elébe álló holtszép ifjút meglátta, fölkiáltott.
1: Ó! Hát téged utasított el édesapám azzal, hogy csúf vagy.
0: Soha életemben nem láttam még ilyen szépséges ifjút. A rabnők bólintottak, és suttogásukból a királyfi megtudta, hogy aznap kérő érkezett az udvarba, egy Indiából való királyfi. De a király oda se engedte a lánya színe elé, hanem azonnyomban kereken elutasította, mert igen rútnak találta. De volt egy rabnő, aki látta az indiai királyfit, ez most megszólalt, azt mondta.
1: Szépséges úrnőm, ez nem a te elutasított kérőd, mert az valóban rút volt.
0: Ez azonban szép, mint a szépséges hold az égen. A király kisasszonynak nagyon tetszett a gyönyörű vitéz. Félre vonult vele a szomszédos terembe, ott letelepedtek egy pamlagra és beszélgetni kezdtek. A testőr, amikor látta, hogy az ifjú már nem ügyel rá, azt gondolta.
3: Nem tehetek ellene semmit, mert elvette a kardomat. Szaladok és elmondok mindent a királynak.
0: Szaladt és elmondott mindent a királynak.
3: Az égtelen haragra gerjedt, s azzal fenyegette a testőrt, hogy azonnal fejét véteti, amiért nem vigyázott a lányára úgy, ahogyan kellett volna.
5: Fejemet vétetheted, uram, mondta a testőr. De azzal nem segítesz a dolgon. Inkább siess a kastélyba, hát ha még megmentheted a lányodat.
0: A király megfogadta a tanácsot, sietett a kastélyba, ott lelte az ifjút meg a lányát.
3: Illedelmes beszélgetésben. Ismét elborította a harag.
0: Kardot rántott, és az ifjúra akart rohanni.
3: Ez az apád? Kérdezte a királyfi a király kisasszonytól.
0: Ez, felelte a király kisasszony. Az ifjú fölpattant a pamlagról, magasba emelte a kardját, és hatalmas szóval rárivalt a királyra.
3: Megállj, ha kedves az életed!
0: A király meghökkent, hüvelyébe dugta a kardját.
3: Felelj nekem, ifjú! Ember vagy-e vagy dzsin?
0: Kérdezte.
3: Szerencsét, hogy ennek a szépséges leányzónak az édesapja vagy, felelte az ifjú. Különben itt helyben fölnégyelnélek, amiért engem, a perzsa király fiát és örökösét ördögi szellemnek nézel.
0: A király megszeppent, s egyszeriben barátságosabb lett.
3: Melléjük ült a pamlagra.
0: Hajnalig hármasban elbeszélgettek egymással. Akkor a király azt mondta.
3: El kell döntenünk egymás közt ezt a dolgot, mert akárhogy veszem is sérelemért. Betörtél a lányom kastélyába, és ezért elégtételt kell vennem rajtad. Lássuk hát, mit tegyünk.
5: S aztán, ha ezt elintéztük, beszélhetünk arról, hogy megkéred a lányom kezét. Addig azonban nem, mert első a becsületem. Így is van rendjén, felelte a királyfi. Azt ajánlom hát neked. Vagy vívjunk meg mi egymással ketten, s amelyikünk életben marad, azé az ország és az igazság, vagy pedig vezényeld ellenem a seregedet, és én egyedül állok ki ellene. A király azt felelte.
3: Annak, hogy mi lemészároljuk egymást, semmi értelmét nem látom. Akár melyikünk győz, csak gyász származnék belőle a lányomra. Vagy az apját vesztené el, vagy azt, akit a szívében megszerete. Ezért válasszuk a második megoldást. Vívj meg a seregemmel. De előbb tudnom kell, hány ember a hadsereged. 40 000 lovas, felelte a király. Rendben van, mondta a királyfi.
1: A király nyomban üzent a vezérnek. A vezér a csapatok parancsnokainak.
5: Mire a nap fölszállt a kastély fölé, ott állt a város mellett a mezőn fölsorakozva a mérhetetlen királyi sereg.
1: A királyfinak pedig pompásan fölnyergelt ményt vezetett elő a király, hogy arra üljön, azon vívjon meg a seregével. A királyfi azonban így szólt. Ilyen viadalra jobb az olyan ló, amelyiknek ismerjük a természetét.
5: Ezért én is inkább a saját lovamon indulok harcba. De hiszen nincs is lovad, mondta a király.
1: Miért ne lenne? Kérdezte a királyfi.
5: Fönt van a tetőteraszon.
1: A király eddig is gyanakodott, hogy az ifjúnak nincs egészen rendben az elméje,
5: mert sok vitézt látott már életében, de olyat még soha, aki egymaga egész hadsereg ellen kiállt volna.
1: Most, hogy a királyfi válaszát meghallotta, már nem is gyanakodott. Már biztos volt benne, hogy elmeháborodottal áll szemben. Hogy kerülne egy ló a ház tetejére? Ilyet még sosem hallott. De azért felküldte szolgáit, nézzenek körül, hozzák le azt a bizonyos nem létező lovat. Hát a ló persze létezett, csak hogy fából volt.
5: A szolgák, amint megpillantották, nagyot kacagtak. Vállukra emelték, és óvatosan levitték.
1: Ott az udvaron letették a király elébe. A királynak tetszett a szépen faragott ébenfából való elefántcsont berakásokkal ékes paripa. Azt hitte valami játékszer, és most már hagyta, hadd történjék minden a királyfi akarata szerint.
5: Legalább jót mulatnak, gondolta.
1: A királyfi pedig kivitte az ébenfalovat a harcmezőre.
5: Ezek a hadsorok menjenek egy kicsit hátrább, mondta, hogy legyen nekifutása a lovamnak.
1: A hadsereg kissé hátrább igazodott, a királyfi pedig fölült a lovára és várta a jelet a kezdésre. Abban a pillanatban, amint megfutták a harsonákat és a lovasvitézek kardot rántottak, meg előre szegezték dárdájukat, a királyfi megcsavarta a ló nyakán a csavart. A paripa ingott egyet jobbra, ingott egyet balra, megtelt levegővel, és a magasba emelkedett. Hé! Hé! Kiáltozott a király. Fogjátok meg! Uram, királyom, hogy foghatnánk meg, mikor fönt jár a levegőben? Felelte a vezér. Furfangos varázsló ez! Örülj neki, hogy megszabadultál tőle! A király örült is, hanem a lánya, aki szívből megszerette a királyfit, gyászba borult, és többé se enni, se inni nem volt hajlandó. A királyfi pedig hazarepült az ébenfa paripán, és jelentkezett édesapjánál. Elmondta, hol járt, mit látott, és a király nagy örömében, hogy megkerült a fia, kiengedte az ébenfa paripát ajándékozó bölcset a börtönből, ahová a királyfi eltűnése után bezáratta. Azt mondom neked, édes fiam, mondta a király, örvendezzünk, hogy ismét együtt vagyunk, és rá se néz többé arra az ördöngös ében falóra.
6: A királyfit azonban emésztette a szerelem. Egy napig, kettőig kibírta, hanem a harmadikon azt gondolta. Megszakad a szívem, ha nem látom viszont abban a messzi városban, azt a tündér szép király kisasszony. Fölült az ébenfalóra, megcsavarta a gombot, magasba emelkedett, és repült nyílegyenesen, sebesen a messzi városba, Szánába. Ott leereszkedett a tetőteraszra, bement a kastélyba, hosszas bolyongás után egyik teremben megtalálta a királylányt. Az a nyakába borult.
7: Ó, drága kedvesem, csak hogy itt vagy. Amióta eltávoztál, se nem ettem, se nem ittam, csak könnyemet ontottam, és utána csóvárogtam.
6: Gyere velem országomba és birodalmamba, édesapám udvarába, mondta a királyfi, hogy soha többé el ne váljunk egymástól.
7: Megyek, mondta a királylány, és egyszeriben mosolyogni kezdett. Megyek boldogan, ahová akarod, mert az én életem ott van, ahol te vagy.
6: A királyfi fölvezette a királylányt a tetőteraszra, maga elé ültette az ébenfaparipára, magához is kötözte, aztán fölemelkedtek a levegőbe, szálltak folyók és tavak, hegyek és völgyek fölött, míg a Perzsa király fővárosába nem értek. Ott, a főváros szélén, a királyfi egy kertben ereszkedett le. Bevezette a királylányt a kertilakba, és így szólt hozzá. Kérlek, kedvesem, maradj itt, és várj egy kicsit. Bemegyek a városba. Jelentem atyámnak, hogy megérkeztünk, és megkérem, készítsen hamar illő lakosztályt neked a palotában. A paripánkat pedig itt hagyom az ajtó előtt, semmi gondod ne legyen vele, csak időnként tartsd szemmel. Elment, a királylány meg ült bent a kertilakban és várta. Az ajtót nyitva hagyták, hogy szemmel tarthassa az ébenfaparipát. A bölcs pedig, akit a király szabadon engedett a királyfi szerencsés hazatérte után, udvari szolgálatba állt. Ő lett a király fűszerszámos készletének főintézője, és azzal töltötte idejét, hogy mindenféle étkek ízesítésére meg orvoslásra való füveket és virágokat gyűjtött a környéken. Most is ilyen gyűjtőkörúton volt, éppen abban a kertben, ahol a királyfi a szánai király kisasszonnyal földre szállott. Szedte a bölcs egyre másra a füveket, és egyszer csak fölfigyelt, mert különös, édességes illatszer illatát érezte. Ezt az illatszert Perzsiában nem használták. Ezzel a bölcs hosszú vándorlásai során nem találkozott másutt, mint a messzi Jemen országában, Jemen fővárosában, Szánában. Elindult hát arra felé, ahonnét az illat áradt, mert rögtön sejtette, hogy itt valami rendkívüli dolog lehet. Ment, ment a király kisasszony köntöséből áradó illatnyomán, és mikor a kertilakhoz ért, nagyot dobbant a szíve, mert megpillantotta az ajtó előtt az ébenfaparipát, és a nyitott ajtón át a szobában a szépséges szánai király kisasszonyt. Oda ment hozzá és köszöntötte. Csak nem a kedvesem küldött, a holt szép királyfi? Kérdezte a király kisasszony. A bölcs abban a minutában már készen is volt gonosz tervével. Most, gondolta, most végre bosszút állhat a királyfin, aki nem engedte hozzá feleségül a Perzsa királylányát. Annyi baj legyen, majd megszerzi magának ezt a másik királylányt.
4: De bizony, a királyfi küldött, felelte. Mégpedig azzal a parancsal, hogy mondjam meg neked, ülj lóra, és költözzél át egy másik kertilakba, a város másik végében.
7: Nem mondom, szebb követet is küldhetett volna, jegyezte meg a király kisasszony.
6: A bölcs mosolyogva simogatta a szakállát.
4: Látszik, hogy tapasztalatlan vagy a világ dolgaiban. Éppen azért küldött engem, mert vén és rút vagyok, és nincs mit féltenie tőlem. Most pedig elmondom neked az utat, merre kell menned.
7: Mennék én, mondta a király kisasszony. De hogyan menjek, mikor nem értek ehhez a lóhoz? Nem tudok én ezzel bánni.
4: Se baj, mondta a bölcs. Azért vagyok itt, hogy segítsek neked. Ülj csak bátran a nyeregbe. Én majd mögéd ülök, és kormányzom a lovat.
7: Így is lett. A király

0: Légy bizalommal hozzám, és nem lesz semmi bajod. Azt a nyalka mi használt pedig, verd ki a fejedből. Mert úgysem láthatod soha többet.
1: Akkor már Görögország fölött jártak. Alattuk szép zöld rét húzódott, csillámló folyóvízzel. Ott leszálltak megpihenni. Aznap épp vadászatot tartott a görög király. Ott lovagoltak el hazafelé a rét mellett. Meglátták a bölcset meg a királylányt, azonnal gyanút fogtak. Hogy kerül ez a tündérszép ifjú hölgy egy ilyen rút vénység mellé? A király rabszolgái rájuk rohantak, s mire a bölcs észbe kapott, már is megkötözték, s vitték a király elé, a király kisasszonnyal meg az ében falóval együtt. Szépséges úrnőm, szólt a görög király, a rokonod az az öreg. Mielőtt a királylány felelhetett volna, a bölcs közbevágott.
0: Nem rokona, hanem a férje. Ez az én feleségem, nagybátyámnak a lánya.
1: A királylány azonban méltatlankodva fölkiáltott.
2: Nem a férjem, hanem erőszakkal elrabolt.
1: Erre a király megkorbácsoltatta a gonosz bölcset, és a város börtönébe csukatta. A királylány pedig palotájába vitette, azzal a szándékkal, hogy majd megnyeri magának a szívét, és feleségül veszi. Az ébenfa paripát a királyi kincstárba zárták. A királylánynak azonban nem tetszett a görög király kedveskedése. Ő csak a perzsa király fiért epekedett, csak azután kívánkozott. És hogy a görög király udvarlásától megszabaduljon, őrültnek tetette magát. Jajongott, csapkodott maga körül, mintha esze ment volna. És ha szóltak hozzá, csak visongott, vagy őrültségeket beszélt össze-vissza. A perzsa királyfi pedig, mint tudjuk, sietett apjához, s örvendezve közölte vele, hogy elhozta szíve választottját, a jemeni király tündérszép lányát. A király nyomban intézkedett a lakodalom felől, és sürgette a királyfit, hozza mielőbb a lányt a palotába, mert alig várja, hogy megismerhesse jövendőbeli mennyét. A királyfi visszasietett a kerti lakba. Ott hűlt helyét találta a kedvesének is, meg az ében falónak is. Kétségbe esetten kérdezősködni kezdett. A környékbeliek azt felelték neki, nem láttak arra senki mást, mint a király vén fűgyűjtő bölcsét. Ebből már mindent sejtett a királyfi. Ment nagy búsan apjához, elmondta neki, mi történt, s így szólt. Édesapám, világgá megyek, s addig vissza sem térek, míg szívem gyönyörűségét, a szánai királylányt meg nem találtam. Sok országot bejárt, sok földet bekóborolt, áruhában megfordult a jemeni király fővárosában, szánában is. Nyomát sem lelte a királylánynak. Szánában gyászban állt a város, gyászolták az eltűnt királylányt. A királyfi nagy búsan Görögország felé vette útját. Ott a főváros mellett betért egy fogadóba. Kereskedőkkel vacsorált együtt. A kereskedők arról beszélgettek egymás között, hogy a király mesés vagyont ígér annak, aki a kastélyában őrzött elmeháborodott lányt meggyógyítja. És elmondták, hogyan került a lány a királyhoz.
3: Nyilván az a gonosz vén ember csinált vele valami varázslatot, hogy megtébolyítsa. Azért emleget folyton valami levegőben szálló ébenfa paripát. Nyilván arról a faragott lóról képzeli szegény, hogy szállni képes.
1: A királyfi fölfigyelt. Faggatni kezdte a kereskedőket, és mindent, amit lehetett, megtudott tőlük. Egész éjjel tervét fontolgatta magában. Aztán másnap reggel orvosnak öltözött, és jelentkezett a királynál.
4: Uram király, mondta. Kereskedő emberekkel vacsoráztam tegnap. Azoktól hallottam, hogy él a palotádban egy szegény elmeháborodott leány, és vagyont ígérsz annak, aki meggyógyítja. Én sok felé jártam, sokat tapasztaltam, jártas vagyok az orvoslás tudományában, és sok embert meggyógyítottam már. Engedelmeddel megpróbálkoznám ezzel a szegény teremtéssel.
1: A király nagyon megörült a dolognak, és meghagyta az udvar népének, mindenben kövessék a messze földről érkezett doktor utasításait. A királyfi nyomban a királylányhoz vezettette magát.

0: Az az ajtónyitásra vadul visongani kezdett, csapkodott maga körül, jaj, veszékelt, és a haját tépdeste, ruháját szaggatta. Majd ráismert a királyfira, fölsikoltott, és örömében elájult. A királyfi hátrább rendelte a kíséretet, aztán halkan, hogy más meg ne hallhassa, és mintha varázsigéket rebegne, így suttogott a királylány fülébe. Kedvesem, én vagyok a te szerelmesed. Érted, jöttem, hogy megmentselek. Légy okos, és kövess mindenben a szavamat. Előbb az ébenfa paripát kell megszereznünk. Mit tudsz róla?
1: A kincstárban őrzik,
0: suttogta a királylány. Helyes, mondta a királyfi. Fölemelkedett, azt mondta a kíséretének. A leány magához tért, hagyjátok pihenni. Ha fölébred, vigyétek fürdőbe, öltöztessétek föl ünneplő ruhába, mert közeledik a gyógyulása.
1: Ment a királyhoz, azt mondta neki.
0: Uram király, minden a legjobb úton van. Szegény lányt valami nagy megrázkódtatás érte, abba háborodott bele. De én azt tapasztaltam, hogyha az ilyen betegeket visszavisszük arra a helyre, ahol eszüket vesztették, és minden ugyanúgy lesz velük, mint akkor volt, többnyire ott helyben meggyógyulnak. Ezt a szerencsétlent is vissza kellene vinnünk arra a mezőre, ahol találtad. Emleget valami paripát is, de én arról nem tudok semmit.
1: Ó, mondta a király, nyilván a faragott lóról beszél. Semmi baj, az is ott lesz, csak bízd rám. Megvan, mindjárt kihozatom a kincstárból. Úgy is lett minden, ahogy a királyfi akarta. A királylányt fürdőbe vitték, gyönyörűen fölöltöztették, aztán kivezették a rétre, ahol annak idején a bölccsel leszálltak. A kincstárból előhozták az ébenfa paripát, szépen leporolták. A királyfi fölügyelt a munkára, s közben azt is ellenőrizhette, rendben vannak-e rajta a gombok, csavarok. Rendben volt minden. Kivitték a lovat a rétre. Azt mondta a királyfi.
0: Uram király, álljatok kissé hátrább, jó nyillövésnyire körben, de szorosan, nehogyha a szegény lány megriadna és menekülni próbálna, kiszökhessék valami résen. Formáljatok szoros kört, én meg hozzálátok a gyógyításhoz.
1: Nagy kört vont a nép a rét körül. Középütt állt az ébenfalú meg a királylány. Királyfi most odalépett hozzájuk, karjával mindenféle hókusz-pókusz csinált, s közben odasúgta a lánynak. Ülj fel, kedves, a paripára, és jól kapaszkodjál meg. A lány fölült, megkapaszkodott, körben a nép szájtátva figyelte, mi lesz. Most a királyfi is az ébenfa paripára pattant, megcsavarta a gombot, és fölemelkedtek a magasba. Egyet köröztek az elámult nép feje fölött, aztán eltűntek a felhők között. Repültek egyenest a perzsa király udvarába. Ott volt nagy öröm, boldogság. 7 országra szóló lakodalmat ültek, meghívták rá Szánából a király kisasszony apját, a jemeni királyt is, és attól fogva boldogan éltek, még meg nem haltak. Az ébenfa paripát pedig a kincstárba zárták, és állítólag ma is ott van. De van, aki úgy tudja, hogy az esküvő napján a királyfi leszerelte róla a gombokat, és azt mondta. Megtetted a magadét, derék jószág. Nincs többé szükség rád. Minek kívánkoznánk a felhők közé, mikor épp elég boldogok vagyunk egymással itt a földön. Ez lett hát a vége a híres ébenfa paripának. Hogy a gonosz bölcsel mi lett, azt nem tudja senki. A görög királyról pedig annyit tudunk, hogy egy ideig bánkódott, aztán megvigasztalódott. Szép feleséget szerzett magának, és holtuk napjáig ők is boldogan éltek.

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
1: Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

előszó. Itt ülök a pályaudvar várótermében, és várom, hogy jöjjön a vonat. Közben, mint vérbeli íróember, félig lehúny szempilláim alól élesen figyelem a nyüzsgő tömeget. Különösen azt az urat figyelem, aki ott ül velem szemben a padon, és az újságot böngészi. Voltak éppen csak rá koncentrálok. Az ünnepi számot olvassa, amelyben az a felejthetetlen cikkem jelent meg. Direkt kíváncsi vagyok, kívülről tudom a lapot, pontosan követem a lapozgató ismeretlent, mint holló a fánkot. Abból, hogy mit olvas el először, halálos biztonsággal meg tudom állapítani műveltségi fokát, politikai horizontját és bizonyos mértékig szexuális érdeklődését. Van, aki a sportrovatnál kezdi, van, aki a híreknél, van, aki az öngyilkosságokra inklinál. Az olvasó nyitott könyv előttem. Íme. Az emberem elérkezett az én cikkemhez. Tovább lapoz. Ez például egy idióta. Nem kívánom én tőle, hogy elolvassa az én dolgozatomat. Isten úgyse nem kényszerez. Van, akit megáldott az ég humorérzékkel, van, aki süket fajd, mint ez. Nekem ő ne tegyen szívességet, nem kell elolvasni. De hát azért mégis belepislanthatna abba az írásba, legalább a címét átfuthatná. Ne, úgy látszik, rendkívül felületes, prosztó emberrel van dolgunk, akinek szellemi szükséglete igen gyér. Ez egy kis fűszeres lehet, vagy állami alkalmazott. Szánalomra méltó figura. Most visszafelé lapoz. Egyenesen az én cikkemhez. Na és? Azért most meg fogom változtatni a véleményemet, amiért kegyeskedik elolvasni ezt a kis remek művet, nocsak. Nekem nem befolyásol a jó megjelenése, az értelmes szeme, a választékos öltözéke. Nem mint a tényleg haragudnék rá, és volt, akivel mit vétett. De végigment az egész újságon, aztán visszatért a legértékesebb anyaghoz. Nem szégyen ez, sőt, bizonyos mértékig lelkiismeretes, megfontolt gondolkodásmódra val. Ne. Semmiképpen nem Hübele Balázs módra viselkedik, kétségkívül szuggesztív a megjelenése. Jól lehet, már azért kellett volna nevetnie. A második bekezdés elején az a szenzációs szójáték. Hát itt illet volna elmosolyognia magát, de hát ez úgy ül ott a kopasz fejével, mintha temetésen volna. Tipikus börziáner. Csak a pénz érdekli, a pénz, undorító, hogy... De hát én nem bíznám rá a kasszakulcsot. Na tessék, most meg ásít. Az ilyen típusok miatt lesz infláció az országban. A hatóságok meg ölbetett kézzel ülnek, hát ez is egy ország, mondhatom. Mosolygott, mengott. Határozottan félrehúzta a száját. De ezek az arisztokraták, hát ezek tudják fegyelmezni magukat. Hallatlan önuralma van, de a végén kitört, van valami fáradt, nemes vonás az arcán. Ez az ember sokat tud. Sokat. Érte most látom, hogy nem is mosolygott, csak sárga fogait piszkálja koszos körmeivel. Micsoda állati színvonal. Biztos veri a gyerekeit. Bár lehet, hogy az sincs neki. Hát akad egy vászoncseléd, aki hozzákötni az életét ehhez a mészároshoz? Igen, ez egy mészáros. Ott a véres csülkök között a helyed, te utolsó. Az írásaimat kérlek, de ne szennyezd be puszta tekinteteddel, igen? Hát ha egyáltalában tud olvasni. Ez egy analfabéta. Valószínűleg csak mímeli az olvasást. Lehet, hogy az egész csak ürügy valamely szörnyű tett végrehajtására. Hát az ilyentől mindenki telik, szóval csak rá kell nézni. A fülek brutálisak, kövér renyhe teste belül szemlátomást rohad. Mire vár ez a papsas? Mit forral elborult agyában? Vajha kém. Könnyen lehetséges. Aki ilyen gyászos arckifejezéssel olvassa az én cikkeimet, az nem lehet zsidó. Ügyesen álcáztad magad, apuskám. Na de az én démoni ösztöneimet nem lehet becsapni. Értesíteni kéne a rendőrséget. Gyanús fickó summorog a váróteremben, és nem nevet a cikkemen. Kérném azonnal kiküldeni a járőrautót. Lassan, feltűnés nélkül meg is indulok a telefon felé. Hopp. Röhög.
úgy röhög, hogy csak na végre felfogta. Nem tudott már ellenállni. Vagy talán eddig nem koncentrált eléggé, hiszen emberek vagyunk. Lehet, hogy szórakozott professzor. Tele van a feje atommal. Bár, hogy őszinte legyek, nem néz ki professzornak, nem, inkább a legfelsőbb bíróság elnökének gondolnám, nagykövetnek, vagy ilyesmi. Akárhogy is legyen, aki ilyen jó ízűen tud nevetni ilyen jó cikkeken, hát az egy egészséges derék ember. Most látom csak, hogy az első benyomás mennyire csalóka. Hol látni, kezi csókolom, hol látni ilyen klasszikus arcélt, ilyen mélyen ülő bölcs szemeket? Rendezett, sárga fogai kedvesen villognak a tavaszi napfényben, amikor kacag, valószínűleg költő fejedelem. Érző, meleg szívű ember, aki már túl van a földi hiúságukon. Hát kedvem volna megcsókolni szép, magas homlokát. Szeretem ezt az embert, mert egyéniség. Boldog az az ország, amelynek ilyen fia van, mint ő, meg én. Az ilyen olvasóknak érdemes írni. Maroknyi intellektuális kördem megadják az embernek. Érettük viselek el meg annyi megaláztatást. Ez az ember tudja értékelni, mi a humor, ez tudja, mi a múló tiszavirág, és mi az örökbecsű alkotás. Kedves olvasó, engedje meg, hogy papának szólítsam.

0: kimástse. Torzt tettek, ránk parancsolt forradalmak, vagy úri rend és pimasz pihenők, s miért lennének különbek éppen ők, akik most várnak, s bosszúról szavarnak. Majd döntenek, de mindig más hatalmak. És ölnek újra, s rombolnak a rőt fényben, és fornak ferde agyvelők. Ki mást se tud, csak az marad magyar. De nem lehetek albán kecskepásztor, se angol költő, se szláv, se zsidó. Nem örököltem kincsemet apától, de nem is nyúlhat hozzá hódi. Költő vagyok. Csak egy rögesz megkötve. Jobbágy se volt, soha röghöz kötött. Független Magyarország. A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, kik képbe, dalba zárják, megfesti 100 000-ek vére a szerte foszló párát.
1: Rapszódia a hűségről. Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. 3 napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene, kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agyam! ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, ha szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színvelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány dízó biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva, mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölné azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, oda len, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék. Hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádász csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei, két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdali magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt, de nem. És nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyerik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez. Ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűség előtt tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, de mindenkihez másképp hűséges szeretet. Te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévelygő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagy vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megváltó szerelem.

0: right.
1: Mi 10 évben, ha egyszer, magam kötetét lapozom. De most már nagyító üveggel, ahogyan lépcsőt küszöböt, a régi módi mester nyomozó. Micsoda betörők, micsoda ajándékhozók. Babics kezéből annyi fény, átzúg a gátakon, röpül zöld árbócaival a nyár, de apad az év, ó, jaj, meg kell halni. Fehér csordákat hajt a szél már s annyi, zuzmarás türelemmel rakott ág, bevilágítja a lét minden árkát, s köddel, s homállyal tömött szurdokát. Van egy szikár fám, Füstmilán ültette, lombját úgy neveli, napfény segel neki. Az éjszakát s a ledölt hajdan tornyok, óraütését kedveli. Mintha kanóca el soha se égne, oly makacsul világít ez a lámpa az ablak mélyedésben. Az Orion süvegét lesi kormos szemével, kigyújtotta, kijárt itt. Fölismerem, hát őt ne ismerném föl, az eget faggató pogányt, a diákarcú férfi kosztolányit, s látom Lábújhegyen járni Nadányit, aki ha földön is, mintha a föld fölött, szárny suhogással zsufolt szó közök, az égbolt köszörű kövén a kelő napkorongon, csőrét feni a fekete rigó, s már tekerednek a fák ágain a fűty ezüst foralai. Ha rigó mód is, mégis pesti mód, szép Ernő versét fütyülik a zuglói rigók, s a dobhártyámon még szavuk, a leheletük olvasom kortársak, a József Attila, a Szabó Lőrinc, az Íjés és a Vashatás, és messzibb földől is egy álruhás, vaspánt koronájú kövér király, Guillaume Apollinaire. De így is mégis magam kuporgattam, gyűjtögettem a mi vagyonom, az árnyakat a falról leszaggattam, s botolva, bukva vittem vállamon. Egy dérszilánk az ágról, ha lezizzent, nem voltam lusta lehajolni érte. Máskor 100 évig moccanatlanul álltam a rettegés tövében. Soroljam még, minek? A nyomozást lezárom, s fölkönyökölve a kórházi ágyon, csak hallgatom a morze jeleket, a kopogni nem szűnő perceket, ki üzen általuk, s mit üzen, és kinek?

0: Tolvaj! Tolvaj! Ilkos haramia! Törvényt! Igazságot! Igazságos ég! Végem van! Meggyilkoltak! Elmecsették a torkomat! Ellopták a pénzemet! Ki lehetett? Hová lett? Hol van? Hova bújt? Hogyan fogjak meg? Mit csináljak? Merre fussak? Merre ne fussak? Igazán nincs ott? Nincs itt? Ki vagy? Megállj! Vissza a pénzem, gazember! Hisz ez én vagyok. A fejem. Most se tudom, hol vagyok, ki vagyok. Mit teszek? Jaj,
1: ja, szegény pénzem.
0: Édes pénzem. Kedves jó barát. Elszakítottak tőle. Elragadtak. Oda veled a támogató. A figaszok, a boldogságok. Végem van, végem. Nincs mit keresnem többé ezen a világon. Nem tudok én nálad nélkül élni. Befejeztetett, nem bírom tovább. Meghalok, meghaltam, eltemettek.
1: Senki sincs rá. Aki föltámasztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénzemet, vagy megmondaná, ki vette el.
0: Hm? Mit mondsz? Senki. Gyerünk innen. Megyek a rendőrségre. Kénpadra feszítettem az egész házat, a szolgálókat, az inasokat, a fiamat, a lányomat, még önmagamat is. Mennyi nép együtt. Senkire sem nézhetek, aki nem volna gyanús. Mindegyikben külön-külön a tolvajomat látom. Hé, mit beszéltek ott? Hogy ki volt, aki megropott? Micsoda lárma az odafönn? Ott van talán a tolvaj? Istenre kérem, ha tudtak valamit felőle, esedezve könyörgök, mondjátok meg. Igazán nem oda közétek bújt? Csak nézd. Néznek rám és pufognak a nevetéstől. Ki fog derülni, hogy részetek van a lopásban? Cinkosok! Rajta, hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, bírát, kízószerszámokat, akasztófát, hóhért! Mindenkit felköttetek! Mindenkit! S ha nem lesz meg a pénzem, utoljára magamat kötöm fel!

Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenem. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid. Még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, megmarkolom két válladat, szemembe néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős. Holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.

0: Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihes száll, s elpihen édes öletben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeitől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az ének. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi bohóc.
1: Jönnek! Maradjatok csak, majd érjünk!
2: A főherceg érkezik kíséretével.
1: Hirtelen riadtam fel mindig, tudod, de ő viszont diplomat, ez a Lucy. Ő egy finom, melódikus köhögő, egy olyan opportunus köhögő, ügyesen, behizelgően, crescendóval köhög, és az ember olyan lágyan és kellemesen ébred. Ez kóvis, ezt mondta Superal, mert tudja be óvább tudni, de mentlégy. Álszó, szervusztok ti, kedves fiú! Ó, ez a brilliáns professzor, mi? Na, miért nem ültök le?
3: Kellemesen aludtál, kedves Albert?
1: Hát az valami csodálatos, hogy én nálatok milyen jól alszom. Én nem tudom, ez a lágy levegő teszi-e, vagy ez a pompás ágy, vagy ez a kellemes környezet, ennek megnyugtató, boldogító hatása, de olyan az idegeimnek, mint a tejfürdő. Én igazán nagyon boldog vagyok itt köztetek. El már kifogtok nevetni, hogy annyiszor mondom, de higgyétek el, soha nem felejtem el ezt a pár napot itt köztetek. Ez az aranyos Beatrix, az ő mindenre kiterjedő figyelmével, ez a kedves régi ház, ez a nyugodt, dombos vidék, amit az én édesanyám annyira szeret, de ami nekem is geográfiai ideálom. És ez a békesség, ami az egészen nyugszik, és amiben van valami morálisan felemelő. Ez a tiszta, zavartalan család élet, csupa, kedves, jó ember. Hát én nem mondhatok másmit, hogy szerelmes vagyok belétek.
3: Boldogok vagyunk, Albert, hogy jól érzed magad nálunk. Nincs más célunk, Albert, mint hogy jól érezd magad nálunk magad.
1: És esténként, amikor magamra maradok, el szoktam gondolkodni szegény apámon és boldogult férjeden, Henriken, hogy mennyit sétáltak itt a parkban.
3: Mindig a gyermekeikről beszélgettek.
1: Te mind a kettő olyan jó apa volt, szinte betöltötte életüket a gyermekekért való aggódás.
3: Ez volt a kedvenc témájuk, de hogy milyen jól tudod, mindig a gyermekek jövője, hogy mi lesz velük, hova kerülnek, hogy alapítják meg ők is a maguk családját.
1: És amikor kihajolok esténként az ablakon, szinte látom a két öreget, amint ott sétál a fehér úton. És milyen rózsa illat jön így be esténként az ablakon.
3: Alexandra rózsám.
1: Hogy a te rózsáid?
3: Az enyém.
1: Te ültetted őket?
3: Részben, de én
1: átadom őket. És ez téged mulattat?
3: Hogy?
1: És nem szúrod meg magad?
3: De, gyakran.
1: Hát miért nem használsz keskit?
3: Hát használok.
1: És mégis megszúrod magad?
3: Mert átszúrnak a keszét.
1: Hát vegyél vastagabb kezd?
3: Igen, meg fogom próbálni.
1: Na ja, ilyen az élet. Védekezni kell.
3: Bizony, bizony, látom, milyen kedvesen érdeklődik, és milyen igaza van.
1: Na nem, csak hát az embernek van egy kis praxisa. Én ezt az én édesanyámtól láttam. Na, először hát lássuk azokat a gyerekeket! Itt Csak akarod tanulni?
4: Igen.
1: Te most 17 éves vagy.
4: Igen.
1: Te 16?
4: Igen.
1: Hogy múlik az idő, a fejükre nőnek.
3: Nagyon, Albert, nagyon.
1: Hát persze, ti most azt hiszitek, hogy én kérdezni foglak benneteket, mint egy tanfelügyelő, mi?
4: Nem hiszem.
1: Ne is féljetek, én egy jó bácsi vagyok, én csak a tanárra kérdezem. A kedves fiatal professzor.
3: Ebbe is beleszeretek.
5: Nagyon ajánlom figyelmetbe, tudós és sportsmen, csillagász és vívó.
1: Bravo, ez szerettem, ez modern. Na, miért nem?
5: Most mivel foglalkoznak?
6: Történelemben fenség.
1: Ó, hát azzal lehet is. Milyen kor?
6: 19. század első évei.
1: Napóleon!
6: Igen, fenség.
1: Te foglalkozol pedagógiával, Károly?
5: Igen.
1: Te tudod, hogy Napóleon Ludovika király iskolát akart alapítani?
5: Bizony, az okos lát.
1: De jó gondolat! Egy iskola, amelyben uralkodói diplomával távozik az ember, mi? Na, hát örülök, hogy ilyen szép, egészséges fiúk vagytok. Milyen szép szeme van ennek a fiúnak, milyen mély tekintete.
3: Ugyanaz a tekintet, mint Alexandrának. Csodálatosan hasonlít a szem. Általában ő nagyon hasonlít mindenben Alexandrára.
1: Csak ne olvas sokat, fiam. Az nyugtalanná teszi a szemet. Legszebb szemük a tengerészeknek van, mert azok mindig messzire néznek. Az égre, a tengerre.
5: Na, ennek örül, mert tengerész akar
1: lenni. Ó, hát te?
4: Én utazom.
1: Hová?
4: Sarkra.
1: Melyikre, fiam?
4: A délire.
1: Nagyon csalódol, ha azt hiszed, hogy ott melegebb van, mint az északire. Na és mikor indulsz?
3: Ő most azonnal indul Györgyel együtt átöltözni a víváson. Onkel Albert látni akarja, hogyan vívtok.
1: Hát, hogyne erre? Feltétlenül kíváncsi vagyok. Viszontlátás, önt még látok, ugye?
6: Igen, felség, a vívóteremben.
1: Ugye vívni is ön tanítja őket?
6: Igen, felség.
1: Bravo, ezt a sok oldalúságot. De viszontlátásra! Diszkrét, szimpatikus jelenség ez a tatár. El vagyok ragadtatva tőle.
5: Nekem is megtetszett már első pillanatban.
1: És milyen csinos fiú?
3: Mondtam, hogy ebbe is beleszeretek.
1: Na, hát addig is, amíg a nagy vívó akadémia megkezdődik.
3: Hát valami sok látnivalóval nem szolgálhatok neked, kedves Albert, de ha érdekelnek a szép rózsák, Alexandrának a külön kis rózsakertészete.
5: Ó, igen.
3: Ez az ő büszkesége, az ő boldogsága, az ő rózsái. Mondhatom, van közöttük néhány kertészeti csoda.
1: Bravo! Bravo!
7: Vagy ha érdekli fenségedet, én tegnap láttam az új tehenészetet. Egy érdekes új...

0: szólnék. Na, előre viszünk, gyerünk, ezredes, a vívóteremben pontosak ott leszünk, majd küldjetek értünk valakit.
1: Majd telefonálok.
0: De hát mi a telenek ez megy?
1: Na oda, oda.
0: Hát ott is van telefon.
1: Minden istállóban.
0: Na hát, te egy kolosszális asszony vagy, halatlan. Pá!

0: Elnézést, nem untatni akartam önöket, de ez volt.
1: Laci bátyám, remek, hogy ennyit mulattunk, meg énekelünk, de ez mégiscsak a rádió kabaréi. Hát beszéljünk a fő műfajunkról. Hogy lettél komikus?
0: Hát az is eligedben kezdődött. Egy esős nap, amikor nem jött a közönség. Eddig táncdalt énekeltem, akkor elkezdtem ott a hülyéskedni a kollégáknak. Utánoztam a fiúkat egyenként, a zenészeket, meg a karádit. Észre se vettem, hogy éppen akkor jött a főnök. Azonnal bevitt az irodába, na gondolta, most jön a letolás az ingyen cirkuszért. Mondja is nagy szigorúan, azt mondja, ide aggassok kaza. Holnap este ugyanezt csinálja a közönségnek is, ahogy itt most privátin marháskodott. Megértette? Hát szót kellett fogadnom, szerződésem volt. És a közönség másnap majd szétvert a ligetet. Persze az is jókor jött, hogy épp akkor kezdtem hízni, meg kopaszodni. Belegömbbe jöttem a komikus szerepkörbe. Akkor elkezdtem kuplézni, és évekig bruhaháztam a kacagó dallal.
1: Ekkor érte fénykorát a bohózat is.
0: Úgy van, a bohózatírók közül a legfényesebb tehetség volt Nóti Károly, akivel kellemes baráti viszonyban voltam. Szarvas Bika című darabját több százszor játszottam el.
2: Halló, na ki beszél itt? Szervusz, szervusz, drága szívem. Igen, én. De sírsz, édes kis virágom. Na, nem kell úgy megijedni. Na, ne sírj, édes drága kis szépségem. Halló, micsoda? Megvert? Ne beszélj. Kék volt? Ja, meg zöld is. Ne beszélj. Halló, hát elvégre már előfordult, hogy egy férj rájött az ilyesmire, de hát ez egy asszony megverni. Micsoda? Hogy rugott is? A fene egye meg. Halló, halló, szóval megmondtad, hogy engem szeretsz. Aha, dehogy, sőt, hát nagyon örülök neki. Hát persze, csak nyugodtan jöjjön ide, és én megmondom, hogy elveszlek. Hát persze, hogy elveszlek, te édes, te hát tudod, hogy imádlak. Hogy mit mondod, hogy egyenesen idejön? Most? Ja, de te, hogy félek, ugyan, ne félj, megkapja a magáét, megáll. Mondd, drága szépségem, tulajdonképpen milyen ember a te urad? Milyen? Rabiátus? Mi? Ja, hogy először hagyjam nyugodtan beszélni. Na, de miért? Ja, úgy, hogy kidühöngi magát. Aha, mire vigyázzak? Na, ezt nem mondod komolyan.

0: Revolver van nála? Szóval, ha a zsebébe nyúl, akkor ordít csak rá. Jó, hát nem engedem a revolverhez nyúlni. Jó, majd ordítok, igen. Nem értem. Ja, igen, értem, hogy először udvarias lesz, és hirtelen tör ki. Igen, hát jó kis bogaram, majd mi férfiak elintézzük egymás közt. Szervusz, szívem, szervusz, drága angyalom. Elvira!
1: Tessék parancsolni!
0: Egy úr fog keresni, engedje be ide, és mondja meg, hogy rögtön jövök. Ezzel az úrral van egy kis elszámolnivalóm.
1: Igenis.
0: Pakoljon be, délután lemegyek a tanyára.
1: Igenis, bepakolok. Tessék befáradni, a doktor úr mindjárt jön.
2: Köszönöm. Meg tetszik engedni?
3: Halló? Jaj, de jó, hogy még otthon találom. Itt Mandola. Mandola! Igen. Igen, itt vagyok a tehén ügyben. Tessék mondani, hány liter tejet garantálhatok naponta? 12. És ha nem hiszi, hogy esküdjek meg. Mondjam, hogy bizony Isten. Mit? Hát azt nem mondom. Nem kérem, azt, hogy dögöljek meg, azt nem mondom. Tessék, mit csináljak a markába? Ja, hogy csapjak a markába. Jó, a marhalevél itt van nálam. Illetve nem is itt, hanem itt a hátsó zsebemben. Igen, jó, ajánlom magam.
0: Van szerencsém.
2: Jó napot kívánok.
0: Tessék helyet foglalni.
2: Doktor Kovács, ugye?
0: Igen.
2: Én azért jöttem...
0: Kérem, én pontosan tudom, hogy ön miért jött.
2: Igen.
0: Így hát semmi szükség arra, hogy az előzményekről beszél.
2: Hát akkor ne beszéljünk.
0: Ne beszéljünk.
2: Hát kérem, itt van...
0: Zsebéhez ne nyúljon!
2: Tessék!
0: Figyelmeztettem, hogy ne nyúljon a zsebéhez.
2: Miért?
0: Mert én nem akarom.
2: Na de kérem...
0: Csak nyugodtan fújja ki magát.
2: Kicsoda?
0: Ön.
2: Hát hogy tetszik ezt érteni, hogy fújjam ki magamat?
0: Hát hogy értem? Hát igyekezik magát megnyugtatni.
2: Hát kérem, én nem vagyok nyugtalan.
0: Úgy értem, hogy izgatott.
2: Én izgatott se vagyok, csak azt akarom...
0: Ne nyugodj a zsebéhez!
2: Mi ez?
0: Én megértem, hogy ön ideges.
2: Én? Ön kiabál velem is, én vagyok ideges.
0: Tudom, ön eleinte nyugodt, csak később szokott kitörni.
2: Hogy török én ki. Én azért jöttem...
0: Menj ujjam a zsebéhez!
2: Ez megőrült.
0: Mondja, drága uram, érez magával annyi higgadságot, hogy tárgyalhatunk?
2: Hát hogyne, kérem, hát én azért jöttem...
0: Semmi idegeskedés, úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Igaz?
2: Igaz.
0: Mielőtt a dologra rátérnék, be kell vallanom önnek valamit.
2: Mit?
0: Halálosan szerelmes vagyok.
2: Ne mondja.
0: De mondom, és remélem, hogy ön ezt el is hiszi.
2: Elhiszem, hát de mi közöm nekem ehhez?
0: Mert ez nagyon fontos.
2: Önnek, de nem nekem.
0: Önnek is. Mert ez itt a sine qua non.
2: Hát... Hol?
0: Itt.
2: Micsoda?
0: Mondom, hogy ez itt a sine qua non.
2: Ki az a sine qua non?
0: Hogy? Hát ő még nem hallotta, hogy sine qua non?
2: De igen, csak hogy annyi emberrel ismerkedik meg az ember.
0: Drága uram, az Isten áldja meg! Sine qua non az azt jelenti, hogy valami, ami nélkül valamit nem lehet megcsinálni. Érti?
2: Aha! Ha én például el akarok adni egy tehenet, azt marha levél nélkül nem lehet eladni.
0: Így van, nagyon helyes. Ez a marhalevél színe qua non.
2: Hát beszéljünk magyarul!
0: Ne nyúljon a zsebéhez!
2: Na de hát a színe qua non...
0: Ne nyúljon a zsebéhez!
2: Kérd, úgy látszik ez a happy-e.
0: Ugye, ön exaltált?
2: Nem kérem. Én eredetileg raktárnok voltam.
0: Raktárnok?
2: Igen, de a raktárból elloptak 10 láda szappant. Az nagy érték, kérem.
0: Mennyi az 10 láda szappan?
2: 3,5 hónap.
0: És ki lopta el?
2: Azt nem tudom, de én ültem.
0: Szóval ön volt a ludas?
2: Dehogy, én voltam a raktár.
0: Ártatlanul nem csuknak le senki.
2: Kérem. Az ügyész azt mondta, hogy én voltam. Nézze, övé a börtön, mit vitatkozzak vele? Leültem.
0: És akkor már nős volt?
2: Nem, azután nős.
0: Mondja is, a felesége tudja, hogy magának Priusza van?
2: Én van nekem?
0: Priusza. A felesége tudja?
2: Mi az a Prius?
0: Hát, uram, Prius, hát az az izé, hogy is mondjam, izé, hát...
2: Ja, ó, hát lehet azt a feleség elő eltitkolt. Maga csacsi.
0: És a felesége mit szól hozzá?
2: Mihez?
0: A Priuszából.
2: Hát, Istenem, nézze, egyszer így, egyszer úgy. Na, de hát mit érdekli ez ön?
0: Hát különben pedig beszéljünk arról, amiért idejött. Szeretném hallani a feltételeit.
2: Kér. Az a kérdés, hogy alkudni akar, vagy nem akar alkudni.
0: Nem akarok alkudni, de van egy kikötés.
2: Tessék.
0: Amíg a tárgyalások befejeződnek, leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanyán.
2: Aha. Úgy gondolja, hogy ki fogja próbálni?
0: Kérem, ne legyen ilyen durva.
2: Durva? Én? Sőt, ellenkezek, inkább egy nagyon finom ember.
0: Szép kis finom ember az, aki feleségét megveri.
2: Ezt honnan tetszik tudni?
0: Megverte vagy nem verte meg?
2: Egyszer.
0: És rúgta is?
2: Egy kicsit.
0: Hát ez borzasztó, na mindegy. Szóval beleegyezik abba, hogy nálam legyen a tanyán?
2: Nagyon szívesen. De előbb meg kell kapnom a pénzt.
0: Miféle pénz?
2: 1800 pöngőt.
0: 1800? Szóval maga ezzel keresni akar?
2: Há, hogy megkérem? Hát elvégre is egy üzlet.
0: Na, hogy megkapja a pénzt, de előbb megszerkeztem a megállapodást.
2: Há, mit kell itt megállapodás? Hát itt van a színe...
0: Menjünk a zsebéhez!
2: Hát én még ilyen bolondot nem is látom.
0: Várjon, hozom a papírt.
4: Jó napot!
2: Van szerencsém.
4: Na, tessék!
2: Mi?
4: Vetkőzni!
2: Ha még kérem, már nem van az uszodában.
4: Na, egy-kettő, vegye le a kabátját!
2: De miért?
4: Azért, mert én vagyok az Ella férje. Vetkőzni!
2: Uram! Én még Ellának se vetkőzöm. Nem vagy a férjére.
4: Na, egy-kettő vetkőző le, mert mi itt meg fogunk ám verekedni.
2: Mi ketten?
4: Igen, igen.
2: Hát hova jöttem én?
4: Na, egy-kettő.
2: Hát miért akar ön velem megverekedni?
4: Na, látott ön már két szarvas bikát? Az erdőben a tisztáson, a felkelő napsugarainál megvívják élet-halál párbajukat! Látod-e már ilyen viadalt?
2: De ilyesmire nem is vagyok kíváncsi.
4: Mikor a hajnal első sugarai bearanyozzák az erdei tisztát, megjelenik két szarvas bika, és megkezdődik az élet-halál harc.
2: Ne beszéljen!
4: És csattognak az aggancsok, mindegyik a másik szügyét keresi. Mi is így fogunk most harcolni.
2: Mi kette?
4: Igen, mint a bikák.
2: Nézze, kedves bika úr, hát én nem harcolok.
4: Nem?
2: Nem, nekem se agancsom, se szügyem. Hát miért harcolja?
4: De harcolunk. És az aggancsomat igenis belevágom az ön szügyébe.
2: Na de uram, hát értse meg nekem egy teka szügyöm sincs. Hát honnan vegyek én szügyöt?
4: Na gyerünk, vegye már le a kabátját.
2: Na de uram, hát miért akar ön velem verekedni?
4: Miért? Hát mit gondol ön? Miért verekednek a szarvas bikák a tisztáson.
2: Mit tudom én? Ha azon törjem a fejem, hogy az erdei bikák miért szügyizik egymást a tisztáson?
4: Na majd én megmondom. A szarvas bikák a tisztáson a tehénért szügyöznek, uram! Nagyság a nőstényére!
2: Szügyön haragjan ász, uram! Persze, úgy. Hát miért nem szólt? Édes jó uram. Hát itt nem kőverekedni. Hát a tehén már nem az enyém.
4: Hogy értsem ezt?
2: Úgyhogy eladta.
4: Eladta?
2: El.
4: Mondja, maga megőrült?
2: Mi, hát nem sokat keresek rajta, de nekem elég.
4: Azonnal
2: megfojtom. Hozzám ne nyúljon, mert úgy tisztáson rúgom, hogy lenyeli a saját szügyét.
4: Védje magát!
0: Mi van itt, kérem?
4: Ön kicsoda?
0: Én dr. Kovács Sándor vagyok. Tessék itt a pénze.
4: Köszönöm.
5: Ön dr. Kovács Sándor?
0: Én vagyok. És maga kicsoda?
5: Én Buzdics vagyok.
4: Az Ella férje!
0: Maga az Ella férje? És akkor maga kicsoda? Adja vissza a pénzemet!
2: A pénz? Hogy is ne? Lehet, hogy szarvasbika vagyok, de marha az nem!

egy vidéki néni kérdezi az áruházi eladót. Tessék mondani, nem lehetne kicserélni a tévemet? Mi a probléma? A minap vettem egy új készüléket, és csupa régi műsort mutat. Nagymama, nem a készülékben van a hiba, hanem a műsorban. És a műsort nem lehetne kicserélni? Tudja, nagymama, nem csak a műsorban van hiba, hanem inkább a rendezőkben. És nem lehetne kicserélni a rendezők? De hát nem csak a rendezők, hanem ott vannak a szerkesztők is, és azokat nem lehetne kicserélni? Nagymama, ez már a gore dolga. És a goret kicserélni? De hát fölötte van, és nem lehetne... Nagymama...

A forradalom érdekei azt kívánjuk, hogy hazamegyünk, bármely pillanatban készek vagyunk ezt megtenni. És ezt aztán mégis, hogy ne legyen valami nagy tömeges kivonulás a frontból, hiszen magyar és internacionalista csapatok, miután jól kiképzett katonák voltak, elég jelentős szerepet játszottak egyik-másik fronton, abba állapodtuk meg, hogy a párt hívására megyünk haza. És így kerültem én 1918 novemberében a sorra. Kumbéla, hogy három nappal hamarabb jött ide, hogy lássák az elvtársak, ez is milyen bonyolult volt. Kumbéla a megszállt ukrán és galíciai területeken, Ukrajnában Petliurának az ellenforradalmi rendszere uralkozott, magában Kijevben a németek által támogatott Skoropadský hetmánnak a hatalma, ahol naponta lőtték agyon a kommunista elvtársakat, egy ilyen területen át kellett hazajutni. Hát Kumbéla elég szerencsésre jött, mert ő kapott egy jó igazolványt, hogy ő ezredorvos, és a segédtisztjével, egy alorvossal, aki vártos elvtárs volt, jönnek haza, és ők simán átcsúsztak. Nekem nem volt ilyen szerencsém, mert nekem adtak egy igazolványt, hogy én a Vörös Keresztnek a tisztviselője vagyok. És az első Petliura tiszt, akivel hát tárgyalnom kellett, az rám nézett. Hát akkor kicsit még stramat hű is voltam valamivel, bár most se panaszkodom, igen. Azt mondta nekem, hogy nézze, a maga iratai hamisak, maga nem Vörös Keresztes tisztviselő, hanem maga egy bolsevik. Nem jöttem zavarba, és oda mentem hozzá, és a fölibe suktam. Maga nem tudja, hogy a bolsevikek a tiszteket nem engedik haza. Hát én kénytelen voltam ezt így csinálni. Erre kezet fogott velem, és szerencsét kívánt, és tovább. Ha elkezdtem volna vele vitatkozni és tárgyalni, egész biztos, hogy egy fél órán belül agyon lőttek volna, de nem vesztettem a lélek jelenlétemet. Már bejebb, Galícia területén, ja, jellemző a korra, hogy amikor jöttünk aztán Szánkóval Brodyból, nem, Grodnóból Brodyba, a régi osztrák-magyar határon még ott állt az osztrák finánc. Ott állt a Bódé mellett, és minden átutazótól annyit szedett, amennyit az illető hajlandó volt adni. Hát miután itt se akartunk vitát kezdeni, adtunk neki 20 koronát, és tisztelegve engedett bennünket tovább menni. Lembergben egy osztrák, volt osztrák-magyar tiszt, az azt mondta nekem a parancsnokságon, nézze. Én tudom, hogy maga egy bolsevik. De egy a fenn azt mondja, majd a magyaroknak tesz magával bajuk. Hát ezzel se vitatkoztam, és így mentünk tovább. Így érkeztünk meg, hát a magyar határa, hogy grófné fogadott bennünket, és meleg ilyen testvéri szavak, hogy drága véreink, itt várjuk magukat. Ide jöttünk magukat fogadni, egy katona azt mondta, de az anyjuk is, tehát késen jöttek. A grófné elsírta magát, mi pedig elénekeltük neki az internacionálisát.

0: black one is. The red one's much dearer. I think it's the cheapest of all. And which is the dearest?
1: The green and yellow one is the dearest.
0: Does Poland produce much coal?
2: Yes, we produce more coal than China, France, Japan, and India.
0: Also more than Germany?
2: No, one-third less than Germany, and less than the United States.
0: And which country produces most coal in Europe?
2: The Soviet Union does.
0: You produce more tractors now than before the war, don't you?
3: We didn't produce any before the war.
0: And after the war?
3: We produced more than 2,500 tractors in 1949.
0: Did you produce more in 1955?
3: Yes, we did. We produced more than 8,000 then.
0: And when did you produce most tractors?
3: In 1956. The production then was more than 8,500.
0: That's more than three times as many as in 1949.
3: Exactly. The production fell a little in 1957.
0: What is the figure for that year?
3: Nearly 7,000.
0: Has the production risen again since 1957?
3: Yes, it has. Her dress is certainly more elegant than mine, isn't it?
0: No, it isn't. Hers is just more expensive than yours.
3: But it's not so expensive as Martha's, is it?
0: No, it isn't. Martha's is the most expensive of all.
3: And yet it certainly isn't the most elegant.
0: No, yours is as elegant as hers. How many methods may I use?
4: You can use three methods.
0: Which is the best?
3: The direct method is the best.
0: Why do you call it the best? Is it the simplest?
4: No, it isn't the simplest. But it's the fastest.
0: And the other two methods?
3: The so-called natural method is not so good as the direct one. But it's still better than the mechanical one.
0: Which one of the other two is safer?
4: Both are quite safe.
0: And which is more often used?
3: The mechanical one was more often used before, and the natural one is more often used now. Excuse me, how far is it from here to the lake?
4: It's about 20 miles this way. But it's farther that way.
3: Which road should I take to get there?
4: You may take any of these three.
3: Which is the best?
4: I'm afraid all our roads are bad now because of rain. This one's bad, but that one's even worse. And the third one's the worst of all.
0: Lesson 25.
4: Will you go to town tomorrow?
3: Yes, I'll go if it's fine.
4: Will you go if it's fine but cold?
3: No, if it's cold, I won't go.
4: And if you go, will you bring me a present?
3: I'll bring you a present if you do your work. Will he come tonight?
0: He will,
1: if he catches the bus.
3: And what will happen if he misses the bus?
1: If he misses the bus, he'll miss the train.
3: And if he misses the train?
1: If he does, he can't get here in time.
3: Will you get your diploma soon?
1: I will, if I pass the examination.
3: And what will happen if you don't pass your examination?
1: If I don't pass it this time, I'll try again next year.
3: And if you get your diploma this year, what will you do?
1: I'll look for a good job.
3: Thank you, Doctor, for everything.
4: It's all right. Ring me up if the patient is worse, though I hope he'll be better.
3: Will you come again if he's worse?
4: Yes. If he's worse, I'll come again. And if I can't come, I'll ask my colleague to see the patient.
1: Can you give me this book?
3: Yes, I can, if you promise to return it next week.
1: May my friend also take the book?
3: Yes, your friend may take it, if he's also a member of our club.
1: May I take it now?
3: Yes, if you wish, you may take it now.
1: But I should return it in a week, shouldn't I?
3: Yes. If you take it now, you must return it in 7 days. If you take it on Monday, you may keep it till Thursday week. When shall we go out?
4: We'll go out when the rain stops.
3: But when will it stop?
4: Nobody knows. It may stop any moment.
3: And if it doesn't stop?
4: If it doesn't stop, we may stay at home and listen to some music on the radio.
3: Do you always listen to music when it rains?
4: No, not always. But if we aren't too busy, we usually do. And if there's good music, of course.
1: When will you go to China?
4: I'll go when I get my holiday and when I have enough money.
3: When will you get your holiday?
4: I'll get my holiday when my colleague returns from his.
1: And not before he returns?
4: No, not before.
1: And when will you have enough money?
4: When my publisher pays me for my book.
1: And when will he pay you?
4: He'll pay me when my book's published.
1: Can't he do it before it's published?
4: No, he can do it only then.
1: And when will the book be published?
4: It'll be published before Christmas.
3: When may you cross the road?
1: You may cross the road only when the green light's on.
4: And what do you do when the red light's on?
1: When the red light's on, you mustn't cross. You must wait.
3: And what may I do when the yellow light's on?
1: When the yellow light's on, you should get ready to cross the road.
4: Thank you. I hope we'll remember all that when we walk about the town. I'll say it once again now. When the red light's off, you get ready to go. When the yellow light's off, you start.
1: Or you wait, if the yellow light follows the green one.
3: Oh, yes. And when the green light's off, you stop and wait.
5: Palakra ékült, nagyszerű palánszterút valahol. A A jobboldali csarnokban mozgásban lévő kerekes gőzgépek között munkások foglalkoznak. A baloldaliban a legkülönfélébb természettudományi tárgyak és egyéb különlegességek múzeumában egy tudós dolgozik. Ádám és Lucifer az udvar közepén bukkannak fel.
6: Mi ország ez? Mi nép, melyhez jövő?
7: Régi eszmék többé nincsenek. Nem kiszerű volt-e a hon fogalma. Előítélet szülte egykor azt, szűk keblűség versengés védte meg. Most már egész föld a széles van. Közcél felé társ már most minden ember. A csendesen folyó szép rend fölött tisztelve áll, őrül a tudomány.
6: Beteljesült hát lelkem ideálja. Ez mind erős, ezt így kívántam én is. Egyet bánottak, a hazafogalmat. Megállott volna aztán úgy hiszem ez új rendtől. De mondd, hol állunk mi is? Mi helyhez?
7: Sok más hasonló közt ez egy falanszter. Tanyája az új eszmék emberi.
6: Gyerünk tehát, szóljunk be a tudós.
7: Üdvözlé, tudós!
8: Meg ne háboríts nagy művemben, nem érek rá fecsegni.
7: Nagyon sajnálom. Mink az ezredik falanszterből vagyunk tudós jelöltek, s így messze útra nagy híret hozott.
8: Dicséretes buzgóság, mondhatom, de hisz művem most félben is maradhat, csak a meleg ne fogjon lombikomba.
7: Nem csalódtam. Megmaradt tehát még benned is ki a természetet, embert leszűrtetett végső salaka nagy hiúság.
8: Most mulathatunk már, de mely szakmához tartoztok sajátok?
6: Mi a tudványat szakhoz nem kötők átpillantását vágyjuk az egész.
8: Ez helytelen, kicsinyben rejlik a nagy. Olyan sok a tárgy, és létünk oly rövid.
6: Igaz. Tudom jól, hogy kell olyan is, ki homokot ford, vagy követ farag. Nélküle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyek. S fogalma sincs arról, miben segít. Csak az építész látja az egészet. Bár megfaragni nem tud egy követ, a művet ő teremti, mint egy isten. Így építész nagy a tudásban.
7: Azért jövénk te hozzád, ó nagy ember.
8: Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. De hát nézzük meg a múzeumot. Páratlan az egész mai világon. Az ősvilág kihalt állatjai valódi példányokban állnak itt. Maradt felőlük sok csodás mese. Például erről, hogy gőzmozdonyul volt.
6: Ez a ló, de korcsult fajta mondhatom. Más állat voltám hajdan alborak.
8: Erről meg azt regélik, hogy barátul tartá az ember ingyen, munka nélkül, s felbírta fogni hű elismeréssel, lesvén az ember gondolatjait.
6: Ez a kutya mind áll, mit róla mondasz.
7: Vigyázz, Ádám, elárulod magad.
8: Ez a puszták királya.
6: Az oroszlán, így itt a tigris, itt a fürge őz. Mi állat él tehát még egy világban?
8: Minő kérdés. Hát nálatok nem így van. Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott. De úgy látom, ezt mind ösmered. Lássunk tehát mást. Ím ásványaink, nézzétek, mi roppant széndarab. Egész hegyek valának íj anyagból, mit most a légből szűr a tudomány nagy fáradtsággal. Ezt az ércet itt vasnak nevezték, s míg el nem fogyott, az alumínért nem kellett kutatni. Ez a darabka az arany. Nagyon nevezetes, nagyon haszontalan, mert még midőn az ember vakhitében imádott felsőbb lényeket magánál.
7: Ilyennek hitte.

Tilos Rádió. A Kertakarót hallgatjátok, és nem sokára kezdődik a felolvasás. Maros Andrással, aki Csinálni kell című novellás kötetéből olvas majd fel, a Magvetőnél jelent meg áprilisban. Várjuk együtt!

Kopog az eső a lancsia tetején, kalimpálnak az ablaktörlő lapátok. A hatos út halász szakaszán haladunk a megengedett sebesség másfélszeresével. A bátyám vezet. Mutató ujjai a kormánykerékre akasztva, mint egy-egy fogas. Aki e kéztartás alapján ítélkezik, azt hiheti, vagány fickó, pedig dehogy. Jól ismerem én ezt a lazaságot. Fog csikorgatva imádkozik magában, nehogy kikanyarodjon elénk egy utánfutós traktor. Pécsre utazom a bátyámmal és három barátjával. Ők szórakozni mennek, és remélhetően én is. De nekem előtt egy másik fontos küldetésem van, amit még itt, az autóban kell teljesítenem. Ha nem sikerül, akkor számomra nem lesz mulatság. Mire Pécsre érünk, be kell illeszkednem a társaságba. El kell fogadtatnom magam. Legalább 10 éve dörömbölök ezeknek a szánalmas pojáccáknak az ajtaján, de nem kellek nekik. Először diszkréten próbálkoztam, kedvesen, később csellel, alattomosan. Aztán erőszakosan. Mellesleg most is leráztak, csak mivel az egyik srác, aki jött volna, megbetegedett, rólam meg véletlenül kiderült, hogy születésnapom van, a 23. A bátyám talán, mert életében először őszinten megsajnált, elhívott. Gyere, leszarom. A bátyám szerint se fizikailag, se kémiailag nem passzolok a társaságba. Ők és én molekuláris szinten taszítjuk egymást. Bocs, de töltelékemberre nincs szükségünk. Pedig erre vágyom. A mai naptól a társaság töltelékembere akarok lenni. Egy pipát kérek a nevem mellé a jelenlét ívem. A barátkozást nem igénylem, sőt, mit kezdenék ezekkel a sivár, lelkibeteg, sznob majmokkal? Ott akarok lenni azokon az estékén, amikor csapatostul körülveszik őket a helyes, mosolygós nők. Ennyi a vágyam. Valamiért tapadnak rájuk, ráadásul nem is a selejt, hanem csupa A és B kategóriás nő.

ellenség épésszel fellenfogható. Sokszor voltam szemtanúja a sikereiknek, döbbenetes látvány. Félhomályos füstös bárokban, strandokon, koncerteken, a lakzatba rendeződve ostromolják őket a nők, fiatalabbak és idősebbek, a leggyakoribban 4-5 barátnőből álló osztag. Gyakran ott voltam én is a közelben, de csak mint irigy szemlélő. Messziről néztem az önfelett kacagást, az első simogatásokat. Ha bátyám meglátott, épp csak biccentett, mint aki valahonnan réglőr ismeri a másikat, de hogy honnan, azt már nem tudja. A bátyám barátai közül egy Ádám nevű magas srác a legértelmesebb, látszólag az egyedüli, akinek egyáltalán vannak karakterjegyei. Markáns arc, sokat mondó félmosoly, intelligens visszafogottság. Talán vele még beszélgetni is lehet. Barna haját, mintha vonalzóval választotta volna el középen. Emlékeim szerint Ádám a kulcsfigura. Ő az, akit kapásból cirógatni kezdenek az ismeretlen lányok, mint valami New York-i sztárreppert a nyitott tetejű Lincolnban. Ádám a jobbomon ül a hátsó ülésen, satuba fogva engem a balomon ülő hatalmas testű Péterrel. 50 kilométert sem tettünk meg, de már átláttam a viszonyokat, hogy ki mit képvisel a csapatban. A töltelék emberi címért a bátyámmal kell megvívnom a nagy csatát, ez már biztos. Jelenleg ugyanis ő az. Márpedig egy 5 fős társaság nem bír el 2 töltelék embert. Mindent, amit hall, megismétel, aztán felröhög, és a röhögést hosszan kitartja, miközben mintha tömb hangszál is bekapcsolódna a torkában, show műsorbeli konzerv nevetést produkál egymaga. Ilyet más nem tud a családunkban, de a világon sem. Amikor épp nem a röhögéstől vonnyít, akkor szóviccekkel kísérletezik, amelyekre a TV-archívumból előkotort kabaré műsorok jutnak eszembe. A többiek szintén nevetnek. Ádám az egyedüli, aki csak udvariasan mosolyog. Lehet, hogy nekem is be kéne nyögnöm 1-2 szóviccet. Természetesen jobbakat, okosabbakat, mint a bátyám. Egy intelligens csavarral megspékelt szóvicc. Igen, az jó belépő volna. Arra biztosan felfigyelnek. Elemezni kezdem a beszélgetés menetét, ívét, és magamban oda passzoló szóvicceket rögtönzök. A bátyáménál mindegyik klasszisokkal jobb, ami persze önmagában még kevés. A 10. elereztem hangosan. Ekkor épp arról van szó, hogy az esti bulin ki milyen bort fog fogyasztani. Ha vörös bort iszom, bekapcsol a számban a Bluetooth, mondom, de ezzel egy időben Péter, aki már percek óta ficánkol az ülésen, beveri a könyökét és felüvölt. Ideget talált. Nem nevetnek, csak mosolyognak. De min? A Bluetooth-on vagy azon, hogy ideget talált? Mivel a saját viccemre koncentráltam és a külvilágot kikapcsoltam, nem tudom visszaidézni, ki volt a hangosabb, Péter vagy én. Senki sem kérdezett vissza, mit mondtam, amiből arra következtetek, hogy a viccemet meghallották, csak nem tetszett nekik. Vagy nem értették. A vörös bortól kék lesz a fog, azaz Bluetooth. Hát igen, kicsit bonyolultra sikerült. Azt hiszem, ezt elpuskáztam. Jó fél óra múlva a bátyám mellett ülő, apóka külsejű, valójában 30 körüli srác gyerekkori pécsi útjairól kezd mesélni, tudálékoskodva, a szavakat ízlelgetve, sejpegve. Múzeumlátogatások, műemlékek megtekintése, tanulságos séták. Megvolt a nevetés, gondolja, most jöjjön a kultúra, aminek ő a felelőse. Őszintén szólva, én szeretem ismerni a várost, ahova utazom, mondja hátborzongató komolysággal. Alapszabály, sose higgy olyan embernek, aki úgy kezdi a mondatot, hogy őszintén szólva. Például Pécs. Ti mit tudtok Pécsről, azon kívül, hogy van benne 1 szál dzsámi? Én azt, hogy 2 szál dzsámi van benne. Vágom rá, nem mérlegelve a lehetséges következményeket. Szóviccel nem sikerült elbűvölnöm őket, talán majd most tudással.
senki sincs tisztában vele, még a bátyám se, hogy Ferdinánd király magyarországi uralkodásáról írom a szakdolgozatomat, így a török jelenléttel, az uralkodó pécsi kötődéseivel kapcsolatban véletlenül pont tudok mit mondani. Beletrafált az apóka. Olyan ez, mintha én egy kémikust kezdenék el provokálni a végtelen hidrogén spirálokról szerzett tudásommal. Mondom a magamét, mindent, ami az eszembe jut. Beszélek Ferdinánd Szapolyai János feletti győzelméről, érdekességként hozzáfűzve, hogy a Pécs támogatottságát élvező Ferdinánd a hűség jutalmául felmentette a város lakóit az adózás alól, ekképp adva lehetőséget a szétvert településnek az újjáépítésre. Folytatom, belelendülök, mondom. Nem nézek senkire, és érzem, hogy ők se rám. A bátyám bekapcsolja a rádiót, és felhangosítja a diszkózenét. Szexárd környékén Ádám előveszi a mobiltelefonját, és fényképeket mutogat. Természetesen nem nekem, de mivel én ülök középen, rálátok a kijelzőjére. Egy jó kommentárral, egy frappáns megjegyzéssel talán még javíthatok az esélyeimen. A viccről már lemondtam, azok okoskodást nem szeretik, marad az egyetemes behódolási módszer, a bók. A tizedik fotónál tart, amikor egy nagyobb bacska nyálcsomót lenyelve egy nagy levegővételt követően megszólalok. Nagyon kedves kép, mondom. A fotón Ádám egy farmert és pólót viselő rövid hajú, szép arcú ázsiai lányt ölelget. Tök helyes a csaj. Kínai? Vietnami. Kicsit fiús, de gyönyörű. Én bírom ezt a típust. A barátnőd? Szerintem egyáltalán nem fiús, mondja. Viszont fiú. Vele élek. A bátyám a gázpedálba tapos. Száguldunk. A fejemben kattogó másodperc jelző viszont érezhetően lassul. Ha minden így marad, nagyjából a Pécs tábla előtt fog megállni az idő. A szállodánktól két utcányira leparkolunk. Kiszállunk. A csomagtartóból előzékenyen és talán túl gyorsan kiemelem Ádám esernyőjét. Az ernyő hegyével véletlenül Péter pofazacskójába szúrok, 5 centivel a szeme alá. Rémületemben elfelejtek bocsánatot kérni. Az oldaltáskámból előveszem és kihajtogatom az esőkabátomat, az átlátszó műanyag poncsót, aminek láttán a bátyám újra felvonít a röhögéstől. Hangjában most röfögés foszlányai is vegyülnek. A többiek is nevetnek. Eszembe jut egy bizonyos nyári nap a nagynénénknél, amikor leestem a kőkerítés tetejéről arccal a sárba. Na, akkor hányásig röhögte magát a bátyám. A szállodában nem veszem át a kulcsomat. Inkább észrevétlenül kiosonok, leintek egy taxit. Veszek egy üveg vörösbort, amit a Budapest felé tartó Intercity-n elkortyolok. Bluetooth, mondom a mosdóban, a tükörképemre vigyorogva, körülbelül Budapest kelenföldnél. Feltör belőlem egy furcsa hang, a szemem könnyes lesz. Nem tudom eldönteni, sírok-e vagy nevetek.

csinad rapta, humpti bumpti, itt ez mind a vidám borsli, mind látványosság. Folyton folyvás, tessék, tessék, erre arra méltóztassék egy

Dodge Jam. Az esetet követően mindjárt ott, a Dodge Jam pályánál mély csend állt be, és a hazaúton is csak az elengedhetetlenül szükséges megjegyzések hangoztak el. A trolibuszon 3 üres dupla ülés kínálta magát. A nagymama rögtön lehuppant az egyikre, és az ablak mellé csúszott. Karmazsin egyberuhájának redőit igazgatta. Gyuri a nagymamája mögött két sort kihagyva egy hosszában széthasított ülésen helyezkedett el. A Nagymező utcai fagylalt árusnál tört meg először a csend. A nagymama meghívta unokáját 3 gombócra, 3 rendes gombócra, nem a szokásos egy adag fagyi két adag tejszínhab kombinációra. A nagy csáberő ellenére Gyuri szíve a helyén volt, nem hagyta magát megvesztegetni. A nagymama azért így is vett fagylaltot magának. 4 gombóc joghurtos áfonyát. Na, nem gondoltad meg? Kérdezte az asszony, és Gyuri szeplős orra elé tolta a jégkásás fagylalt tornyot. Nem, felelte Gyuri. Egy nyalást? Hízelgett a nagymama, és szemét lehunyva, erotikus búgó hangot hallatva körbe csúsztatta hosszú lepedékes nyelvét a tölcsér peremén. A szájából kitüremlő nyúlványról Gyurinak a hentes pultban egymásra dobált marha nyelvek jutottak az eszébe. Nem kérek, mondta Gyuri. Kóstolót? Nem. Egy joghurtos áfonya? Akkor se. Nem? Nem. Nem? Nem. Biztos nem? Nem. A nem biztos, hogy nem azt jelenti, hogy igen? Nem. Nem? Nem. A fagyizótól gyalog mentek hazáig. Gyuri lelemaradozott. A terézvárosi épületeket mustrálta úgy, mint azelőtt soha. A házak díszítéseit, a kapukat, a kapualjakat, a kapucsengő táblákat. A megdöbbentően gazdag ornamentikára, a puttókra, szobrokra, mint fölösleges építészi túlkapásokra tekintett, hiszen rajta kívül, aki csak dacból bámul fölfelé, senki sem veheti észre őket. Később a szembejövő gyalogosok ábrázatát vizslatta, azon töprengve, melyik ember hány éves lehet és mi járhat a fejében. Egy hirdető oszlop előtt megállt, a sok-sok egymásba érő plakát közül kiszemelte a legkisebbet, és gyakorlásként hangosan felolvasta a rajta álló szöveget. Ipari búvárképzés, 8 fokos vízű tanmedencében. A Vidán parkból hazaérkezvén a nagymama átöltözött, és neglizséjében az erkélyre vonult. Fogát csikorgatva járkált körbe, mint Gyuri lentkerekes katica bogara. Egy gyűrött konyharuhát lógatott a kezében, néha kinyitotta és megrázogatta. Később a konyha ajtóba tette át székhelyét, egyik lába a küszöbön innen, egy helyben billegett kérges talpán, mint aki új cipőt járat be. Ekkor épp egy üres ásványvizes palack nyakát fogta erősen marokra. Gyuri tudta, hogy ezek mind egy beszélgetésre való ráhangolódás jelei. Beszélgetés. Ez volt a hivatalos megnevezése a nagymama havi rendszerességgel, a szülők kizárásával tartott félórás szónoklatainak. Az előkészületek után a nagymama a gyerekszobába vonult. Megállt a szoba közepén, 2 lépésnyire Gyuri mellett, aki épp műanyag katonákat tologatott a szőnyegen, tenyerét összedörzsölte, és billenthető, emeletes, fiatalosan kreppelt hajzatát balról középre igazította. Becsukta maga mögött az ajtót, mintha más családtag is lenne odahaza, aki előtt titkolózni kénytelen. Gyuri apja ekkor egy húzatos veszprémi tárgyalóteremben ült, karót nyelt védence mellett, Gyuri anyja épp történelemórát tartott 25 pad alatt SMS-öző kiskolásnak, a fiúbátyja ugyanennek a tanintézménynek egy másik termében foglalt helyet, a második padban görnyet és súlyos vesztésre állt egy kémiai egyenlettel szemben. A nagymama erős virágillatot árasztott, amit lyukhímzéses otthonkájának poshat bűze sem tudott elnyomni. Bekölnizte magát a beszélgetéshez. Emelt sarkú otthoni szandájával lezseren arrébb tolta a szőnyegrojtok mögött megbújó játékkatonákat,
plusz egy bombonos dobozt, amely az egyik sereg bombázó repülőjének tárolására szolgált. Beszélgessünk egy kicsit, jó? Mondta a nagymama. Gyuri fel sem nézett, így is tudta, hogy nagymamája édeskés mosolyra erőszakolt szájjal beszél. A nagymama feszti körképről tartott előadása még javában tartott, amikor megérkeztek a Vidám Park jegypénztárához. Amint beléptek a recsegő racsnis beengedő kapun, Gyuri megmámorosodott. Figyelme kikapcsolt, az előadó hangja számára a füllel nem érzékelhető frekvenciasávba tolódott. Egy lehalkított filmszereplő lett a nagymamából, egy fürgén mozgó test és egy tátogó fej. A fa hullámvasút vészjósló kattogása hallatszott a távolból. Alig tettek meg pár métert, a fiú kimelegedett az izgalomtól, a szája szélét rágcsálta. Hunyorítva, sóváran nézelődött, mint a vadászni készülő ragadozó. Mint aki nem játszani készül a parkban, hanem felfalni a játékszereket. Azon törte a fejét, mi volna az ideális sorrend, melyik szerre volna érdemes először felülni, melyikre másodszor, harmadszor, negyedszer, tizedszer, huszadszor, hogy a lehető legnagyobb elégedettséggel távozzon. A végére kell hagyni a legjobbat, ez nem vitás, mint ahogy az sem, melyik a legjobb. A Dodge-em. A legokosabb, ha az unalmas körhintákkal kezd, bemelegít. Aztán megkeresi a céllövöldét, ami még mindig inkább kötelező feladat sem, mint öröm, mert a Vidám Parkban muszáj lőni. Utána jöhet minden, ami jó. Oldalra pislantott, és látta, az előadás még tart, nagymama szája mozog, állkapcsa előre-hátra jár, nem fáradt el, nem lassult le. Ha egyszer valamibe belekezd, nagy dolognak kell történnie ahhoz, hogy abba hagyja. Gyuri kizártnak tartotta, hogy ennyi tudnivaló legyen a honfoglalással meg a festészettel kapcsolatban. Hétköznap volt, szerda. Egy-két iskola kerülő kamaszon kívül más nem igen lehetett látni. Négy tinédzser lány összekapaszkodva, boldogan, kacarászva szögdelt, néha megálltak, hogy a két szélső beleihasson a sörébe. A park kék munkaköpenyes dolgozói közül néhányan félgőzzel söprögettek, mások unatkozva lézengtek, vagy a sétány mentén a fűben ücsörögtek, csevegtek, eszegettek. A Jackson's Fly feliratú óriás billegő előtt két perecárus egy mobil WC fölött tollasozott. Az óriás kerék utas nélkül járt, messzi kerületekbe küldve a hírt, hogy a park üzemel, lehet jönni. Csak egy mondat lesz az egész, szólt a nagymama. A nagy frászt, mondta magába Gyuri. Egy mondat, ismételte a szónok. Ezúttal tényleg rövid leszek, nem kell aggódnod. Emiatt legalábbis nem. Adok egy kis gondolkodnivalót, körülbelül ennyi, és kész is. Ha elmondod anyádéknak, mi történt és hogyan történt, elbúcsúzhatsz a szép napoktól. Ennyi a közlendőm. Úgyhogy jól gondold meg, mit csinálsz. Ne nézzél így, nagyon jól tudod, miről van szó. A Vidám Parkban történtekről. Ha elmondod, vagy ha csak bármi nemű célzást teszel, amiből gyanút fognak, megkeserítem az életedet. Minden eszközöm megvan hozzá. Csettintett egyet. Ennyiből áll. Szóval fontold meg, mit, hogyan és merre. Beszéd közben a szeme borongóssá vált. Egyetlen gyűrűjét csavargatta tömzsi ujján egy kővel ékesített aranykarikát, amit egykor a jegygyűrűje mellett viselt, de férje halálának másnapján a családtagok döbbenetére magára hagyta a kísérőt, kiiktatta az örök hűség jelképét egyszer s mindenkorra. Arról, hogy hová került az ékszer, nem nyilatkozott. A másik nagymama biztos forrásból tudja, hogy eladta. A beszélgetésnek csak ugyan vége lett, a nagymama nem várt választ, annyit sem, hogy értem vagy megértettem. Hátat fordított és merev derékkal kibillegett. A konyhából még visszakiáltott. Úgy is azt hiszik el, amit én mondok. A foteleknek kiképzett szerelvények andalító lassúsággal utas nélkül rótták a köröket az ellipszis alakú pályán. Elsőre jó lesz, gondolta Gyuri, csak el ne aludjak rajta. A kanyarok előtt láthatóan felgyorsultak a kocsik, hogy forduláskor kidobják az utasokat. Ennyi volt benne a különlegesség, a
kanyar. Az összes többi körhintával, hajóval, rakétával, süllyedő, billegő forgóeszközzel ellentétben ennek még nevet sem adtak. A fotelek közvetlen környékén a Hurrikán, a Monster Fall és a Speedy González csillogó-villogó feliratait lehetett olvasni. Gyuri elnevezte csoszogó foteleknek. Megkérte nagymamáját, üljön fel vele. Mint láthatja, ártalmatlan, veszélytelen játék. Nem véletlen, hogy senki sincs rajta, körülbelül annyi izgalmat tartogat, mint az otthoni fotelban való ücsörgés. Valószínűleg pont a kísérő nagyszülők kedvéért tartják. A nagymama másban látta a csoszogó fotelek népszerűtlenségét, szerinte életveszélyes állapotban van, kattog, zörög, nyikorog, csak idő kérdése, mikor szakad le egy csavar, nehogy Isten a főtengely, s repül át pár fotel az állatkertbe. Az sem túl bizalomgerjesztő, jegyezte meg, hogy a pálya környékén forró kátrány szag terjeng. Gyuri unszolására végül csak felszálltak a csoszogó fotelekre, és fejhangon végig sikították az 5 perces menetet. A kör végén egymást támogatva szédelektek le, lábuk alatt még percekig mozgott a talaj. A nagymama savlekötő gyógyszerei leszerepeltek, már a második kanyarban kiújult a refluxa, savanyúakat böfögött, mintha egy deci ecetet nyelt volna, de nem panaszkodott, csak nyelte a savat, csöndben, méltósággal. Gyuri azt gondolta, hősködésből tartja magát a nagymama, de nem bírhatja sokáig, hamarosan megtörik, és a reggelire bekapott 3 darab magos zsemle, fél tubus kenőmájos és retek turmixa egyszer csak kitölti a pofazacskóját, majd a barna löty végül egy fatövében köt ki. Gyuri tévedett, a nagymama magában tartotta a gyomra és a nyelőcsöve közt vándorló ételt, de a bosszúságot is. Sőt, később a Jump in Glory fantázia nevű szerkezeten is által sarat, nem kesergett és nem számolt be szédülésről. Leszállás után csupán annyit bátorkodott megjegyezni, hogy térdüzületei nem a régiek. A Jump in Glory gépkezelője, egy vékony, hosszú szőke hajú srác, a nagymamára való tekintettel kiméletesen bánt a pultjából kiálló irányítókarokkal, amelyeket hétvégenként kélyesen ráncigál, kielvezve a kezében összpontosuló hatalom minden pillanatát. Ami neki egyetlen csukló mozdulat, az a rugós deszkán egyensúlyozó 5 embernek szimpadias esés, nyújtott lábú repülés, látványos grand jeté a korláton túlra. A menet végén a Jump in Glory személyzetének nevében a fiú átnyújtott Gyuri nagymamájának egy exkluzív ajándékot, 2 SERP kupont, amelyeket a Dodgen pályával szemközti büfében lehetett beváltani, leinni. A kupon kapóra jött, mert már mindketten megszomjaztak. Gyuri a konyhaajtóból kémlelte a nagymamát, aki egyik kezével a faasztalra támaszkodott, a másikkal egy vastag konyhaszivacsot szorítva az asztalon elterülő őszi barack mintás műanyag terítőt dörzsölte. A lekváros kakaós tejbe gríznyomokat akarta eltávolítani, de tevékenysége már jócskán túlmutatott a konkrét feladaton, már mindent dörzsölt, amit ért, mint aki nem az eredményért csinálja. Mintha a terítő díszítését, az őszi barackokat is le akarta volna radírozni. A szivacs és a terítő súrlódása Gyurit az apjától kapott szovjet színváltós kártyanaptárokon húzigált fémpénz hangjára emlékeztette. Nagymama, miért vagy ideges? Szól Gyuri. Nem vagyok ideges, zihálta a nagymama. Nekem kéne idegesnek lennem, nem neked, mondta Gyuri remegő ajkakkal. Nem én löktelek ki téged a Dodgenből, hanem te engem. Ismétlem, ha árulkodsz, azt nagyon-nagyon-nagyon csúnyán megbánod, mondta az asszony. Sarkvidéki tekintetét unokája nagyra nyílt barna szemébe furta, és bólogatott, mint aki mélységesen egyetért magával. Igen, én figyelmeztettelek. A Dodgen pályával szemközti büfés bódé mellett gyomos kis földterületen egy 60-70 év közötti férfi kapált. A büfés. Munkáját egy a 20-as éveinek elején járó fiú segítette, aki életkora és az idősebb úréhoz hasonló hosszúkás fejformája alapján akár a büfés fia is lehetett.
A fiatal fiú szorosan a férfi mellett guggolt, és a meglazított földből szállanként húzigálta ki a bokáig érő gazt. Mindkettőjük szájából cigaretta lógott, mindketten fekete bőrmellényt viseltek. Jó napot kívánok, szólította meg őket a nagymama. A két ember ilyetten összerezzent, valószínűleg e napon még nem szólt hozzájuk senki. Előbb a férfi fordult meg, aztán a fiatalember. Jó napot kívánok, van két szörp kuponunk. A fiú a földre ejtette a munkakesztyűjét, mellé a cigarettáját. Belépett a bódé ajtaján, és felvette az árusítói állást. Fejét kidugta a pult fölötti ablakon. Málna van meg bodza, motyogta az orra alatt. Jó napot, hello. Csak málna van, helyesbítette az idősebb úr. Akkor két málnát kérünk, mondta a nagymama. Kuponra mindkettőt. Az idősebb büfés elvette, és a bódéban alaposan megvizsgálta a papírfecniket, mintha gyanús bankjegyek volnának. Elképesztő, hogy nem tanulják meg, nem pecsételik rá az érvényesítési dátumot. Ennyi a feladatuk, semmi több az eszem megáll. A büfés összevonta a szemöldökét, és a kuponokat az ujjai közé csiptetve a nagymama szemébe nézett, és hirtelen megrázta a döbbenet. Keller Ilona, ha nem tévedek, azt a mindenségit neki. Árpád, mondta még sosem hallott szopránban a nagymama, és a szája elé kapta a kezét. Igen, Árpád, valaki csípjen belém. Gyuri hátrébb húzódott, hogy kedvezőbb szögben lássa az egymást méricskélő felnőtteket. A fiatalabb büfés is meglepődve szemlélte a megkukult kettőst. Amikor már mind a négy felet feszélyezte a csend, az idősebb büfés megszólalt. Benne vagy a telefonkönyvben? Miért? Föl akarnál hívni? Mindenképpen. Minek? Te nem akarsz beszélni? Miről? Volna miről. Nem volna semmiről. Akkor csak úgy. Fiatalember, fordult a nagymama a fiúhoz. Van itt másik büfé, ahol elfogadják a szörp kupont? Csak itt lehet beváltani. Akkor alászolgálja, mondta a nagymama, és magával cibálta Gyurit. Nem iszunk szörpet? Kérdezte az unoka. Itt nem, válaszolta a nagymama. Inkább szomjan döglünk. Az alászolgáját Gyuri a halál szolgájának értette, és biztosra vette, hogy a nagymama e névvel a büfés fiatal segítőjét illeti. A büfés segédje, azaz szolgája. Ez esetben viszont az idősebb úr, akivel a nagymama látszólag haragban áll, maga a halál. Összegezve, itt a halál a Vidám Parkban, csak ő fogad el szörp kupont, és névről ismeri a nagymamát. Ez vajon azt jelenti, hogy a nagymama rajta van a listáján? Nem sokára eljön érte? A nagymama is ismeri őt, legalábbis az álnevét, amit itt a halandók közt használ, az pedig Árpád. Gyuri szánakozva nézett a nagymamára, akinek életéből talán csak hetek, hónapok vannak hátra. Nem tudott róla, hogy beteg lenne, habár tény, a téli kertben elköltött családi vacsorákon néha hangosan felnyögött, a szülők ilyenkor összenéztek, és gyakran pokrócot tekert a dereka köré. Gyuri úgy érezte, már sok mindent ért, de a tökéletes tisztánlátás még távolinak tűnt. Például nem értette, miért kapával és nem kaszával jár a halál. Szomjas vagyok, mondta Gyuri. Hova megyünk? A nagymama egy doboz cigarettát vett elő a váltáskájából, és rutinosan kipöckölt belőle egy szálat. Rágyújtott. Nagymama, te dohányzol? Nem, vágta rá a nagymama. Mamáék tudják, eszedbe ne jusson. A nagymama leroskadt a legközelebbi padra. Kimerültnek látszott, mint aki egymás után 10 menetet ment a hullámvasúton. Megengedte Gyurinak, hogy felüljön bármire, egyedül, kíséret nélkül, annyi kikötése volt csak, hogy maradjon látótávolságon belül, és 20 perc múlva álljon készen az indulásra. Megígérte, hogy hazafelé a Városligetben Gyuri kap valami szomi oltót, mondjuk egy kólát. Látótávolságon belül Gyuri számára az égvilágon semmi érdekes nem mutatkozott. Egy az óvodások adrenalin szintjére tervezett csúszda rendszert látott, valamint egy céllövöldét. Nem erről volt szó, mondta a fiú, szemében a kóbor kutyák ártatlanságával. Hangjában nem volt számonkérés vagy csalódottság, pusztán egy tényre hívta fel a nagymama figyelmét, kedvesen, már-már hízelegve. Egy ígéretre emlékeztette, amit a nagymama valószínűleg elfelejtett. Tudod, úgy jöttünk, hogy egész délelőtt itt leszünk, én erre készültem. Zsarolsz,
emelte meg hangját. Telhetetlenkedsz, ahelyett, hogy örülnél, hogy elhoztalak. Apáddal hányszor voltál itt? A nagymama szájának környéke ellilult, a haja félre billent, dühösen morgott. Aztán, ahogy elcsendesedett, szomorú képet vágott és visszavonult önmagába, nem mutatva érdeklődést a kinti világ iránt. Gyuri viszont úgy gondolta, jogában áll megzavarni ezt a befelé tekintést és figyelmeztetni a nagymamát, az erkölcsprédikátort, hogy amennyiben 20 perc múlva csak ugyan hazamennek, úgy egy ígéret megszegésének ténye áll fenn, ami otthon, a vaskalapos házirend keretei közt büntetendő. A fiú közölte, hogy megérti, sőt elfogadja, hogy a nagymama hangulata hirtelen megváltozott, ezért nem is kíván mindenáron kitartani az eredeti terv mellett, azaz nem akar egész délelőtt itt lenni, kész volna belemenni valamilyen elfogadható kompromisszumba, de a 20 perc a bébi csúszdán céllövöldében, mint megoldás, hát nem egészen a két szándék közötti félút. Legalább a Dodge-emre hadd üljek fel, kérlelte nagymamáját. Pont a Dodge-emre? Az a legjobb. Hát most jöttünk el onnan. Menjünk vissza. Nem, válasz mást. Menjünk vissza oda. Válasz mást. Dodge-em. Mást. Dodge-em, rázta fejét Gyuri, majd könnyelműen hozzátette. Aztán mehetünk haza. A tervezetnél még korábbi távozás lehetősége elgondolkoztatta a nagymamát. Új kompromisszumot vázol Gyurinak. Na figyelj csak. Mi lenne, ha felülnél öt másik valamire, és a Dodge-emet kihagynád? A Dodge-em nagyon veszélyes. Nagymama, én a Dodge-em miatt járok Vidám Parkba. Az asszony hosszú sóhajt eresztett ki, és elfogadta az ajánlatot. 20 perc helyett már 5 perc múlva eltűnnek innen, ez a jó benne. Előtte azonban újra látnia kell Árpádot, és ami ennél rosszabb, Árpád is látni fogja őt. Unokájától két lépésnyire lemaradva mendegélt. Lábait alig emelte, úgy haladt, mint a fegyenc, akinek vasgolyót láncoltak a bokájára. Mereven mámult maga elé, mint akinek megfagyott az arca. Félre billent hajzata most a legkevésbé sem zavarta, sőt, kimondottan örült neki, ha rossz színben tűnik fel. Ha ott és akkor lehetősége lett volna rá, alig hanem átöltözik és előnytelen, ízléstelen göncöket aggat magára. 10 méterenként fújtatott, mint akit kimerít a csoszogás. Harmonikába csúszó zokniát Gyuri felhúzta a bokájáról a térdére, és néptánc lépésekben közeledett a Dodge-em pályához. Árpád névtelen büféjét elkeresztelte magában halál és szolgája falatozónak. A nagymama egyetlen pillantást sem vetett a büfé felé. Ezek még mindig kapálnak, csodálkozott a fiú. Itt fogják megtermeszteni, amit eladnak? Hamburgerfa? Lángos bokor? A nagymama csak előre nézett, mint akinek szemellenzőt erősítettek a halántékára. Ha a pálya szélén átsorog, míg unokája autózik, az nyílt felhívás keringőre, gondolta, azonnal ott teremne Árpád és a múlt. Hirtelen elhatározásból a nagymama is beült egy Dodge-embe, egy zöld színűbe, és lábával dobogva várta az indulást. A zöld Dodge-em zárlatos volt, átirányították egy másikba. Hihetetlen, csattant fel a nagymama. Itt lopják a napot, sehol egy vendég, lófrál az egész személyzet, és nem működik semmi. Ha tudják, hogy selejt, miért nem különítik el? Talán ki kéne vonni a forgalomból, nem? Félreállítani legalább, ha már megszerelni nem tudják. Mi van, ha nedves ruhában ülök bele? Megráz és meghalok? Szégyenében Gyuri a saját kék Dodge-emének padlójáig süllyedt. Árpádra sandított, aki szerszáma nyelére támaszkodva, fiatal kollégája társaságában nézte és hallgatta a kellemetlen jelenetet. A Vidám Park dolgozói közül jó néhányan nézőként sorakoztak fel a pálya szélén. A menet indulását recsegő duda és villogó fények jelezték. Gyuri lassú köröket rótt a pályán, ismerkedett az autóval, tesztelte a kormány érzékenységét. Egyelőre nem ment bele ütközésekbe. Félszemmel Árpádékat figyelte, akik közben beépültek a nézők sorfalába. Ámulatba ejtette a hatás, amit a büfésnek álcázott halál a nagymamájára gyakorol. A férfi egy szót se szólt, csak a kapájára támaszkodva állt, és nézett, tekintete célkeresztjéből egy pillanatra sem tévesztve a nagymamát.
Nyomja tövig! Kiáltott Gyuri, miután látszott, hogy a Dodge-em, amiben nagymamáját átpasszolták, alig halad. Tövig nyomom! Üvöltötte vissza a nagymama. Újabb érdeklődők érkeztek. Híre ment a Dodge-emező asszony különös viselkedésének. Három iskola kerülőkkel megtöltött kis autó komoly harcot vívott egymással, az utasok kacagtak, sikoltoztak, a Dodge-emek nagyokat ütköztek. Hiába döfködte oda járgánya orrát, hiába surlódott egyik-másik harci Dodge-emhez, Gyurit nem vették be a csatába a fiatalok. Jobb játszótárs híján Gyurinak meg kellett elégedni a pálya szélén poroszkáló, ideges és kedvetlen nagymamával. Messziről nekiíramodva jó belement a nagymama autójába, amitől az szépen kiperdült. Nem tudsz gyorsabban menni? Kérdezte Gyuri. Nyomd tövig! Tövig nyomom! Hörögte pokoli hangerővel a nagymama, majd a Dodge-em pálya kellős közepén. Megállt, kis kocsiából kiszállt, odaszaladt Gyurihoz, beugrott mellé a kék Dodge-embe, és egyetlen határot mozdulattal két tenyérrel kilökte belőle a fiút. Azután rátaposott a pedálra. Kidüllett szemmel célba vette az iskola kerülők három autóból összeálló halmazát, amely e pillanatban összeragadva vesztegelt az egyik sarokban. A gyerekek észrevéve a vérben forgó szemű asszony közeledését szétspricceltek három különböző irányba. Árpád közben Gyuri segítségére sietett. Egy gyors mozdulattal talpra rántotta. Hú, ez a kék, ez nagyon jó megy, kiáltotta a nagymama. Gyuri a bambulástól átlényegülve ácsorgott szótlanul. A nagymamája, mint egy tüdőbajos, sípolva kapkodta a levegőt, pedig az erőllétére nem lehetett panasz, szívossága közismert, a játszótéren beáll a gyerekek közé focizni, hátvéd, söpröget, többet fut, mint a kicsik. Ezen a napon mégis már sokat szóra tűnt holtfáradtnak. A szivacsot a fényesre sikált terítőre pottyantotta, tűnnyögött. Kihúzta az asztal alól a háromlábú faszéket, amire soha senki nem mert ráülni, mindig csak útban volt, aki az asztalhoz ült, óhatatlanul belerugott. A nagymama most mégis lerogyott rá. Alkarját, amíg nyírkos terítőre fektette, fejét a kézfejére hajtotta. Nagymama, hát te sírsz, mondta Gyuri, és megérintette az asszony vállát. Mi a baj? A nagymama kezei mögé bújtatta eltorzult arcát. Gyuri tétován figyelte az asszony ütemesen rázkodó tarkóját. Nem tudta eldönteni, hogy közbeavatkozzon-e. Faggassa, vigasztalja, lapogassa meg a vállát. Legyen úgy, mintha ő is sírna. Vagy fordítson hátat és menjen ki. Egyikhez sem volt mersze, várakozott. Rövid idő múlva a zokogó asszony felcsapta a fejét, mint akit ütés ért. Ha elárulod, hogy kilöktelek a Dodge-emből, én megmondom anyádéknak, hogy húzigálod a fütykösödet. Ne is próbáld tagadni, láttam. Kilestél? Láttam, amit láttam, mondta a nagymama, és azzal a mozdulattal, amivel kézfejét végighúzta könnyes arcán, egy halovány mosolyt is odakent a szája szegletébe. Akartam is szólni, hogy ne ráncigált, mert az még nem jön, amire vársz. Aztán hagytam, gondoltam, rájössz magadtól. Te leskelődsz utánam, nagymama. Ez a dolgom, kér szörpöt? A nagymama felállt, hogy két adag csipke szörpöt készítsen. Így áll egyet, mondta, de Gyuri csak hallgatott. Így áll, te, neked se lehet könnyű, de hidd el, nekem sem az. A nagymama egyetlen kortyal kiitta a pohara tartalmát. Leültette Gyurit a háromlábú székre. Bocsáss meg, Gyurikám, jó? Megpróbáltam én előbb is a fagyisnál, de mindegy, megtörtént. Hát megesett. Néha megesik, hogy megesik, nem? Gyuri elképzelni sem tudta, mi a célja a bocsánatkéréssel. Rossz előérzete volt. A két decis szörből egy decit meghagyott. A szénsav irritálta a torkát. Na, Gyurikám, ne haragudj rám, jó? Légy szíves. Nem voltam önmagad. Ha tudnád, nem haragszom, mondta felnőttesdit játszva Gyuri, és nem árullak el, de mi a baj? A kérdés őszinte megfogalmazásban így hangzott volna, mit akarsz tőlem? Nem árulsz el? Bizalmaskodott a nagymama. Nem. Biztos? Biztos.
Őszintén biztos? Őszintén. Így görbülj meg? Úgy görbülj meg. Nem történt semmi a Vidám Parkban? Semmi. Senki nem lökött ki senkit? Nem. És nem is dohányoztam? Nem. Szerintem sem. A hallgatásért cserébe most én nagyon őszinte leszek veled. Elmondom, mi a történet Árpáddal. Gondolom feltűnt, hogy az ő jelenléte zaklatott fel. Elmondom én neked a titoktartásért cserébe. Te leszel az első, aki ezt hallja, az első, érted? Komolyan beszélek, nagy dolog ez, Gyurika, csak hogy tudd, mekkora dolog ez. Árpád, zengte magában a fiú, mintha egy barlang visszhangzotta volna a nevet. A halál szolgájának főnöke. Árpád, a halál. Gyuri bólintott, felkészült a hétpecsétes titok befogadására. Ő volt az én ifjúkori nagy szerelmem, mondta a nagymama. Évekig udvarolt nekem, de a szüleim ellenezték a házasságot. Az apja szűcs volt, az anyja meg egy úriháznál szolgált, mint cseléd. Az én szüleim értelmiségiek voltak, túlságosan is. Ellenezték a házasságot. Mit ellenezték? Megtiltották. Aztán a szüleim kivándoroltak Amerikába, és itt hagytak minket, engem meg az öcsémet, de ezt már biztosan mondtam. Én meg bekopogtattam az Árpád ajtaján, hogy megkérjem a kezét. De már késő volt, hallani sem akart rólam. Pedig nem volt senkie. Senkie, érted, Gyuri? Senkie. Büszkeségből küldött el. Annyit kértem, hogy beszélgessünk, amire azt mondta, hogy már nincs miről. Tudod, mikor történt ez? Közel 50 éve. Azóta most láttam először. A harmadik adag csipke szörp elkészítésekor a nagymama hosszasan bíbelődött a szörp szódavíz arány beállításával, elmélyült vegyészi tevékenységet végzett. Ez alatt Gyuri végig gondolta a délelőtt eseményeit, a nagymamája viselkedését, emlékezetében előcsalta az elhangzott mondatokat, és rájött valamire. Egy hibára. Egy a nagymama logikai rendszerében nyíló résre. Felismerte, hogy a nagymama tévhitben él. Nincs szó semmilyen üzletről, kölcsönös titoktartásról, hiszen neki, Gyurinak nincs titka, amit a nagymama fel tudna használni ellene. Semmi. A fütyi húzogatáson kívül, amit bármikor kész megmagyarázni a szüleinek. A magyarázat a suliban minden fiú húzogatja, kész. Ellenben a nagymama kétszeresen is kiadta magát. Egyrészt kilökte a Dodge-ből, mely tény elhallgatását kérte, másrészt kiderült, hogy sosem a nagyapát szerette, hanem egy szűcs fiát, ami a régóta húzódó jegygyűrű rejtének is megoldása lehet. Ja, és dohányzott. Három titok nulla ellenében. Hiába mondta a nagymama, hogy megkeseríti az életét, Gyuri rájött, hogy nincs mivel. Nincs meg hozzá az eszköze. Ellenben ő bármikor zsarolhatja a nagymamát. Triplán. Tessék, neked is csináltam egy friss szörpöt, nyújtott át egy új pohárral a nagymama. A másikban már nincs szénsav. Köszi, nem kell, mondta Gyuri, és arcán magabiztos mosollyal kivonult a konyhából. Büszke volt magára. Boldogan vette tudomásul, hogy ez életének egy fontos, sorsfordító napja. Mától új korszak kezdődik, gondolta. Jobb idők következnek.

Barátaim! Tegnap előtt, a Colgate szájápolási hónap utolsó napján nem függőlegesen esett a hó, hanem viszintesen áramlott a Mozdony utca felől a Bakterház utca felé. Kollégiumi szobánk ablakából megláttam a varjamat az épületet körülölelő parkban, a dékán által ültetett fa tövében kucorgott. Meg kellett tapsolnunk a dékánt, amikor elültette a fát. Azon a földterületen áll e fa, amely alá az idős Szögi úr szerint, aki a kollégiummal szemben lévő ház földszintjén lakik körte alakú feleségével, egy csajka típusú gépjármű van elásva. Azt is tudja, ki ásatta el, de hülye lesz elárulni, mert mi van, ha visszajönnek az oroszok. Ilyen könnyelműség miatt nincs kedve főbe lövetni magát. Ott gubbasztott a varjam a fa alatt, a csajka fölött, ezer közül is megismerem. Az én varjam nem fekete, hanem sötétkék. Rögtön láttam, hogy baj van vele. Az egyik lábát néha fölemelte, madár ilyet nem tesz, ha egészséges. És blazírt tekintetét a fehér szemcse áradatba fúrta. Bágyatnak tűnt, betegnek. Egyszer csak elindult a gesztenyefa csemete irányába, amelyet a polgármester ültetett. Na, őt nem kellett megtapsolnunk, legalábbis nem szóltak, hogy meg kell. Szokatlanul lassú mozgását látva aggódni kezdtem. Az én varjam, szemben sok lusta fajtársával, eddig ritkán lődörgött csak úgy. Fiókom mélyéről előkotortam a stopperemet. Ha szerencsém van, gondoltam, tartja az irányt, és lesz szíves elballagni a gesztenyefától egészen a használaton kívüli porolóig. E távolság nemrég fogadástárgyát képezte a szobatársam és a statisztika és számmániás öccse között, centiméterre lemértük, pontosan 7 méter. Szerencsém volt, tartotta az irányt. Amikor előlépett a gesztenyefa mögül, megnyomtam a stopper start gombját. Hangosan szurkoltam neki, bentről, az eszetlenül fölfűtött szobánkból. A csukott ablakon keresztül ugyan egyetlen hang sem szűrődött ki, de én vakon hittem az ember-varjú közti telepátiában, legalábbis az én varjam és én köztem léteznie kell ennek a fajta kommunikációnak. Csináld végig, öreg, gyerünk, egészen a porolóig, mindent bele! 16,47 század másodperc, ez túl sok. Valami komolyabb baja lehet. Szomorkás pillantással kísértem a varjú további útját, amit már nem időre tett meg. Mi van, azt a hülye varjút bámulod? Érdeklődött a szobába toppanó lakótársam. Nemrég ment el zuhanyozni, és már is itt van, fürdőköntösben. A tanév kezdete óta hétről hétre csökkenti a tisztálkodásra szánt időt. A varjú, mintha csak meghallotta és cselekvésre buzdító vezényszóként értelmezte volna a szobatársam kérdését, forogni kezdett, sebesen, egy helyben, sebesen, egy helyben. Még sosem csinált ilyet. Nézd már, beszpídezett!

arcizmaim megfeszültek. A szobatársam, ha fontoskodik, felfelé szegezi a fejét, lefelé biggyezti az ajkát. Ezt a szokást is, miként annyi minden mást, Ágoston nevű barátjától vette át. Például előfizetett a históriára, de Ágostonnal ellentétben a szobatársam nem olvassa. Több érintetlen, még befóliázott számra bukkantam a fiókjában. Nem akarok beleszólni az életedbe, mert a te életed nem az enyém, folytatta a szobatársam, de nekem szent meggyőződésem, hogy te is megbolondultál. Mi történhetett a madárral? Tény, hogy furcsán viselkedik, de tényleg elment az esze? Emberben már láttam ilyet, Szögi úr, gyakorlatilag a szemem előtt hibbant meg, méghozzá ijesztő gyorsasággal. Egyszer leállított az utcán, hogy titkos tervét megossza velem, otthon a cselédszobát felönti vízzel, majd gyorsan lefagyasztja, hogy unokái kellemes, családias környezetben kényelmesen, nagy kabát nélkül korcsolyázhassanak. Üresen, kihasználatlanul áll ez a szoba, magyarázta Szögi úr, rendkívül magas hőfokon. Nagy luxus ez a mai négyzetméter árak mellett. Meg aztán így, hogy a szobában koriznak, jobban szem előtt is vannak. Nem vesznek el a száguldozó suhancok közt a műjégem. A kanapé lábára is korcsolyát fog szerelni. Mondta, hogy az unokák ide-oda lökhessék a bútort, cicázhassanak vele, vagy beleüljenek és egymást tologassák körbe-körbe. A szivattyúkkal érkező tűzoltók láttán döbbentem rá, hogy Szögi úr nem viccelt. Csodás dolog, hogy van egy saját madaram. Szabadon röpköd, mégis tudom, hogy hozzám tartozik, az enyém. Nincs rá erőszakolva a birtokviszony, nem szuszakolom be egy teleszart rúddal átszelt kalickába, nem én döntöm el, mikor mit tegyen, nem befolyásolom a választásaiban. Oda megy, ahova akar, azt csinál, amihez kedve van. Otthona a levegő, a végtelen. Megadom neki a szabadságot, és ő nem él vissza vele. De ő sem tukmálja rám magát, nem zsarol lelkileg. Én is szabadon élhetek úgy, hogy közben az övé vagyok. Ezt nevezik szeretetnek, azt hiszem. Hadd már a francba azt a nyomorék halálmadarat, mondta a szobatársam. Inkább pakolj össze, mert mindjárt átjönnek az Ágostonék piázni. Te térfeled most is olyan, mint a földrengés söpölt volna végig rajt. Szétnyitotta a köntösét, és a nemi szervét birézgálta. A varjú továbbra is az ablak alatt mászkált. Talán közölni akar velem valamit. Ha semmi nem nyomná a lelkét, már rég csatlakozott volna a csapatához, amely a riadó felszállást gyakorolja a játszótéren. A szobatársammal megállapodtunk, hogy kettes fokozaton tartjuk a fűtést, ennek ellenére ő mindig felcsavarja. És amikor tettével szembesítem, vigyorogva annyit mond, ha már egyszer ingyen van, fűtsük, ahogy a csövön kifér. Fekvő támaszba ereszkedett, és 50 karhajlítás nyújtást végzett, nemi szervével a poros padlót verdeste. A gyakorlat után fölegyenesedett, megragadta a karomat, és szabályszerűen elveszetett az ablaktól. Olyan könnyedséggel tette mindezt, hogy a rendőr tereli maga előtt a paprikaszprével elkábított tüntetőt. Azt mondta, őszintén aggódik miattam. Szerinte jó úton haladok afelé, hogy végleg megbolonduljak én is, mint a nyomorék halálmadarom. Pár lépés után lefejtettem a vékony alkaromat körülelelő ujjait, visszasiettem az ablakhoz, de addigra már eltűnt a madár. Köszönés nélkül. Hova? Az ágyamra borítottam a barlangrajzot ábrázoló takarókmat, és szapora léptekkel távoztam. Becsaptam magam mögött a szoba ajtót. A varjam gyakran követ a városban. Nem szembetűnően, csak úgy diszkréten, tisztes távolból, madármód. Háztetőről faágra, onnan a járdára, vissza az ágra. Az utcán váltakozó tempóban gyalogoltam, lassítottam és gyorsítottam, krákogtam, beszéltem, motyogtam, nevettem, szavaltam, énekeltem. Mindent bevetettem, hogy magamra vonjam a varjam figyelmét. Az utca sarkon Szögi úrba botlottam. A legutóbbi találkozásunkhoz képest most kétszer vastagabb szemüveg volt rajta, amit akárcsak az előzőt az orra hegyén viselt. Ha társalogni kezdünk, gondoltam, egyhamar nem szabadulok, de mivel az utcasarok jól belátható hely, itt könnyen rám lel a madár. Belementem hát a beszélgetésbe. Elhatároztam, ha rám terelődik a szó, bár erre csak kis esélyt láttam, nem titkolom el az igazságot. Egy varjút keresek, a saját varjamat. Hogy közelebb

0: megvizsgáljam, hogy meggyőződjek róla, rendben van, egészséges. Mert hogy sajnos okom van ennek ellenkezőjét feltételezni. Szögi úr elsőként a 6 éves unokája festményeiről beszélt, amelyekkel mint ügynök házal, nyugdíjkiegészítés gyanánt, 10%-ot kap minden eladott kép után. Félfamentes rajzlapra temperával festett alkotások, viszik rendesen, például a kórházban, ahová Szögi úr kontrollra jár, mindjárt vettek 10-et. Aztán rámöntötte a környékbeli hentessel kapcsolatos panaszait, a hús minőség visszaesésének lehetséges okait boncolgatta, azért a pocsék sonkáért mondta, kár meghalniuk a disznóknak. Hallgattam, és közben az eget kémleltem. Jaj, mi lehet a madarammal, a legjobb, leghűségesebb barátommal? Szögi úr is fölnézett, majd megkérdezte, mit gondolok, jobb vagy baloldali közlekedés van a mennyországban. Ide figyeljen, Szögi úr, mondtam válasz helyett. Figyeljen rám. Nekem van egy varjú barátom. Őt keresem, meg kell találnom. Varjú? Na hát, igazán? Szögi úr zavaros szemfehérje egyszeriben kitisztult, redős arcbőre átmenetileg kisimult. Egy varjú, ismételte, aha, egy varjú. És ajkai, akár egy Schubler finoman táguló befogói lassan kinyíltak. Egy szóval sem kellett többet mondanom. Mosolygott, értett mindent. Évtizedekig együtt játszó bridge partnerek közt nincs akkora összhang, amekkora Szögi úr és köztem létrejött. Egy-két szó kellett csak hozzá, és egy mosoly. Csak nem az a kék? Kérdezte Szögi úr. De az, bólintottam. Langyos bizsergést éreztem a melkasomban. Most már 2 barátom van, gondoltam. A kék varjú és Szögi úr.
1: La otra vez aquí, cotico-tico está comiendo fufuba. Su tico-tico, gente que se alimenta, que va a comer una piña blanda o pomar.

0: Tilos Rádió. A Kertakarót hallottátok, és benne Maros Andrást. András, miből olvastál föl, és hol jelent meg, és mit csinálsz mostanában? Egy gyors kérdezfelelek a végére.
1: A Csinálni kell című novellás kötetemből olvastam fel, ami a idei könyvfesztiválra jelent meg. Áprilisban volt. Ez egy 17 novellát tartalmazó novellás kötet, a Magvető kiadónál jelent meg. Ezen kívül pedig két drámám játszódik. Aha. De szépen mondtam. Két drámám van, fut, ez a helyes szó. Két drámám fut színházban, a Pesti Magyar Színházban látható Gyanús Mozgások című kétszereplős darab, uh-huh. és a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházban pedig Hulladék című darabom látható.
0: Akkor ajánljuk, és mind dolgozol mostanában, ahogy levegőt tudsz venni egy kicsit.
1: Mostanában a gyerekkori teniszezéssel töltött éveimnek a memoárszerű feldolgozásán dolgozom.
0: Magyarország és az USA.
1: Igen.
0: Lesz a két helyszín.
1: Igen, igen, én versenyszerűen teniszeztem fiatal koromban, és ennek révén kikerültem Amerikába ösztöndíjjal, és ennek a 10 évnek a hát tulajdonképpen történései ilyen anekdota füzérszerűen, de beleszőve némi rendszerváltást és politikát is.
0: Értem, ez izgalmas lesz. Reméljük, hogy a tanulmányaid idejét nem írod meg. Ezt én remélem, ugyanis együtt jártunk főiskolára Andrással sok-sok évvel ezelőtt. És nagyon szórakoztató volt a francia óra például. Na, további jó tilosozás nektek. Köszönjük, hogy bejöttél, és várunk. Reméljük egy rövidebb időközön belül is.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Thank you.

Nem gondolok. Fújdogál a szél az öreg Duna felől. Elszakadtam régen a szeretőm mellől. Anyám, édesanyám, engedjen elmennem, mert az édes rózsám sírva keres engem. Sikátorból sikátorba kanyarodok, irányt vesztve. Ki a városból, a hídon át. Fújdogál a szél. Anyám nem enged el. Futok a folyó fölött. Nem enged el engem, nem a rózsámhoz, de sehova. Nem tiltással, csak néz. Néz, mint a Mária kép, fel az egekbe, a fecskepresszóban a falon. Ez lógott nagyanyám ágya fölött is. Rám se néz, és nem ereszt. Gyökeret verek. Termőföldön állok. Folyik az öreg Duna. Nem siet, de meg nem áll. Folyik, folydogál. És jön a szél. Belefújom taknyos orromat. Szél vagyok, folyó vagyok. Nem jártam máshol, nem különböztem sosem. Nem akarok én mást, csak anyám lánya lenni.

0: hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell.
1: Amíg a dolgok nem rendeződnek. Valamit, ami megvédhet. De nem páncélt, páncélt nem szabad mondani, csak azt nem, ami elzár, betemet, mert ez így nem visszairány, ez a csupasz köldököd megint. Anyám jóképű gyereket akart csinálni, biztos apám is, lányt. Nem így lett, de ettől még nem lettem férfias. Szerelmekkel a gyalogos átkelőig érek. Az egyik túl hamar lép le, a másik kéreti magát, a harmadik semmire sem indul. Ő az enyém, a többi azóta halottnak tettet, hogy kuporodjak belülre, pedig most már alig cipelheti mindezt. A monogramjait belevésem valamelyik új versbe, hát ő nem lesz jobb vers, csak túl magamon. Megbeszéltük a találkozót, végül nem jött el. Néztem a harmadik emeletet, a nyitott ablakból valakik nyögése. A magány mennyire önző és erkölcstelen, gondoltam, akkor lementem a lépcsőkön, kértem sört, sokat. Azután, hogy erkölcs, már nem értettem, de még hiányzott nekem belőled. Nem ő az a lány, a nap barna, a strandon fekvő, a szerelem? Vagy csak miután visszajöttél, éreztelek így tovább? Magyarázatok, mondogattam, magyarázatok, mert a húst csupán fölzabálni vagy magamévá tenni lehet. Miért pont a harmadikra? Lehetett volna a földszint, hogy oda sosem téved a szem, talán nem az én hibám. Egyszer egy mesét szeretnék olyan királylányról, akit pincébe zárnak és nem várkastély tornyába, akinek szabadítása valódi, hogy feszengés, mászási technikák, kötél és karabiner nélkül, és csak akkor pontosan. Mégis kinek kéne másképp megfeleljek, a tőled tanult arccal? Anyám és apám repülőn szerettek egymásba, valahol a felső troposzféra és az alsó stratoszféra között. Ez földfelszintől 10 kilométert jelent. Apám anyám karját ott fogta át először, azután Leningrádban végig. A néva fölött anyám hónalja apám nyakához tapadt. Mikor hazajöttek, egy férfi állt a váróban, hatalmas virágcsokrot szorongatott, érzelmeit, amíg a dolgok nem rendeződnek, apámnak rejtenie kellett. Most arra a férfira gondolok, aki azóta is zokog, akinek a pusztulása miatt én létezem. Meg hogy még a boldogság is megalázható, és így vajon milyen.

0: én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Fél deci. Nem tudhatom, ki lett volna apám, ha nem tömök pálinkába áztatott rongyot szájába, valahányszor valami fontosról beszél. Egy visszaöklendezett múltban függeszkedik, mélység és magasság között. Bazilikákra épít tornyokat, onnan látja meg anyámat az én apám. Közel van az ég. Apám szakállából nő ki az Isten. Pufók kupidók mellette nem férhetnek el. Érzi a gömbölyded angyalkák gyolcsaiban a pálinka szagot, a némító, bénító mámort, saját leheletét.

Meddőhálók. Feszített víztükörről nézünk messzi tófenékre. Kivetjük, amink van. Lesben állunk. Egymáshoz igazítjuk a késztetéseket. Testvérré leszünk ebben a dermesztő hidegben. És már felfoghatatlan, ami előbb volt. Mielőtt a kör végleg bezárul, elindulunk mesélni róla. Jégpáncél terül a síkra, s belőlünk valami meddő nőni kezd.

látogatók. Apám másoknak tervez otthonokat. Nővérem otthonokat közvetít. Anyám otthont teremt. Itt idegenek. Aranyvirágszálam. Öreg apámra gondolok, így nevezett, mikor utoljára hozzám beszélt. Szirmaimból szellőztetem az elfekvő szagát. Vendég voltam akkor a rothadásban. Most bennem vannak vendégek. Vándorszövetek. Túl a rendeltetés helyén.

Függések. A te szereteted használhatatlan, mert nem tudod, honnan kaptad és mire jó. Az én szeretetem folytonos válasz, de mint burjánzó sejtek, kimetszhető. Végtére kettősünk nem ismer mást, csak a meddőséget. De addig még sokszor hazudjuk, mintha virágba is borulhatnának fák az utolsó testek, mozdulatok fásultságába veszve.

leső. A kaszálatlan rétre néző házban éreztem vágyat először a fűszálak túlságosan erős érintése után. Kicserélődtek azóta sejtjeim, és elvesztettem egy páros szerv felét, ám ugyanaz a remegés, ami térdre késztet. A sonfáról egy szarka vizslat. Kémleli titkaim. Combomat szilánkkal karistolom. Jeleket rajzolnék, de nem tudom, mit véssek. Mit áruljak el ma reggel magamból? Magamat adjam, vagy adjalak fel téged?

Azt hiszem, hogy zárni kell. Azt hiszem, akár egy úszómedencében keresni a szabadsávot, és ha nincs olyan, odahúzódni az elválasztó kötél mellé szorosan, fegyelemmel. Istenem, hányszor leírja az életében az ember ezt a szép szót, és aztán hogy elkurvul a fegyelemmel folytatott viszonyában? Mert annyi szebb és izgalmasabb dolog van a fegyelemnél, hát nem igaz? Ott van például ott van, és mondanál erre vagy 100 példát, a huncut szemedből látom. De mi van, ha nem jut most eszünkbe egyetlen példa sem, ami minden tekintetben jobb a fegyelemnél? Azt gondolod, hazudok, vagy legalábbis az ügy érdekében hoztam fel ezt. Azt gondolom, hazudunk mind a ketten. Viszont téged ilyen-olyan okból szerettelek. És azt hiszem, hogy zárni kellett volna. Nem ám az eredeti súly 10-szeresével zárni, csak zárni, csak zárni. Ezek már egy éjszakai medence fénytelen visszhangjai. Visszatértünk a kezdetekhez.

0: Menekülj! Játszom veled fejben. Jobb, ha nem tudod. Éjszakánként a tarkomba lihegsz. Kitöltöd szétszakított tereim. Nem erre szerződtünk, de hogy tartsam szavam, mikor nincs más, csak nyögés meg sikítás, és nem merem ígérni, hogy nem fogok harapni, karmolni, tépni, igényt formálni. Mit formálni? Árasztani. Kiterjeszteni szükségleteim bőrödre, húsodra. Érj hozzám, bújj belém, és a legrosszabb, maradj. Hogy kipróbáljuk, milyen változatos módokon bánthatják egymást emberek. Maradj, hogy végül semmi ne maradjon.
1: Egy romszakértő feljegyzései BB-nek. Te, aki viszonyunkat is futó kalandként élted, vajon mit gondolnál erről a falkép töredékről? Milyen sokáig időznél a vesztibulumnál, vagy hirtelen lépnéd át a kor mozaik küszöbét? Ami egykor hozzád kötött, már minden csak bizonytalansági faktor, belső udvar átjárható térrel, díszkertek burjánzása, komor hallgatás, heverésző közöny a hálótermek egyikében. Elálmodom magam, eleven árnyékod, kísérhetsz akárhová, kopognak lépteink. A hűvös épületben botladozunk, a lapidárium köveinek titkát mégis már együtt fejtegetjük. Lehetett volna ilyen a közös jövő. Vigasztaló, neheztelő, meghúzod, eleresztem. Évezredekkel a bővízű kutak eredése fölött most tükörbe nézünk, ásítozunk művészi unalommal. Aztán végre egyedül maradsz, mikor a síroltárt, a női csontváz már örökké viselt karperecét kutatod. Árvasági bizonyítvány, mormolod, szép arcod, gyönyörű szép képzeleted, míg a Kálváriához vezető út elnyeli. A tó hullámai által szállított hordalék a parttal párhuzamosan lerakódik. A lassan fölhalmozódó hordalék fokozatosan egyre magasabbá válik, s egy idő múlva a tó sekély víz öbleit teljesen elzárja a Balaton zárt vizétől.

0: Sorminta. Eső áztatta teraszokon. Meddig érhetnek otthonos hajnalok? Sziget köz, Rába köz. Egyre megy. Szürkületszerű fátyoros ébredés dereng a fák között. Nézed a töltést, magasodó védekezést. Medréből kiléphet, árterét nem hagyja el a folyó. Táborhelyed járod körbe, szemrevételezed mai teredet. Moha, nád, amorf gombócba gyűlt szürke pókhálók. Meggyűlt, kopog az eresz mentén a víz. Ázott cipődre sártapad. Süppetsz. Elmerülsz minden lépés után. Tölgyeket vizslatsz, kérget dörzsölsz, horzsolott tenyered. Üzenetváltás rostok és szövetek között. Te is inkább fásszárúként élnél. Írhatnál elegendő, univerzális, kódolású, értelmezhető levelet. Késik az átváltozás. Keringsz, borongsz a ház körül. Sörös üvegről apádra gondolsz. Apád magánya, apád elvégzetlen feladatai, apád eltitkolt bűnei, apád apja, apád apjának apja allérpárok mintázatai. Égből dobott mag talál kupán, meghatározott ponton precíz kín, kiszámított időtartalom, ami még épp elviselhető. Tűrés küszöbödnél leveszed öröklött cipődet, mezítláb folytatod. Vakontként túrod járatodat, halmozod a földet magad fölött. Kezdet és vég nélkül ásod a formát, a ponthoz közelebb, a ponttól távolabb, mozogsz egy vonalon. Körökbe rendezed életed. Eddig a határ, eddig a meder, nem tovább. Szürkületszerű, fátyolos ébredés dereng a sziget köz fái közt. Nem akarsz sormintává válni. Vonszolod terhed, csíkot húzol a töltés oldalig. Bontani kezdesz, egymagad feszülsz a gátnak. Új utat vágynál, széteső ásóval, puszta nyillel, kézzel, lábbal, foggal, körömmel is. Körök után egyenes, kitörni. Legyen máshogyan. Köpöd a földet, szemed csukva van, csak törjön át, csak szakadjon át, zúduljon a folyó. Új vonalat válsz a földbe. A díszítő sort rajzolod.
1: Zone libre. Árnyékra mozdultál, s árnyékkal azonosított késztetésed. A monumentális, még osztatlan teret a körútról, aztán ablakban féloldalt nézted, hagytad szétzuhanni. Falfirkákból növesztett sziréna hangja, tollak sercegése. És szerelmes voltál a lányba, mindig csak abba az egybe, naponta, aki a lakásba is feljött, valamilyen francia filmért, hogy ketten. Valamilyen francia filmért, hogy ketten, hozzá bort, jóféle, fűszeres sajtot, egész történeteket apákról és nagyapákról, egy herendi porcelántálban ezt a mindet elhozta. Ilyen törékeny estékről például Szajnapartra omló Párizs, a bulvár, az éjszakai fények. Bőrfelszínén elcsúszó, végzetes érintések a tankoktól átmenetileg szabadnak képzelt övezetben.

0: Belégzés. Mint cigányasszony emberek tenyerében, megtaláltam a tájban a javakat. Cikáztam határtól határig. Húsos domborulatok, árkok, gödrök, tisztások, ösvények fölött. Mégsem tudtam választani egyetlen szegletet. Mi lesz a térrel, ha nem lesz, aki kereng fölötte? Ha nem látom, ki ad jelentést tölgynek, hársnak, löszfalnak a diónyi üregekkel, a mohás tetejű rönknek? Fenyő csúcsán megpihenni? Nem. Fészket rakni egyetlen ágon? Rögtönben fogytam el. Sóhaj. Elhullajtott tollaim tárgyakba bújtak idelen. Tárgyakba, amiket tőled kapok. Mondhatnám, hogy veled egyetemben, hisz együtt élsz velem, csak épp nem vagy itt. De attól, hogy magammal cipelek egy könyvet, egy gyűrűt, egy zsáknyi ruhát, nem leszel hordozható. Kivégzés. Ha megtaláltalak elhagyott kabalában, antikvárium polcaim vagy gondolataim között, próbáltalak visszaadni magadnak. Hímeztem párnát, ágyadra takarót, tenyeremmel festettem szobát falára árkok, gödrök, tisztások és ösvények nyomát. Viaszos tollaidban tükröződött, odaátról származtatott emlékezetem. Te lemeszelted a képet, ágyadra új húzatot vettél, és a tárgyakat, amiket tőlem kaptál, egy pincébe hordtad le, ahova azóta naponta lejársz, hogy meggyőződj. Végül halmot fogsz építeni. Benzinnel meglocsolod. Rádobsz egy szálat, majd az egész katuját. Lángolsz, és semmit nem jelent. Kivéve, ha a füst az én szemembe száll.
1: Milyen sok. Milyen sok lehetőségünk akadt még, hogy elrontsuk vagy megjavítsuk a tájat. Hol úgy tűnt fel, mint szemfényvesztés, hol úgy, mint ámítás, mint nem varázslat. A parton boros üvegek, hanyagul ott hagyott hotelszobák, az éjszaka foszforeszkáló badacsony emléknyomai. De aztán a film szakad, hirtelen már egy másik életben állok. Jövőt nem tervezek, tökéletlenül bár, azok a visszatérő álmok, de téged is elfelejtelek. És te is elfelejtenél, egy másik élet alapjait rakosgatod, kínosan ügyelve a részletek terén. Olyan gicsben, ahonnan én igazoltan hiányozhatok.

0: Tilos Rádió, a Keltakarót hallgatjátok, és benne két vendégünk, Horváth Veronika és Tinko Máté olvas föl nektek. További jó szórakozást!
1: Vérkör. Mikor megtudtad, hogy élnek még hozzád hasonlók, 600 kilométerre, két folyóra és öt hegyre tőled, úgy érezted, életed végre magyarázatot kapott. Csak azért kergetted folyton a szoknyákat, hogy a pamut vászon műszál mögött húgaid megtaláld. Nem csináltattál DNS-tesztet, csak telefonon suttogtad. Előbújtak a titkos nagybácsik, nagyanyák. Valóságá válnak a korán megsejtett, rég elfeledett apamesék. A rejtett tettek és testek egy ismeretlen városban tovább éltek. Párhuzamos történeteitek között olyan sűrű az emberközi homály, hogy abból bárki előléphet. Vér vagyok a véredből, hús a húsodból. Fogadj arcodba. Adj egy ismerős vonást.
2: Életvezetők, minden hiába forrás. Vonszolom magam, csak vonszolom, cipelem ezt a testet. Nevezzél ki bárkinek bármit rajta. A kedvedért hivatalos formát öltök. Meteorológiai szolgálat megfigyelő részlege, falfirka egy koszos pályaudvaron. Erőt demonstrálhatsz vele. Demonstrálj fiatalságot, ha kérhetem. Kártyázd el fiatalságomat. Legyél kéz alatt a mesterem. Legyél a szűz kéz ernyedése. Én csókolnám azt a kezet, amelyik először int, de amelyik először is csattant az arcon. Felém fordította másik tenyerét aztán. Kórházba juttatott, mutatom, az ott a hegnyoma. Na ez meg itt. A cigányfiút magam mellett, a halálos ágyán még órákig mulattatom. Leesett az első hó, amikor maga a fehérség is csak döbbenet. Bekékült a száj hamar. Tudod, hogy mennyire félek. Te bezzeg nem tudod, neked milyen. Mint a hidegben a körúton szobrozók, és akkor kitörődik még a külvárosi éggel. Szív, szúr, csavar, mondhatatlan idegállapot az este. Mint szentek életéről szóló híradás, mint könyvlapjai egy angyalarcban. Te bezzeg csak mémeled, hogy így peregnek sós vizek, és megállnak emberi mélyedésbe vetve. Amiért ide tévedtem, tévedtem már párszor. Fiatal, sikeres nő vagy. Nekem felrúhatod, hogy én férfiként egy csőd tömeg. De a súlyt meg nem mérheti, aki egész felső testét elhúzná tőle. Olvas végre az arcból. Vagy azt hiszed, neked mindent szabad, mint halandó félistenek, dőzsölnek, tivornyáznak, de a takarításra már nem futja a tengernyi lendületből. Te kérlelhetetlen kapaszkodó. Te úgy vagy itt, hogy legyintesz, a múltamat átírhatod. Téged akartalak leszúrni a konyhakéssel, a te gyomrodba ököllel csaptam, aztán nyáladzva visszarévettem. Öledben jobb álom jött el, mint szanatóriumba azelőtt nap. Ilyen távolság van közted és köztük.
1: Itt nem. Eszembe jutsz, hogy felhúzott lábakkal a támla nélküli széken kucorogsz. Hokedvén talán. Öreganyám Stokinak mondta, én Packinak, kispackinak, mert minden kis volt akkoriban, ami az enyém. Négylábú volt és piros, egy hasadékkal a közepén, hogy fogni lehessen, asztal alá, sarokba rakni, útból el. Akkoriban én is csak ilyen tedd ide, tedd oda kislány voltam. Tedd oda, s többé elő se vedd. Kucorogsz, hasadékokkal a szíveden. Menekülsz a fagyos konyhakőtől. Vakolat omlást tátunk fejed felett, cigarettádba szívsz. Nézed a plafont, a lyukat, és mondod. Nem mozog a szád. Egy embernagyságú plüskaticán fekszel, lehetne a gyerekkorod. Megszürkült, csonkacsápú, ízelt lábú a színpadon. Évek óta ismétlődő első felvonás. Most ülsz, és mondod nekem. Nem mozog a szád. A kispackit, a stokit, a konyhapadlót, a kilapult katicát, a zsinórpadlásokat, azt, hogy mi már mindig csak állójeggyel ülünk támla nélküli székeken, bérelt lakásokban koptatjuk átmeneti füstlégterünk. Bámuljuk a karistolt ajtót. Hol volt, hol nem. Egyszer egy plakátot ragasztott rá valaki. Barna bőrű, egzotikus szépség önti magára, kókuszdióból a frissítő nedveket. Hol volt? Itt nem. Itt csak én vagyok. Lepattogzott zománcú fazékkal a fürdőkádban. Ülök és mondom neked. Nem mozog a szám. Kifolyod a füstöt, nyikorog a szék. Túl az óperencián.
2: Aki nem. Aki nem lakik egy másik ember vágyaiban. Aki egy másik ember gyönyörű szép képzeletéből nem előhívható. Annak számára nem létezik a jelen idő. Az nem lakja, csak felveri bolyongásával a várost. Az magához hívja a múltat, de a szeretet beszéde nélkül élete labirintusokban vész el, nyomai után kutatva az körbe nem járható. Milyen? Milyen üres ez a város így, hogy nincsen, aki elképzelje magának benne.

Tükörkép. Adj egy ismerős vonást, vagy legalább tévessz össze valakivel, akivel van valami közös bennetek. Akivel iskolatársak voltatok, egy utcában laktatok,

Sötét felhők jönnek, a hátrahagyottak egy country zene dallamára. Azt hiszem, úgy általában semmi esély egy jobb emberi létre. Ha belegondolok, majd minden mozzanat értelmét vesztett. Ott van Jób és Sziszifosz, velük olykor körbeírható a szenvedés, vagy talán még Eszter könyve új belátásokat hozhat, ennyivel az egész kulturális emlékezet elintézhető volna, megunható, erőltetett. Tegnap hajnalban azért nekem is volt egy látomásom. Sokáig bámultam egy amerikai sorozatot, az utolsó előtti részben a mindenkori mellékszereplők kikötnek egy lepukkant texasi bárban. A nő kétszer-két felest rendel józanság ellen, aztán már csak a férfi szemét és száját nézi, tekintetével mohón falja, háromszög képben zárul mindkettejük arca. Szépek, titokzatosak. Akkor, ott kizuhanunk az idő zajlásából. Mert nő és férfi abban az olcsó, lepukkant bárban, valahol Texas közepén táncolni kezd majd, a helyhez illő country zene andalító ritmusára. Átkarolják egymást, míg feloldódnak a csókban. Igen, ott kellett volna mindhármunkat, nézőt és játékost, a halál egyként elérje. Mert azt hiszem, már semmi esély egy annál különb emberi létre. A jelenet véget ért, az idő a pillanatot hamar szilánkosra törte. Mondhatjuk úgy is, már örökre befellegzett.

0: ne kezdődhetne azzal. Ezt a várost, ezt az utcát azért tartják, hogy emlékezzem rájuk. Ipari vágány mentén munkások, estére már unalomig aszalódott ruhában. Az egyiket ismerem, a másik a szeretőm, férje. Oda mennék és mondanám, hogy ez a nő akkor ragyog, ha simogatják a köldökét, a kézfejét is közben. Hogy főzön neki kávét, teát, egyszer kenje meg vajjal vékonyan a zsemlét, mert ez a nő allergiás mindre, de kis törődésért hajnaltájban rögtön feladja elveit. Vajon hol vannak a gyerekek? A kocsi forgalom elől kajlán az árokba rohantak bújni? Ha valakiük lehettem volna, most biztosan libasorba állítanám, kérdezném őket, hogyan van két gerincműtét és egy abortusz után a néhai kedves, a levegőtlen szoba magából mennyi teret enged, a legkisebbnek egy karé kenyér, hogy tessék, nőjél nagyra, meg benned mindig hittem, de hát nem leszek négy pár tekintet ölelésében otthon itt sem végül. Ezért maradtam, tényleg. Keresni hosszan, a csejrést feketévé, az erdőt hamar szürkévé koptatott szemmel, és tudom majd, mikor egy apró papucsot találok a fűben, innét többé nem volnék megfutamodni mások miatt képes. Ettől a szorongástól egészen libabőrös vagyok. Ma meg sem ismerlek. Valójában egy hete senkit, és hogy ezt is azonnal letagadom szinte, mielőtt magamért talán felelősségre vonnál. Mint apám nagy komoly arca, hogy Mozambik fővárosa Maputo, Madagaszkártól csatornák, zöldfényű tabak választják széllyel, szilaj lovak valaminek a partján innen. Erről mesélt tankönyvek helyett, Eszterga gépénél, amíg gyűltek eldolgozatlan felületek, rozsda alatt 20 évig. Ezt az évszakot is csak soká ereztem kezeimből ki, éjszakáim halálfélelemmel, merevedéssel ritkás, különös tájait inkább, mert bennük téged nem marasztalhattalak. Anyám tálalja már a levest, kevesebbet nekem, hogy kétszer szednem lehessen józan indok. Szép anyám ebben az ebédben, illata, mint megvetett ágyból, körbelengi a folyosót lassan. Tőle gyakorolt arcomon gyanútlan mozdulnak összevart hegek, ahogy a félelmet kimondja. Mert neki kellett volna egy másik életet élnie, gentlemanek közé drága köntösben, koktélruhában járni a fiatalon, lapozni magazinokból távoli, könnyű híreket, hogy adós maradjon a rossz, a legrosszabbra pedig ne következzenek közhelyes részletek. Szétszaggatott válási papír, újévi fogadalom, temetési csekk. Az egykori gátőrházat, a madárlest, hogyha nézné, épp oly szépen, mint terített piknik kosár körül, vagy lóversenyeken ücsörögne gondtalan, akár bő 10 éve, kesztyűjébe kapaszkodva a piacról hazafelé hittem annak én. Csak ő ne tudna róla. Hogy elcsatangoltam én is egyszer, és nem törődtem vele meddig. Beérném talán ennyivel, de mintha újra kimondanék egy teljesíthetetlen nevet. Bárcsak ne kezdődhetne azzal, hogy azt hiszem, most már majdnem minden jól van így.
1: Antibaby. Nem tudhatom, ki lehetett anyám, mielőtt apámmá változott, és bensőjét úgy megkeményítette, hogy én nőttem méhében. Egy elképzelt múltban bár énekesnő volt. Szipkából slukkolta az erotikát. És nem törölte kötényébe a baromfivért, hogy száraz kézzel törje füle mögé szomszédasszonyunk napi jó tanácsait. Meg nem élt életében bűvészek fürtös hajú szeretője volt. Kulisszák mögött szerelmeskedett. Fehér ruhában fűrészelték ketté, mosolygott, mikor az alteste eltűnt a keretből, s a rejtőzködő kínoktól szabadon mellszoborként járta a világot. Ki lett volna, ha nem szül meg engem? Éveimmel csak fogyott, míg testében egyre nőtt a görcs.

0: vissza kéne élve. Hosszabb, rövidebb periódusok voltak, anyámat látogatni jártunk. Kis kosárban szőlő, narancs, valami zacskóban a kenyér barnábbik része. Honnan tudtad, hogy csak így képes rajongani értük? Mintha csak piknikezni mennénk. Margit sziget, Csepel, Angyalföld, gyárkéményektől óvott negyede. Közben félbevágtad a nehéz gyümölcsöket a kés alatt. És mégis mit tehetnénk? Odébb álltam, amíg magyaráztál, neki kellett fölérnie ésszel. Közös terhét szorongattuk, unott találkozók terhe. Utoljára zenét rendelt, mintha cipőkanal a csizmaszárral, kókattan hallgattuk, halogattuk a döntést, amibe egyszer mégis bele kellett nőni. Aztán becipeltük az Oriont, nagyapa Orionját, hogy a pusztulást legalább lemorzészhassa rajta. Az ágytál, az asztal üres volt, hogy elmert így hagyni minket, szinte már helyettünk is cselekedte.
1: Havonta egyszer riadtam csak arra, hogy megkeményedett és kiszikkadt a testem. Sötétben is tudtam, hol a vizes palack. Hagytam, hogy a folyadék áthaladjon rajtam, dolgozzon kiválasztó rendszerem, közben szeretőket számoltam, emlékfilmeket elemeztem. Kimerevítettem egy-egy képet, átugrottam részeket. 6 óra múlva recés késsel szétfűrészeltem a műanyag flakont. 1,5 liter. Épp ennyi magzatvíz férne el belém.

Azt próbálk. A tyúknak körme éjszaka, a gyíknak farka nappal, behintve risszemekkel, körberajzolva macska húggyal. Így a sorsnak marka hurka, pálcáját fölöttünk tördeli. De akkor hirtelen nagyapó ér a földre, ha más nem, aztán sírig tartó csit lesz, mutatja két ujjával, ami összenőtt, s a zöld szobába érkezik. El akartam távoli hegyre jutni. El akartam. Kész akarva. Nem dödögni, visszanézve, veled bízni, szertelen. Legyőzzük a boszorkát is, pironkodó hajnalig. Porigalázza Anteuszt. Folyik vére asztalának, folyik vére pamlagára, bőségében, zavarában, azt se tudja, merre foly. Bennáll a szérűben, kisborjút etett, kisbárányt itat, csikajának fülébe súg, születésnek dallamára érzi, hogy indulatra kész. Meghazudtolja önmagát. A holdból jósolni még lehet, lopva közeledik nagymama, akár szentélyre néző kisfiúk, akikkel távol a férfiak, ha nézik, visszanéznek. Ezek mire vetemettek már megint? S mi újfent csak magunkba fordulunk. Titokleső fák alatt 13 gyertya ég. Mari susogó fátyolruhában 12 gyertyáért oson, és elviszi. Cipője kopog, csak kopog a padlódeszkán, és benn hideg lelés terem. Hozzád férnem, gyerekkor szinte, hozzám férned, ingben állva. Gatyám flottul, madárka lukas szatyorba rejtve, énekli, hogy áldozat. Látlak szélben hajladozni, falnak menni, szerte hullni, torony iránt, ami van. Kertben bimbót szégyenkezni. Fényes arcod, rejtekéből értelem.

kezeletlen. Hiába duzzad makacsul a sejtfal. Hiába vár. Nem lesz itt megtermékenyülés. Havonta lelököm a vastag nyálkahártyát rendkívül szorgosan. Méhen kívül is. Ki tudja, mióta ingerel a testüregeimben titokban felszaporodó vér. Összefor velem a düh. Új szövet a régin, hegesedő fal. Ökölnyi képlet. Jöhet az ütés.

Ürgeöntés. Némely zsákmányállat, ha érzi a veszélyt, előre hajol tágra nyitott szájjal. A levegőt halhatatlan sikolyok rezgése járja át. Megszólalásig tiéd némaságuk.

Holiday Heart. Orvosnál fekszem, hallgatja szívverésem. Furcsán izgek, mozgok, az agyára megyek, belebetegszem. Belső vágy, foglalkozzon velem valaki végre. Az orvos előveszi a tappancsokat. Ez a szívére lesz, kérem. Speciális zselé áll rendelkezésre. Csak sokáig hallgatom, ahogy az eszközöket fölrakja a tétlen testre. Már nem ott vagyok, ahol a part szakad. Beszüremlik egy napsugár az ablakon. Tavasz van. A szívekben is tavasz, vagy ősz, vagy tél. De az én érzésem halva születik a természetes fényben. Gyerekzsibongás, valaki eloldja a biciklizárat a rácstól. Felszáll a járműre, kezével jobbra-balra integet. Megy az kezek nélkül is. Innen, a kórház ablakából jól kivehető eszközök. De mi lesz ott a kávéház előtt? Egy találka? 10 órára mindketten odaértek. Hol a karórám? Hova lett hirtelen minden? Nagy vizitre készülök, a paplan alá bújok, játszom, hogy visszafekszem. Hallgatom, ami a szívverésből még marad. Látod, hogyan terpeszkedik a félelem, elusta állat? Pedig mást akartam írni. Hogy megint a reggeli biblia foglalkozás, a megtestesülő ige ezen az úgynevezett harmadik szinten. Ide tolják a szívbetegeket. Aztán sokáig nem történik semmi. Annyit pihentetnek, pihenjen csak, amíg nem jön az orvos, hogy elfelejtek pihenni. Vagy undor növekszik gyomortájon, hogy itt kell lennem. Én akkor a fényképekre gondolok mindig, amin grimaszokat vágtál. Ha parancs, csak tőled legyen kötelező. Ha nem neked, nekem kelljen elszenvedni. Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Egy egészséges nyárra gondoltam, de a strandról kizavartak erőszakkal. Utána pedig nem tudtunk hova menni. A te lakásod foglalt volt, az enyém meg üresen állt. De nem sikerült, vidám szóval, az Istenért sem betöltetni. Nem akarhattam, hogy e semmit meglátogasd. Még elrettentél volna. A kapcsolatunk az elejét járta. Mégis milyen munka lenne számadással kezdve? És a továbbiakban csak így gondolhatnál erre az egészséges nyárra. Lakástól lakásig félúton rekedtünk, beültünk egy kávéházba. Mit is mondtam? Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Mintha, bár ígérte volna, nem jönne a pincér a rendelést felvenni. S te mosdóba kéreckedsz, de vissza már nem jössz. Háromszintes álom. Az első emeleten aktákat tologatsz, a másodikon szinte alig történik valami, de a harmadikon fáj majd a hiányom. Az első emeleten lelkeket bíznak rád, a másodikon kiadod a lelkek nyilvántartási számát, a harmadikon engem megtagadsz, mint lélek, s már nem is fáj a hiányom. Ugye a gyönge szív mindenbe belebetegszik.

0: rendellenes. A kis szobai szorongások beigazolódnak. Legalább nem kell vesződni. A korlátok stabilak. Ahogyan létezem, teljesen hibás. Magamról semmit nem tudok. Folyton kérdezek, nem jól fordulok oldalra, nem jól ülök fel, nem jókor és nem eleget pisilek. Fázom a rámpakolt jégtől a takaró alatt. Nem alszom eleget, és beszűkítettem a gyomromat. Szömös is olyankor vagyok, mikor nem szabad. Az éjjeli szekrényem túl messze van. Kicsi a poharam, nincs nálam fáslé, rossz a papucsom, a vérnyomásom túl alacsony. Ha felállítanak, már is borulok. Az öregek bezzeg, elemükben érzik magukat. Én meg minden jó indulat dacára krétaszínűre sápadok. Olyan vagyok, aki sír, ha beledugnak egy 15 centis műanyag botot. Körülírtnak kéne lennie. Ha megmernék szólalni, ezt mondanám. Tapintásos vizsgálat. Krumpli bogarak. Sárga peték. A levelek hátulján gajakkal nyomom össze. Lepiszkálom a hemzsegő lárvákat is. Két bot közt fröccsen az undor. Pókok nyüzsögnek. Ahogy a sokszor nyolc apró láb beteríti a szálakat a hálón, úgy terítik be tudatomat is a peték, meg a fészkek. Ovárium ciszta. Kiterjedt gyulladás. A baloldali tömlőt eltávolítják. Mesztelen csigák, nyárkás közszemlére bocsátott testek jutnak eszembe, miközben nyolc ember nézi azt a szervemet, aminek csak latinul tudom elfogadható nevét. Sószóró van náluk. A csiga vagyok én.
1: Életvezetők ártalmatlanul. Kétségbeeséssel kapaszkodtunk egymásba. Ezek nem fák gyökereinek, ágainak viszonyulásai. Inkább, mint árvíz idején felpuffadó állattetemek, amik valami véletlen, talán az örvények játéka folytán, ideig óráig képesek mégis gubancban összetartani. Ma valahogy vidám vagy. Kiszellőzött vadságod a falfehér kórházi térből. A sápadságot még értem is. Sápadságodhoz, nyílt titok, aránytalanul hirtelen hozzáfértem. Mindketten süketen, bénán, a legnagyobb félszben, mikor az orvos jő, orvosi eszközt tartva a kézben. Eszközű meghurcoltatásban, seb átkötözésben. Órákig nevettél a viccemen. Nevettél az esetlenségen, nevettél, hogy a szobányi semmilyen környezet, a szűk folyosó is veled nevetgéljen. Önmagad kiábrudalása csak azután érkezett el, hogy nyírkos szél volt, süvített hangosan, betört az ablak. Egyenként szedegetted a szilánkokat, a fájdalmat is a mélyén érintetted. A vérnek serkenése, a rádió duruzsolása alább hagyott, már az éjfélt szólongatta, elhalt. De a kinti zajok nem csitultak, mi pedig mintha összetoltuk volna kórházi ágyaink, és te egészen átjárnál a meddőségben. Most pontosan ilyen, a látható távolság húzódik köztünk.
0: Képződmény. Hónapok csendje alatt bennem nem az élet, nem az akarás. A szorongás sejtjei nőttek. Hús a húsért. Valaki ölni fog. Homályos folt a szülészet zárt ajtaján. Testemen kívül cipelem a vérem. Most legalább látszik. Mi minden nem vagyok. Halál nőtt a hasamban. Kivágták belőlem. Ha élet nőne bennem, kiszippantatnám.

Meddőségeim, tavasz. Először a kórház tavánál találkoztunk. A kiskacsákat etetted. És rögtön ott felhívtad a figyelmet a szavakra, amit használsz. A nyelv varázsát hogy nyeri. A tavacska szélén a kacsák legott a nádasba bújnak. Én pedig cserébe elmeséltem a lámpagyújtogató történetét. Nem volt semmilyen más mentővem, nem volt vigaszágam, ami segíthetett. Ilyettedben felkiáltottál, hogy jaj, te csacsi, úgy félek én a tűztől. Kacagnom kellett volna, de én csak megint egy hibátlan tájra gondoltam, el is mormoltam hirtelen a rendező nevét. A rendező neve viszont olyan télies. Éppen ezért voltál te annyira más, mint a többiek. Pedig körbevettek mennyien az ápolók és orvosok, de ha nem jöttél, csak üres napjaim voltak, ahol elválik birtok viszonyától a birtokos. A fal szorítása. Mint a koponyatörést követő hét kedje, vagy szerdán, vagy csütörtökön, nem tudom. Burokba zárult az idő, még hittem, hogy a lidérces álom végén majd komolyabban meghalok, és felültem, és visszazuhantam, és összeizzadtam az ágyat. De pénteken már úgy döntöttem, ha az élőket még bármivel magamhoz köthetem, ki kell botorkálnom a tóhoz, ami éppen most az ablakból, a part szélén egy angyal arcát tükrözi.

korcsolya. Az illúzióért, hogy bármit is irányíthatunk, a fémcsíkot megfenik. Egyetlen mozdulattal ütőeret vágna. Kihegyezett éllel az örvénytava fölött vékonyodó jégen mélyítjük vájatunk. Egyensúlyvesztés a biztos pont a táncban. Minden bemetszés, új indulás. Szakadó tereken siklunk körbe, körbe. Mintha csak úgy. Mintha csak könnyedén. Mintha csak leheletünk fehér párája volna.

Nincs idő. Előbb üres kráter, bemélyedés, kapocs a látható és mondhatatlan között. Úgy fedi fel otthonát, mielőbb a kráterben pusztulásra vágyott. A város partjain apró, metszésnyi gázlángok gyúlnak. Kirajzolják vonalát, s mikor már tart az ébredés, de még minden a visszájára fordul, abban a bizonyosan feltételes, többlet szeretetben. Nem lesz már a kráternek terjedése, forrása, csak ív a mozgó felszín határain belül. Akarata ellenére, csökönyös ív, törés, vonalaid mentén.

0: Kertinus Rádió. A Keltakarót hallottátok, és vendégeink Horváth Veronika és Tinko Máté szórakoztatta benneteket. Egy kicsit mélyre mentünk a végére, az amarkordát feloldjuk. Reméljük, hogy tetszett nektek, és ha szeretnék élőben is ezt a produkciót meg is nézni, holnap a Refuge-ban várunk benneteket, ez egy kis programajánló, és azért gyorsan, ha már így nagyon belementünk a versolvasásba, észre se vettük, egy pár szót azért mondjatok magatokról, hol lehet ezeket a verseket egyébként olvasni.
1: Minden átjárható című kötetemben például, ami most ebben az évben jelent meg 2017-ben a FISZ-nél, és ezt a Libriben és a Lírában is meg lehet venni, illetve a kiadótól is megrendelhető, és ha ügyes leszek, akkor a holnapi eseményre is viszek magam a pár példányt.
0: Ha szeretnétek venni, akkor ott helyben is megoldható, és Máté?
2: Nekem már 2014-es a kötet, úgyhogy nem annyira friss, de hasonló a terjesztésének a módja, illetve az elérhetősége, mint Verocsnak a köteténél.
0: Gondolom neked már 2014 óta nincsen.
2: Igen, 14 óta nincs újabb vagy frissebb.
0: És mikor lesz frissebb?
2: Hát, ez még a jövő zenéje, de igazából kezdenek körvonalazódni legalább ciklusok szintjén azok a új irányvonalak, amelyek felé így tájékozódom, és egyébként ezek a szövegek pedig rendszeresen megjelennek online felületeken, tehát aki esetleg olvasni szeretne tőlem, az már kötet utáni dolgokat is. Van egy blogom, ahol veszítem ezt, és meg lehet találni.
0: És mi a címe? Antitok?
2: Igazából, már hogy a következő kötetnek?
0: Hát a blognak a címét gondoltam, de a következő.
2: Igazából csak a nevem, tehát a Tinko Máté blogja, nagyon eredeti módon, egy WordPress-es felület, ahol meg lehet nézni az éppen aktuális, tehát vezetek egy szép kis listát erről, a megjelenésekről, a publikációkról, illetve hát általában én úgy szeretem, hogy egy folyóiratnak, egy online felületnek küldök többet, és például a SIF Online, ahol rendszeresen megjelentek azóta szövegek, úgyhogy ha valaki, azt hiszem 5 vagy 6 szöveget is lehet tőlem ott egy húzamban olvasni. Tehát ez a szép irodalmi figyelőnek az online felülete, amire utaltam.
1: Engem is meg lehet találni online is, természetesen én is publikálok azért.
0: Igen. És hol? Jó, hát nyilván
1: van
0: Google leírják
1: a nevedet. Fantasztikusan fantáziadús nevű Facebook oldalam, ami a szerzői Facebook oldalam, tehát Horváth Veronika költő oldalam. És ott oda általában föl szoktam tölteni a linkeket, amik online is elérhetőek, de egyébként meg olvasunk print folyóiratokat is, mert az jó.
2: Igen, így van. Csak megerősíteni tudom.
0: Hát köszönjük, hogy eljöttetek. És
1: köszönjük
0: holnap találkozunk újra.
2: Igen, mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia.

Megpróbálok felidézni verseket, amelyek kedvesek voltak, titkon gyógyítók, ápoltak, ha beteg voltam, fölemeltek, ha elestem, és néha, amikor rajtam volt a fény, repülni is tudtam.

azok közül, amelyeket a szorgalmas rádióhallgató már hallhatott egy néhányszor. A rádiónak azonban még ma is megvan az az ellenállhatatlan vonzereje, hogy unalom esetén csavarunk egyet a gombon, avagy kimegyünk a szobából. Úgy.

0: Nézzetek fel az égre. Látjátok ezt a kis fekete felhőt, ami egyre nő és egyre gyorsabban közeledik?
1: Vihar
0: lesz? Sokkal rosszabb. Hurrikán közeledik.
1: Hurrikán?
2: Hurrikán. Megint valami gyagyást rukonik ki a látogatóval.
3: Világosan érezzük, hogy valami szörnyű pusztulás forgószele közeledik felénk, de még nem tudjuk, hogy ez a pokoli forgószél mellettünk, vagy rajtunk keresztül fog-e elrohanni.
4: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a vaskapú festői vidéke és a fekete tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jó köhögnek a magukban.

figyelem, DC-9-et, a toronynak. Engedik kérek, barátságkérésre,

0: Akár akadt hallgatója, akár nem akadt. Volt gügyű, s ha gügyi akadt, boszorkánnyal lépett elő. Elsöprügölt a Gellértre, X megyéből ő vala a képviselő. Megtárgyalták, hogy az éjjel kinek kocsi kerekéből ereszgessék ki a szuszt. Mikor sújtson áramszünet en városban trolibuszt, mikor hörögjön a vízcsap, mikor csöpögjön a jégcsap, stb. Sugárhajtású seprűjén még a gugyi üzemanyag el nem fogyott, visszakért a viskójába, s anyóvá vált vissza legom.
1: Bedöglött a seprűm egyik hajtóműve. Halló, torony!
2: Irány, össze-vissza.
0: Egy madárnak két szárnya, egyikkel előre röpül, a másikkal hátrafelé.

Még se lett belőlem angyalka. Tolsöpű szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, hercik kicsi édes. Olyan, amin őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak a ma bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, szárnyal.

míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk. Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög binne el engem. Egyetlen tudományom, az élve boncolás. Nézzétek, ezt a ronda tetemet. Az enyém, élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőm. Nézzétek, ezt a kopasz agybelőt. Hogy megkérgesedett. Pedig még csak pár millió éves. Hogy elkérgesedett. Mennyi mindent kibírt a nyavajás, mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy a pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzék, kérges. Becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, s okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsökrű szár, nyugsztaniol glóriásat. És hagyjuk a sárkány mesét, és nékem, aki nem lettem angyal, tolsökrű, szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcspendelyes, herci, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem nem mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat? Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcunk köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni,

Akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom, vízirigó az illető, megtanított, hogyan kell rohangálni az árban, kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyedeset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló,

0: de miért? Mi ez a... ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni vele.
1: Démonom van, segítség! Ördög hűtözik szent nyavaján.
2: Teremtő atyám, te igazi boszorkány!

0: Hip-hop ki vagyok, a könnyű mély illat, mint a szél ide csapott. Hip-hop ki vagyok, szellem, kaland, villant a titok és elsuhant. Volt, nincs, agyad bármennyire bölcs, én félrevezetlek. Hip-hop,
1: hip-hop, hip-hop, itt vagyok,
0: hip-hop, hip-hop.

Nem tanácsos robotolni. Nem tanácsos kibújni a munka alól. Nem tanácsos betegnek lenni.

Nu întâlna ciuși gândul cu dni, șirni, nevetni. Nu întâlna

komponálni, lehet még meghallani a lélek ultrahangjait, szétrugdalni a valóság határait, hogy mindent megérte.

0: Tán, se tudatlanságunkban osztozunk.
1: De itt van közöttünk, bennünk, minnyájunkban, minnyájunkból kiállt és sürgetve dalol. Csak minnyájunkban együtt lelhetnénk meg.

Mi vagyok én? Zongora a süket némák intézetében, kőkorszakbeli táskarádió, csillagászati tágcső egy szénbánya mélyén, szélmalom teljes szélcsendében, lejárt belépő egy elmaradt előadásra, kulcscsomó egy lebombázott lakáshoz, éjszakai napszemüveg, tévedésből kopaszra nyílt paróka, tékozó fiú malacpensei, madárjesztő a szaharában, hóember a trópusokon, eltűnt protézisét kereső macskacában, gyalogló bajnokságból kizárt százlábú, könnyeit felszárító krokodil, egérfogóba szorult kandúr, gazellák elől futó leopárd, téli álmatlanságban szenvedő barna medve, etruszk nyelven beszélő papagáj, galambepélyű örcsök, farkas vaksággal megver Szent János bogár, heverő alatt sétáló zsiráf, elvonó kurán sínylődő gödény, kémény seprő fehér smokingban, föld nélküli János árendása, lepkevadász az északi sarkon, analfabéta polihisztor, vegetáriánus kannibál, fagylaltárus a pingvinek honában, búvár a sivatag kellős közepén, alkoholundorban szenvedő pincemester, abrakadabrát szállító futár, villanyszerelő Mátyás király udvarában, koporsó kísérő bohóc.

0: más como yo, grande de amor.
1: A hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
2: Mindent megfigyelek, ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már ma mind fontosabbak lesznek, nem beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem.
3: Eltűnődik-e felfedezésen, hogy milyenhez rossz tréfa, vagy valamiféle bosszúállás, rajzok, nevek, üzenetek, dátumok, telefonszámok jelennek meg, vagy obszén a rajzok, félreérthetetlen ajánlatok, lelke felkiáltások, idézőjelben a halhatatlanságnak megőrzött nevek a WC-falon. Például egymás után szinte refrénként a hanghatárt így érzékelteti. Csobognak a WC-k, csörgedeznek, öblögetnek, nyögnek, köhögnek, hörögnek, felfelsukló sírás, méről fakadó zokogás, fuldokonnak, haldokonnak. Na most ezek az önmagában álló egy-egy szó külön bekezdésként külön kiemelve jelentek. Na most például de megint egy más vonulat. Kérlek szépen, ez profánság. Na most érdemes elgondolkoznunk, hogy a tenger zúgásához hasonlítja a vécék hangját, vagy a kis huncutot keresgélő öreg urat villantja föl, vagy a fizetés nélkül eltávozó személyt, WC-tól vagy klozetkönyvtárost. És itten úgy érzi, minden olyan messze, itt nincsenek ügyek, se fontosak, se kevésbé fontosak, nő nincs, semmi nincs, csak a csend, csak a csend.

fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren, s húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mint támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít. Ott belül vak van, béka lencse, öngyulladásig présel is a kegyelem, ezen túl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját a tollat, húzza a föld, és már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld, vesz

0: egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünetjel, s egy szünetjel.
1: Leült és azt kérdeztem, hogy hát nem fáradt el ebben a 20, mert a dedikálás is, hát, hát fárasztom odafigyelni, mert nem tudom. És akkor azt mondta, hogy nem fáradt el, és ennek az igazolására elmondta a római császárnak nevét egymásnak.

0: Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű, elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, hurcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
1: Estélyben, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak. Zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcert,

csíkon, kac, nyersen, mint a jazz. Díjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjait.

0: bolondhangszer, sír, nyerítés, búr. Fusson, akinek nincs bora, ez a fekete zongora. Vakmestere tépi cibája, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora. Fejem zúgása, szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind-mind ez a zongora.
1: Ki tudja, meddig húzhatod?

0: zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak.
1: Ez a fekete zongora.
2: Tudom. Hallgatok. Hallgatok!
3: Hallod? Most meghallottak bennünket. Mondtam, hogy maradj csendben. Most mindjárt mehetünk aludni.
0: Gond a csönd is, ha nincs.

0: Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műsz, aki új, aki más, egy, aki száz, aki száj, aki táty, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja! Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény?

0: 45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Jó volt. Jó keserű. Mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.
1: Még fölteszünk valamit a magnó teker, egy magnó tekercset a lemezjátszónkra, a magnónkra.
2: De azért csak hopsza hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpalávaló.

0: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá a bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít, jajkat sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent homba. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, porral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Mi üvölt síre vad rohanatban? Ki dörömböl az égbolt az atyán? Mi zokog, mint malom a pokolban? Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prometheus halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! A vak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégsem. Hagyj békét, húr. Lesz még egyszer ünnep a világ. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonalat, és derüljön zordon a halkod. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ angyal.
1: Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat.
2: Valahol, valamikor, valami.
3: Kár felkelni. Nem vár ma semmi jó. Ez csak a reggeli depresszió. Kár feküdni, ó, jó volt élni ma. Ez csak az esti eufória.

0: Az egészből hiányzik valami.
1: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária, nem emlékszem a szövegre.
2: Ki vagy?
3: Kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu.
4: Szárnyas majmok, indulás!
5: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz. Győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majonéz. Majom púznán, majom király, majom nyelven szónokol. Egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom referát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.
6: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly iránta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világa.
7: Sajnos semmi sem jut az eszembe.
4: Próbálok.
8: Én már sok mindent elfelejtettem, de azért egyre másra még emlékszem.

0: ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsza csupa dél, estére csak odaér.
1: Az öreg okos ember volt. Úgy hatott rám, mint a sósav egy régi pénzdarab.
2: Amikor én arra rákérdeztem levélbe, hogy a kockák mit jelentenek a oratóriumban, akkor ő azt mondja, hogy általában nem szokta, de nekem elmondja, hogy abban igazam van, hogy a gyermekkor kockái is benne vannak, de a világ szögletessége is a jelképes ábrázolásban benne van.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élve, mi vagyunk a bátrak bátra. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet halánt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizesköles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghibbálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünnek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlok mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlok mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
4: Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó milliómost fel nem kötik az utolsó lumpen proletár belére. Vagy megfordítva. Az utolsó orosz fel nem kötik az utolsó kínai belére. Vagy megfordítva. Az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére. Vagy megfordítva. Az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére. Vagy megfordítva. Az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére. Az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halálra ítélt belére. Vagy megfordítva. Az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére. Vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére. Vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére. Vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre. Vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyérusát, akkor majd béke lesz a földön.

0: Honnét a sok-sok látomás?
1: Egy pillanat, gondolkozom. Nem tudok, ennél jobbat nem tudok, de többet nem tudok.
2: Elméd világosul már?
3: Még nem egészen, atyám.
4: Tudom, kifogyok az időből.

0: du ju snopp där.
1: Ha nem siettél volna, és nem ütötted volna le sietetben a lassítót, talán életünk végéig itt forogtunk volna.

0: És te ki vagy?
1: Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni pókhálós kupáját. Szakála átalveri, talveri, hely talveri, asztal a lapáját. Bükkfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficka bük, fékom ihajlára. Asztal céget szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgysem fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berostál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, hely, bekupa.

0: Elárulom önöknek a trükköt.
1: Néhány percre megállítom most életem óramutatóját, és mint aki a nagy futásban lihegve megpihen, előbb visszafelé, aztán előre nézek.
2: Ha most újra kezdhetném, ugyanezt a nehéz, hosszú kitérőt választanám.
3: Virág össze-vissza. No, ez így nem jó. Elmondom ezt még egyszer. Virág össze-vissza.
4: Elnézést, kedves hallgatóink! Ezt a sort félreolvastam.
5: Tudom, kifogyok az időből.
6: Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométer királya. Csak aranydélcegek, bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsurgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidáson. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása. Csak gyémántpor legyen benne mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üvegdaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.
7: Majom csapat, indulás!
8: Kivétel nélkül mindenki sorra kerül.
6: Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, halakkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcok szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világkonyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állom szirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karussele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldúsi szákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet. A múzeum már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

0: Hoppsa hoppla in med sin bur. Så ha nämlig.
1: Hallgass, édes, és ne mondd tovább.
2: Végére értünk már a látomásnak.
3: És te ki vagy?
2: Végére értünk.

0: Thomas. Mulato has, mulato gallery.
1: Ez is tilos.
0: Tudom. Hallgatok. Hallgatok. Hallgatok.
2: Semmi nincs, csak a csend.
3: Víg volt, míg volt néki kedve, mostan el van keseredve. Se megy, sem egy szem cseresznye, mibe bele csipegetne. Majd fölvidul a rigó, ha megérik a dió.
1: Tilos, tilos, tilos, tilos.
4: Tilos. Te sláger, édes rádió.

külön világ ez. A lifttel valami filmszerű világot idéz föl, fent és lent. Hangok jönnek, vagy a trafik van. Ott, mint a Proust-i emlékidézésben, itt a arab lovasok jelennek meg, a bódító dohányszag indítja az emlékidézést, fújja a sivatagi szél, pálmafákat lát, lefüggönyzött női arcokat, lovasokat, és szinte a montás technikával él, szinte a film képsoraihoz hasonló megoldáson él.

0: más és más hangon,
1: más és más hangon,
2: más és más hangon szólalt meg, elkülönítve. Na most például...
3: Valahol, valamikor, valami.
2: Tudniillik, a költő nem magyarázza a verseinek, művének egy motivumát. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem. De majd mindjárt elgondolkozhatsz mondjuk olyanon, hogy kérlek szépen egyrészt halandzsa vers. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem.
4: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly girágta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világ.

0: Tehát ez majd rákérdezel, vagy nem tudom, hogy csinálod. Várjál, megkeresem. Itt kérlek szépen Rákos Sándor, tehát a költőimat. Nagyon jó. Mert ez... Na itt van. Na most...
1: Valahol, valamikor, valami.
2: Ez is tilos?

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-53, Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, Ződi Zsolttal és velem, és így hármasban vagyunk.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Meghitt hármasban vagyunk jelen, aminek egyrészt az az oka, hogy lusták voltunk vendéget szervezni, de van egy ilyen marketing oka is emellett, hogy igazából ma nagypéntek van. És kicsit nekem az a véleményem, hogy a nagy hét meg a nagy péntek ez az ilyen kesergés, nem is önmagunkba fordulás ideje. És arra gondoltunk, hogy Kertész Imrét idéznénk fel írásaink keresztül most egy beszélgetés során. Tehát valójában a következő fog történni, hogy hoztam bizonyos idézeteket, és akkor erről fogunk beszélgetni. Aztán meglátjuk, hogy mi jön ki a dologból. De mielőtt ebbe belefognánk, az első kérdésem így a többiekhez, most Max is aktívan részt fog venni a műsorban.
2: Amiről most értesült.
1: Hogy van-e bármilyen emléketek vagy gondolatotok így általában Kertész Imréről?
2: Akkor én kezdem, jó? Én pont a frankfurti könyvásáron voltam, amikor ő megkapta a Nobel-díjat, és hát egy könyves közegbe, és emlékszem rá, hogy még ebben a könyves közegben sem volt mindenki 100%-ig biztos benne, hogy ki is ez az író. Ő egy nagyon nem ismert író volt. Annyira nem, hogy még aztán utána én emlékszem, hogy amikor megkapta a Nobel-díjat, akkor Kertész Ákos műveit kezdték el vásárolni hevesen az emberek. Tehát ugye az a Kertész Ákos, aki most ugye Amerikában él, és egyébként a Makrának a leghíresebb műve a Makra, ami egyébként szintén egy jó könyv. De hogy... És akkor apám hívott fel, ilyen lelkendezve engem, és érdekes, hogy és ő ismerte, sőt, ő olvasta is több könyvét, és ő volt az első, aki nekem beszélt róla, és aztán utána

0: ahol az aha. menő dolognak számított, hogy az emberek mit olvastak el.
1: És Kertész Imre menő volt ebben a közegben?
2: Hát abban a közegben.
0: Minden menő volt. Ami betű volt, és kulturált volt, és nem pártirodalom volt, nem politikailag elkötelezett, rendszerhű vagy rendszerapologéta, az minden menő volt. Aha. Úgyhogy nekem ebből a korszakból van meg Kertész Imre, de hát egy nehéz, nekem ez nehéz volt és megrázó mindig.
1: Nekem is van egy történetem, ez teljesen személyes. Ugye én egy olyan gimnáziumban jártam, ahol nagyon komolyan vették az irodalomtanítást, és egy nagyon híres és jó irodalomtanárunk volt. És igazából ott Kertész Imre nem volt téma. Nobel-díj után nekem annyi jött le, hogy itt van egy magyar író, aki kapott Nobel-díjat, és köztünk szólva nem nagyon hozott tűzbe. Viszont ez nagyon érdekes volt, hogy mennyire kiakasztotta a magyar közeget. Tehát engem az ragadott meg, hogy ugye ez ilyen lehet, hogy ilyen jellegzetesen közép-európai dolog, vagy még akár azt is mondhatom, hogy jellegzetesen hazai, hogy egy író ilyen hihetetlen indulatokat tudott kiváltani ott akkor a Nobel-díj után. Ugye akkor rögtön elindult az Imre kertészezés, másik oldalról pajzsra emelték, stb. Stb. De aztán ez is így eltűnt, és egyszer álltam már, mit tudom, 2010 körül könyvesboltba, és nézegettem, ott volt az Angol lobogó című műve, és olyan jól kézre állt, kicsi volt, vékony, és gondoltam, hogy akkor ezt így megpróbálom elolvasni, ugye a Sorstalanságot én nem olvastam, nem, akkor úgy nem volt számomra érdekes, és elolvastam az Angol lobogót, ami összvisz szerintem nagyon rövid, és hát őszintén mondom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, tehát így néztem így nagy szemekkel, miután végigolvastam, hogy uramisten, ki lehet ez az ember, aki ilyet tud írni az 50-es évekről. Ugye az Angol lobogó története nagyon egyszerű, ad egy korrajzot az 50-es évekről, majd elmeséli, hogy október 23-án talán, vagy valamikor a forradalom első napjaiban az olasz intézetből jött ki olasz óráról, éppen fel volt bojdulva a város, és jött egy katonai jeep, amin volt egy angol zászló, és elkezdték megijelezni az emberek. És ugye ebben sok minden benne van, ez egy ilyen nagyon erős szimbólum, és van benne egy zseniális mondat, nem tudom te pontosan visszaadni, mert nem hoztam el, de kb. Valahogy így szól, hogy és ott egy bátortalan kéz, abban a biztos tudatban, hogy egy-két óra múlva eltűnik ebből a felzaklatott országból, bátortalanul visszaintegetett a tömegnek, aki nagy lelkesedéssel fogadta. És akkor ezután elkezdett érdekelni, hogy ki lehetett ez az ember, szépen megvevegettem a könyveit, elolvastam a Sorstalanságot is, arról is beszélhetünk akár egy ilyen bevezető kört, hogy az nektek miért tetszik, vagy éppen nem tetszik. De ami sokkal érdekesebb, hogy teljesen véletlenül megismerkedtem avval a hölgyel az elmúlt években, aki az ő irodalmi hagyatékát gondozta. És ennek köszönhetően valami miatt kedvelt engem ez a hölgy, meghívott az ő 85. születésnapjára. És ez önmagában egy nagyon érdekes történet volt, mert ez már abban az időszakra esett, amikor Kertész Imre olyan nyilatkozatokat adott, hogy nem ítéli el Magyarországot, Magyarországon szerintem nincs diktatúra, illetve ugye elfogadta a Korvin láncot, vagy nem tudom, valamilyen nagyon magas kitüntetést.
2: Igen, egy kitüntetést.
1: És életem bizonyos szempontból legmegrázóbb és legtanulságosabb élménye volt ez a születésnap. Ugyanis azt gondoltam, hogy elmegyünk egy ilyen ünnepelt írót őszintén köszönteni. És úgy vártam a magyar irodalmi életből, hogy kb. Kiknek kellene ott lennie, különösen annak fényében, hogy ugye, ahogy láttam a Nobel-díj után, hogy kikkel mutatkozott együtt, meg kik emelték őt pajzsra, meg kik gratuláltak neki, meg minden. És ehhez képest teljesen ugyanolyan egyszerű emberek ültek ott, mint én, akik így kb. Gyéren megtöltötték a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik termét. És a nagy hírességek közül, az irodalmi celebek közül gyakorlatilag senki sem volt ott. Ő akkor már nem volt túl jól, egy tolószékben ült. Nem is nagyon tudott beszélni, az látszott, hogy így jól van, olyan értelemben, hogy tudja, hogy mi történik, felolvastak a műveiből, Kulka János volt az, aki zseniálisan adott elő belőle egy pár részt, és akkor ő igazából kérték, hogy így mondjon valamit, és ezzel zárja ezt a kört. A következő volt, ami ott elhangzott, és ez nekem bizonyos szempontból nagyon megrázó volt, különösen úgy, hogy ismertem az élettörténetet, és tudtam, hogy már akkor milyen állapotban van, hogy valahogy így hangzott, hogy csak a szeretetnek van egyedüli értelme. Vagy hogy éljetek boldogan körülbelül. Tehát, hogy ez volt pontosan felidézve, sajnos nem tudom. És akkor igazából így vége lett, volt még egy kis fogadás, és akkor így volt az ünnepelt magyar író, a Nobel-díjas 85 éves. Menjünk egy kört a sorstalansággal, vagy például Zsolt, te miért mondtad azt, hogy ez neked megrázó, nehéz és...
2: Hát először is a nyelvezete tulajdonképpen ennek a könyvnek rendkívül dagályos szerintem. Tehát, de nem, tehát nem